0: szokott módon a szerdai általános kihallgatás a Szent Péter téren, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkezett zarándok csoportokkal és hívekkel. Olasz nyelvű beszédében a Szent Atya folytatja a katekézis sorozatát a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól, és elmélkedésének középpontja ugye a liturgika, és a múlt szerdán erről beszélt, és gondolom, hogy most is ezekről, erről a dokumentumról fog a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról katekézis tartani. Aztán különböző nyelveken összefoglalják a katekézisét, és ezt a pápa személyes üdvözletet intéz a jelenlévő zarándokokhoz, és az általános kihallgatás a mi atyán közös elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Ez az áldás természetesen érvényes mindazokra, akik az éter hullámain, interneten vagy akár YouTube fórumon követnek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek, vagy békesség veletek. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Atya katekézisének alapjául a Szentírásból, Lukács evangéliumából a 24. fejezet 28-31-es versorait választotta. Ez pedig így szól: közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak, úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták: maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ezt több nyelven most hallhatjuk a háttérben, hogy felolvassák, és majd utána kezdődik a Szent Atya katekézise.
2: Attraverso i riti e le preghiere, il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
0: Kedves testvérek, folytatom a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról szóló katekézist. A liturgia néhány alapvető eleméről szeretnék elmélkedni: a ritusról, a jelről és a szimbólumról. A liturgikus mozgalom értékes munkájára támaszkodva segített újra felfedeznünk egy olyan igazságot, amely nagyon élő volt az ősegyház tudatában és az egyházatyák tanításában. A keresztény liturgia szertartásai nem pusztán őső díszítő elemei a szentségi misztériumoknak, nem önkényes ceremóniák összessége, hanem az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk. Éppen ezért a zsidat arra hív bennünket, hogy a liturgiában megvalósító hit misztériumát a szertartások és az imádságok által értsük meg, és a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk, amely képessé tesz arra, hogy Jézus Krisztus által felismerjük és megtapasztaljuk Isten jelenlétét, és ez akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók és néma szemlélők, hanem testünkkel, elménkkel, szívünkkel részt veszünk a liturgiában, engedelmeskedve az Úr parancsának, és a rítus által megtanulunk figyelni Isten igéjére, hálát adni és imádni Isten, testvéri közösségben élni, és egyházi egységre törekedni. Tehát felfedezzük, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. A ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol be bennünket, és ez olykor szemben állhat spontán egyéni hajlamainkkal. Mégsem a szabadság korlátozása a cél. Ellenkezőleg
2: approfondisce il valore di questi segni.
0: Ünnepélyes egyszerűséggel megszakítja a rohanást, és visszavezeti a lényeghez. Így felfedezzük a cselekvés egy másik dimenzióját, amely nem hasznosság vagy termelékenység irányít, és a liturgiában megtapasztalhatjuk az ajándék logikáját, a szívet megújító megállást, felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. A liturgikus rítus nyelvtanát a jelek és a szimbólumok alkotják, és a zsina tanítása szerint az ember megszentelődése érzékelhető jelek által jut kifejezésre, és ezek révén valósul meg. Az egyház katekizmusa mélyíti a jelek jelentőségét. Az Ószövetség eseményeiben pontosodik, és Krisztus személyében és művében tárul fel teljesen. Különösen beszédes példa a víz szimbóluma. A teremtéstől kezdve az özönvízen, a Vörös-tengeren való átkelésen és a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig ugyanaz a jel vezet bennünket. Amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem jelentések és értékek egész világát idézi. Amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, felébred bennünk a keresésben kapott ajándék tudata, és Krisztus új életéhez való tartozásunk. Lehetnek egyszerűek, mint a térthajtás vagy a békejele, vagy összetettebbek, mint a szentségek cselekményei. Tehát a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket. Megérintik a szívet és az értelmet, hatnak az anyagi elemekre, emberre, tehát valódi egyházi kapcsolatot hoznak. A Desiderio Desideravi apostoli leveiben Ferenc pápa Romano Guardini gondolatát idézve azt írta, a liturgikus nevelés első feladata az, hogy az ember ismét képessé váljon a szimbólumok megértésére. Szükségünk van arra, hogy a liturgia ritusai neveljenek bennünket. Gondosan, önkényességtől mentesen kell ápolnunk ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Az élő és áhítatos liturgia tapasztalata, amelyet megfelelő misztagógiai tanítás kísér, a legjobb eszköz arra, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. A megtestesülés logikája szerint ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, az egész ember bevonja a szellemet, a lelket és a testet egyaránt. Kedves hallgatók, most a különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya katekézisét.
2: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
0: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat. Különösen a Mauritiusról érkezett fiatalokat, adja Isten, hogy liturgiáitok szépségükkel és ünnepélyességükkel mindig a Szent Misztériumra irányuljanak, és lelketeket a Szent Háromságos Isten szemlélésére vezessék. Legyenek liturgikus ünnepléseitek az egyház egységének építő és látható jelei az őszinte és befogadó szeretetnek a légkörében. Isten áldjon meg benneteket és családjaitokat.
2: Dear brothers and sisters, in our series of catecheses on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Sacrosanctum Concilium.
0: Kedves testvérek, tovább folytatjuk a Sacrosanctum Concilium dokumentumról a katekézisünket, különösen a Szent Liturgiában jelenlévő rítus jel és szimbólum jelentőségéről, és a keresztény liturgia ritusa az az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk, és a liturgiában arra kapunk meghívást, hogy egész valónkkal, vagyis testünkkel, lelmünkkel, szívünkkel vegyünk részt és lépjünk be a Szentlélek által átjárt valóságba. Tehát a liturgia jelekből és szimbólumokból épül fel, amelyek nem csak kifejeznek valamit, hanem alakítanak, és át is formálnak bennünket. Például a térhajtás Isten imádását fejezi ki, míg a béke jele az egyházi közösségünkre mutat rá. Tehát a béke jele a közösségre mutat rá. És a jelek

0: Királyságból, Svédországból, Ausztráliából, Indonéziából, Myanmarból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat.
1: I greet in particular the scholars and participants in the conference revising the World Medical Association Declaration of Taipei and the organizing partners of the Global Summit Fostering Hope for Children.
0: Külön köszöntöm a Taipei nyilatkozat, ezt pontosan nem értettem, című konferencia résztvevőit, valamint reményt adni a gyermekeknek elnevezésük külön globális csúcs találkozó szervezőit és résztvevőit, és miközben készülünk az Úr napjára, erősítsen meg bennünket az az isteni ajándék, ez az isteni ajándék, és tegyen bennünket Krisztus szeretetének tanúivá minden ember számára, akivel találkozunk. Isten áldjon benneteket.
1: Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca.
0: Szeretettel köszöntöm szívesen a német nyelvű zarándokokat. Kívánom, hogy a Rómában eltöltött idő segítsen benneteket, hitetek elmélyítésében és lelki gyarapodásotokban, és külön szeretném üdvözölni a Rómában élő Osztrákok Egyesületét, amely alapításának 100. évfordulóját ünnepli. Az Úr áldása kísérje valamennyiüket.
1: Queridos hermanos y hermanas, continuando con las catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, hoy nos centramos en tres elementos constitutivos de la Sagrada Liturgia: el rito, el signo, el símbolo. El rito, en el que estamos llamados a participar con cuerpo, mente y corazón, es el medio eclesial.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, röviden összefoglalnám a Szent Atya katekézisét. A Sacrosanctum Concilium konstitúció, zsinati konstitúcióról, amely a Szent Liturgia néhány alapvető eleméről szól, a rítusról, a jelről és a szimbólumról. A zsinat arra hív bennünket, II. Vatikáni zsinat kihangsúlyozza a Szent Atya, hogy a liturgiában megvalósuló hit misztériumát tulajdonképpen a szertartások és az imádságok által értsük meg. És azt mondja, hogy a rítus formát ad a liturgikus cselekménynek, tehát a rítus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül az életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk a rítus, és képessé tesz arra, hogy felismerjük és megtapasztaljuk Istennek a jelenlétét. És ez csak akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók vagy néma szemlélők, hanem egész testünkkel, elménkkel és szívünkkel részt veszünk a liturgiában. Másodszor a rítus által megtanulunk figyelni Isten szavára, hálát adni és imádni őt, testvéri közösségben élni egymással, és az egyházi egységre törekedni. Ezáltal felfedezzük a ritus által, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. Tovább harmadjára pedig a ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol bennünket össze. Ez ugye sokszor szemben áll a spontán egyéni hajlamainkkal, de nem a szabadság korlátozása a célja ellenkezőleg a rítusnak, hanem egyszerűségével megszakítja a rohanást, és visszavezet a lényeghez. És így felfedezzük a cselekvésnek egy olyan dimenzióját, amelyet nem a hasznosság irányít. A liturgiában megtapasztaljuk az ajándéknak a logikáját, vagyis felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. Tehát a rítus nyelvtanát jelek és szimbólumok alkotják. Különleges beszédes példa a víz szimbóluma, hogy a teremtéstől kezdve az özönvíz, a Vörös-tengeren való átkelés, a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig, ugyanaz a jel vezet bennünket. Tehát a víz szentségi jellé válik, amely Krisztus halálába és feltámadásába való belemerülésünket fejezi ki. A jel és a szimbólum szavakat gyakran szinonimaként használjuk,

0: valóban a, valójában a jel akkor válik szimbólummá, amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem az értékek egész világát idézi fel tulajdonképpen. Tehát a jel és a szimbólum hasonlata, ugye, tehát a jel szimbólummá válik. És amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, akkor felébred bennünk az a tudat, hogy én Krisztus új életéhez tartozok a keresztség által. Tehát a szimbólumok tulajdonképpen gyakorlati jellegűek, cselekvések. Mint egyszerűen a térdhajtás, vagy a békejel, amit, amelyet a szentmisében gyakorlunk, és ezek a szentségeknek úgymond az alapvető cselekményei. És a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket, ha engedjük, közösséget teremtenek, megérintik a szívet és értelmet, és valódi egyházi kapcsolatokat hoznak létre. Szükségünk van arra, hogy a liturgia rítusai neveljenek bennünket, ápolnunk kell az ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Tehát a legjobb eszköz arra az élő liturgia tapasztalata, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. De ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, ha az egész embert bevonja. Szellemet, lelket és testet egyaránt.
1: Kedves hallgatók, különböző nyelveken még folyik az összefoglaló, a Szent Atyának a beszédét tolmácsolják a jelenlévőknek. Én köszönöm, Tibor atya, hogy így érthetőbbé, vagy közelebb hoztad azt, amit a Szent Atya mondott. Úgy érzem, hogy amióta ez a katekézis sorozat elkezdődött, ezt egy kicsit többet kell rágni, vagy emészteni, vagy nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom.
0: Nem,
1: én.
0: Ezt úgy jól mondod, ezt be kell rágni, úgy, igen, hogy érezzed jól az ízeket.
1: Igen, és nem lehet csak úgy átfutni, tehát igen, nem mondhatod, na jó, hát jókat mondott, és tovább megyünk, ezeket tényleg át kell elmélkedni. Viszont itt most úgy, ahogy beszélgettünk, hogy el volt olvasva egy igerész, ugye a Lukács evangéliumából, ahol az Emmauszi tanítványokkal találkozik Jézus is a kenyértörés, de hogy erről nem esett szó. Ez valami papi szokás, hogy így időnként felolvasnak egy igerész, de teljesen másról elmélkednek, vagy ez hogy van?
0: Hát igazad van, jogos a kérdés, igen. Szent Ágoston mondja, hogy az embernek meg kell nyitani a szívét a kegyelem előtt. És a mai evangéliumi rész, amit a Szent Atya kiválasztotta a katekézisének alapjául, van egy olyan szó, felhívás benne, hogy maradj velünk.
1: Jaj, tényleg. És ez a legszebb szó.
0: Ez az egyháznak az örök imája, és ebbe sok minden belefér, mert ugye a tanítványok nem ismerik fel Jézust.
1: Igen.
0: És mégis érzik, hogy szükségük van rá, és akkor szívükben már ugye dolgozik a kegyelem. És Jézus jön, és megismétli, amit az utolsó vacsorán, megtöri a kenyeret. Tehát ez egy jel, egy szimbólum. És az egyház örök imája, ugye, hogy maradj velünk. És ez a kérés az egyház 2000 éves imája lett tulajdonképpen. Tehát maradj velünk, ez is sok mindent akar. Tehát például, amikor a hitünk meggyengül. A hétköznapi életünkben is így van, hogy amikor elérzékenyülsz, hogy valami bánt, akkor ott van valaki melletted, akkor mondod, maradj még egy picit velem, fogd a kezem, beszélgessünk még, ugye? Hát itt ez történik, egy jel, egy szimbólum. Uh-huh. Akkor, amikor szenvedésért, amikor nem értjük Istennek az útját, amikor úgymond életünk estéjéhez érkezünk tulajdonképpen, akkor azt mondjuk, hogy az egyház imájával, hogy Uram, maradj még velem egy picit, ugye? Tehát különösen megható itt az evangéliumban is, amit felolvastak, hogy esteledett már, ugye? És ez nem csak a napnak a végét jelenti, hanem az emberi életnek az alkonyát is. És éppen ezért mondja a Szent Atya is ma a katekézisében, hogy a jel, a szimbólum, a rítus, liturgia, az tulajdonképpen az egész emberi valónkat megkívánja, követeli, szellemi, lelki és a testi oda tartozást úgymond. Tehát Uram, maradj velünk, mert nélküled sötét lesz.
1: Ez az egyik.
0: Elveszünk.
2: Portana e le suore di nostro Signore del Cenacolo, incoraggiando ad essere un segno di speranza per quanti sono assetati di Dio, della sua verità e della sua pace. Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli.
0: Külön köszöntöm a jelenlévő gyerekeket, fiatal házasokat és a betegeket.
2: Secondo la più nota formulazione latina, la solennità del Corpus Domini.
0: Holnap ünnepeljük Krisztus szentestének és vérének főünnepét, vagyis az Úr napját, és az Eukarisztiában Jézus szemléljük, aki megtöretett és nekünk ajándékozott kenyérként van jelen, és az eukarisztikus népi jámborság szép kifejezései, a szentséggel tartott körmenetek, melyek sok ország utcái végig haladnak, és arra bátorítok mindenkit, hogy őrizze meg ezt a szép, nyilvános, hitvallást jelentő hagyományt. Mindnyájatokra apostoli áldásomat adom.

0: Kedves Márő Rádió hallgatók, ahogy halljuk a háttérben, egy taps viharral köszönik meg a Szent Atya mai tanítását, katekézisét. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, velünk tartottak, és maradjanak továbbra is velünk, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor Atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves hallgatóim! Ma a nagyobb gyerekeknek és a kisebb felnőtteknek szeretnék mesélni egy különös történetet. Ismeretlen, ismerős világból valót. A történet címe Esti Füstike. Élt egyszer Tündérországban egy különös tündér. Mert nehogy azt hiddám, hogy a tündérek mindegyformák. Az igaz, hogy mindegyik szép és vonzó, hosszú, csillogó hajuk van, és sokféle varázslatot tudnak. De a lelkük mélyén mind-mind mások. Ahányan vannak, annyi félék. A mi tündérünk, Esti Füstike, nagyon szép volt. Göndör barna haja derekáig ért, nagy kék szeme, mint a tenger mélye. Hófehér ruháján dércsipkéje, hajában fehér margaréta, áttetsző fátylán illatos gyöngyvirág. Karcsú derekát ezüst öv karolja, formás lábain ezüst cipellő. Ezüst holtsugárból szőtt kis táskáját mindig magával hordta, a legfontosabb légből kapott tündér kellékeivel. Éneke a pacsirta szót idézte, kacagása patak csobogást. Szomorúsága esti tüzek lágyan suhanó füstkarikáira emlékeztetett. Talán innen is kapta a tűnődő, szép nevét, Esti Füstike.

Különös tündér volt esti füstike, titokzatos, kiismerhetetlen és illanó. Kedve gyorsan változó, hol magas jókedvében pillangókkal táncolt, kacagása szellőként futott a réteken, hol búsan merengőn ült mohos sziklák között, harangvirág szelíden, s nem ritkán csillogó könnyeiből ezüst patak indult el a völgy felé. Mi baj van, lányom, szépségem, egyetlen virágom? Kérdezgették esti füstikét tündér szülei. Ne sírjál, sírdogáljál, hiszen tudod, minden kívánságodat rögtön teljesítjük. Mi okod lehet a bánatra, hiszen szép vagy, kedves vagy, s varázslataid messze földön híresek. Udvarlók, kérők nyüzsögnek körülötted, csinos, fiatal tündér királyfik. Csak rajtad múlik, melyiket választod. De esti füstike továbbra is búsan nézett maga elé, s lelke mély bánatából, kavargó viharából nem árult el semmit sem. Hogy is tehette volna, hiszen titka volt, fájó és édes, oly közeli, majd távolba tűnő, valóság vagy álom csupán? Titka titkos volt nagyon, még saját magának sem egészen bevallható, olyan sírni, nevetni, táncolni és álmodni való. Tündértitkoknál sokkal súlyosabb, vonzó és félelmetes. Maga sem tudta pontosan, belehalni vagy beleélni illenék. A legszebb, legédesebb kis tündér szívének titkát nem osztotta meg senkivel. De éjnek éjszakáján, amikor sűrű a sötét, és éjfélt üt a fali óra, a fali óra ajtaja kitárul, s kiröppen belőle egy tűztollú madár. Szárnyán fehér virágszirom, s röpül, röpül vele a hold felé.

Ilyenkor a tündér utána bámul a nyitott ablakon, szívének vágya, fehér virágszirom, röpül, röpül szerelme felé.

Alksuhanással fiókjához lép, aranykulcsával fordít a záron, s már is kezében tartja, szívére szorítja, mit annyira szeret. Titkos naplója ez, ki bírja bizalmát, tündér szív vágyát, kelő reményét, elhaló sóhaját. Minden éjjelen derengő fénynél rója sorait a tündérleány. S mit tud-e napló? Titkos szerelmet, tiltottat, bűnöst, édeset. Tündérlány szerelmes, emberfiúba, és emberfiú a tündérlányba. De jaj, mi lesz ebből? Mi lehet ebből? Ki hagyja el a másikért otthonát? Kiválik mássá, egészen mássá. Élhet-e tündér varázsa nélkül? Szellőtánc helyett mosogatás? A felhők helyett a földön járni, sárban, esőben ázni, fázni? Jó tündér szülőket messze hagyni? Fenyőillat helyett az út pora? Ezüst cipőben, holt sugártáskával meddig juthat el egy tündérleány? És jaj, tündérországba nem léphet ember. Súlyos léptével kárt okozna. Tompa fülével, vaksi szemével, hangos szavával, durva kezével rontást hozna a tündér népre. Ezért őrzik ők országukat tiltott zónával körbe-körbe. Ezen átjutni embernek nem lehet. Kifelé nyitott az ország, a tündérek lelesuhanhatnak az emberek közé, rejtőzködve, lopva, láthatatlanul. Mindez igaz, nem tündérmese. Mégis oly fájó, ha tündérszív embert szeret. Nem is volt példa erre még soha. Csak ez a tündér, különös tündér, fránya kis tündér járhatott pórul ennyire. Vagy a fiú járt pórul? Tündért szeretni nem kis dolog. Libben a tündér, hívja Góbort, hívja kacagva zengő szava, igézi szemét, simítja karját, s a fiú felkapja, karjában tartja esti füstikét. Tűzének szárnyal, jégvirág bókol, holdfénye táncra kel a napsugárral.

Szív dobban, gyertya ellobban, tűnik a tündér, mennie kell. Úgy fáj a búcsú, álom vagy valóság, melyik az álom, s melyik a való? Hullik a tündér könnye, hullik ember szív gyöngye, s hullnak, hullnak a napok egymás után.

Nem bírom tovább. Pattant fel Rubint ágyából esti füstike egy nyári hajnalon. Megszököm innen, övé leszek. Csak őt szeretem. Tündér királyfin nem kell nekem. Úgy unom őket, unom énekük, táncos röptüket. Unom italuk, üres bókjaik, díszes fellegváruk mit nekem? Csak góborra várok, övé a szívem. Szeretem kezét, mely erős és meleg. Szeretem szemét, mély kútja vonz. Szeretem szavát, mely hű és igaz. Jó nekem, ha ujjam dúshajában szánthat. Szeretem terveit, még a földön járnak. Szántani, vetni, házat építeni, fát ültetni, bölcsőt faragni. De jaj, mi lesz a végén? Együtt feküdni barna hant alatt? Tündérországban nincsen halál, nincs elválás. De nélküle élni, ó nem, csak azt ne. Mindegy, mi vár rám, csak vele várjon. Csak vele éljek, vele halljak. Góbor, szerelmem, indulok már is, s te várj rám a szérűn, a diófa alatt. Színes virágot viszek te néked, sárgát, kéket, mit annyira szeretsz. Szökell a tündér, libben a fátyla, gyöngyvirág illat úszik utána. Barna hajával, kék mosolyával, ez is cipőben indul az útra. Szívében béke, kezében csokra, szerelem árja veszi hátára, s nem néz vissza a félúton.

Szökik a tündér, titokban, lopva, senki se tudja, merre tűnik. Tündérországban, mesehavában, hűlt helye van csak egy különös lánynak. Keresik sokan minden bokorban, tündér királyfik kiáltják nevét. Szülei sírnak, kutatják nyomát, s ím kezükbe akad a titkos napló. Mit éjjel írtak, sötétben, lopva, tiltott szerelem biztos jelét. Ki hallott ilyet, micsoda szégyen, tündérlány szíve embert szeret. Ó, szegény lányunk, mit szerethet rajta, talán súlyos léptét, vaksi szemét vagy hangos szavát? Zúg a tündérnép, még ilyen botrányt, gyalázatot. Töröljük nevét a tündérlistáról. S megy, amott megy a szökött lány, tündérek lánya, ez is cipőben, a poros úton. Szívében béke, kezében csokra,

várja, s veszi karjára szép hitvesét. És épül a ház, és ring a bölcső, s az ifjú mama mesél fiának különös tündérmesét. Tudod, kicsim, éjnek éjszakáján, ha jő az éjjel, és nő a sötét, úgy mondják, pontban éjfélkor fali óra ajtaja kitárul, s egy tűztollú madár röppen ki belőle, s röpül, röpül a hold felé, viszi üzenetét, hófehér szirmát, habosfehér, boldog, titkos szirmát, s szárnyal, szárnyal a hold felé. Édesmamám, tündérszép anyám, kérlek szépen, mutasd meg nékem a tűztollú madarat. Hagy fogjam kézbe, simítsam tollát, nézzem virágát, röpüljek vele én is a hold felé. Vágyom repülni, messze hont látni, csillagok közt járni. De miért sírsz? Miért sírsz, édesanyám? Ó, semmi, semmi, csak téged féltelek. Nagyon szeretlek, kicsi fiam. Tudod, kisfiam, a madárra még várnod kell. De ha nagy leszel, és erős, bátor szívű, egy szép napon előtted is felröppen majd a gyönyörű madár, tűztollú madarad. Kivonz magával, s válaszodra vár. Elhagysz-e mindent, s röpülsz-e véle a hold felé.

Kedves gyerekek és felnőttek, kívánom mindenkinek, hogy megláthassa szíve gyönyörű, titkos, tűztollú madarát. Az erős, bátor szívűeknek jöhet akár már ma éjjel is. Azért az ablakot se felejtsük el nyitva hagyni.

Kedves gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Egyúttal egy újabb szép, közös estére hívlak meg benneteket egy mese erejéig. Jövő szombaton, este 7 óra 25 perctől. Várni foglak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ne félj, mert én veled vagyok. A papszentelésem előtt egy évvel meghalt a nagymamám, akinek köszönhettem a hivatásomat, de sajnos ő nem érhette meg a papszentelésemet. És a halálakor, a temetés napján, temetés után, amikor hazaértem, hát egész temetés alatt nem tudtam sírni, és amikor hazamentem és a konyhájába bementem, ahol sok közös emlék akkor eszembe jutott, hát észrevettem a kredencben, ott tartja a rózsafűzérét és a szentírást, és én akkor ügyesen kivettem onnan a szentírást, egy zöld, megkopott, régi szentírás, amit mai napig is használok, és úgy lerogytam a kredenc elé, a földre, akkor kezdtem el sírni, akkor nyitottam ki a szentírást, és ide nyitottam ki erre a részre. Ne félj, mert én veled vagyok. És ezt választottam majd a papi jelmondatomnak is, és azóta is egy meghatározó mondat a Jóisten részéről az én életembe. Mellette még ott volt a rózsafűzér, azt természetesen később vettem észre, viszont kettő volt neki. A hétköznapi rózsafűzérével temettük el, és az ünnepi rózsafűzére az mai napig is megvan az íróasztalomon a szentírással együtt. Így örököltem a szűzanya lelkiséget tőle.
1: Karácsony Tibor atya, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója gondolatait hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen.

0: a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Móri Balázs, kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. van egy másik világ, létezik, és egyre csendesebben int feléd.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, és a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist járottak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz, ki tudja hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Háromság Egy Isten!

0: irgalmaz nekünk.
1: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom a megváltó legnagyobb tökéletessége.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom a megszentelő végtelen szeretete.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom az aggódó szívek vigasza.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom minden szentnek koronája.
0: Bízunk benned.
1: Isteni irgalom a csodák kimeríthetetlen forrása.
0: Bízunk benned.
1: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
1: Krisztus, kegyelmez.
0: Krisztus, kegyelmez.
1: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
1: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
0: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
1: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
2: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink! Az Irgalmas Ság órájában, a Mária Rádió Szőnyúti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallják.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Molnár István Jenő vagyok, ez pedig a Dr. Preventor, a Mária Rádió szülőknek szóló bűnmegelőzési műsora. A műsorban adásról adásra olyan szakemberekkel beszélgetünk, akik segítenek elegazodni a fiatalokat fenyegető veszélyek világában. Célunk a biztonságtudatosság kialakításának elősegítése, továbbá olyan prevenciós receptek megismertetése, amelyek kapaszkodót jelenthetnek a hétköznapi kihívások útvesztőiben. Ez itt tehát a Dr. Preventor, megelőzés receptre felírva. Mai vendégem F. Takács István, okleveles pszichológus, tréner és egyetemi oktató. 10 év biológusi és oktatói pálya után fordult a segítőhivatás felé, pszichológusként, coachként és trénerként ma már elsősorban emberek fejlődését és lelki egyensúlyát támogatja. Köszöntelek a műsorban.
2: Üdvözöllek, szervusz!
1: Nagyon sokféle témával készültünk, de ugye a műsorunk szülőknek szól, így először arra szeretnélek megkérni, hogy gondold te magad is végig azt, hogy mi a tapasztalatod arra vonatkozóan, amikor felnőttek beszélnek fiatalokról. Ugye nagyon sok helyen járunk előadásokat tartani, te is, én is találkozunk szülőkkel, felnőttekkel, és hát egészen aggasztó vagy furcsa, néha lesújtó az a kép, hogy ha arra kérjük a szülőket, felnőtteket, hogy tulajdonságokat soroljanak fel a fiatalokról, akkor általában 7-8 negatív tulajdonságra jön 1-2. Mit mond a pszichológus, miért látjuk felnőttként ennyire rossznak, másnak, elítélendőnek a fiatalabb generációkat? Egyáltalán így van ez, vagy ez csak az én saját megélésem?
2: Szerintem így van. Én azt gondolom, hogy mai fiatalok azok minden generáció esetében voltak. Tehát amikor mi is fiatalok voltunk, mi is mai fiatalok voltunk az akkori felnőtteknek, és biztosan, hogy ők is rólunk csomó olyan tulajdonságot fogalmaztak meg, ami nekik se tetszett igazán, de valószínűleg nekünk se tetszett volna, hogy ha tudjuk, hogy ezt mondják ránk. Annyi különbséget látok jelenleg a jó néhány évtizeddel ezelőtti helyzethez képest, hogy a változás, a generációs változás és a generációs vélemények elképesztő mértékben felgyorsultak. Ha megnézem mondjuk az én tipikus Y-os vagyok 40 pluszosan, az én szüleim generációja még az a generáció, akik jó részt olyan tudást kaptak a szüleiktől, amikkel a saját nehézségeikkel szemben egészen jól meg tudtak küzdeni. Mert akkor még a világ volt annyira állandó, hogy amit a szülőgeneráció adott útravalót, kislányom, kisfiam, ilyen a világ, így kell benne eligazodni, ilyenek az emberi kapcsolatok, ilyen a munkavilága, ilyen a gyereknevelés, azzal úgy egészen jól föl tudták vértezni a saját gyerekeiket. A mi szüleink bennünket még egészen, és talán mi vagyunk az első olyan generáció, ez a 30-es, 40-es generáció, aki viszont már nagyon nehezen tudja ezt megtenni a saját gyerekével kapcsolatban, és a mostani fiatalok aztán meg végképp nehezen tudják ezt befogadni is, meg továbbadni is. Vagyis nem túlzás azt mondani szerintem, hogy az egyes generációk közötti különbségek azok néhány évre rövidültek le. Én sose felejtem el, én sokat, ugye a bevezetődben is nagyon jól esett, mondtad, én sokáig tanítottam középiskolában, és sose felejtem el, hogy a végzős évfolyamok, azok mindig panaszkodtak a bejövő kilencedikesekről, hogy hát mi már nem értjük ezeket a mostani kilencedikesek, ilyenek meg olyanok, hát tanár úr így meg úgy meg amúgy, és én is így kérdeztem tőlük, hogy de figyeljetek, hát 3-4 év van közöttetek, különbség, korkülönbség, miből fakadhat ez, és valószínűleg ebből, hogy olyan mértékben gyorsult föl a világ, tudom, ezek közhelyek, de olyan közhelyek, amik én szerintem igazak, szóval, hogy olyan mértékben gyorsult föl ez a világ, hogy nehéz már maradandó, általános, olyan bölcsességeket, tudásokat, mondatokat átadni a következő generáció számára, amik megállják a helyüket, és e tekintetben én nagyon empatizálok is a mai szülőkkel, a mai fiatal szülőkkel, akik próbálják érteni a világot, ők maguk sem biztos, hogy értik. Itt elsősorban gondolok az online tér nehézségeire, a munkavállalás nehézségeire, egyáltalán annak a nehézségére, hogy tud az ember egészséges, boldog, kiegyensúlyozott felnőtt lenni, mert hogy ezekben annyiféle és egymásnak ellentmondó tudás van, hogy ebben tisztán látni és ezt továbbadni a fiataloknak szerintem nagyon nehéz, így marad a bizonytalanság, marad a szorongás, marad a nem tudás, és hát azért ebben stabilnak lenni egy mai 10-20 éves fiatalnak, én nem irigylem őket, megmondom őszintén.
1: Mondhatjuk azt, hogy fáradt és bizonytalan szülő találkozik fáradt és bizonytalan gyerekkel?
2: Talán nem túlzás, igen. Hát az, hogy fáradt, az biztos. Ugye egészen más ritmusban dolgozunk ma, egészen más elköteleződésben dolgozunk ma nagyon sokan. Ugye egyrészt hajtjuk a bevételt, másrészt hajtjuk a teljesítményt, és hajtjuk a sikert. E tekintetben itt nagyon kiemelném ezt a teljesítményt, mint egy ilyen első nehézséget, talán kortünet nehézséget is. Ugye az, hogy valaki a teljesítményt hajszolja, annak van egy nem újszerű vetülete. A nem újszerű vetület az az, hogy a teljesítmény és az érzelmek, azok nagyjából egy azonos tengelynek a két végpontján helyezkednek el, ha rögtön ilyen fejest ugorhatok a mély pszichológiába. Szóval, hogy abban az esetben, hogyha egy gyermek érzelmileg kevéssé kielégítő helyzetben nő fel, olyan helyzetben nő fel, amikor a spontán érzelmeket, a stabil kötődést hiányosan éli meg, akkor nagy valószínűséggel az lesz az egyik megküzdési stratégiája, ez szinte ilyen forgatókönyvszerű, hogy megpróbál teljesítménnyel figyelmet és szeretetet kicsikarni. Ráadásul ezt a szülői környezet, a közvetlen szülői környezet is nagyon gyakran megerősíti azzal, hogy a konkrét mérhető teljesítményt fogja megerősíteni, aztán erre rájön az iskola, meg rájön a munkavilága, és ott vagyunk, hogy egy ilyen teljesítményorientált világban találjuk magunkat, szinte újszülött korunktól kezdve. Ez tökéletesen kedvez a maximalizmusnak, a perfekcionizmusnak, tökéletesen kedvez annak, hogy soha semmi nem elég, és mindig menni kell tovább, és ahogy egy edzőtől ezt egyszer hallottam, hogy a megnyert meccs az a következő meccsnek az elejét jelenti. Amire én így föltettem a kezem, hogy egy picit azért ugye lehet örülni annak a megnyert meccsnek, nem kell rögtön arra gondolni, hogy jó, megyünk tovább, és nem is zsebeljük be magunknak pszichés értelemben sem a sikert. És akkor szerintem a modern világ, az online világ erre még egy lapáttal rátesz, hogy a folyamatos összehasonlításban és a folyamatos versenyben vagyunk benne. Miért versenyzünk? Ugye lájkokért, megjelenésekért, posztokért, illetve egy folyamatos összehasonlításban vagyunk benne. Én ezt már 10-15 éve mondom, ezt a retusált valóság nevű világot, ami retusált valóság ugye azt jelenti, hogy az online térben, most már számolatlan social media felület lehetőségünk van, kommunikálunk magunkról valamit, megjelenítjük magunkat valahogy, és ez a kommunikált online térben lévő identitás, ez sokszor nincs összhangban az offline térben lévő valós identitásunkkal. És e között elképesztő távolság tud kialakulni saját magunkat illetően is, a saját önbecsülésünket és a saját önbizalmunkat illetően, meg azt illetően, hogy a többiek ezt hogy csinálják. És folyamatosan azt fogjuk látni ebben az online térben, hogy a többiek szebbek, jobbak, másak, ügyesebbek, okosabbak, gyorsabbak, és ez az állandó összehasonlítás erre az alapvetően meglévő teljesítményorientált világunkra még rátesz egy lapáttal, és akkor ott vagyunk, hogy elképesztően szeretnénk jól teljesíteni ebben az életben, aminek meg az én olvasatomban van egy következő nagyon izgalmas eredménye, az pedig az, hogy én magam is tanárként is, de pszichológusként is látom azt, hogy 18 évesen ad egy fogalmunk nincs, hogy mik szeretnénk lenni. De hogy ilyen feltűnően az látszik, hogy a jelen generációja az mintha nagyon nem tudná, hogy mit is szeretne hosszú távon csinálni az életben. Plusz az is látszik, hogy nagyon gyorsan kerülnek abba az állapotba, hogy csinálok valamit, de kiégtem. Csinálok valamit, de üres vagyok belül. Szóval, hogy ez az állandó túlpörgött teljesítmény, és egy ilyen kognitív, tehát gondolatban túlpörgött állapot viszonylag gyorsan tud oda vezetni, hogy egy ilyen motiválatlanság és egy egészen korai kiégés az, ami jelentkezhet. Természetesen pszichológusként mindenféleképpen azért a feltételes módot mindig szeretném hozzátenni, mert ezek soha nem szükségszerűségek, inkább csak tendenciák. És itt még egy ilyen zárójeles gondolatot hadd tegyek, kicsit az első kérdésedre is visszautalva, hogy nagyon nehéz is erről a témáról úgy beszélni, hogy ne a felnőtt felülnézetből tegyük ezt meg, hogy jaj, bezzeg, ezek a mai fiatalok, meg jaj így, meg jaj úgy. Szóval, hogy senkit nem szeretnék abba a hibába ejteni, így magamat sem, hogy elkezdjek ebből egy ilyen attitűdből beszélni. Sokkal inkább tartom hasznosnak azt, hogy odafordulni, ránézni a mai fiatal generációra, velük együtt gondolkodni, és néha megkérdezni őket egyébként, hogy ők hogy vannak ezzel, ők hogy látják ezeket a dolgokat.
1: Ez nagyon fontos, amit mondtál, mert én is azt tapasztalom, azt érzem folyamatosan, hogy elfelejtjük azt, hogy nekünk milyen kis tiklieink, hibáink, hazugságaink, füllentéseink voltak, úgy emlékszünk vissza a saját gyerekkorunkra, mint hogyha az minden tekintetben tökéletes lett volna, közben pedig hát küzdöttünk mi is a saját szüleinkkel, nagyszüleinkkel. Viszont ugye, ahogy összefoglaltad itt a gyerekeket érintő problémát teljesítmény érzelem kapcsán, és az eltávolodás, a valós kép és a gondolt kép között, ugye erre jön még rá az, hogyha a szülő elítéli a gyerekét. Mit okoz ez a gyerekekben, hogy a szülők egy része elbagatelizálja a gyerekek életében megjelenő problémákat, nem tud azonosulni vele, legyint rá, töröld le magad onnan, ne foglalkozz vele, eleve, amit ti csináltok, az ördögtől való. Mi lesz ennek tulajdonképpen a következménye?
2: Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, amit felnőttként, szülőként, tanárként, edzőként, bárkiként, akik gyerekekkel dolgoznak, foglalkoznak, vagy gyereket nevelnek, adhatunk a gyereknek, az a kíváncsiság, a bizalom és a biztonság. Ma már egyébként azt is gondoljuk, én magam is ezen a véleményen vagyok, hogy így az elsődleges lelki szükséglete egy növekvő lénynek, egy növekvő embernek az a biztonság. Szóval, hogy azzal, hogyha én nem vagyok kíváncsi, és nem fordulok oda a fiatalhoz olyan egyszerű kérdésekkel, csak például, hogy hogy vagy. Nekem ez tanárként nagyon-nagyon szívemarkoló volt, amikor egyszer-egyszer föltettem ilyen kérdést a gyerekeknek, és nem mindig értették, hogy mi bajom van. Tehát, hogy hogy lehet az, hogy egy felnőtt kíváncsi rájuk. Megkérdezi, hogy nem tudom, milyen napja volt tegnap, vagy milyen volt a hétvégéje. Mi az, ami bántja? Hogy érzi magát? Szóval, hogy legyünk kíváncsiak rá, én pszichológus hallgatóknak is azt szoktam mondani, hogy szerintem a pszichológusnak is az egyik legnagyobb erénye az, ha kíváncsi, és folyamatosan kíváncsi az ügyfelére és a többi emberre. Miért? Mit kommunikálunk ezzel? Azt kommunikáljuk ezzel a másiknak, hogy fontos vagy nekem, fontos az, amit te gondolsz, fontos az, amit te érzel, és ezzel jó eséllyel egy jóféle biztonságban fogja érezni magát a fiatal. És ha jóféle biztonságban érzi magát, akkor kérdezni fog tőlem. Ha jóféle biztonságban érzi magát, akkor a nehézségeit el fogja mondani. És szerintem valahol ennek az egész történetnek mindig ez a kulcsa, hogyha baj van, ha fiatalként bizonytalan vagyok, nem tudom, hogy mit csináljak, ami teljesen természetes, hát honnan tudnám, mert egy felnövő ember vagyok éppen, de biztonságban érzem magam, akkor fogok kérdezni, fogok segítséget kérni, és bizalommal fogok fordulni valaki olyan felnőtthöz, akiben ezt a bizalmat megtaláltam, elég csak egy szülő, elég csak egy tanár, elég csak valaki, akihez tudok fordulni, és akkor nagy valószínűséggel nem maradok egyedül a nehézségeimmel. Szóval, hogy én ezért tartanám fontosnak azt, hogy ne erről a magaslóról, ne erről a nem vagyok rád kíváncsi, én úgy sem értem, meg jaj ne húzd az időmet ezzel, meg most jaj anya nem ér rá.
1: Old meg magad.
2: Igen, én tudom, hogy elképesztő nehéz az, amikor nagyon sokat dolgozunk, 6-ig benn vagyunk a cégnél, utána még haza kell érni, ott még nem tudom én, házi munka van, vagy még holnapra egy prezire fel kell készülni, vagy csak meg kell csinálni valamit, vagy tényleg összerakni holnapra az uzsonnát a gyerekeknek. Én tudom, hogy ezek emberfeletti. Azt gondolom, nem túlzás, hogy ezek szinte emberfeletti teljesítmények, de nem érdemes megúszni a minőségi időt, az odafordulást, az együtt töltött gondolatokat a gyerekekkel, mert ekkor fog minden egyes életkorban azzal a biztonsággal felnőni a gyerek, hogy később nekem se szülőként nem lesz vele gondom, de ami szerintem fontosabb, hogy a gyereknek sem saját magával a saját felnőtt élete során.
1: Illetve talán azért is fontos mindaz, amit elmondtál, mert ugye az Z és az alfa generáció folyamatosan azt kapja, hogy olyan generáció, amely elmagányosodik. Ebben is van valamiféle ellentmondásosság, hiszen egyrésztről vágyunk arra, hogy kirepüljenek a csemeték. Ha véletlenül valaki otthon marad, akkor nagyon hamar megkapja azt a jelzőt, hogy mama hoteles. Ugyanakkor meg mégis szeretnénk, ha önállósodnának. Mit látsz te? Szerinted is elmagányosodunk itt a 21. században, vagy ez valami túlzó általánosítás?
2: Ez egy nagyon izgalmas ellentmondás, aminél azt látjuk, hogy igen, elmagányosodás van. Nagyon fontos azt a különbséget azért itt megtenni, hogy a magány az nem egyenlő azzal, hogy egyedül vagyok. A magány az sokkal inkább azt jelenti, hogy nincsenek olyan emberi kapcsolataim, amiben érzelmi mélységet és valódi kapcsolódást megélhetnék másokkal. És ez ugye az azért ellentmondás, mert hát itt vagyunk egy olyan világban, ahol a világtörténelemben eddig a létező legkönnyebb kapcsolódni egymással. Hát a világ túloldalán ott vagyok egy másodperc alatt egy videóhívással. Mégis miért van az, hogy? Hát nagy valószínűséggel azért, mert hogy ez a fajta online kapcsolódási lehetőség, ez egyrészt nélkülözi a személyes jelenlétet. Én a mai napig nagyon sokat szoktam idézőjelbe játszani tréningjeimen azzal, hogy nézegetünk például emberi arcokat, és próbáljuk megállapítani róluk, hogy milyen alapérzelmeket fejeznek ki ezek az emberi arcok. Vagy például szoktunk olyat is játszani, hogy testtartásokhoz párosítunk arcokat. Ezek ugye mind-mind arról szólnak, hogy például valós offline találkozási helyzetben tudunk-e érzelmeket kifejezni, és tudunk-e érzelmeket detektálni. Ezeket a sztorikat, amiből aztán majd lesz empátia, meg konfliktuskezelés, meg hatékony kommunikáció, szóval, hogy ezeket a sztorikat az online térben, elsősorban az írásos kommunikációval nem nagyon fogjuk tudni megtanulni. Erről a pszichológia már évekkel, évtizedekkel ezelőttről kongatja a vészharangot, hogy a valós fizikai térben megvalósuló emberi találkozásokat nem tudjuk nélkülözni, és ahhoz, hogy jó probléma megoldók legyünk felnőtt korunkban, ahhoz bizony szükség van arra, hogy ezt offline térben tanuljuk meg kezelni. Szóval, hogy az instant kapcsolatok, a gyorsan lecserélhető kapcsolatok, amik ugye az online térben egy pillanat alatt meg tudnak történni, a nagyon laza kommunikáció, tehát például az, hogy írok valakinek Messengeren, de az majd csak két nap múlva válaszol. Ne adj Isten, megnézte azt, amit én írtam neki, de mégsem válaszol. De ez olyan mértékű szorongást tud az emberekben kelteni, hogy az elképesztett. Én magam látom a terápiás térben, nem túlzás, hogy napi szintű ügyeket hoznak a klienseim is ezzel kapcsolatban. És ennek azért van egy megint csak klasszikus összetevője, tehát hogyha nekem a saját szerethetőségemmel, a saját magabiztosságommal, a saját értékességemmel kapcsolatban nehézségeim vannak, akkor ez ki fog ütközni akkor, amikor kommunikálok másokkal, vagy valaki nem válaszol nekem. Ez klasszik, ebben nincs semmi újdonság. Ami újdonság van, az az, hogy az online térre ad egy nagyon alkalmas, kettő, azért az idegrendszerünk arra van kitalálva, hogy offline kommunikálunk. Tehát, hogyha én kérdezek tőled valamit, akkor valami választ csak fogsz adni. Tehát maximum nézel rám, és nem válaszolsz, és akkor értem, hogy itt most valami konfliktus van, itt valamit rendeznünk kéne. De amikor ülök a telefonom fölött, és csak azt látom, hogy a másik nem válaszolt, akkor ott pöröghetek a saját filmemben, hogy vajon itt most mi történik. Ő most engem biztos nem szeret, ő most valaki mással van éppen, és a többi, miközben lehet, hogy csak arról van szó, hogy dolgozik a másik, vagy suliban van, és órán van, és eltetették a telefonját, és nem tud válaszolni nekem az adott kérdésemre. Szóval, hogy ez a fajta kapcsolati minőségváltozás, ez egyértelműen látszik, és igen, ez okozza azt a fajta magányosodást, amiben a minőségi és mély kapcsolatok hiányoznak. És itt sem kell nagy számokra gondolni, szóval, hogy azért minőség és mély kapcsolatunk hagyományosan senkinek sincs sok. De ez így a normális. De az a néhány, az viszont nagyon hasznos biztonságot nyújt, mind könnyűségek, mind nehézségek esetén az embernek.
1: kapcsolatok, így van. Viszont sokféle problémával küzdenek a gyerekek. Magányosodás, feszültség. Kezelnünk kellene, de még mindig az érezhető, hogy ebben nem tapasztalható egységes társadalmi konszenzus. Te hogy látod, hogyan változott meg a gyerekek lelki egészségének támogatása az elmúlt évtizedekben? Kell-e még küzdenünk azzal a kihívással, amely korábban egyértelmű volt, hogyha valaki pszichológushoz fordul, akkor ő pszichomókushoz jár, dilidokihoz megy. Változott ez ahhoz? Jobban vagyunk ezzel ma már? Merünk segítséget kérni? Akár szülő, akár gyerek?
2: Szerintem igen. Szerintem merünk. Képzeld el, hogy nekem például a klienseim nagy része férfi, amin a kollégáim is meg szoktak lepődni, hogy klasszikusan azt gondolnánk, meg az is volt a statisztika, hogy a férfiak kevésbé kérnek segítséget. Ez is úgy tűnik, hogy most már azért változik. Az, hogy fiatalok is pszichológushoz fordulnak, az is szerintem most már egészen jó mesdjében van, miközben azt én azért nem gondolom, hogy minden probléma esetén rögtön azonnal szakemberhez kell fordulni. Hát én nagyon örülnék annak például, hogyha kisgyerekeket hamarabb tudnának családok családon belül, hogy is mondjam, csak segíteni, és nem rögtön szakemberhez kellene fordulni, de Isten őriz, hogy akár magunk ellen is beszéljek. De hál' Istennek szerintem a segítségkérés az most már jobban a köztudatban van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy én nagyon örülnék egy olyan világnak, ahol például közoktatásban az önismeret az sokkal hangsúlyosabban jelen lenne, akár tanóra szintjén is, tehát hogy heti szintű foglalkozás szintjén, mert hogy az a testi egészségünkkel, de a lelki egészségünkkel is, amíg itt a Földön vagyunk ebben az életben, biztos, hogy naponta kapcsolatban leszünk. Tehát az, hogy ilyen-olyan tantárgyi tudás, az mennyire fontos, önkritikus is vagyok, tehát az, hogy az endoplazmatikus retikulum az most micsoda, azzal valószínűleg viszonylag kevés embernek van napi szintű dolga. De az, hogy nehézségek vannak, az, hogy stressz van, az, hogy kapcsolati konfliktusok vannak, az napi szintű kérdés, és ebben tök jó lenne, hogyha az embereknek nagyobb tudatossága és nagyobb rálátása lenne saját magával kapcsolatban. Mondok egy végtelenül egyszerű példát, amit én például nagyon gyakran alkalmazok. Az előző ügy. Ugye X mondjuk Peti ráír a kiszemelt barátnőjére, és ez a kiszemelt barátnő ez nem válaszol csak este. És akkor Peti azt gondolja magáról, hogy biztos nem szeretem, biztos nem vagyok elég jó, biztos más iránt érdeklődik, és én ilyenkor szoktam azt a végtelenül egyszerű kognitív technikát javasolni, hogy tedd fel magadnak a 100 pontos kérdést. Mi a bizonyítékod rá? Mi a bizonyítékod arra, hogy ez a gondolat igaz? És nagyon gyorsan mindenki rájön, hogy ja, hát alapvetően semmi. Nem tudhatom, hogy miért nem válaszol a másik. Nagy valószínűséggel ez a fajta feszültség, ez a fajta gondolat, ez belőlem jön, és nekem van vele dolgom. Szóval, ha például ezt a nagyon egyszerű technikát többen jobban tudnák alkalmazni, akkor nagy valószínűséggel kevesebb olyan rágódás, aggodalom lenne, talán túlzás azt mondani, hogy a világban, szóval, hogy így köztünk, amivel sokkal jobban tudnánk kezelni a saját gondolati bakiainkat, és aztán saját érzelmi bakiainkat.
1: Az önismeret jelenthet olyan divatos fogalmat, mint hogy well-being? Mert ugye nagyon gyakran azt látjuk, olvassuk ezeket a felkapottá váló pszichológiai kifejezéseket, de igazából például ez mit jelent, hogy jól érezni magunkat, vagy jól lenni? Uh-huh. Hogyan segíthetnénk a szülőknek abban, hogy ezt definiálni tudják akár saját maguk vonatkozásában, akár a gyerekük vonatkozásában?
2: Igen, egyrészt én azt gondolom, hogy ma a pszichológia, csak be kell menni a könyvesboltokba, egy nagyon jól eladható termék. Én ennek egyrészt nagyon örülök, azért örülök, mert hogy tényleg az a közhely, hogy magunkkal töltjük a legtöbb időt az életben, az igaz, tehát az, hogy magunkkal jobban legyünk, és magunkat jól ismerjük, azt szerintem az egyik legfontosabb kompetencia az életben. És ehhez, hál' Istennek most már hozzáférhető pszichológiai tudás és pszichológiai tartalmak nagyon sokat segítenek. Akár egy ilyen beszélgetés is, amiben most mi itt részt veszünk, és akár egy jó önsegítőkönyv is erre nagyon alkalmas. Mégis az is látszik talán, hogy ennek van egyrészt egy olyan árnyoldala, hogy egy könyv, vagy egy rövidebb, akár social médiában felfedezhető, nézhető tartalom, ami ugye néhány 10 másodperc, az tökéletesen alkalmas lehet arra, hogy rosszul diagnosztizáljam magam, valami olyan problémát találjak magamon, amire azt mondom, hogy ez biztos én vagyok. Ez egy kicsit nekem mindig olyan, mint a sokat hallgatott slágerek, hogy hát ezt most nekem írták. Hát persze, ha szerelmi bánatom van, egy szerelmes dalt, persze, hogy azt fogom gondolni, hogy ez rólam szól, ezt nekem írták. Szóval, hogyha van valamilyen pszichés nehézségem, akkor könnyen eshetek abba a hibába, hogy na, én biztos nekem ez a bajom. Ugye egyik talán sláger téma az az ADHD, hogy nagyon gyorsan mindenki diagnosztizálja magát ADHD-val, vagy nekem a másik kedvencem az a narcisztikus személyiségzavar. Pár évvel ezelőtt ment a Facebookon egy mém, hogy attól, hogy utálsz valakit, attól még nem biztos, hogy narcisztikus. Tehát, hogy nagyon gyorsan gondoljuk azt, elsősorban másokról, például, hogy ilyen nehézségekkel küzd, miközben ez egyáltalán nem biztos. Szóval egy picit azért óvatosságra intenék mindenkit, ezzel kapcsolatban érdemes azért ezekbe jobban belemélyedni, alaposan utána nézni, nem egy tényleg néhány másodperces videó alapján eldönteni, hogy velem mi is van, illetve hogyha tényleg akkora a szenvedés nyomás rajtam, ami már diszfunkcionálissá tesz engem a mindennapokban, mondjuk a munkában, magánéletben, családi életben, iskolában, bárhol, akkor én azt gondolom, hogy érdemes szakemberhez fordulni, és majd kiderül, hogy egy rövidebb vagy egy hosszabb folyamat az, ami segít és egy picikét rendbe tesz. Ugye köztünk pszichológusok között van egy ilyen félkomoly mondás, talán ezt itt megengedhetem magamnak, hogy nincs normális ember, csak olyan, akit nem ismersz eléggé. Ezen persze mosolyoghatunk egy jót, de ezzel én csak annyit szeretnék üzenni ezzel a tényleg picit fűszeres mondattal, hogy valami mennyiségű önismereti dolga mindenkinek van, hát az se véletlen, hogy mi is sok önismeretbe járunk, tehát hogy nekünk is meg kell dolgozni magunkat ahhoz, hogy jól tudjunk segíteni, nyilván ez mindenkinek tök hasznos a saját életében.
1: Ha már behoztad az ADHD-t, ezzel kapcsolatosan több beszélgetésben vettem már részt, és mindig felmerül bennem kérdésként, hogy az ilyen típusú felkapott diagnózisok, és a felkapott most idézőjelben van, okoz-e szerinted feszültséget a szülőknek? Nem azért jelenik-e meg ilyen számban ma a gyerekek között az ADHD, mert egyszerűen ráálltunk, vizsgáljuk, keressük, sőt adott esetben be is akarjuk bizonyítani, hogy itt van valami diszfunkció, ami aztán mondjuk mentséget adhat nekem arra, hogy a gyerekemmel miért nem tudok bánni. Ebben bármilyen szempontból látsz valamilyen igazságot? Rendelkezésre állnak ezzel kapcsolatosan adatok?
2: Szerintem ebben sok egymás mellett futó vélemény, hit és bizonyítható tény megy előre, és ki, amit ebből tud, annak alapján igyekszik nyilatkozni erről. Azt leszögezném, hogy én ADHD szakértő nem vagyok, de annyi biztos, hogy sokkal fejlettebb a diagnosztikus eszköztára ma már a tudománynak és a szakembereknek, tehát hogy sokkal biztosabban és sokkal alaposabban tudják ezt az egyébként egészen komplex diagnózist megadni, hogyha szükség van rá. Ebből természetesen következik az, hogy a kiadott diagnózisok száma az egyre magasabb. Ebben semmi különleges nincs. Ez az egyik. A másik az pedig az, hogy könnyű összekeverni az állandó online jelenlétből és magas képernyő használatból fakadó figyelmi fragmentáltságot, figyelmi szétszórtságot az ADHD-val. És ez ugye mit jelent? Ez ugye azt jelenti, hogy az okos eszközöknek a használata az most már oda-vissza bizonyított tény, és szinte szerintem mindenki számára ismert információ, hogy a hosszú távú figyelmi képességeinket rontja. Miért? Azért, mert nagyon intenzív ingerhalmaz, nagyon gyorsan változó ingerhalmaz. Ez ugye egy nagyon gyorsan pörgő jutalmazási rendszert aktivál az agyban, aminek következtében valóban a figyelmi, tehát nem tud a figyelmünk letapadni annyira hosszú távon egy valamire. És elkezdünk szétszórni, nagyon gyorsan vált a figyelmünk információk között, és szerintem én ezt tartom az egyébként a jövő pszichológiájának az egyik legnagyobb kihívásának, hogy az ezzel kapcsolatos figyelmi fókusz és az ezzel kapcsolatos késleltetési képesség az nagyon nehéz lesz a jövőt illetően. Mit jelent ez a késleltetési képesség? Ez azt jelenti, hogy egyre nehezebb lesz úgy lenni, hogy bizonyos dolgok nincsenek meg azonnal. nem kapom meg azonnal, nem következik be azonnal, hanem egy kicsit várni kell rá. Várni kell arra, hogy kibéküljünk, várni kell arra, hogy a fizetésemet 30 nap múlva megkapjam, várni kell arra, hogy a feladat után a főnök csak holnap vagy holnap után fog visszajelezni, vagy az is lehet, hogy soha nem fog visszajelezni, vagy beadom a CV-met valahova, és a munkáltató soha nem jelez vissza, hogy köszönöm, nem felelt meg, vagy köszönöm, megfelelt. Szóval, hogy ez a fajta késleltetési képesség és frusztráció tűrési képesség nagyon nehéz már most, a jövőt illetően még inkább az lesz, és ez kéz a kézben jár ezzel az info robbanással, ami az elmúlt években körbevesz bennünket, és ezt egyébként könnyű rögtön ADHD címkével megpecsételni. És amúgy is most azt a világot éljük, hogy szeretünk mindennek valamilyen orvosi medikalizált pecsétet adni, mert akkor azzal úgy könnyű mit kezdeni, akkor azt mondjuk, hogy ja, megvan a pecsét, jöhet rá a kezelés, és kész van, vagy bedobok egy gyógyszert, és kész van a dolog, miközben a dolgok sokszor ennél összetettebbek, bonyolultabbak, de valószínűleg megint annál vagyunk, hogy instant szeretnénk gyorsan mindenre valami megoldást. Én azért terápiásan is szoktam mondani, mert az ügyfelek is tudnak türelmetlenek lenni, és én is szoktam mondani, hogy hát igen, ez meló, izzadságszag, befektetett munka, és hogy a terápiák is úgy, mint minden változás, nem egy ilyen lineáris grafikonnal leírható valami, hanem hullámzik, meg visszacsap, meg visszaesés van, meg előrehaladás van, hát mint amilyen az élet maga.
1: Hogy tudja a szülő ezt a frusztrációtűrést, várakozástűrést növelni, fejleszteni a gyerek életében? Tudsz erre példát mondani?
2: Én most tartok egy előadást, járom vele az országot, ez a cím a 8 másodperc figyelem, és ott erről is szó van, hogy az online tér kihívásaival, meg egyáltalán így ezzel a modern világgal szemben mit tudunk mi szülőként csinálni, mert teljesen érthető és logikus, hogy ez a legfontosabb kérdés. Az a helyzet ám, hogy nem spanyol viasz a válasz. Tehát az van, hogy azok a fajta játékok, azok a fajta, és majd mindjárt mondok konkrétumokat, az együtt töltött idő, hogy menjek egy kicsit közelebb, hogy a szenzomotoros képességeinket milyen tevékenységekkel tudjuk fejleszteni, hogy a türelmet, hogy az együttműködést mivel tudjuk fejleszteni, hát például olyan dolgokkal, amik társasjátékok, amik együtt végzett sporttevékenység, szabadidős tevékenység, együtt végzett kézműves tevékenység, szóval, hogy minden olyan dolog, ami minden ember számára, én azt gondolom, hogy rendelkezésre áll, és még azt is feltételezem, hogy a tudásában is benne van. Tehát, hogy nem kell nagy dolgokat kigondolni, és még csak a mesterséges intelligenciát sem kell feltétlenül segítségül hívni ahhoz, hogy mit csináljak a gyerekemmel ahhoz, hogy stb. Stb. Stb. De mondjuk akkor, hogy konkrétumot mondjak, késleltetési képesség, türelem. Például úgy együtt sportolnia a gyerekkel, hogy abban a gyerek meg tudjon élni sikerélményt, de meg tudjon élni valami olyat is, amikor valami nem jött össze. És amikor valami nem jött össze, akkor nem várom el tőle, hogy ne legyen szomorú, nem várom el tőle, hogy ne akarjon még jobban teljesíteni, de nem is dolgálom meg érte, hogy ez most nem sikerült, nem várom el tőle a maximumot, hanem nyilván életkorának megfelelően vele együtt, elmagyarázva és példát mutatva neki, együtt tanuljuk meg azt, hogy igen, hogy lehet ezt majd jobban csinálni a későbbiekben, hogy lehet elviselni azt, hogy most valami nem jó. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell feltétlenül rögtön megnyugtatni a gyereket, és nem kell feltétlenül rögtön kiszedni abból a frusztrált állapotból, amiben benne van. Természetesen nem kell szenvedni hagyni ezzel, nem azt akarom mondani, csak ezek a rövid mondatok mindig olyan végletes értelmezésekre adnak lehetőséget. Szóval szépen árnyaltam benne tartani a gyereket ebben, és biztatni arra, hogy lehet ezt jobban csinálni. És még egyet szeretnék kiemelni. Ezzel kapcsolatban ezt is most már azért a pszichológia egyre hangosabban mondja, hogy igenis lehet unatkozni. Tehát, hogy igenis... van annak haszna, amikor az ingerészségem nincs azonnal kielégítve, és a gyerek megtanulja azt, hogy hogyan tudja a saját idejét kitölteni hasznosan, és hogyan tudja elviselni azt, hogy éppen most nincs körülöttem ezer történés, ezer dolog. Egész egyszerűen azért, mert hogyha ezt föltoljuk a maximumig, és ennek idegélettani háttere van, hogyha ezt a dopamin boostot föltoljuk a maximumig, amikor majd ott van az ember abban, hogy most éppen nincs körülöttem semmi, most éppen mit csináljak, akkor jön majd az az üresség, meg tanácstalanság, meg motiválatlanság, hogy itt a prefrontális kérgemet nem bombázza a dopamin, és most én ezzel nem tudok mit kezdeni. Erre jó az unatkozás.
1: És ezt látjuk mi felnőttként az Z-generáció és az alfa generáció állandósult jegyeiként.
2: Így van.
1: Lusta,
2: így van.
1: Nem motivált,
2: így
1: nem
2: van.
1: Akar semmit az élettől.
2: Így van.
1: Sajnos az időnk elrohant, még egy utolsó kérdésre van lehetőségünk, ami talán itt a végéhez közeledve, arra nézve nagyon fontos lehet, hogy hogyan tudnak a szülők kapcsolódni a gyerekekhez. Hogyan ne legyenek túl sokak, helikopterszülők, de mégis mindazt, amiről eddig beszéltél, azt meg tudják adni neki.
2: De a helikopterséghez csak egy gondolat. A helikopterség esetében azt kellene végig gondolnia egy szülőnek, hogy vajon milyen saját meggyőződésből és motivációból vagyok helikopterszülő. Tehát, hogy mitől vagyok én sok? Hogy attól, hogy a saját szorongásomat csökkentem ezzel? Vagy attól, hogy a saját maximalizmusomat élem meg akkor, amikor a gyerekből szeretném kitolni a maximumot? Vagy nagyon gyakran szoktam azt az alaphiedelmet látni sok embernél, hogy a világ az egy veszélyes hely, és hogyha a világ veszélyes, akkor nekem kell megvédenem, és mindenhol ott kell lennem a gyerekem esetében. Vagy hát ugye a klasszikus, amikor túlzottan azonosulok a gyermekem problémáival, nem hagyom őt magára ezekben a helyzetekben, én szeretném megoldani, de ezeknek általában az van ám, hogy a végeredménye az az, hogy vagy egyfajta egy ilyen önállótlanság, egy ilyen konfúz identitás, ez a nem is tudom igazából én ki vagyok, vagy akár egy lázadás, ugye ez is a klasszikus. Én mindent megtettem a gyerekemért, és a gyerekem most engem ellök. Hát persze, mert lázadna, szeretne leválni, és szeretne önálló lenni. Szóval, hogy én, ha így ökölszabályokat kéne megfogalmaznom, hogy lehet ezt hasznosan csinálni, egyrészt nem haszontalan érteni az adott életkori működést, különösen ez kamaszkorban szokott, én azt látom, nehéz lenni. Amikor nem akarom megmondani a gyerekemnek, hogy mit csináljon, csak értően odafigyelek, az nem azt jelenti, hogy én nem tudom, vagy passzív vagyok. Az értő odafigyelés elképesztő jó dolog. Itt vagyok veled, figyelek rád, én sem biztos, hogy tudom a választ, de veled vagyok, és csináljuk ezt együtt, ezt a nehézséget. Aztán tök hasznos, hogyha tisztelem a gyerekemnek a határait. Én nagyon nem tartom például jó ötletnek a lokátor alkalmazását, hogy ilyen konkrétumokat nézzünk. Értem, hogy aggódok a gyerekemért, de ez pontosan olyan, mint régen sem rontottunk be feltétlenül a gyereknek a saját szobájába csak úgy, és nem azért, mert majd valami olyat fogok látni, amit nem akartam látni, hanem egész egyszerűen azért, mert minden embernek megvan a maga intim szférája és határa, és azt átlépni, az nagyon nem egy szerencsés
1: illetve
2: dolog.
1: Ez egyfajta bizalom is.
2: Persze, ez mindig egy bizalom. És így van, és látod, megint ugyanott vagyunk. A bizalomnál vagyunk, és a biztonságnál vagyunk. Hogyha ezt megadom a gyermeknek, az érzelmi biztonságát megadom a gyereknek, azt, hogy ő spontán kifejezhesse magát, az, hogy az érzelmeit megélhesse, mondhasson nemet például, akkor nagy valószínűséggel egy olyan érzelmi légkörben fogom tudni felnevelni, amivel a későbbiekben sem lesz. Még egyszer mondom, sem nekem, sem neki nehézsége.
1: Sajnos az időnk lejárt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mai vendégem F. Takács István, okleveles pszichológus, tréner, egyetemi oktató, tanár volt. Köszönöm, hogy ismét velünk voltak, és szeretném megköszönni hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. További szép estét mindenkinek!
0: Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallották.

és mások becsületében kárt ne tégy, a többieket már csoportosítva, de már átvettük. Ez maradt utoljára, amelyik szó szerint a kivonulás könyvében úgy van, hogy ne tégy hamis tanúságot fele barátod ellen. És hát az új szövetségben pedig az Úr Jézus azt mondja, hogy hallottátok a régieknek szóló parancsot, ne esküdjél hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet, és akkor utána még az Úr Jézus az emberi beszédről is szól, hogy ti ne esküdjetek, beszédetek legyen, igen, igen, nem, nem. Ez az a parancsolat, ami ellen úgy gondolom, ilyen-olyan formában mindenki vétett már. Amikor első áldozókat tanítottam, és a tíz parancsolatról is szó volt, akkor föltettem mindig a kérdést, hogy van-e olyan köztetek, aki sose hazudott, vagy nem füllentett még? Becsületesek voltak a gyerekek, mert soha egyetlen egyszer sem történt meg az, hogy valaki föltette volna a kezét, ezek ugyan 8 év körüli gyerekek voltak, hogy ők soha nem hazudtak, nem füllentettek. De hát ez azt lehet mondani, hogy gyerekkoruktól már ismert vétek és bűn, a mostani időkre meg burjánzik, hiszen egymásnak nyíltan mondják az emberek, hogy ez hazudik, ne hazudjatok, és így tovább. A Bibliában egyébként az első igazi bűn, amikor a gonosz lélek hazugsággal ráveszi az őszülőket, hogy hát ne hallgassatok az Istenre, mert hogyha ti vesztek a tiltott fa gyümölcséről, akkor semmi rossz nem következik be, hanem annak lesztek, mint az Isten. És az utolsó könyvében, a Bibliában, ott is a hazug sátánról van szó, amint löveli ki a hazugságot a Jelenések könyvében. Tehát maga a Biblia is mutatja, hogy az első könyvtől az utolsókig végig kíséri az emberiségnek a történetét. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy az ördög, a gonosz lélek a hazugságnak az atya. És az igazság forrása maga az Isten. Ez a Ószövetségnek is a meggyőződése már. A Zsoltáros számtalanszor megénekli, hogy a hűsége, igazsága örök és el nem múlik az Istennek, és az Úr Jézus is maga magát azt mondja, magáról állítja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és Pilátusnak pedig mondja, hogy azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Tehát az ő egész élete az Isten igazságáról való tanúságtétel volt, és miután ugye az igazmondás az mindig kapcsolható a kommunikációval, az emberi kapcsolatteremtéssel, hiszen az ember legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy beszél. Ugye, mert itt kezdődött az ember lét, úgyhogy hogy tudtunk beszélni. Úgyhogy volt, aki azt mondta az egyházatyák közül is, hogy ez olyan nagy dolog, hogy szinte az Isten maga tanította meg az embert a beszédre, mert az állatoknak vannak ugyan jelzéseik egymás irányába, de úgy, hogy gondolatokat kifejezzenek, érzelmeket kifejezzenek, úgy csak az ember tud beszélni és kommunikálni önmagáról. Na most, hogyha már a kommunikációnál vagyunk, akkor azt mondták, hogyha egyszer Jézus maga az igazság, és azért jött, hogy tanúságot tegyen az igazságról, akkor ő a legtökéletesebb kommunikátor. Mert
amit az atyától kapott, átadott, azonosult magával, az igazsággal,

0: Jól lehet mondja, hogy még sok mondani valom volna, de még nem tudjátok megérteni, majd eljön az igazság lelke, és teljessé teszi azt a, így mondjuk, hogy kinyilatkoztatást, amit hoztam nektek. És az igazságnak a szeretete az a legfőbb erények közé tartozott a kereszténységben, de talán lehetne mondani, hogy a világ jobbik részének az erkölcsében is, mert akik az igazságét meg tudtak hallni, azokat mindjárt nem is, de utólag tisztelte az emberiség, hogy annyira komolyan vették az igaz beszédet. Tehát a vértanúknak a tanúságtétele pontosan erről szól. Ugye, az egy összetett szó, a vértanú. Mi mindig csak úgy használjuk ezt a szót. Benne van a tan, valaminek a tanítása, Jézus Krisztusé. És ők ennek életet adtak azáltal, hogy ezt megélték, és vallották. De annyira vallották, hogy még az életükkel is képesek voltak alátámasztani. Ugye minden vértanú ezt bizonyítja. Ugye Pascalnak ezért volt egy döntő érv Krisztus föltámadása mellett a vértanú apostolok. Mert azt mondta, hogy hiszek a tanúknak, akik életüket adták tanúságukért. És ez az igazság ismerete, szeretete, megvallása, ez mindig is központba, középpontba került a keresztény erkölcstanban. Ebből adódóan az igazság elleni vétkeknek sokféle formája van, amit mi ismerünk a keresztény erkölcstanból. Hát miután úgy van először az Ószövetségben, hogy hamis tanúságot ne tégy, ugyanis a zsidóknál nagyon gyakori volt az, hogy perre mentek, pereskedtek, és akkor tanúkat hívtak, vagy pedig esküvel is alátámasztották. Nagyon sokszor esküdöztek, mondta az Úr Jézus, hogy ti azonban ne esküdözzetek, hanem beszédetek legyen, igen, nem, nem. Tehát ne tanúskodj hamisan, ne tegyél olyan esküt, ami nem állja ki az igazság próbáját. Vagy pedig, ha jövőre vonatkozik az eskü, mondjuk egy fogadalom, akkor azt az esküt megtartsd meg. Tehát a hamis eskü, vagy a eskü meg nem tartása, ez is ebbe a téma körbe tartozik. Aztán, hát ugye, mi a hazugság? A hazugság az igazságtól való eltérés, mégpedig úgy, hogy abból kár még kár is származik. Mert nyilván, hogy egy viccelődésben a hazugság egy áprilisi témá, április elsői tréfa, az nem úgy számít, mint amikor valakinek a becsülete, a vagyona, az élete kárt val a másik hazugsága miatt. Ide tartozik aztán a másik hírnevének a tiszteletben tartása. Hát ennek aztán ma nagy hiány vagyunk, hogy a másik jó hírnevét tiszteletbe tartanánk. A meggondolatlan ítélkezés, tehát hallottam valakitől, hallottam, tehát ő nincs meggyőződve róla, de hát ugye a pletyka az hozza, és akkor ő maga is ítélkezik. Ide tartozik a megszólás is, ami nem föltétlen az igazság ellen való, csak a más hibájának a fölösleges kibeszélése. Szokták mondani az emberek, hogy hát Hát mindig szóba kerülnek mások. Hát próbálj meg a jót is elmondani a másik emberről. Tehát a megszólásban benne van az, hogy rossz indulatúan zárom föl a másiknak a hiányosságait, vagy hibáit, bűneit. Ide tartozik a rágalmazás. Abban már bűn is van, vagy olyasmi is, ami már kimondott hazugság is. Mert a rágalom az nem csupán azt foglalja magába, hogy elmondja egyik ember a másikáról, hogy mit csinált, hanem ráfog dolgokat, ami meg se történt. Ez nyilván, hogy minősített bűnözés vagy bűn a 8. parancsolat ellen. És hát végül is a beszédnek sokféle fajtájával lehet az a hízelgés, a talpnyalás, a kétszínűség. Ezek is mind ebben a 8. parancsolat körébe tartoznak, vagy a kérkedés, a dicsekvés, a fölösleges dicsekvés, mondjuk az irónia, ami a másiknak fájdalmat okoz olyan módon, hogy a körülményei ezáltal rosszabbá válnak. Én nem szeretem a kabarét. Megmondom, miért nem szeretem a kabarét, mert az mások kigúnyolása. Tehát annak idején se szerettem, mert ugye hülyének nézték a proli embert, amikor a Hofi parodizált, vagy a parasztot, és akkor, ami nem úgy volt, tehát, mert más a olyan műsor, amiben szellemesség van a másik gúnyolása nélkül. De a kabaréban mindig az van, mikor ilyen influencerek nekiállnak, és akkor hol ezt a politikust, hol azt a politikust parodizálják, de ha őt parodizálják, akkor meg van sértve, ugye? Tehát ezzel is vigyázni kell. Aztán a hazugságnak hát a súlyossága az attól függ, hogy milyen fokon térünk el az igazságtól, és mekkora kárt okoz. Mert nyilván, hogy egy koncepciós perben a hazugság az életet is tönkre tud tenni. De, hogy amikor valaki másoknak az életét, akár börtönre ítélését idézi elő a hazugságával. És hát ebben a vétekben a 20. század nagyon-nagyon jeleskedett. Mert olyan dolgok történtek, amik korábban nem fordultak így elő. Először is voltak a koncepciós perek. Tehát eleve kitűzték, hogy ezzel és ezzel vádolni fogjuk az illetőt. Meg volt előre szerkesztve már egy Grősz József, egy Mincenti, vagy sokan mások koncepciós perek áldozatai lettek. Tehát előre legyártották, és azt hamis tanúkkal kellett a koncepciós perekben bizonyítani. Emlékszem rá, ez még ugye a rendszerváltáskor volt, ott egy Jakovlev nevű miniszter, aki visszatekintett a Szovjetunió 70-72 évére, vagy mennyit, ugye 17-től 91-ig, és akkor azt mondta, hogy mi mindig hazudtunk, magunk közt tudtuk, hogy sose mondunk igazat. Nem hittünk abba az eszmébe, amit hirdettünk. De mégis mondtuk, mert ez volt az egzisztenciánknak az alapja. Tehát össze is dőlt egy rendszer, mert arra épült, hogy hazugságra épült. Aztán, ugye most megint előhozzák ezeket a ügynökaktákat, beszervezéseket, ugye azt mondják, hogy majd október 22-én feltárják. Ez eleve hibás. Azért merem mondani, mert én tudom azt, katonakoromtól kezdve többszörösen megkörnyékeztek, hogy legyek besúgó. Hála a jó Istennek ellen tudtam állni. De ugye voltak kemény esetek, amikor embereket tudtak zsarolni. Ki akart szökni a határon, elkapták, azt mondták neki, vagy börtönbe mész, vagy beállsz a szolgálatunkba. Elkapták valami erkölcsi hiányossággal, azzal is. Mit tudom, vagy lopott a gyárból, elsímítjuk, csak legyél, megijedt az illető. Csinált egy közlekedési balesetet, mert mondjuk ittas volt, de azt mondták, nem lesz semmi probléma, mi elintézzük, hogyha jelentesz nekünk. Tehát zsarolással kikényszerítettek embereket a besúgásra, hogy jelentéseket írjon, vagy még hazudjon is a jelentésben. Hogyha mi itt egy teljes, tiszta képet, tabula rázát akarnánk készíteni, akkor az egész rendszernek a mozgató embereit kellettne, azokkal kellett volna kezdeni. Csak már késő, mert ágyban és párnák közt haltak meg, akik ezt intézték, akik verőlegények voltak, akik az ávót irányították. És most úgy néz ki, hogy azok az áldozatok, akik végül is ennek lettek bűnösei, azok most tovább fognak bűnhődni. Mert nyilván biztos volt olyan is, aki karriervágyból jelentett, de általában az emberek zömét valami erkölcsi megbicsaklással tudták megfogni. És másik, hogy nagyon sok aktát megszüntettek, és az maradt meg, amit akartak meghagyni. Tehát ez egy újabb feszültséget fog hozni, hogyha ezt most úgymond kiterítik a társadalom elő, mert féligasság lesz. És Chesterton mondja, hogy a féligasság a legrosszabb, mert abban van is igazság, de nagyon sok hiányzik belőle, ennél fogva az emberek ezt készpénznek veszik. Most az igazságnak a tisztelete, hogy mi tartozik, mit kell mondanunk az igazság érdekében. Van-e olyan dolog, amit el lehet titkolni? Nyilván, hogy van. Egyébként a katolikus erkölcstan nem azt mondja, hogy mindent ki kell mondani, hanem nem szabad hazudni. Jól emlékszem rá, nagy hideg tél volt 70-ben, és ilyen hagyakorlaton voltunk, és ott fölváltva voltunk őrségben is. Hát én is voltam őrségben is, és hát láttam azt, hogy a katonák kiszögdöstek a tanyákra, és a kulacsukba pálinkát vettek be, majd még akkor voltak 20 fokos hidegek. És egyébként nekünk még a laktanyába lehetett szesztini, de a hadgyakorlaton ott egyszer adtak csak. És beivatott a tiszt, mert hát látta, hogy többen a pálinkától itt a sállapotba kerültek. Azt mondja nekem, hogy maga papnövendék, magának nem szabad hazudnia. Kik hoztak be pálinkát a táborba? És azt mondtam neki, mondom, a katolikus erkölcstan azt mondja, nem szabad hazudni, de azt is mondja, nem minden esetben kell megmondani az igazságot. Inkább vállalni kell érte a meghurcoltatást, de nem kell mindig megmondani az igazságot. Például ilyen a gyónási titok. Érdekes, hogy a csehek most ezt sem akarják elfogadni, mentek a pápához is, hogy ne legyen a gyónási titok titok, hanem bizonyos esetekben a pap mondja meg, és pont a csehek mondják, akiknek fő védőszentje Nepomuki Szent János, akit ugye kivégeznek, bedobják a Modva folyóba, mert hogy védi az egyház jogait, és nem akarja megmondani, hogy mit gyónt a királyné. De van szakmai titok. Az orvos is titoktartásra van kötelezve. Őneki az jelenthet dilemmát, ha megkérdezi a beteg, hogy doktor úr, mi bajom van nekem? Ugye? Tehát, ha egy olyan gyenge idegzetű emberrel van szembe, aki kisebb bajoktól is megijed, annak azt mondani, hogy ide figyeljen, hát a CT meg minden alapján nagyon súlyos rákja van. Meg szabad mondani? Hát még jobban elkeseredik, ha ezt így megmondják neki, ugye? Most olyan embernek, aki azt mondja, hogy nyugodtan mondja meg, doktor úr, én föl vagyok mindenre készülve. De ez a betegre vonatkozik, de másnak nem adhatja ki, ugye? Tehát vannak szakmai titkok. A katonaságnál is vannak titkok. Vannak egy minisztériumban titkok. Nem lehet mindent elmondani, ugye? Tehát titoktartásnak meg kell lenni bizonyos területeken. Na most, hogy ott valaki azt mondja, hogy nem tudom, az nem ugyanaz, mint hogyha hazudna, mert nem akarja megmondani. Ugye? Tehát katolikus erkölcstan bizonyos esetekben a nagyobb jó érdekében megengedi, hogy elterelő dolgot mondjunk. Hát ha valakit kerestek a háború alatt, mert mondjuk mondjuk a nyilasok kerestek egy zsidót. És a pap azt mondta, hogy nem is láttam, nem is ismerem, ezt közben ismeri. Itt egy nagyobb dolog élet érdekében mondta ezt. Tehát nem abszolút ilyen értelemben, mert itt az életről van szó. Ugye Szent Atanás szokták előhozni, hogy üldözik a Szent Háromság tagadók, megy a Níloson, ott evez, egyszer csak gondolja, hogy meg kéne fordulni. Megfordult és szembe találkozott az üldözőikkel. Üldözőivel. És akkor azt mondja, nem láttátok, nem láttad a tanást? De előbb arra ment, menjetek arra, előbb arra ment. És ő volt az, ugye? Tehát ismer ilyeneket az erkölcstan, hogy nagyobb jó érdekébe. Vagy szoktuk mondani, hogy a becsület az nagyon nagy érték, ezt nem szabad elveszíteni. De nem lehet bálvány. Mikor volt bálvány a becsület? Amikor azt mondták, mondjuk 19. században, hogy akkor kihívlak párbajra. Te megsértettél engem, mert azt mondtad, hogy én sikasztottam. Ez az én becsületembe gázolt. Tehát kihívlak párbajra, és meg foglak ölni. Ugye? Tehát ilyen esetek, mert megtörtént számtalan szó, hogy egy párbajban úgy megsebesítették egymást, hogy meg is haltak. Tehát itt ugye ezek erkölcsi dilemmák lehetnek, az igazságot mindig hozzá kell mérni az életigazsághoz. Ahogy van életigazság, van úgy élethazugság is. Mert nem csak szavainkkal tudunk hazudni, hanem tetteinkkel is. És vannak emberek, akik egész életükben egy ilyen élethazugságban élnek. Tehát nem azért füllentett valamit, vagy mondott, mert megszorult, hanem az egész élete a gyávaságból, vagy valami, vagy becsvágy keresésből egy hazugság. Valójában ő nem úgy él, mint ahogy mutatja magát, és akkor egy élet hazugsága az, ami hát őt vezérli. Na most, ez egy óriási fejezet, ami itt a mi katekizmusunkban van, a társadalmi tájékoztatás eszközeinek a használata. Ez így 30 éve ismerjük ezt a szót, hogy média, médiumok. Előtte nem igen használtuk, hanem mondtuk, hogy ezt mondta a rádió, vagy láttam a televízióba, de egy 30-40 év óta a média szó az erre a területre vonatkozik, és nagyon-nagyon nagy fejlődésen ment keresztül. Tehát nem pusztán az újság, a rádió, a televízió, hanem például a fiataloknál a digitális eszközöknek különböző ilyen alkalmazási módjai jelentik az információt. Igen ám, de itt van a legnagyobb lehetőség arra, hogy deformáljanak embereket. És ezért a II. Vatikáni Zsinat, de már 12. Pius is fontosnak tartotta, hogy foglalkozzék ezzel a kérdéssel. II. Vatikáni Zsinatnak is már van egy határozata, ez pedig még a 60-as évek elején volt, a hírközlő eszközökről. Hát attól kezdődően óriási fejlődésnek indultak. Nem véletlen, hogy bevezették a tömegtájékoztatási világnapot, és minden évben a pápák egy körlevelet bocsátanak ki, hogy mire hívják fel a figyelmet a tömegtájékoztatással kapcsolatosan. Általában az, hogy szolgálnia kell az igazságot, a békét, a közjót, a megbocsátást, az elmaradott népek fejlődését, és így tovább. Mindig hoznak valamit a tömegtájékoztatási világnapon. Most meg aztán, hogy pár év óta van a mesterséges intelligencia, ez egy külön fejezetet jelent a médiáknál. Önmagában nagyon jóra lehetne használni, meg lehet is a mesterséges intelligenciát. Nem véletlen, hogy már Ferenc pápa is, de mostani pápánk 14. Leó is az enciklikájában egy nagy fejezetet szentel a mesterséges intelligenciának. Viszont felhívja annak a veszélyeire a figyelmet, mert azt mondja, hogy le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, már hogy ne a háborút, hanem a békét szolgálja. És ezek az algoritmusok, amelyek különböző szerkesztésben tálalják az igazságot, befolyásolni tudnak hatalmas tömegeket, ifjúságot, embercsoportokat. És éppen ugye most jönnek ilyenekkel elő, hogy a választásokkor bizonyos hírek nem is jutottak el az emberekhez. Azt hiszik, hogy mindent meg tudunk kapni, de nem, hanem irányítani lehet a hírekkel az emberek gondolkodását, érzésvilágát, meg döntését. Azelőtt azt mondták, hogy a BBC az a hírforrás, amelyik a legobjektívebb, mert mit tudom, még három helyről nem kapja meg ugyanazt a hírt, addig nem közli. Ez is a múlté. Mert már erre nem várnak az emberek. S vannak a fake newsok, a hamis hírek, amelyek propagandisztikus jellegűek, és egyszerűen eltelítik az embereket hazugsággal. És ezek az influencerek pedig százezreket tudnak mozgósítani. Amíg azelőtt így szokták mondani, pletykálnak az öregasszonyok, ugye, kiütek a padra, ott ültek, ment az úton valaki, akkor látták, hogy mindenki, te mit tudsz erről? Tudom az apjáról ezt, azt, amaszt. Tudta három-négy öregasszony. Ugye? Most ez az öregasszony, aki unatkozik, fölteszi a Facebookra, és megosztja a rágalmat. De mennyi van ilyen? Úgyhogy az öregek is vétkesek, mert egyrészt meggondolatlanul, komoly ismeret nélkül megosztják. Vagy valaki fölteszi a sérelmét, hogy ő vele ez és ez történt, vagy ezek ilyenek és ilyenek. Nem tudunk mit csinálni ellene. És még a legrosszabb, a névtelen ilyen rágalmazás. Régen azt mondták, hogyha névtelen levél jön, azt első olvassuk, tépjük ketté, dobjuk a szemétbe. Mert ha annyi gerince nincs valakinek, hogy odaírja a nevét, címét, akkor az nem érdemli meg, hogy komolyan vegyük. Hát mi történik ma a Facebook világában? Ez. Fölteszi, és megvádolnak valakit. Megrágalmaznak. És ez borzasztó. Ezt lehetne mondani az emberi kapcsolatok rákjának a mai időben. Ahogy van az emberi testnek egy rákos betegsége, úgy az emberi kapcsolatoknak is van rákos betegsége. És ebbe a digitális eszközök bele játszanak erőteljesen. Jules Benda annak idején itt egy tanulmányt, az volt a címe, az írás tudók árulása. Ez ugye a 20-as években jelent meg, ami arról szólt, hogy a világot az értelmiségiek félre tudják vezetni, amikor például azt mondják a jóra, hogy rossz, a rosszra, hogy jó. Mire gondolok? Vagy mire gondoltak ők? Például éltették a háborút, hogy nagyon jó a háború. Ha meg kell nézni a 14-es ilyen akkori időket, éljen a háború, vesszen kutya Szerbia. Ugye? Ezt sugallották, hogy a háború, a fegyverkezés jó. Aki meg azt merte mondani, hogy ne legyen háború, arra azt mondták, hogy pacifista, Babits Mihályra is börtönbe kell csukni. Tehát ez volt az írástudók árulása. És ez csak fokozódott a mai időkig. Mikor Pesten vagyok, ugye éjszaka ottan ezen a FM a rövid hullámon nagyon sok rádió műsort be lehet kapcsolni, nem tudok aludni, és most én nem reklámozom egyiket se, csak tudja az ember, hogy melyik pártállású rádiót hallgatom. Mintha nem is egy országban hangzanának el ugyan arról. Most, hogy megtörténtek a választások, ahogy hallgatom, hogy egyik rádió ezt mondja, például köztársasági elnök esetében, a másik meg azt, de homlok egyenest ellenkezőt. Hol az igazság? Ugye? Tehát ez nagyon nagy problémát jelent, és a hamis propaganda. Ma, ugye a Trianonra emlékezünk, és hát egy 2010 óta ez a nemzeti összetartozás napja is, hogy már ne csak a fájdalmat emlegessük, Utólag tudjuk, hogy a Trianonhoz ezek a utódállamok vezetői mind hamis hazugságokat terjesztettek rólunk. Párizsba, Angliába, mindenütt teljesen befeketítettek bennünket. Úgyhogy Aponyi Albert hiába mondott három nyelven egy klasszikus, bravúros beszédet, már nem is hitték el az emberek, mert teljesen hamis dolgokat mondtak, mind a történelemre vonatkozóan, mind a magyarok viselkedésére. Mert amit tudom én, a történelemre vonatkozóan azt mondták a románok, hogy Debrecenig ez a dák-román birodalom volt. Akkor a szlovákok is mondták, hogy Duna vonaláig ez volt a Morva birodalom. A szerbek is mondták, hogy mi elejtő kitartottunk az Antant mellett, Bácska, Bánát, a miénk följöttek Bajáig. Mindegyik hazudott, meg hogy mi milyen gazemberek vagyunk, hogy nem hagyjuk őket a saját anyanyelvükön, és így tovább. És a propaganda elérte azt, hogy a Trianonba elszenvedjük történelmünk legnagyobb csapását. Ugye? Tehát itt lehet látni, hogy szemen szedett hazugságokkal országok sorsát el lehetett dönteni az elmúlt évszázadban. Tehát itt lehet látni, hogy milyen nagy dolog lenne az igazságnak a szeretete, és milyen kárt tud okozni a hazugság. Mert az igazság az van, a hazugságot kitalálják. Az igazság az mindig van. Tehát lehet azt mondani, szokták mondani, hogy szubjektív az igazság, mert te így látod, én meg úgy látom. Ha van igazság, hogy szubjektíve dönthetünk, de azért van objektív igazsága, például a történelemnek is, hogy valójában mi volt, hogyha azt pártatlanul ítélik meg. És hát még aztán a 8. parancsolat területéhez hozzá kapcsolja a nagy katekizmusunk az igazság, szépség, szakrális művészetet is, hogy ennek az óvása, ez fontos a keresztények számára, hogy akár a művészetben is, akár a szakrális dolgokban a szépet és az igazat fejezzük ki. És hát itten pirossal aláhúzgáltam még, mert azt mondja, itt azt írja, ezért kell a püspököknek akár személyükben, akár megbízottaik által a régi és az új vallásos művészet minden megjelenési formájának támogatásán fáradozniuk, és ugyanilyen vallásos gondossággal kell távol tartaniuk a liturgiától, a kultikus épületektől mindazt, ami a hit igazságának és a szakrális művészet hiteles szépségének nem felel meg. Ebből adódhat az, hogy sokszor óvást emelünk a templomokban bizonyos előadások ellen, hogy ez nem ide való. Ez kötelessége püspöknek vagy a püspök által megbízott papoknak is. Ezt a 8. parancsolat területéhez sorolja a nagy katekizmusunk. Igen, hát ez most látjuk, hogy a 8. parancsolat megtartása milyen fontos lenne. Úgy látom, hogy a mai társadalmunk nagy ellenségeskedését, táborokra szakadását, azt pontosan ide vezethetjük vissza, hogy a 8. parancsolatot nem tartjuk meg. Hazugsággal, az igazság elferdítésével, a másik örökös vádolásával és hasonlókkal, az influencereknek, a tömegek hergelésével, és ezért soha nem lesz se béke, se összetartás, se egyetértés hazánkban. Hogy ez megvalósulhasson, ahhoz többet kell tenni, mint hogy ilyenkor tartunk egy megemlékezést a Trianonról, hanem úgy kellene élnünk, hogy a nemzet egysége, békéje, egymás megbecsülése az megvalósulhasson. De ameddig erre a vezetők nem mutatnak példát, nem lesz béke országunkban. Bellon Gellértnek most ismét csak az imádságához fordulnék, hiszen nagyon mély lelkületű papja volt ő a Kalocsa egyházmegyének. Ne hazudj! Mennyit, de mennyit vétkezünk, Istenem, a beszédünkkel, kitalálásainkkal, s mennyire nem szent előttünk az, amire magunknál kényesek vagyunk, a mások becsülete. Értesd meg velünk saját magunk esetétből, mennyire kevés látszik kifelé cselekedeteink indító okaiból, tetteink teljességéből, mennyi tusakodásunk, önmardosásunk előzi meg egy-egy külső megnyilatkozásunkat, és mégis milyen könnyen félreértik, félremagyarázzák, vagy a körülmények miatt rosszul végződik, és ez másoknál is így lehet, és így van. Éleld ki bennünk a beszéd bölcsességét, az ítélet egyensúlyát, a megállapítások óvatosságát. Taníts meg bevallani az igazságot ott, ahol a lelki vagy életérdekek miatt szükséges, és mutasd meg, hogy hogyan kell hazugság nélkül elrejteni illetéktelen tolakodókkal szemben titkainkat, vagy bizalmas értesüléseinket. Neveld ki bennünk azt a biztos látást, mely értékére szállítja le környezetünk hízelgő hazugságait, mely átvágja az önbecsapás és öncsalások talmi légkörét. Leplezd le bennünk az álszent magatartásokat, a másokat félrevezető jámborságokat, a lelkület kettőségét, az elfogult ítélkezés igazságtalanságát, az érdekekkel lefizetett lelkek magasztalását. Avasd bennünket, Uram, az igazság szolgáivá és az igazság apostolaivá. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézisét hallották.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
5: Dicsőség mindörökké!
4: A Szent Miklós imacsoport a Mária Rádió kápolnájából a dicsőséges rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk! Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
5: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki halottaiból feltámadott. Igen, Krisztus valóban feltámadt, és Isten azt akarja, hogy mondd el mindenkinek. Mondd meg ennek a haldokló világnak, hogy fiam valóban feltámadt. Beszélj a feltámadt Krisztusról, angyalom, mert nemzedéked racionalizmusa miatt sokan nem ismerik el ezt az igazságot, és emlékeztesd az embereket arra, hogy Isten szava él és eleven. Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindenképpen és mindenek felett első, aki azért jön el napjaitokban, hogy emlékeztessen titeket a reménységre és az ígéretre. Hirdesd a feltámadt Krisztust, aki mindig jelen van, közöttetek van, de bennetek is van, aki gazdag a kegyelemben, és akit nagyobb megbecsülés illet, mint a jogarokat és trónokat. Az ő istenségében olyan hatalom van, aminek tisztasága semmihez sem fogható, mentes minden foltól, minden ható szeretettel van az ember irány. Ismertesd meg őket bennem rejlő misztériumokkal, amelyeket felfedek a lélekben szegények és azok előtt, akik tiszta szívvel közelednek hozzám.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
5: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafűzőr második titka, aki a mennybe fölment. Lépj a második titokba, amikor felmentem az Atyához. Szűzanyánk mondja, kisgyermekeim, égi édesanyátok vagyok, szabadítótok édesanyja, megváltótok édesanyja. Ma meghívlak benneteket, hogy figyeljetek az égi dolgokra. Kérlek, szakadjatok el a világ dolgaitól, és emeljétek fejeteket az ég felé. Azt keressétek, ami mennyei. Keressétek a világosságot, és a világosság nem okoz csalódást nektek. Szerezzetek örömet Istennek, és forduljatok felé. Ne ragaszkodjatok a világhoz, Istenhez igazodjatok, és ő mennyben vezeti a lépéseteket. Ó, szeretett gyermekeim, még mindig nem értitek? A mennyben van a ti otthonotok, a földön csak felkészültök arra, hogy Istennel találkozzatok. Isten megadta nektek szeretete adományát.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent.

0: Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus mondja, lépj harmadik titkomba, amikor a Szent Lelkem lángnyelvek alakjában leszáll. Imádkozz az eljövendő pünkösdért, nemzedéked már érzi a születés fájdalmát, az éjszakának majdnem vége, nem sokára hajnalodik. A gonosz, aki éjjel zavartalanul körbejár, hajnalhasadáskor elmenekül. Igen, a kegyelem lelke kiárad az egész emberiségre. Én magam fogom táplálni egész nemzedéketeket, én foglak tanítani és vezetni benneteket, még szentjeimmel és angyalaimmal is találkozni fogtok minden utcasarkon, rátok hullatom kenyeremet, örüljetek és örvendjetek. Én az Úr vagyok, a világ világossága, akinek van füle, hallja meg. Bátorság, nem sokára hajnalodik. Jöjj, elmélkedj. Én vagyok az igazság, szent lelke, én vagyok az emlékeztető, aki szavamra emlékeztet benneteket, aki eljön hozzátok, és felráz mély álmotokból. Hallottátok, hogy a kegyelem lelkét milyen bőségesen fogom kiárasztani az egész emberiségre, hogy fiaitok,

0: és leányaitok jövendölni fognak. Mindez beteljesedik, amit a Szentírás mond. A mennyből készítelek fel, hogy megismerjétek az igazságot. Bátorítalak benneteket azzal, hogy jeleket adok az égen és a földön, és látomásokat adok a szegényeknek és a kicsinyeknek. Édesanyámat küldöm hozzátok sok-sok országba, hogy tanítóként neveljen benneteket.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Isten, szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Jézus mondja, most a negyedik titok következik, szeretett édesanyám mennybe felvétele. Áldott légy és elmélkedj. Ebbe a szent szívbe jöttem el, az én szentséges szívem képmásába és hasonlatosságába, hogy Isten emberé legyek, és kövessem lépteit, majd később ő kövesse az enyémeket. Mondottam, hogy ő és én mindent megosztottunk egymással a keresztig. A mi egységünk olyan bensőségesen teljes volt, hogy nem volt szükségünk beszédre, mert csupán szívünkben érintkeztünk. Távol létemben nem kellett eljuttatnom hozzá szavaimat és gondolataimat. Szent Lelkem egyedülálló hatalmában, Szűzi szívében mindenről tudott, mivel Isten az övé volt, ő meg Istené. Így módon az örök atya akarata volt az ő minden napi tápláléka, az ő gondolatai fogantatásától kezdve mindenkor egységben voltak az én gondolataimmal. Az ő szíve, amelyet teljesen az atya akarata alá rendelt, szüntelen imádság, a szeretet szüntelen himnusza volt. Engem a ti háromságos isteneteket imádott, aki egy a lényeg egységében.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Áldott gyermekem, most lépj az 5. titokba, amikor én, az Úr, megkoronázom édesanyámat, és a mennyország királynőjének nevezem. Kérem, hogy szemleld ezt a dicsőséges titkot. Ki magasztalt fel engem leginkább? Megmondom neked, az új Éva magasztalt fel leginkább. Igen, az asszony, kinek öltözete a nap, lába alatt a hold, és fején 12 csillagból korona, mert én, aki megteremtettem az eget és benne levőket, a földet és rajta élőket, mindezek fölé helyeztem őt. A mennyország királynője mindenkor a magasságbeli trónja előtt áll. Nem kisebb az ő nevének nagysága, mint a menny magassága a föld fölött. Az ő neve világosságba öltözött. Hajtsa meg térdét az egész világ előtte, aki Isten anyjának szent nevét viseli.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk!
0: Hálát mondunk neked,
2: mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy időre szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülőszűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
5: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel. A dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 8-a. Vigasztaljátok népemet! Izajásnál a 40. fejezet első versében olvassuk ezt. Vigasztaljátok népemet! A Izajás könyvének ez a fejezete valóságos vigasztalás. Júda népét a próféta már Babilonban látja, míg Jeruzsálem romokban hever. Ekkora már Babilónia legyőzte Asszíriát. Lám, milyen ingatag a világbirodalmak sorsa, jövője. A júdai királyságot Babilónia hurcolt a fogságba Krisztus előtt 587-ben. A kortörténészek szerint a 39. és a 40. fejezet között több mint 100 év eltelthetett. Nem tagadjuk azt, hogy Izajás maga is megprofétálhatta mindezeket Isten kijelentéseként. Kell a vigasztalás ilyen helyzetekben. Korábban Izajás kemény szavakkal intette meg Isten népét hitetlensége miatt. És megjövendőlte mindazt, aminek a fejezetben már tanúi vagyunk. Akkor kemény, határozott profétai hangra volt szükség, most pedig vigasztalásra. Bizony fontos tudni azt, mikor kell profétaként, és mikor lehet testvérként jelen lennünk mások mellett, illetve mikor van mind a kettőre szükség. A vigasztalás azonban csak akkor nem üres és hiába való, ha tényleg van megoldás, ha van szabadulás, ha valóban nem a halálé az utolsó szó. Ennek okán a vigasztalás után ismét megszólalhat a profétai hang a biztos útról, az örömteli örök jövőre nézve. Ez a fejezet valójában egy Jézus Krisztusra mutat, akiben Isten ténylegesen megvigasztalt bennünket, hogy mi is vigasztalni tudjunk másokat. Vigasztaljátok népemet!
0: Megváltottalak! Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha.
0: È significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
3: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
4: Köszöntelek benneteket szeretettel. A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsilus Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. még egyszer a rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek Mária rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Hírpercek.
1: A Vatikán bejelentette az idei Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az aszbesztszennyezésről tartottak kerekasztal beszélgetést a Pázmány Egyetemen. Imádkozzunk együtt Magyarországért! Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy az üzenet rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, és hosszú távú fenyegetés is több százmillió ember életére. A nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. A Pázmány Egyetem szellemiségéhez igazodva hagyományteremtő szándékkal hívták össze három tanszék oktatóit június 3-án, hogy a tavasszal kirobbant aszbesztszennyezési ügyet szakmai tudományos párbeszéd formájában járják körbe. Tudatta az egyetem. Az aszbesztről közzétett adatok alapján az építőiparban dolgozó fizikai munkások jelentős része ki van téve az aszbeszt okozta káros hatásoknak. A megsérült, illetve bontáskor a levegőbe került mikroszkopikus rostok belélegzése a becslések szerint világszerte évente több mint 200 ezer halál esetet okoz. Az aszbeszt használatát több mint 50 WHO tagállamban betiltották. Ausztriában több osztrák kőbányát bezártak 2026 elején az aszbeszt miatt, és játszótereket is lezártak. Bándi Gyula professzor emeritus hatékony és gyors beavatkozást sürgetett, minden jelen, minden jövő generáció egészségének megóvása érdekében. Szeretettel hívja közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-ig tart, a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozzon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, amely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
1: Reggeli zsolozsmák. Görög katolikus imádság következik.

Amen. Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked, mennyei király, vigasztaló igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak útfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenttől, és üdvözés jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Szent háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, Szent tekints és gyógyíts meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor.

0: Halmaz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket. Gyertek, boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Hallgasd meg szavaimat, Uram, értsd meg kiáltásomat. Figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem. Mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat. Reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy. Nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző és álnok férfiút utálja az Úr. Én pedig irgalmad bőségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban, a szívük terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják. Ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt üzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged. És örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni. És büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazad. Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket. Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkottatott volna, öröktől fogva is örökké vagy te. Ne térjésd nyomorúságra az embert, te, ki azt mondottad, térjetek vissza, emberek fiai, mert egy ezredév a te szemedben, Uram, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy űrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tova éveink. Reggelre erenyésztek, mint a sarjadó növény, mely reggel kivirít, de el is enyészik, estére virágát hullatja, fonnyattan elszárad, mert elsorvadtunk haragottól és felindulásodtól megrendültünk. Magad elé tetted gonoszságainkat és életünk idejét orcád világosságában, mert napjaink mind elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el. Éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarész csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kiméreti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat, és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még, könyörülj szolgáidon. Beteltünk reggel irgalmaddal, Urunk, vígattunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és tekints le szolgáidra is, alkotásaidra is, vezéreld azok fiait. Legyen rajtunk, ami Urunk, Istenünk fényessége, és kezünk munkáit irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd. Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem, nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult, aki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fedhetetlen úton járt, az szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor és örökön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten! Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten! Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten! Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek!
2: Most is, mindenkor is, örökkön örökké. Amen! Boldog, aki észreveszi a szegény.

Mert vétkeztem ellened, ellenségeim rosszat kívántak nekem, mikor hal már meg és pusztul ki az ő neve, s ha bejött egyikük, hogy meglátogasson, hiába valóságot szólt a szíve, gonosz mondani valót gyűjtött össze magának, majd kiment és ugyanígy beszélt.

De még az az ember is, akivel békében éltem, akiben bíztam, aki kenyeremet ette, az is cselt szőtt ellenem. Te azonban, Uram, irgalmaz nekem, emelj föl engem is, megfizetek nekik. Ebből ismerem meg irántam tanúsított jó akaratodat,

Ki, úgy legyen, mint a szarvaském sóvárog a vízforrások után, úgy sóvárog lelkem utánad, Istenem, szomjúhozik lelkem az erős, élő Istenhez, mikor jutok el, s jelenek meg az Isten szín előtt. Könyhullatás lett a kenyerem éjjel is nappal, hisz nap mint nap mondják nekem, hol van a te Istened. Mikor ezekre emlékezem, keserűség van lelkemben, mert az előtt vidáman vezettem a népet Isten házáig.

fogok adni neki, üdvözítőm ő az én Istenem, bennem viszont háborog a lélek, azért emlékezem meg rólad, a Jordán földjéről és Hermonról, a kishegyről, mélység a mélységnek hiált zuhatagjait hangjában, magas hullámaid és habjaid mind átcsaptak rajtam.

Mindenségem sanyargat, összetörve csontjaimat szidalmaztak engem szorongató ellenségeim, és naponta mondták nekem, hol van a te Istened? Miért vagy szomorú én lelkem, és miért háborgatsz engem? Bízzál Istenben, mert még hálát fogok adni neki, üdvözítőm ő az én Istenem. Hittélj meg engem, Isten, és szolgáltass nekem igazságot az istentelen néppel szemben, a gonosz és álnok

Mutasd meg világosságodat és igazságodat, hogy azok vezessenek és vigyenek el engem a te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be az Isten oltárához, az Istenhez, aki megvidítja ifjúságomat. Hálát adok neked a citerán, Isten én Istenem. Miért vagy szomorú én lelkem, és miért háborgatsz engem?

Alleluja, dicsőség néked, Isten! Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten! Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten! Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek!

akartom, ment meg engem, hanem te mentettél meg minket sanyargatóinktól, és gyűlölőinket te szégyenítetted meg. Istenben fogunk büszkélkedni minden nap, és a te nevedet, nevednek hálát adunk mindörökké. Most mégis eltaszítottál és megszégyenítettél minket, és már nem vonulsz ki seregeinkkel. Megfutamítottál minket ellenségeink előtt, és gyűlölőink kifosztottak minket. Mint levágandó juhokat átadtál minket, szétszórtál bennünket a nemzetek között. Ár nélkül adtad el népedet, nem is volt magas a vételáruk. Gyalázatra adtál minket szomszédainknak, csúfságra és nevetségükre azoknak, akik körülvesznek minket. Közmondássá tettél minket a pogányok között,

Gyalázkodók szava miatt az ellenség és üldöző színe előtt, e csapások ránk zuhantak, mi mégsem feledtünk el téged, és nem szegtük meg szövetségedet, nem fordult el tőled a szívünk, bár elterelted ösvényeinket utadról, mert megaláztál minket a gyötrelem helyén, és a halál árnyéka borított be minket. Ha elfeledkeznénk a mi Istenünk nevéről, és ha idegen Isten felé tártuk volna ki kezünket, vajon nem kérné-e számon Isten ezeket, hiszen ő ismeri a szív titkait, mert érted gyilkolnak bennünket naphosszat, olybá vesznek, mint a levágni való juhokat. Kelj föl, Uram, miért alszol, kelj föl és ne vess el mind végig, miért fordítod el orcádat, ne feledkezz meg szegénységünkről és szorongatásunkról, hiszen lelkünk a porban fekszik, és hasunk a földhöz tapadt. Kelj föl, Uram, segíts meg minket, és szabadíts meg minket a te nevedért.

világosságért, és vezessen csodálatosan jobbod. Nyilait hegyesek, te hatalmas, népek esnek el előtted, a király ellenségeinek szívébe hatolnak. A te trónod, Isten, örökkön örökké áll, királyi jogarod igazság jogara. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, azért kent föl téged, Isten, a te Istened, az örömolajával társaid fölé. Mirha, aloé és kázia illatozik ruhádból, elefántcson termekből vidítanak föl téged, a királylányok, kik eljöttek a te tiszteletedre. A királyné jobbot felül áll aranyos ruházatban, körülvéve fényes, sokszínű pompával. Halljad, leányom, és lásd és hajtsd ide füledet, felejtsd el népedet és atyád házát, a király kívánja szépségedet, mivel ő a te urad, imád őt. Tírusz leánya közeleg ajándékokkal, a nép gazdagjai könyörögni fognak színed előtt. A király leányának minden dicsősége bent van a szívében, arannyal szegélyezett sokszínű öltözetében. Utána szüzek vezettetnek a királyhoz, az ő társait hozzád vezetik. Beviszik őket vigassággal és örvendezéssel, bevezetik őket a király templomába. Atyáid helyett fiaid születnek, fejedelmekké teszed őket az egész földön. Megemlékeznek a te nevedről minden nemzedékről nemzedékre. Ezért a népek magasztalnak téged örökké és mindörökkön örökké. A mi Istenünk oltalom és erő, segítünk a szorongatásokban, melyek nagyon elértek minket. Azért nem félünk, ha megrendül a föld és a hegyek a tenger szívébe zuhannak. Zúgtak és háborogtak annak vizei, megrendültek a hegyek az ő erejétől. A folyó árja megörvendezteti Isten városát, megszentelte hajlékát

0: A fölséges, Isten lakik benne, azért meg nem inoghat. Megsegíti azt Isten korán reggel, megremegtek a nemzetek, országok meginogtak, a fölséges hangját hallatta is, megrendült a föld. Az erők ura velünk van, oltalmazunk, Jákob Istene. Jöjjetek és lássátok az Úr műveit, csodáit, melyeket végbe vitt a földön. Háborúkat szüntet meg a föld határáig, összetöri az íjat és szétszúzza a fegyvereket, a pajzsokat elégeti tűzzel. Nyugodjatok és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten, fönséges leszek a nemzetek között, fönséges a földön. Az erők ura velünk van, oltalmazunk, Jákob Istenem. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökön örökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Dicsőség az Atyának.

0: Elbírván kínzóit megszégyenítette, és az ördögök tehetetlen vakmerőségét megtörte, az ő imádságai által üdvözíts jóságos a mi lelkünket, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Minek nevezzünk téged malasztal teljes, menj nekem, mert felragyogtattad az igazság napját, paradicsom kertnek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted, szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál, tisztaságos anyának, mert a mindenség istenének fiát hordoztat karodon, imád őt, hogy üdvözítse lelkünket.
1: Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat. A te országad deríts föl szolgált fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat.
0: Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmazz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmazz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmazz nekünk.

védkezéseinket, szent tekints és gyógyíts meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, dicsőség

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
1: mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
0: Amen. Krisztus vértanújához esedezünk ma mindnyájan, mert ő könyörög a mi üdvösségünkért, és mindnyájan hittel járulunk elébe. Ő nyújtja felénk a kegyelem karját, ő űzi el tőlünk a démonok seregét, mint a hit őrzője.

0: Irgalmaz.
1: Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Krisztus Istenünk, ki az igazakat szereted a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígéret által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogad el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket, tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve, és általuk tanítatva a hitettségére, és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
0: Amen.

0: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse föreánk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk.
1: Amen.
0: Krisztus, igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert, legyen ránk egyezze orcád világosság, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéred lépteinket parancsolatai teljesítésére, szeplőtelen anyád és összes szenteid imái által.
1: Amen.
0: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, adj áldást, Uram.
0: Krisztus, igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának imái által, a tiszteletre méltó test nélküli mennyei erőknek oltalma által, a szent dicső mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent Ivadar, nagy vértarun, akinek emlékét tiszteljük, és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk, üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
1: Amen.
0: Szent atyáink imái által, Úr Jézus Krisztus Istenünk,

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Hajai László. Úrnapi adásunk témái: Legyetek emberek, ahogy Krisztus is az, a tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a madridi fiataloknak. A Szent Atya homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus velünk jár az utcákon és éltet minket. Leó pápa: kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Adjatok neki lelkületet. Legyetek emberek, ahogyan Krisztus is az, tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a fiataloknak. Spanyolországi apostoli látogatása első napján, szombaton este 8:30 kezdett el, Leó pápa imavirrasztást tartott a fiatalokkal Madrid Plaza de Lima terén. A találkozón a fiatalok 6 kérdéssel fordultak a Szentatyához, aki beszéde végén küldetéssel bízta meg őket. Legyenek emberek, húsvér férfiak és nők, kövessék a feltámadt Krisztust, a tökéletes embert, aki mindenkorban megosztja velünk a történelmet. Szent Ágoston mellett kik még a pápa nagy példaképei? Hangzott az első kérdés. Leó pápa számos szent közül 3 emelt ki. Az első az ékes szólásáról ismert aranyszájú Szent János, aki egy ideig remeteként élt, majd papként és püspökként szentelte életét az egyház szolgálatának. Szívében hordozta Isten szavát, és azt mindenkinek oda ajándékozta, következetesen tanúságot téve az evangélium igazságáról kora eretnekségeivel szemben. Másodikként Leó pápa a spanyol Ágoston rendi szerzetest, villanóvai Szent Tamást említette meg, aki az Alcalai Egyetemen tanult, és tudásával elnyerte 5. Károly császár megbecsülését. Miután Valencia püspöke lett,
1: Obispo de Valencia,
0: intenzív egyházi reformmunkába kezdett, főleg a papság körében, ösztönözve testvéreit az imádságra, a tisztaságra és az engedelmességre. A pápa végül 3. utitásának nevezte meg a szintén spanyol származású mogrovejói Szent Turibio misszionáriust, aki a 16. században Peruban folytatta nagy buzgalommal az indiánok evangelizálását. Szolgálatát intenzív imádságos élet és az igazságosságét való elkötelezettség jellemezte, és ő lett Leó pápa számára a nép, főleg a legszegényebbek iránti odaadás példaképe. A második kérdés a Szent Atya Perúban eltöltött misszionáris éveinek élményeire kérdezett rá. A pápa válaszában a perui emberek hitbéli tanúságtételét emelte ki, amely a nehézségek ellenére reménnyel volt teli. Az ott élő népek szenvedéseivel és örömeivel való találkozás segítette a pápát abban, hogy növekedjen Jézus követésének útján. Az evangélium hirdetése közben ő maga is megtapasztalta, hogy az Úr szava elhozza a békét, ahol konfliktusok vannak, és mindenki számára a kiengesztelődés és igazságosság forrásává válik. Mi segíthetne bennünket Isten hangjának felismerésében? Hangzott a 3. kérdés. Mindenek előtt a csend segíthet nekünk, hogy figyelmünket összpontosítsuk. A csendet keresve megszabadulunk a hangok zűrzavarától, és megértjük, hogy az ideológiák elmúlnak, míg az igazság megmarad. Másfelől Isten jól ismeri a mi hangunkat, hallgat rá és válaszol is. Éppen ezért mondják el az Úrnak, ami a szívünkben van, ajánlotta a pápa. Legyen imádsága a hangunk, mert ekkor az Úr válaszol nekünk igéje által. Ehhez persze hallgatnunk kell élő igéjére Krisztusra, akinek hangja továbbra is ott visszhangzik az egyházban, amely az ő teste. Hogyan lehetnek kísérő társai másoknak a hit szépségének a felfedezésében? Szólt a 4. kérdés. A kísérés során a fiatalok soha ne feledjék, hogy egyikünk sem született mesternek, tanítónak, és mindannyian mindig az Úr tanítványai maradunk. Osszák meg másokkal lelki előrehaladásukat, következetes tanúságot téve Jézus követéséről, amelynek elkötelezettsége folyamatosan megújít, különösen a nehézségek órájában. Jézus velünk tart és megvilágítja az utat, hangsúlyozta a pápa. Kövessék a mester példáját, mint pásztorok, nevelők és barátok. Jézus közelségét még eleséseink során is érezzük, valamint akkor is, amikor kinyújtott kézzel és testvéri öleléssel támogatjuk egymást az úton. Hogyan lehetünk elkötelezett fiatal keresztények a mai társadalomban? Fogalmaztak a fiatalok ötödik kérdésüket. Az egyháztörténelmének hosszú évszázadai során a keresztények mindenféle társadalomban átélték a különböző kultúrákat, hozzájárulva azok kialakulásához. A pápa a Diognétoszhoz írt ősi levél gondolatát idézte a második századból. Ahogyan a lélek a testben, úgy vannak a keresztények a világban. Jézus tanítmányai mindig kortársak, de soha nem a múló idő fogjai. Krisztusban szabadok. Ő szabadított meg minket szeretetével, ennek a szeretetnek köszönhetően mindig szabadok maradunk minden megtévesztés ellenére. Végül hatodjára azt kérdezték Leó pápától, hogy milyen konkrét feladatot kíván rábízni az egyház fiataljaira. Leó pápa mindenkit arra szólított fel, hogy legyünk együtt a föld sója és a világ világossága. Ehhez arra van szükség, hogy megértsük a mai világ társadalmát, bölcsességgel élve benne, hogy azt átalakítsuk az evangélium tanúiként. A fiatal keresztény ugyanis örömében és megpróbáltatásában egyaránt ragyogóvá válik, az élet ízét önmagából meríti, anélkül arra várna, hogy a gazdagság, az élvezet vagy a hatalom adja meg azt neki. Legyetek emberek! Igen, legyetek emberek! Húsból és vérből való férfiak és nők!
1: Hombres y mujeres de carne y hueso!
0: Bízta a fiatalokra küldetésüket Leó pápa. Legyenek olyan emberek, akik az igazságosságot keresik, mert éheznek rá, mint a mindennapi kenyérre. Olyan emberek, akik becsületes és tisztességes életre vágynak, mert szívesen teszik másokkal azt, amit szeretnének, ha mások is velük tennének. Zárta beszédét Leó pápa a madridi imavirrasztáson. Leó pápa homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus velünk jár az utcákon és éltet minket. A Madrid centrumában fekvő történelmi Cibeles téren tartották meg, mint egy 1 millió hívó jelenlétében az úrnapi szentmisét, amelyet spanyol nyelven 14. Leó pápa mutatott be. Homíliájában az úrnapi körben egy spirituális jelentőségét hangsúlyozta. A feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó. Jézus az utcáinkon jár, átkel a tereinken, meglátogatja városnegyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten. Az eukarisztikus kenyérben való jelenlétének emlékezete a hitetek és népetek történelmének középpontjában áll.
1: Está en el corazón de vuestra fe.
0: Itt Madridban, de Spanyolország számos más helyén is, Corpus Domini, az úrnapja nem csupán a liturgikus naptár egyik ünnepe, hanem a hit gyökerejéhez való visszatérés, hogy megújítsuk Isten iránti szeretetünket és hűségünket. E nap ünnepélyes körmenetei évszázadok óta formálják a spanyol nép áhítatát, művészetét, zenéjét, építészetét és életét, és még ma is kifejezést nyer az ország lelkiérzése, a virágszőnyegek, az utcai oltárok, a szentségtartók, az énekek és a liturgikus ruhák szépségén és eleganciáján keresztül. Ez nem egy külsőséges megnyilvánulás, nem egy túlélő néphagyomány, és nem is egyszerű esztétikai díszítés. Itt a feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó, aki él, és még mindig közöttünk jár, aki kenyérré lesz az élet utáni éhségünkre, és meglátogatja szívünk és történelmünk minden zúgát, még a legsötétebbeket is. Így Krisztus a szentmise során táplálékként adja magát nekünk, és a körmenet azt hirdeti, hogy ő nem zárkozik be a templomokba, hanem éppen ellenkezőleg, kijön hozzánk.
1: Jesús camina por las calles.
0: Jézus az utcáinkon jár, átkel a tereinken, meglátogatja a város negyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten, mint a történelem ura, a gyengék vigasza, a családok fénye, a legsebezhetőbbek reménye, a szenvedők békéje. A szentségtartóban az utcákon áthaladó Krisztus ugyanaz, aki azonosul a szegényekkel, a betegekkel, a magányosokkal és a kitaszítottakkal. Nem csupán arról van szó, hogy kivisszük a szentségtartót, hanem arról, hogy hagyjuk magunkat kivezetni az önzésből, a közönből, a kényelmes és magánjellegű hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szólító felhívására, hogy megváltoztassuk a tekintetünket és befogadjuk az ő jelenlétét, amely megváltoztat és felhívássá válik a jelenre, személyes életünkre, kapcsolatainkra, a társadalomra és a jövő építésére nézve. Ebből a szempontból kell értelmezni azt a felhívást, hogy emlékezzünk, amelyet az első olvasmányban hallottunk. Emlékezz az Úr, a te Istened által a pusztában eltöltött 40 évre. Émet járt egy feladat a mai és a holnap Spanyolországának. Az a vallásosság, amely évszázadok óta élteti ezt az országot, ne legyen a múlt múzeuma, amelyet meg kell látogatni, hanem a hit iskolája, amelyből ma is meríthetünk. Legyen egy iskola, amely megtanít arra, hogy tégyre boruljunk Isten és embertársaink előtt, mert senki sem borulhat tégyre az Úr előtt, miközben megveti testvérét. Egy iskola, amely megtanít minket a szeretet ingyenességére, amely ajándékká válik, hogy köztünk járjon és megtörje az önzés láncait. Egy iskola, amelyből megtanuljuk, hogy Isten valós jelenlét, és mi is hivatottak vagyunk jelen lenni a társadalom helyzeteiben és kihívásaiban, nem menekülnünk kell, hanem személyesen elkötelezni magunkat a közjó építése mellett. Leó pápa ezen a ponton megemlékezett Szent Manuel Gonzálezről, az elhagyott tabernákulumok spanyol püspökéről. Élete arra emlékeztet minket, hogy az eukarisztia nem csupán a nagy ünnepségeken vagy éppen alkalomszerűen tisztelhető, hanem azok csendes hűségében is, akik kísérik az Urat. Az eukarisztikus Jézus az a rejtett örök forrás, amely árad és szomjatót. Térjünk vissza hozzá őszinte szeretettel, zárta ünnepi homíliáját Leó pápa a Madridban bemutatott szentmisén, amelynek végén megtartottak hagyományos úrnapi körbenetet. Leó pápa baldakin alatt haladt, kezében szentségtartóban az eukarisztikus Jézussal, és megkerülték a tér közepén álló szökőkutat, majd a körbenet visszatért a főoltárhoz. Leó pápa: kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Úrnapján vasárnap este 6 órakor találkozott Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel a főváros Movistar nevű sportcsarnokában, ahol mintegy 15 ezeren vettek részt az eseményen, amely Leó pápa a krisztusi termékenyítő erejéről beszélt, amely mindig is áthatotta Európa lelkületét. Ebben a csodálatos országban lehetetlen nem megcsodálni azt a kreativitást, amely végig kíséri történelmét és átalakítja identitását. Ez a szépség látható városaiban, utcáin és műemlékeiben, terein és kertjeiben, egyetemeiben és templomaiban, zenéjében, festészetében és táncaiban, de még az ételeiben is. Itt érezhető azoknak a generációknak a lelke, akik átalakították a tájat és saját arculatot adtak neki. Kezdte elismerő szavakkal a beszédét Leó pápa, majd előre tekintve megkérdezte, hogy milyen örökséget hagy itt a mai nemzedék a jövőre, és ennek következtében milyen közösséget kell építenie. Figyelmesen meghallgatva az előtte felszólalókat, Leó pápa azt javasolta, hogy meg kell tanulni megőrizni annak a lelkét, amit az ember létrehoz. Különben a gazdasági hatékonyság és a kommunikáció sikerek mellett elbizonytalanodunk abban, hogy miért, milyen céllal, kivel és kinek termelünk. Az egyház pedig tudatában sikereinek és hibáinak párbeszédet kíván folytatni a mai világgal. Az emberiség DNS-ében mélyen beleívódott a jó, a szépség és az igazság iránti vágy, és éppen ebből kiindulva kínál az egyház utakat a méltóság teljes élethez és a közjóhoz. Ahogy egykor hatodik pápa az ENSZ előtt kijelentette, mint az emberiség szakértője, az egyház semmi iránt sem közömbös, ami igazán emberi, de mi is az igazán emberi? Tette fel a kérdést Leó pápa. Az egyház alázatosan, de határozottan vallja, hogy Jézus Krisztus ad választ az emberi életről és annak teljességéről szóló nagy kérdésekre, és ezért az emberi személy mindig az egyház első és alapvető útja marad. Ennél fogva az egyház nem lehet érdektelen a kultúra iránt. Az ezekre a kérdésekre adott válaszhoz olyan társadalmi párbeszédre van szükség, amelyet a hálószövés művészetéhez hasonlíthatunk, és amely magában foglalja a találkozást, a meghallgatást, a párbeszédet és a tiszteletet. Ennek eszköze a nyelv, az írott, a szóbeli, a digitális és a képies nyelv, amely közvetít, és így sebeket okozhat vagy gyógyíthat, elvárásokat rombolhat le, vagy új táblázatokat nyithat meg. Megosztottságot szülhet, vagy felébresztheti a reményt, hogy együtt építhetünk valami igazán emberségeset. A hálózatok építése tehát az emberi méltóságra összpontosítható intézmények közötti párbeszéd. A keresztény életfelfogás a párbeszédről vallja, hogy a Teremtő a szeretet szálaiból szőtte az embert, saját képmására és hasonlatosságára teremtette, ami megalapozza az ember elidegeníthetetlen méltóságát. A hálózatok kiépítése együttes alkotás jelent, a 16. Benedek pápa vallotta, a hit szeretet, és ezért költészetet és zenét teremt. A hit öröm, ezért szépséget teremt. A hálózatok szövése ugyanakkor önzetlen szolgálatot is jelent, hiszen a hit által vezérelt emberek kórházakat és iskolákat építettek, szolidaritási kezdeményezéseket indítottak el. Vajon egy spirituális lenyomat nélkül Európa meg tudta-e volna teremteni saját identitását, és így az örökké valóság, amely Jézus Krisztus megtestesülése révén berobbant az időbe és a térbe, összeegyeztethető-e a mindennapi élettel? Kérdezte Leó pápa. Miért is félnénk attól, hogy az örökké valóság áthassa a mindennapjainkat? Szent II. János Pál kiáltása ma is él, ne féljetek, tárjátok ki szélesre a kapukat, Krisztus előtt. Jézus Krisztus semmit sem beszél tőlünk, és mindent megad nekünk. A maga is sportbarát Leó pápa ismét nagy erődjét idézte 1979-ből. Ezekben az időkben, amikor sajnos az erőszak és így a gyűlölet különféle formái hajlamosak szétszakítani a társadalmi szolidaritás szövetét, ti sportolók, a magatok részéről hozzájárultok ahhoz, hogy ragyogó tanúságot tegyetek az összetartozásról, a békéről és az egységről. Egy szóval arról, hogy tudjuk, hogyan legyünk együtt. Ezek a kifejezések aktuálisabbak és időszerűbbek, mint amikor először hangzottak el, szólt Leó pápa. Végül azt kérte, hogy legyenek egy új hálózat szálai, amelyek harmonizálják az élet minden területét, hogy egy megújult társadalmat szőjünk, amelyben az idő átitatódik az örökké valósággal, a kultúra őrzi az emlékezetet és elősegíti a párbeszédet, az oktatás a kritikai szellemmel előmódítja az igazság keresését, a művészet csodálatra késztet és nemes érzelmeket kelt, az üzleti élet elismeri a személy méltóságát, és a munka továbbra is a remény hajtó ereje marad. Éppen ezért kövessék Szent Pál tanácsát, örüljetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázóak, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszét rosszal ne fizessetek senkinek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, mindenkivel éljetek békességben. Zárta Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselője az intézet buzdító beszédét vasárnap este Madridban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, úrnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Emlékkiállítás. Polgári Máté testvér fotóiból emlékkiállítást rendez a Ferences rendtartomány, abból az alkalomból, hogy Máté testvér idén lenne 60 éves. Sokan ismerhették őt Pasarétről vagy a Szent Angéla iskolából. A Látható mögött egy kisebb testvér szemével című kiállítás megnyitója június 10-én 18 órakor lesz a Karinti Szalomban, Budapest 11. kerület Karinti Frigyes utca 22 szám alatt. A kiállítást megnyitják Berhidai Piusz ferences tartományfőnök, Köves Kárai Petra művészettörténész, Horváth Ádám egykori tanítvány. Szeretettel hívják az érdeklődőket a július 2-áig látogatható tárlatra. A Magyar Kurír Kiadó és a Piarista Rend magyar tartománya szeretettel meghívja önöket, Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, Táruljatok fel örök kapuk, keresztény nevelés és lelkiség a 21. században című kötetének bemutatójára. Az időpont június 12-e péntek 16 óra. A helyszíne Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola díszterme, Budapest 5. kerület Piarista köz 1 szám. A kötetet bemutatják Udvardi György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökhelyettese és Lobmájer M. Judit, a Boldogasszony Iskola nővérek magyar tartomány főnök nője. A jelenlévőket köszönti Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője. A részvételi szándékot kérik a titkarság@piarista.hu e-mail címen jelezni 2026. június 8-án hétfőig. Szentmiség a könnyező szűzanya tiszteletére Győrben. Motto: boldog az az ember, akit te tanítasz, Uram. A helyszín: Nagy Boldogasszony Székesegyház, Győr, Káptalan Domb. Az esemény: a könnyező szűzanya tiszteletére minden hónap 17-én szentmisét mutatnak be papi és szerzetesi hivatásokért. Ezekre a szentmisékre az egyházmegye egy-egy papját hívják szentelési sorrendben, a legidősebbekkel kezdve. A szentmise végén a kegyoltár előtt Mária köszöntőt imádkoznak. Szeretettel várják a testvéreket, hogy minél többen kérjék az aratás urát, hívjon és küldjön munkásokat aratásába.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: A katolikus egyetemeknek Krisztushoz kell vezetniük a hallgatókat. Kinevezte új vezetőségét a Segítő Nővérek kongregációja. Kozma Imre atyáról neveztek el egy parkot Sátoraljaújhelyen. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa június 3-án a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta audiencián az 1899-ben alapított Egyesült Államokbeli Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségét. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabulejtse az igazság szépsége. Nincs hiánya magasan képzett emberekből bizonyos területeken, de sokan nehezen tudnak irányt adni életüknek, írta a Magyar Kurír. Lényeges, hogy a fiatalok megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, miközben fejlesztik Isten adta adottságaikat és képességeiket, amelyekkel képesek kritikusan gondolkodni és a tanultakat megjegyezni, így felkészülve a jövő világának felelősségteljes alakítására. A katolikus oktatás alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai tájékozódásában és a tudás iránti vágyuk vezetésében, mondta Leó pápa. A Segítő Nővérek kongregációjának nemzetközi elöljárója pünköstkor kinevezte a közép-európai tartomány új vezetőségét. A jelenlegi tartományfőnök Nőberecki Szilvia folytatja elöljárói szolgálatát a következő 3 évben. A vele együttműködő tartományi tanácsot 4 különböző országban élő nővér alkotja. A kinevezést tartományi találkozó előzte meg, amelyen kikristályosodtak a következő 3 év feladatai. A hivatáspasztoráció, a nővérek hivatásának erősítése, valamint az idős nővérekről való gondoskodás. Nagy hangsúlyt kapott a szinodalitás tovább erősítése, tudatta a romkat.ro. Az új tartományi vezetőség mandátuma szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén kezdődik. A Segítő Nővérek kongregációja a 19. században Párizsban alapított nemzetközi szerzetes rend, amely Loyolai Szent Ignác lelkisége szerint él. A tartomány székhelye Bécsben van. A Rákóczi Szövetség új szabadidőparkját, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és értékes időtöltésre Sátoraljaújhelyen, Kozma Imre atyáról nevezték el június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, írta a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A szövetség alapítása óta támogatója is rendszeres vendége volt, minden évben a születésnapján elzarándokolt Sátoraljaújhelyre, hogy együtt emlékezzen a fiatalokkal. Tampusz Telian, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársa szerint emléket állítunk egy olyan embernek, aki egész életével azt üzente, a szeretet képes megváltoztatni a világot. Nem csak beszélt a szeretetről, hanem napról napra meg is élte azt. Arra tanított bennünket, hogy a közösség megtartó erő. Magyarnak lenni nem csupán származás vagy anyanyelv kérdése, hanem felelősség is egymás iránt. A parkot Nagy Ferenc atya és Hírling Attila atya áldották meg. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió.
1: 7 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ne félj, mert én veled vagyok. A papszentelésem előtt egy évvel meghalt a nagymamám, akinek köszönhettem a hivatásomat, de sajnos ő nem érhette meg a papszentelésemet. És a halálakor, a temetés napján, temetés után, amikor hazaértem, hát egész temetés alatt nem tudtam sírni, és amikor hazamentem és a konyhájába bementem, ahol sok közös emlék akkor eszembe jutott, hát észrevettem a kredencben, ott tartja a rózsafűzérét és a szentírást, és én akkor ügyesen kivettem onnan a szentírást, egy zöld, megkopott, régi szentírás, amit mai napig is használok, és úgy lerogytam a kredenc elé, a földre, akkor kezdtem el sírni, akkor nyitottam ki a szentírást, és ide nyitottam ki erre a részre. Ne félj, mert én veled vagyok. És ezt választottam majd a papi jelmondatomnak is, és azóta is egy meghatározó mondat a Jóisten részéről az én életembe. Mellette még ott volt a rózsafűzér, azt természetesen később vettem észre, viszont kettő volt neki. A hétköznapi rózsafűzérével temettük el, és az ünnepi rózsafűzére az mai napig is megvan, az íróasztalomon a szentírással együtt. Így örököltem a szűzanya lelkiséget tőle.
1: Karácsony Tibor atya, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója gondolatait hallották.
2: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, eheti evangéliumi elmélkedésünk Máté evangéliumának 10. fejezete a 16-tól a 22. versig tartó szakasza alapján történik. Ezt mondta az Úr tanítványainak. Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Az emberekkel szemben legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek tanúságot előttük és a pogányok előtt. Amikor előállítanak benneteket, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik nektek, hogy mit mondjatok. Mert hisz nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd a testvér a testvért, az apa a gyermekét, a gyermekek meg szüleik ellen támadnak, és halálra adják őket. Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek az én nevemért, aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül. Pünkösd utó zöngéjeként állhat előttünk ez a csodálatos megerősítés, amit az Úr Jézustól hallhattunk az iménti szakaszban, amikor is azt mondja az Úr Jézus, hogy nem kell aggodalmaskodni, hogy amikor majd esetleg bíróság elé állítanak az ő nevéért bennünket, akkor mit mondjunk, mert atyánk lelke szól majd belőlünk. Pünköskor csodálatos módon kiáradt az apostolokra a Szentlélek. Eltöltötte őket, és olyan bátorságot, olyan magabiztosságot adott nekik, egészséges magabiztosságot, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy kitartóan és hitelesen tudják hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát. Ezt a lelket, aki a bérmálás szentségében részesült, mindannyian megkaptuk. És éppen ezért nem kell az embernek aggodalmaskodnia, hogy hogyan közelítse meg a másik ember szívét, hogyan tegyen tanúságot az ember a világ előtt. Mert a lélek majd szól belőlünk, a lélek majd tudja, hogy mit kell az embernek mondania abban az órában. Éppen ezért nem aggodalmaskodnia kell az embernek, hanem bátran ráhagyatkozni az Istenre. Az apostolok ezt csodálatosan megtették. Szentlélektől eltelve hirdették Jézus evangéliumát, és semmi nem tántoríthatta el őket. Sem börtön, sem megverés, sem gúnyolódás, semmilyen olyan ellenségeskedés, amivel pontosan őket próbálták megtörni. A Szentlélek működött bennük, általuk. Éppen ez a biztosíték mindannyiunk számára. A bizonyíték, hogy bizony a mi életünkben is ugyanígy működik a lélek. Hívjuk hát őt segítségül nap mint nap, legyen, ami megerősítünk, legyen ő, ami megszentelünk, és bátran munkálkodjunk vele együtt, ő benne. Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!
0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, Mihalovics Mihály
1: és Balázs Mihály.
0: Sajnos most nem élőben a stúdióból jelentkezünk, hanem előre felvett anyagként tudtuk a mai adást megoldani, de azért az aktualitása így is meg lesz. Szokásos módon most megint az előző napi, vasárnapi evangéliumi szakaszról szeretnénk közösen elmélkedni, illetve meghívni erre a kedves hallgatókat, akár tovább gondolásra, betelefonálásra. Sajnos most nincs lehetőség, mert nem élő a műsor, de ha bárkiben marad kérdés, akkor azt gondolom, hogy a rádión keresztül biztosan el lehet juttatni hozzánk, és mi megpróbáljuk esetleg ezt megválaszolni. Az evangéliumi szakasz, hát röviden Máté evangélista leírása, nagyon rövid és tömör leírása, az első tanítványoknak a meghívásáról. Talán mindenki jól ismeri, de azért jó, hogyha felelevenítjük, és Atyát meg is kérem, hogy olvassa föl nekünk ezt a szakaszt.
1: Abban az időben, amikor Jézus a galileai tengerpartján járt, meglátott két testvért, Simont, másik néven Péter, és testvérét Andrást, amint épp hálót vetnek a tengerbe, mivel halászok voltak. Megszólította őket. Gyertek utánom, és emberek halászává teszlek benneteket. Azon nyomban otthagyták hálójukat, és követték őt. Tovább haladva megpillantott két másik testvért, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában apjukkal, Zebedeussal, és őket is elhívta. Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal együtt, és követték őt. Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikba, hirdette az ország evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és minden gyengeséget a nép között. Ez volt az evangéliumi szakasz, amiről most elmérkedni fogunk. Számomra van egy szó, ami úgy megragadt ebbe a szakaszba, a követés, hogy egyből követték őt. Hogy 2000 év elteltével mi már más formába szoktuk használni ezt a követés szót, általában a közösségi média felületein különböző embereket, hírességeket, csatornákat szoktunk bekövetni, épp azért, hogy értesülést kapjunk azonnal, hogyha az adott személyről valami újabb információ történik. Hát ilyen formában 2000 évvel ezelőtt valami nagyon hasonlóan történt ez Jézus esetében is, és az a szó, ami meg kell, hogy ragadja a figyelmünket, és nem szabad elsétálni mellette, ez pedig nem más, mint az, hogy azonnal otthagyták a hálóikat. Most képzeljük el a helyszínt. Galilea tó partja, Jézus ott sétál, nyüzsgés van, nem egy úgymond steril környezet, nem egy elszigetelt, imádságos templomi légkör, nem is ilyen teológiai iskolapad, ahol feltűnik Jézus, hanem a mindennapi emberek nyüzsgő hétköznapjaiba sétál bele, és szólít meg embereket, amire ők azonnal reagálnak. Ezeknek az embereknek a háló nem csak a munkaeszköz volt, hanem egyfelől családörökség, másfelől pedig a holnapi betevői falatnak a megélhetésének a kérdése. És egy szóra, egy hívásra, egy mondatra azonnal eldobni minden földi biztonságot, megkérdőjelezi bennünk, hogy vajon Jézusnak a személye milyen vonzó lehetett, milyen kisugárzó lehetett az ő jelenléte, megjelenése, fellépése, hogy ezek az emberek azonnal tudtak cselekedni.
0: Nagyon érdekes, nekem nem jutott eszembe ez a követés, bekövetés, vagy ez a fogalom most nekem nem jutott eszembe, hogy modern értelemben egészen máshogy használjuk, de hát hasonlóság mindenképp van. Én úgy emlékszem a Biblia, vagy biblikum, vagy egzegézis tanulmányok kapcsán, hogy vannak olyan bibliakutatók, akik azt mondják, hogy azért nem valószínű, hogy azonnal követték Jézust, lehet, hogy eltett pár nap, de minden esetre megdöbbentően rövid idő alatt változtattak az életmódjukon, és valóban ott hagytak mindent. Ahogy a Misi atya is mondta, itt el lehet képzelni, lehet egy több generációsan megörökölt családi vállalkozás volt itt a halászat. Hatalmas változás lesz az életükben, hogy mit szólt ez a család, milyen konfliktusok, meg feszültségek jöttek ott elő, mennyire volt ez nehéz döntés, mennyire volt fájdalmas, vagy mennyire élhették meg azt, ami valószínűsíthető, hogy mintha nem is veszteségként élték volna meg. A Biblia kutatóknak a zöme azt állítja, hogy talán az egésznek a kulcsa az, hogy nem mindegy, hogy ki írta le. Itt nem Lukács vagy Márk evangélistának a leírását hallhatjuk, vagy olvassuk, hanem Máté apostolnak és evangélistának, aki maga is a 12 tanítványnak az egyike, akit bár nem a halászatból hívott meg Jézus, hanem a vámos asztaltól, és ő valóban azt élte meg, hogy van olyan mély találkozás az Istennel, amikor nincs idő hezitálni. Talán kedve sincs az embernek hezitálni, ott nem lehet nevet mondani, nyilván benne van ott azért a személyes döntésnek is a fontossága, vagy a szabadságnak, a döntés szabadságának a fontossága, de itt ez egy olyan mély találkozás ezzel a két testvérpárral, a halászokkal, meg aztán később a vámszedővel, Mátéval is, amikor nem lehetett nemet mondani.
1: Belegondolva, hogy én középiskolásként, kamaszként, napszámosként, vagy napszámosokkal együtt mentem édesapámnak a méhészetébe dolgozni, és hát lejátszódott az a jelenet, hogy odalépett volna egy idegen, aki elhív a munkából, hát biztos lett volna édesapámnak egy-két keresetlen szava, hogy miért lógok meg. Nem tudjuk, hogy Zebedeus ekkor hogyan reagált erre a szituációra.

0: Jól ismerik, ugye a lámpásokban voltak olajok, az öt okos szűznek, az öt balgának pedig nem volt, és kértek, mikor elfogyott az olajuk, akkor kértek az okosoktól, de ők nem adtak nekik épp azért, hogy ilyen virrasztó jelleggel jelen tudjanak lenni, mikor érkezik a vőlegény. Ez az evangéliumi szakasz azt tanítja nekünk, hogy a vérasztás, az állandó készenlét, a vőlegény, a Jóisten megérkezésére nem így ilyen átkávézott éjszakát kért tőlünk a Jóisten, hanem amikor az életbe adódnak különböző szituációk, akkor tudjunk jól reagálni rá keresztényként, hívőként, és ne a kényelmünket keressük, hanem tudjunk kilépni a komfortzónáinkból. És ez a tegnapi evangéliumi történet ugyanezt írja le, hogy ezek a halászemberek kiléptek a komfortzónából, kiléptek a biztonságukból, a földi biztonságukból, és azonnal tudtak reagálni az Isten hívására. És feltehetjük a kérdést, hogy mi először is észrevesszük, meghalljuk itt a mindennapjainkban az Jóistennek a hívását. Vajon mi lehet az, amikor nekem ki kell lépni a komfortzónámból azért, hogy a Jóistennel, a Jóistenért valamit tudjak cselekedni?
1: Ez mindenképpen elgondolkodható. Maga a háló kifejezés egyébként a szociális háló, vagy a társas kapcsolatoknak a hálója kapcsán is érdekes lehet, hogy valóban ott hagynak egy életmódot, egy halászközösséget, meg a települést, ahol éltek, és ahol valószínűleg elképzelték az életüket, meg a jövőjüket, bejárják az egész országot, sőt három év után, az első pünkösd után, az egész akkor ismert világot legalábbis, mert Amerikában nem jutnak még el, de az akkor ismert világ földrészeire eljutnak, és az életüket is feláldozva hirdetik majd az evangéliumot. Az addig elképzelt és természetesnek vett ilyen társas kapcsolatok hálója, szociális háló is, mint komfortzóna, az ott megszűnik, vagy legalábbis kitágul egy sokkal nagyobb hálóvá, ember halászok hálójává. Hogy mit is jelent a háló, talán több mindennek is lehet a szimbóluma. Hát maga a közösség, azt gondolom, hogy egy nemzetközi közösség a kereszténység, vagy az egyház. Határokon is túlível, bőrszíneken is túlível, kultúrákon, meg ilyen fajta háttéren is, meg nyelvi különbözőségen is ez mindenképpen túlmutat. Sőt, halálon túl is mutat, meg halálon innen is összeköt bennünket a már elhunytakkal, vagy a szentek közösségével is. Úgyhogy ez a háló már egy sokkal nagyobb háló. Amikor kórházlelkészként megyek betegeket látogatni, ha olyan emberrel sikerül egyáltalán szóval legyedni, aki nem hívő, neki hiába beszélek erről a hálóról, ami nem csak halálon innen köt be minket egymással össze, hanem oda át is, vagy az Istennel. Az ő figyelmüket általában inkább arra szoktam terelgetni, hogy mi az a háló, ami most megvan. Vannak-e szerettei, van-e bárki, akivel igazán mély emberi kapcsolata van, vagy esetleg, ha mindent elveszített, akkor mit tud ezzel kezdeni. És nagyon sokszor aztán innen indulva lehet eljutni, vagy haladni egy másik fajta háló felé. De talán jó nekünk is végig gondolni, hogy milyen hálót kaptunk mi, milyen kapcsolataink vannak, tudunk-e hálásak lenni ezekért, és amikor az Isten esetleg meghív bennünket valami többre, ami nem feltétlenül csak papír meg szerzetesi, vagy akár Mária rádiós szolgálatot illet, hanem valami egészen mást is, akkor merjük elhinni, hogy nem kevesebbek leszünk, hogy ez a háló nem beszűkül, hanem sokkal inkább kitágulhat.
0: Egy metaforikus képpel élve, hogy a halászok, akik kifogják a halat, majd elveszi annak az állatnak az életét, emberhalászokká válnak, hogy a bűnbe esett embernek új életet adjon. Nagyon érdekes Jézusnak a pedagógiája. Mondhatjuk azt, hogy új egzisztenciát ad nekik, de nem mondja azt Jézus, hogy hagyd el a múltadat, töröld el a múltadat, tagadj le bármit belőle, hanem vizsgáljuk meg, hogy milyen embereket is hívott el. Jánosról és a testvéréről tudjuk, hogy ők ugye

0: a hatalmat, a rangot keresték, hogy ki a nagyobb, majd mikor később kérdezik Jézustól, ki fog ülni az ő jobbján. Ezek az egyszerű halászemberek nem iskolázott emberek voltak. Nem mondhatni, hogy nem a társadalom művelt rétegeiből kerültek a tanítványok sorába. Péterről tudjuk, hogy indulatos volt. Majd később azt is, hogy háromszor megtagadta az Urat. Gyakran találkozunk olyannal, hogy hát én szeretnék az Istenhez közelebb kerülni, de nem vagyok szent. A szentet úgy kezeljük, mintha ez valami elvárás lenne, és csak az lehet jó keresztény hívő, aki szent. Nem mennék bele a szentnek a eredeti értelmezésébe, de ha röviden mégis valahogy meg kellene fogalmazni, a szent az még véletlenül sem azt jelenti, hogy tökéletes, hanem azt jelenti, hogy Istennek elkülönített. Jézus tanítványi sem voltak tökéletesek, viszont mindig is próbáltak, ahogy nekünk is próbálni és igyekezni kell, törekedni a tökéletességre. Ez a tökéletlenségünkbe lehet, hogy tudnak szülni olyan gyümölcsöt, amelyek alkalmassá tesznek, vagy éppen ezt tesznek vonzóvá, vagy közelebbé, hogyha látom a gyengeségeimet, hibáimat, ezek is közelebb tudnak vinni a jó Istenhez. A Szent Jónás szoktam ahhoz hasonlítani, hogy amikor gyón az ember, akkor a bűneit, a hibáit bánja meg. Ha elképzelünk magunk előtt egy alsó és egy felső pontot, amit egy madzag összeköt, ezek vagyunk mi. A felső pont az Isten, az alsó pont meg mi magunk. A köztünk lévő kapocs meg ez a vékony kis cérna szál, ami van. És amikor bűnt elkövetünk, akkor ez a cérna szál, a Jóisten is köztem elszakad. De a Jónásnak, a bűnbánat szentségének a kegyelmével erre a cérna szállat, ha megbánjuk őszintén a bűneinket, akkor összekötődik. Ha összekötődik, azon lesz egy kis görcs. Az már nem lesz olyan szép ezen a cérna szálon. De minél több bűnt követünk el, és minél többször bánjuk meg, annál több görcs és csomó lesz ezen a kis szálon, ami igaz, hogy nem néz ki jól. Sőt, látható. Hiszen hányszor van olyan, hogy a bűneink következményeivel lehet, hogy nem a túlvilágon, hanem még itt az életünkbe kell, hogy elviseljük annak a következményeit, amit akkor annó hibaként elkövettem. De viszont a sok kis csomó hatására van ennek a cérnaszálnak egy olyan tulajdonsága, hogy rövidül, és ez az alsó-felső pont, én is a Jóisten, közelebb kerülünk egymáshoz.
1: Na, ez egy nagyon szép kép, és akár a cérna vagy a kötél megint csak a hálóhoz is visszavezethet bennünket. A csodálatos halfogásnál van az, hogy már szakadozik a háló, annyira sok halat fognak, de aztán mégiscsak ki tudják húzni. Talán éppen ez a kapcsolatokra is igaz, akár emberi kapcsolatra is ebben a szociális, vagy társadalmi, vagy társasági hálóban. Van, ami megszakad, de újra lehet kötni. Van, amit meg érdemes nem újra kötni. Vannak visszahúzó szálak is. Minden esetre az a háló, amivel kifognak bennünket emberhalászként, ott azt gondolom, hogy lehúzó tényező nincs. Az egyik kép, amit mondtál, hogy igen, a halászat, az arról szól, hogy kifognak halakat, és ezt megeszik, feldolgozzák, pénzt keresnek belőle. Nagyon sokszor az egyház kritika is így szokott megfogalmazódva lenni, az egyháztól távolálló, vagy kívülálló, vagy tartózkodó esetleg embertársaink, ismerőseink személyében vagy vélekedésében, hogy az egyház csak kihasznál minket, ki akar fogni minket, vissza akar élni ezzel a helyzettel, esetleg a sebzettséggel, vagy csak pénzért csinálják. Én azt gondolom, hogy nekünk emberhalászként, mert talán mindannyian azok vagyunk, akik keresztények vagyunk, ha nem is attól, mert megkereszteltek minket, talán csecsemőként ebben nem tud beleszólni az ember, hanem mert később, ha nem is ennyire látványos találkozásunk, de talán nekünk is volt, mint ennek a két testvérpárnak, vagy akár a vámos asztalnál Máté evangélistának, aki ezt leírja, olyan mély találkozásunk talán nekünk is volt az Istennel, ha vallásos családból származunk, akkor akár megadatott, hogy ebbe belenőjünk, de azért ott a lázadó fiatal korát mindenkinek meg kell küzdenie, és a saját útját, vagy a saját szája íze szerint megtalálni azt a fajta Isten kapcsolatot, ami aztán egy egész életen végig tudja kísérni. Szóval ennek az élménye, ennek a mély találkozásnak az élménye talán mindannyiunk életében ott van, és innentől kezdve nem tudunk nem ember halászok lenni, hogyha hitelesen éljük meg a hitünket. Nyilván nem agresszívan térítgetni, nem lyukat beszélni a másik hasába, vagy nem folyton csak szentírási idézetekkel dobálózni ide-oda, de ha nem is a szavak szintjén, hanem akár a viselkedésünkkel, a segítségnyújtásunkkal, kisugárzásunkkal, a mindennapi működésünkkel, amiben felhasználja a Jóisten a hibáinkat is, de a talentumainkat is, talán Misi atya is utalt erre, hogy épített arra, hogy ők halász emberek voltak, vagy épített a temperamentumokra, hogy Péternek milyen volt az egyénisége, vagy János a szeretett tanítvány, neki milyen volt az egyénisége. Én azt gondolom, hogy az önelfogadásban, meg az önszeretetben, az önbizalomban nekünk is segíthet ez, a tanítványoknak ez a különbözősége. Akkor is, ha vannak hát olyan jellemvonásaink, amit néha hibásnak titulálunk, vagy haragszunk érte, hogy miért ilyennek teremtett az Isten, vagy miért ilyen sebeket ejtett az életben, nem esetleg kicsi koromtól kezdve, mit tudok én ezzel kezdeni? Sokszor a Jóisten a lehető legjobbat, vagy elképzelhetetlenül jót is ki tud hozni ebből, akár a sebzettségeinkből is, és nyilván a tehetségünkből, vagy a talentumunkból is. Sokszor éppen az ember halászatban jön elő, hogy valójában mire is van tehetségem, amire nem is gondoltam, hogy van. De hát lehetnek akár szakmák is, szakterületek. Ahogyan az előbb is nem csak püspököket, meg papokat, meg diakónusokat, meg egyházi hivatalos szolgálattevőket, vagy akár a rádiónak a munkatársait és dolgozóit hívja a Jóisten ember halászni, hanem mindenkit, aki valóban hívő ember is, valóban kapcsolatban, élő kapcsolatban van vele, és élő kapcsolatban van ezzel a nagy hálóval, ami nem csak nemzetközi, hanem halálon innen és halálon túl is összetart bennünket, mert egy egészen sajátos, egyedi utat járunk be és élünk meg, és éppen ezért ebben a megismételhetetlen egyediségünkben egy különleges eszköze lehetünk a Jóistennek. Én azt gondolom, hogy az eredményességet nem lehet mennyiségileg mérni, meg nem a statisztikai adatok az igazán fontosak, de ha emberhalászként, hívő emberként egész föld életünk során csak egy valakit is sikerül ebbe a hálóba terelgetni, vonzani, akkor már is egy nagyon jó eszköze lehetünk a Jóistennek.
0: Nagyon jó mondtad ezt, hogy vonzani, hiszen vonzó életet kell élni, vonzó keresztény életet kell élni, és arra felfigyelnek az emberek, és maguktól fognak majd érdeklődni, hogy neked miért ilyen látszólag jó az életed, miért ilyen könnyen kezeled a problémákat, a nem várt betegséget, hogy tudsz ezen így túllendülni, és hogyha vonzóak tudunk lenni, ezáltal másokat is be tudunk vonzani. Vizsgáljuk meg azt, hogy most ezt a hálót egy kicsit ilyen képletesen és aktualizálva, hogy nekünk milyen hálóink vannak, amelyek úgymond megkötnek bennünket, melyek nekünk azok a halászhálók, amelyeket nem tudunk elengedni a Jóisten kérésére. Ilyen hálunk lehet ez a kényelmesség hálója, amelyek, arra gondolok itt, hogy azok a mondataink, amelyek így hangzanak, hogy hát de hát én ilyen vagyok, mindig is ilyen voltam, minek változtatni már erre a kis időre. Ilyen hálónk lehet még esetleg, amikor a családon belül van egy akár több évre visszanyúló harang sértődés, és én nem vagyok képes elszakítani ezt a hálót, hanem ezt tovább viszem magammal, és akkor miért én legyek az, aki először kezdeményez? De hát nekem van igazam, de hát az én problémám nagyobb, de hát akkor ott nem jól döntött valaki. És ezt cipelem magammal évekig, és úgy cipelem, hogy mindezek megkötnek engem, és nem tudok kizökkenni belőle. És lehet, a Jóistenhez vezető utat gátolják meg bennem. Érdemes elgondolkodni, hogy melyik azok a dolgok, amelyeket el kell engedjem az életembe ahhoz, hogy tovább tudjak lépni. És most biztos gondolják a kedves hallgatók, hogy ez a fiatal atya de könnyen beszél, hiszen neki biztos nem kellett nagy dolgokat elengedni az életébe. De mindenkinek kellett. Mindenkinek a problémája érződik a legnehezebbnek, az ő keresztje mindig a legnagyobb, de nem tudhatjuk, hogy a másik mit is cipel valójában, a látszólag nem olyan nagynak tűnő kereszt az ő életébe, hogyan hat és mekkora árnyékot vet, illetve az, hogy a másik ember miért olyan, amilyen. Hanem hamarabb kezdünk el ítélkezni, hamarabb kezdünk el véleményt formálni, esetleg fiatalabb korunkban hamarabb kezdjük el kinevetni a másik embert, mert nem értjük, hogy miért olyan, amilyen.
1: Most itt a háló, ami visszatartó erő lehet. Nagyon érdekes ez a kép, így eszembe jut a környezetszennyezés kapcsán vannak ilyen mindenféle fotók, felvételek, hogy tengeri állatok, meg vízi állatok bele gavajodnak különböző szemetekbe, akár lehet ez háló is, vagy ez zacskó, vagy egy flakon, vagy bármi. Az emberi élet is sokszor ilyen, hogy csapdaként ott vannak bizonyos helyzetek, életmód, szokások, amikből aztán nagyon nehéz kijönni, vagy éppen olyan sebzettség, amiről nem tehetünk, vagy nem döntésként volt ott, talán mintaként, de még nem is biztos, hogy úgy. Valahogyan mégis bele kerül az ember, és aztán kapálózik, mint ahogyan egy csapdába esett állat is, ahogyan kapálózik, vagy vergődik. Nyilván itt az addiktológiai vonal miatt eszembe jutnak a szenvedélybetegségek. Talán ez is nagyon jó kép erre, mint egy csapdába esett állat lenne valami, vagy valaki, akinek az életében kialakult, valakinek rövid időn belül, van akinek hosszú évek alatt, valaki ezt látta mintaként, megoldási stratégiaként a problémákra, valaki nem ezt látta, de mégis ezt találta meg, vagy ebbe esett bele csapdaként, jónak tűnt, de aztán mégsem, mint ahogyan sokszor ezek a kíváncsi állatok is, ahogy beleszorulnak, vagy belenőnek bizonyos ilyen hulladékokba. Én azt gondolom, hogy ezért is nagyon fontos az ember halászatnak ez az oldala, magunkat megvizsgálni, vagy ezt ünnepelni, engem vajon hogyan fogtak ki. Én kivel, vagy mi által találkoztam ilyen mélyen az Istennel, hogy azt éltem meg, hogy csapdába esett állatként, vagy hálóba beleragadt alként. Én most egy egészen másfajta hálót tapasztalhatok meg, ami valóban kiemel, és nem zsákmányként kezel, nem akváriumba helyez, mint egy díszállatot, hanem éppen fordítva, hogy a Misi atya is utalt erre, hogy a bűnös élet, vagy a szokások, vagy a sebzettség, vagy a Isten hiányának a fájdalmas és folyton kereső és mindig hiányérzettel küszködő életéből, zárt akváriumából kerülünk ki az életnek a tengerébe, az örök életnek a tengerébe, ahol nem kell attól félnünk már, hogy bennünket ott bántanak, kihasználnak, felhasználnak, feldolgoznak, vagy éppen zsákmányállatként kell élnünk, hanem egészen másképpen és igazán teljes életet csak is így élhetünk. Ennek a hálónak a képe eddig így nem jutott eszembe, hogy akár nem csak a halászatban kerül elő, hanem problémaként is, hogy a nehézségeknek a visszahúzó erejét is szimbolizálhatja.
0: És bocsánat, hogy kicsit ilyen lólépésbe gondolkodom, de visszatérve még, hogy kiket is hívott el az Isten. Tehát nagyon érdekes, hogy soroltuk itt a tanítványoknak a gyengeségeit, hibáit, vagy éppenséggel nevezhetjük ezeket tulajdonságoknak, amelyeket majd később az ige hirdetésbe tudtak kamatoztatni. Nem tökéletes embereket. Tehát ne féljünk attól, hogy nem merek közeledni az Istenhez, nem merek elmenni a templomba, mert ilyen is olyan vagyok. Van ennek a fordított esete is, hogy azért nem megyek templomba, mert ilyen is olyan emberek járnak oda. Még egyszer, a szent az nem a tökéletes, hanem az Istennek elkülönített embert jelenti. Egyébként, hogyha megvizsgáljuk a szenteknek az életét, mindenkinek, vagy nem biztos, hogy mindenkinek, de nagyon sok embernek volt kacifántos élettörténete, miután az Isten hívására pozitívan tudott volna reagálni. Szerintem egy általános ilyen képzet, tévképzet, hogy azt gondoljuk, hogy a papoknak, püspököknek, hitoktatóknak az elsődleges feladata a hitáltadás. Pedig minden a családban kezdődik el. Sok mindent mondhatok, hogy én azért vagyok ilyen meg olyan, szoktuk mondani, mert a szüleim ilyenek, mert ezt hoztam otthonról, vagy mert nem szerettek, nem foglalkoztak velem. Ez mind-mind csak, most a halászati képeléjében ezek csak kifogások, hiszen láthatunk arra példát, hogy, és itt visszakanyarodok az addiktológiához, hogy azt mondja, hogy azért vagyok alkoholista, mert apám is ivott, és egyrészt úgy tudom, hogy ez valamennyire örökletes is lehet ez a, az a hajlam, vitatott dolog, azt mondod. De teljesen mindegy, mert arra is láthatunk példát, aki azért nem iszik, mert az apja ivott. Tehát minden a családba kezdődik el, de utána rajtunk múlik felnőtt korunkba, vagy fiatal felnőtt korunkba, hogyha a kamaszkorunk harcait megvívtuk, hogy milyen irányba is állítom be az életemet, és indulok el. Nagyon érdekes, hogy az iskolába, a valláshoz, hogy hogyan állnak a diákok, amiket én látok a középiskolásokon, hogy mindig más az, aki otthonról hoz magával valamit, és más az, aki mondjuk az iskolába kezdett el érdeklődni, és iskolapad szerűen kezdi el tanulni, megismerkedni a vallással. Én mondom mindig a gyerekeknek, mondom, hogy a hittanóra az nem csak elméleti dolog, az nem csak arról szól, hogy mit tanulunk meg ebbe a 45 percbe, és következő héten hogyan tudjátok azt visszaadni, hanem ahogy kilépsz az iskolából, ugyanúgy ott van az életedben a Jóisten. Lefekvéskor mondasz-e imád, felkeléskor mondasz-e imád, étkezés előtt szoktál imádkozni, családodban szoktatok erről beszélni, jártok-e együtt közösen templomba. Tehát mindig azt mondom, hogy a hittanór elmélet és gyakorlat. Elmélet az iskolapod, a gyakorlat a mindennapi életben, hogy hogyan éljük meg a hitünket. Hogy csak érettségi előtt tudok imádkozni, de akkor nagyon, vagy érettségi után tudok esetleg hálát adni azért, amilyenre sikerült az a érdemjegy vagy felelet. És hogy mennyire fontos az, hogy otthon kezdődik el minden. És itt visszakanyarodok ismét a hitátadásra, hogy igen, a papoknak a feladata és a püspököknek, illetve a hitoktatóknak, hiszen azért tanulunk olyan sokat, hogy eretnekségmentesen, csorbítás nélkül a 2000 éves hitet sértetlenül tovább tudjuk adni, de a megélése annak otthon a négy fal között, a kis szobánkba, a takarónk alatt, a pizsamánkba, és a mindennapjainkba, munkahelyükön, utazás közben, mindenhol ott kell lenni. És miért kell, hogy ott legyen? Mert azzal kezdtem, hogy Jézus se egy steril környezetbe lépett oda a tanítványokhoz, hanem a nyüzsgő hétköznapokjaikba szólította meg őket. Ő kezdeményezett, és ezek a tanítványok, ezek az emberek olyanok voltak, amilyenek, de jól tudtak reagálni az Isten feleletére, és az Isten ezáltal alkalmassá tette őket az ige hirdetésre. Ezért ne féljünk attól, hogy milyen emberek vagyunk, mert ha őszintén a Jóisten keressük, és a Jóistennel sikerül egy jó kapcsolatot ápolnunk, akkor a Jóisten alkalmassá tesz bennünket arra, hogy ezt az ige hirdetői feladatot megadja nekünk. Hiszen a hitátadás nem csak még egyszer a papok, püspökök dolga, hanem a családanyák, családapák feladata, hogy a gyermeküknek ezt továbbadják. Kérdés az, hogy milyen eredményes tud ez lenni, hiszen én személy szerint, de gondolom te is találkozol különböző esetekkel, hogy nagyon vallásos nagymama, és azon szomorkodik, hogy a gyerekei vagy az unokái már nem élik meg úgy ezt a hitet, már nem fontos számukra, vagy csak azért keresnek fel bennünket itt a rózsák terén, mert apunak meg nagymamának is itt volt az esküvője, de akkor látjuk őket először itt a templomban.
1: Hát legalább mondjuk ennyi visszakapcsolódási lehetőség ott van, de hát igen, ez nem feltétlenül. Hát nagyon sokan küzdködnek ezzel. Nagy dilemma, lehet, hogy a hallgatók között is vannak, akik keresik a megoldást. Hát az egyik út is talán a legelső út, hogy megvizsgáljuk magunkat valóban, mennyire vagyunk jó emberhalászok, mennyire tudtam hitelesen átadni azokkal, akik nap mint nap velem élnek, akiknek nem prédikálnom kell, akiknek nem tudok kirakat életet bemutatni, akiknek nem tudok megjátszani magam, vagy csak egy szerepben bemutatkozni, mint keresztény, hanem akik akkor is látnak, amikor dühös vagyok, amikor fájdalmam van, amikor aggódok, amikor nehéz az élet. Ugyanakkor megint azt látom, hogy nagyon sokszor túlzottan önmarcangolóvá tudnak válni azok a hívő emberek, akiknek esetleg a gyerekei vagy unokái nem követik ezt a vallásos életet, amit szeretett volna átadni nekik, mert azért nem csak ebben lehet meglátni a problémát. Tehát én azt gondolom, hogy ha mi valóban hitelesen egy élni érdemes, meg egy élhető hitet mutattunk meg és adtunk át a hibáinkkal együtt, meg a botlásainkkal együtt, akkor is azt gondolom, hogy ez egy hatalmas nagy kincs, és lehet, hogy nem látjuk még, de van hová visszatérniük, van hová visszacsatlakozniuk, van háló, amiben vissza belekerülhetnek azok, akik aztán később úgy döntenek, hogy ebből szeretnének kiszakadni, vagy távol maradni. Valamit ebből félreértettek. Én azt gondolom, hogy ez nem mindig csak személyes felelősség. Azért tartom fontosnak ezt hangsúlyozni, mert valóban gyógytatások, lelki beszélgetések során sokszor azt látom, hogy évtizedekig képesek emberek önmarcangolóan csak saját magukat hibáztatni azért, hogyha esetleg az utókor nem tartja magát hívőnek, vagy eltávolodott az egyháztól. Mert hát vannak külső tényezők is. Az egyházat sokszor összemossák a politikával. Nemrég a kampány időszakban is ezt nagyon lehetett tapasztalni, biztosan sokan ismeretségi körben, akár viták szintjén is megélte ezt. Természetesen mindig fontos a szeretetnek a keretein belül megfogalmazni a véleményünket, vagy keresni a közös nevezőt. A történelemben számtalan olyan bűnt követtek el, ami miatt általánosítanak az akkori egyházra, vagy akár a mai élő egyházra, vagy az egyház vezetésére is, vagy a hívekre. Ugyanakkor, ha tényleg mi magunk vagy egyházi szolgálatot tevő társaink, azok, akik mély sebeket ejtenek embereken, akkor azon talán nem kell annyira csodálkozni, hogy ebből általánosítás lesz, védeni akarja magát az ember, és távol tartani magát mindettől. Felelősségünk van ebben, de nem csak a szülőknek, meg nagyszülőknek a felelőssége, hanem ez egy sokkal tágabb és távolibb dolog. Sokszor azt szoktuk ilyenkor tanácsolni, hogy imádkozni azért ne szűnjön meg az imádságos kapcsolat, a kérés, a nyitottság a gyerekek, unokák felé, de belehelyezni ezt a problémát és ezt a nehézséget is a Jóisten kezébe, nem fölöslegesen marcangolva magunkat. Nyilván itt nem felmenteni akarok senkit ebből, de azt gondolom, hogy az nem megoldás, hogyha csupán magunkat okoljuk. Születhet úgy is valakinek nagyon élő mély hite, hogy egy téves, bigott vallásosságból jön, ami sokkal inkább megbetegítette, és éppen ezért kezd esetleg keresni, hogy hogyan is lehetne egészségesebben és teljesebben valóban krisztusian megélni az Isten kapcsolatot. És nyilván vannak, akiket meg annyira megsebez egy-egy ilyen gyerekkor, hogy nagyon eltávolodnak, és nagyon nehezen találnak vissza. Érdemes megvizsgálni magunkat, amikor mi kritizáljuk az egyházat, hogy hogyan működik ma, hogy ezeket az eltévedt bárányokat hogyan nem tudja megfelelőképpen megszólítani, és én meg tudom-e szólítani azokat a munkatársakat, azokat a szomszédokat, azokat az ismerősöket, akik, ahogyan az előbb is megfogalmaztam, az egyház kritikájuknak ez a lényege talán, hogy mint a halászat, itt is hátsó szándék, érdekek, vagy esetleg egy idejét múlt eszmerendszer, amiben be akarnak keríteni, és ki akarnak halászni, és én ennek nem engedek. Azért nagyon sokszor azt lehet látni, vannak híres emberek is, akik merik ezt megosztani, hogyha esetleg vallásos családból származnak, később esetleg nagyon híresen, nem vallásosan és nem hívő módon, vagy nem keresztény módon élnek, mire benő az ember feje lágya, és esetleg megéri a bölcsebb kort, elkezd keresni a spirituális életnek a fejlődési szakaszait, elkezdi keresni, ott van a hiány. Lehet, hogy nem azt az örökséget, amit szerettek volna a szülők vagy nagyszülők átadni, lehet, hogy valahol máshol, de azért az mindenképpen egy fontos felkiáltójel, hogy nyitottsága a legtöbb mindenkinek lesz sokszor csak időskorra.
0: Korunk szerintem nagy veszélye, hogy az az általános kép az emberek fejébe, vagy az az attitűd, hogy Isten igen, egyház nem. Sokkal többen vannak vallásosak, mint akik el is járnak a templomba. És itt jön a probléma, hogy amikor majd eljön az Istenkeresés, az internet, csoportok, számtalan lehetőség van arra, hogy valahol megtaláljam a helyemet. És még lehet jól is fogom ott érezni. De ha ne adj Isten, egy szektába fogok kikötni, és ezzel együtt egy csomó veszélyt hordoz. A 90-es évek nagy New Age mozgalma sorolhatnánk, mikor kitágult a világ, lehúlott a vasfüggöny, számukra legalábbis kelet-európai emberek számára. És annyi minden jött, és annyi mindent megtalálhat az ember, hogy ezek sokszor óriási veszélyt hordoznak. A katolikus egyház 2000 éve fennáll. Lehet azt mondani, hogy hogy fogalmaztál, hogy ódivatú, ózsdi, maradi, de épp ezért tudott fennállni 2000 éve, hiszen 2000 év elteltével is a változatlanul hordozza magába az isteni tanítást. Ahogy a Szentírás is megmondja, hogy az I betűről a pont, vagy csak egy veszőcske is, hogyha eltörlésre kerül, jaj annak. Az igazság az változatlan. Ez egy kicsit a matematikához tudom hasonlítani, pont az érettségi kapcsán mondtam azt, hogy nagyon szerettem a magyart, a történelmet, abból annyit lehet szóbeli beszélni, jobbra-balra mondani mindent. A matematikánál viszont ott bajban van az ember, hiszen a 2 + 2 = 4, ott nem lehet mellé beszélni, nem lehet megmagyarázni, hogy miért mégis 5 vagy néha 5, hanem az mindig is 4. És az Isten igazság is ilyen örök, változatlan, amelyeket csorbítás nélkül tovább kell adnunk, hogy ugyanígy sérülésmentesen megmaradjon a hit. És néha az igazság az fáj, néha az igazság az kellemetlen. Néha az igazság így, mint amikor vizes vödérrel így lelocsolnak bennünket, és zokul esik, vagy éppen felfrissít, vagy éppenséggel ezt érít észhez bennünket. Ezért fontos az, hogy nem magamnak keressem az én vallásosságomat, hanem igyekezzek a katolikus egyházba besorakozni, prédikációkból meríteni, olvasni katolikus könyveket, lelkirodalmat, persze olyat is, amit az egyház jóvá hagy, mert hogyha most magamnak akarom felépíteni a vallásosságot, a vallásos életet, akkor nem egy egyházhoz tartozok, nem egy keresztény hívő ember leszek, hanem egy olyan hívő ember leszek, aki az ő saját istenébe hisz, nem pedig abba, aki valóságosan is jelen van.
1: Igen, nyilván fontos a szubjektivitás, vagy szubjektívan kapcsolódni az Istenhez, vagy ismerkedni vele egy életen keresztül, meg ezt átadni. Éppen Pap Miklós atyának volt egy gondolata nemrég, amikor találkoztunk, hogy az ő Istene, ez megvan az ószövetségi népnél is, hogy Ábrám, Izsák és Jákob Istene, meg Mózes Istene, meg Ildés Istene, meg Krisztus Istene, és amikor továbbadják az apostolok, akkor ők is azt az Istent, ahogyan megismerték, adják tovább. Tehát mindig van egy ilyen kapcsolódásunk. De amit mondani is akar itt Misi atya, hogy egy ilyen szinkretista katyfaszban találja magát az ember, főleg ha mondjuk az internet bugyraiban mindenfélét elkezdünk keresni és olvasni, és mindent igaznak feltételezünk csak azért, mert ott találtuk és igaznak tűnt. Nagyon össze tudja zavarni az embert. Nyilván nem akarok fölöslegesen riogatni, de pszichiátrián gyakran találkozunk olyan beteggel, aki esetleg már soha nem is fog onnan kijönni, vagy legalábbis emberi logika alapján nem tűnik úgy, hogy ő ki tud gyógyulni a vallási pszichózisából, vagy az üldözési mániájából, mert nagyon sok helyen keresett különböző vallásokban, különböző szektákban, különböző ezoterikus irányzatokban, és a végén egy akkora katyfasz az élete, hogy abban már nehéz realitást megélni. tehát meg is betegítheti az embert ez a fajta keresés. Ugyanakkor meg azért jó nem nagyon erős válaszfalat tenni kereső és már megtért ember között, mert azt gondolom, hogy a már megtért ember is kereső marad, jó esetben kereső tudunk maradni. Azt tapasztaljuk az életünk során, hogy az élet nagy kérdéseire a válaszaink változnak. 5 évesen egészen másfajta válaszokkal érünk, a kérdéseink is mások. 15-20 évesen lázadó korunkban megint mások lesznek a kérdéseink és az elfogadható válaszok is. Mondjuk 40 évesen, meg 80 évesen megint egészen másfajta válaszokra van szükség, de talán a szavak szintjén már egy idő után nem változnak ezek a válaszok, hanem inkább tartalmilag lesz egészen személyes is, és talán a teljességhez egyre közelebbi. Lassan véget ér a műsoridőnk, én zárásként arra gondoltam, nagyon meglepett a hét elején, kaptam postai úton a Mária Rádiótól egy jubileumi köszöntőt levelet, így eszméltem rá, vagy számoltam vissza, hogy 10 éve vagyok benne ebbe a Mária rádiózásban, amiért nagyon hálásak vagyunk, vagy vagyok én is a kedves hallgatóknak, hogy van kiknek készíteni ezeket a műsorokat, van akiket ez érdekel, van hallgatottsága, akár ott élőben is, amikor ez éppen közvetítésre kerül a sor, akár archívumból sokszor sokan visszahallgatják, vagy letöltik és foglalkoznak ezekkel a hanganyagokkal. Hálásak vagyunk a Mária Rádiónak, hogy van görögkatolikus műsorblokk vagy időszak ezek a hétfői napok, amikor nekünk is van lehetőségünk. Hálás vagyunk Újbán Gerő atyának, aki elsőként szólított meg 10 évvel ezelőtt, és akkor még nem volt túl sok kedvem hozzá, vagy óckodtam az egésztől, de végül is sokszor azt tapasztaltam visszajelzésekből, hogy van ennek értelme és haszna. Hálás vagyok Balázs Misi atyának, aki, ha jól számolom, most már 3 éve, vagy lassan 3 éve végzi velem ezt a szolgálatot, meg az elődeihez is, mert voltak időszakok, amikor Círák János atyával, volt, amikor egyedül, az valószínűleg egy kevésbé élvezhetően hallgatható műsoros időszak volt. Nyalka Miki atya is, vagy Nyalka Miki is, aki akkor még atyának készült, aztán most végül is civil szférában van, nem tudjuk, hogy visszakerül-e még. Nagyon mély gondolatai voltak, azt gondolom, hogy ő is nagyon sokat adott a Mária rádiós műsorokhoz, vagy Kelemen Misi, aki korábban kántorunk volt itt a Rózsák terén, és vele nagyon provokatív, néha már talán polgárpukkasztónak tűnő címeket vagy témákat is tudtunk választani, de azt gondolom, hogy akkor is kereszténységen és a szeretet határain belül sikerült megélni ezeket a műsorokat, úgyhogy köszönöm mindenkinek, imádkozzanak értünk, hogy továbbra is tartalmas és hasznos műsorok készülhessenek, és hát mi is imádkozunk a kedves hallgatókért, hogy nyitott fülekre és szívekre találjanak ezek a szavak és gondolatok.
0: És még csak annyit talán tudnánk hozzátenni, hogy váljunk mindannyian emberek halászává, hogy mindenkinek megmutassuk azt, hogy miért jó kereszténynek lenni, miért jó is az Isten kapcsolatot ápolni, és a gyakorlatban pedig mutassuk meg ezt, hogy hogyan is kell mindezt jól csinálni.
1: Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
0: Dicsőség mindörökké.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa látogatása a madridi szociális központban. Közös imában fogott össze a magyarországi premontrai közösség a nagyváradi apátért. A Vatikán bejelentette az idei teremtésvédelmi világnap témáját. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Spanyolországi apostoli útjának első állomásaként 14. Leó pápa június 6-án este felkereste Madridban a CDA 24 szociális központot, amely a hajléktalanok, a kiszolgáltatott helyzetben élő családok, a migránsok és a társadalom peremére szorult emberek befogadását és támogatását szolgálja. Tudatta a Vatikán. A pápa programjának első állomása jól kifejezte egész látogatásának egyik központi üzenetét. Az egyház küldetése, hogy Krisztus irgalmas szeretetét tegye láthatóvá minden rászoruló ember szolgálatában. A Szentatyát Madrid érseke és az intézmény igazgatója fogadta. Végig kísérték az épületben, a közös étkezőben meghallgatta a lakók tanúságtételeit, majd Szűz Mária közbenjárásába ajánlotta a központ minden munkatársát, önkéntesét és ellátottját, kérve, hogy Madrid legyen egyre inkább a remény, az irgalom és a testvéri szeretet városa. A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én minden magyarországi premontrai közösség együtt imádkozott a múlt héten kilakoltatott Fejes Rudolf Anselm Opream nagyváradi apátért és a nagyváradi premontrai örökség megmaradásáért. A csornai premontrai prépostság plébániáin és a türjei premontrai apátságban szent mise keretében kérték az Úr közbenjárását a nagyváradi apátért. Emellett minden apátság, plébánia és iskola imával, énekkel és verssel mutatta ki együttérzését. A közösségek megemlékezései a Magyar Kuríron olvashatók. Ez az esemény szomorú aktualitást adott a napi iskolai megemlékezésre Szombathelyen is. A szokásos reggeli zsoltár imádságot a kápolnában a nagyváradi premontrai apátságért ajánlották fel, majd minden tanuló fehérbe, a premontrai szerzetesek ruhájának színébe öltözött. Anselm apát úr, veled vagyunk Szombathelytől Nagyváradig, mondták. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy az üzenet rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, és hosszú távú fenyegetés is több százmillió ember életére. A nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím, amelyben Ézsajás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendőli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió.
1: 8 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Tivadar nagyvértanú ereklyéinek átvitelére emlékezik. Tivadar a kis-ázsiai Eucharitiből származott, tekintetre ékes, bátor férfi, okos és ékes szóló volt. Császári parancsból hadvezér lett Heraklea városában, a Fekete-tenger mellett. Istenfélő életével és szelíd bánásmódjával maga felé hajtotta a város lakóinak szívét. Sok pogány istenfélő életét látva szintén híve lett Krisztusnak. Amikor ezt meghalotta Licinius, elment Herakleába és kényszerítette Tivadart, hogy áldozzon a pogány isteneknek. Amikor ő erre nem volt hajlandó, a császár kínok alá vetette. Felfüggesztették a fára, szaggatták, sütögették, verték. A hitében kitartó Tivadart végül keresztre feszítették és kiválták szemeit. Éjjel megjelent neki Isten angyala, levette a keresztről és meggyógyította őt. Reggel a szolgák, akik azért jöttek, hogy a vértanú holttestét a tengerbe dobják, látván őt teljesen épen, mindnyájan hittek Krisztusban. Sok pogány is megtért velük, akik látták Isten csodáit. Licinius ezt meghalva lefejeztette a vértanút 319-ben. Holnap, kedden, Szent Cirill püspökre tekintünk. Cirill Alexandriában született nemes szülőktől. Fényes képzésben részesült a híres alexandriai iskolában. Jó szónok hírében állott. Fiatal korában papja és segítője volt nagybátyjának, Teofil patriarkának. 412-ben utódja lett. Nagyon hallgatott Pelusiumi Szent Izidor szerzetesre, és engedett a Szentlélek csendes irányításának. Mikor Nestorius pap hirdetni kezdte tévtanítását az Isten szülővel kapcsolatban, Cirill figyelmeztette papjait, a császárt és a pápát a tévtanításról. Nestorius szorgalmazására II. Teodózios császár Efezusban zsinatot hívott össze, amelyen Cirill elnökölt. A zsinat elítélte Nestoriust és tévtanítását, és kinyilvánította, hogy Máriát megilleti az Isten szülő elnevezés. Sok tudományos művet írt, mélységes gondolatokkal. Székhelyén hunyt el 444-ben. Szerdán Szent Sándor és Antónia vértanulkát állítja elénk egyházunk. A keresztény üldözések egyikében, amikor sok keresztényt megöltek hitükért, a kis-ázsiai Trákia területéről származó Antónia keresztény nőt a kegyetlen Festus helytartó elé vitték ki hallgatásra. Mivel hitében álhatatosnak mutatkozott, a helytartó arra ítélte, hogy nyilvános házba vigyék ki gúnyolásra. E napokban Isten angyala megjelent a 23 éves katonának, Sándornak, és kérte, hogy menjen be a nyilvános házba, és cseréljen Antóniával ruhát. Sándor ezt megtette, ruhát cseréltek, Antónia így kiszabadult és eltávozott. Mikor az eset kiderült, és Sándornak kint kellett szenvednie, ezért Antónia jó akaratulag megjelent az ítélőszék előtt, hogy megmentőjével együtt nyerje el a vértanúságot. Mindkettőjüket szurokkal öntözve tüzes gödörbe ásták 313-ban. Csütörtökön Szent Bertalan és Szent Barnabás apostolokra emlékezünk. Bertalan egyike a 12 apostolnak, neve arámul azt jelenti Talmai fia. A hagyomány a Szent János evangéliumában szereplő Natánaellel azonosítja őt. Fülöp apostol vezette őt Jézushoz. Ő igaz izraelitának nevezte, és apostolai közé választotta. Az apostolok szétoszlása után Bertalan Indiában, Mezopotámiában és utoljára Örményországban hirdette az evangéliumot. A hagyomány szerint testéről elevenen lenyúzták a bőrt, s végül keresztre feszítették 60 körül. Barnabás apostol Ciprus szigetén született zsidó családból. Eredetileg Józsefnek hívták, a Barnabás nevet az apostoloktól kapta. Ő vette maga mellé a megtért Sault és vitte Jeruzsálembe az apostolokhoz. A Szentírás, mint Szent Pál kísérőjét és az evangélium hirdetésében társát állítja elénk. Vele együtt vett részt az apostoli zsinaton Jeruzsálemben. Később elvált Szent Páltól, és unokaöccsével, Márkkal ment apostoli útra. Ciprus szigetére mentek Barnabás hazájába. Ettől kezdve a Szentírás nem szól az apostolról, egy régi hagyomány őt tartja Milánó első püspökének. Halálának helye és ideje ismeretlen, valószínűleg Szalamiszban szenvedett vértanúságot. Egyesek szerint agyonkövezték, mások szerint mágián égették el. Pénteken Szent Onofrius remete atyáról emlékezik meg egyházunk. Onofrius atya fiatalon lett szerzetes Egyiptomban, Théba mellett. Remete életét élt egy öreg vezetése mellett a kietlen sivatagban. 60 éven keresztül remetéskedett úgy, hogy nem látott embert. Szigorú életében a hideget, a hőséget és a nélkülözést egyformán tűrte. Sokszor gondolta azt, hogy közel áll a halálhoz. Isten azonban sértetlenül megürizte, angyala által táplálta, a barlangja előtt felnőtt egy pálmafa és forrás fakadt. Halála előtt meglátogatta őt Paphnutius atya, akinek elbeszélte életét, majd megáldotta Paphnutiust. Imádságba merülve adta vissza lelkét Istennek a 4. században. Szombaton Szent Aquilina vértanúnőt állítja elénk egyházunk. Aquilina a palesztinai Biblos városában született jámbor keresztény szülőktől. Gyermekkorától a keresztény hit és erkölcs szabályai szerint nevelték szülei. Atyát korán elveszítve nevelését anyja végezte. Mikor 10 éves lett, a pogány Volusián lett Palesztina császári helytartója. Mint pogányember üldözte a keresztényeket. Aquilinát is feljelentették, hogy társnői között a keresztény hitet terjeszti. Kereszténynek vallotta magát, és visszautasította, hogy a bálványoknak áldozzon. Büntetésből tüzes vassal a fülén keresztül átszúrták a fejét. A nagy fájdalomtól a szent szűz a földre esett. Hóhírai azt gondolták, hogy meghalt. Szent testét kidobták a városon kívülre. Íjjel egy angyal csodálatosan begyógyította sebeit. Aquilina újra megjelent a helytartó előtt, aki fejvesztéseit élte. A vesztőhelyen a városon kívül időt kért az imádságra, és 293. június 13-án lefejezés nélkül adta vissza lelkét Istennek. Vasárnap Szent Elizeus prófétára emlékezünk. Elizeus Sáfát fia volt Abel Meholából. Krisztus születése előtt a 9. században élt. Illés próféta tanítványa volt. Illés mennybevitelénél az ő felső ruháját kapta meg, vele együtt az erőt is, hogy utódja lévén folytassa művét. Elizeus 65 éven keresztül volt próféta Izraelben. Félelem nélkül mondta meg az istentelen királyoknak az igazságot. Szamáriában hunyt el, Joaszáf király alatt. Sok csodát tett életében, de halála után is föltámadt egy holttestéhez dobott halott. Életét és csodáit a Királyok első és második könyve tartalmazza. Végezetül a csütörtökön ünnepelt Szent Bertalan és Szent Barnabás apostoloknak a reggeli utrenyei szolgálatából vett egyikénekével búcsúzom. Isten bölcsessége, az atyával együtt öröktől fogva való ige, az evangéliumokban előre megmondotta, hogy ti vagytok a szépséges hajtások, hírneves apostolok, kik ágaitokon hordozzátok a gyönyörűséges és érett szőlőfürtöt, melyet mi hívek magunkhoz veszünk, és boldog ízleléssel hozzá hasonulunk. Isten által kiválasztott Bertalani és vígasztalás fia Barnabás, esedezzetek szüntelenül a mi lelkünkért.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görög katolikus metropólia híreit hallják. Ma délután ismét kántorhangok koncert lesz Nyíregyházán, a Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskolán. Az előadáson gazdag zenei anyaggal várják az érdeklődőket, többek között görög katolikus himnuszokkal, népdalfeldolgozásokkal és klasszikusokkal. Közreműködnek a kántorszak hallgatói és a Szent Atanász kórus. A koncert 17:30-kor kezdődik a főiskola dísztermében. Május 27-én új időszaki kiállítás nyílt a Görögkatolikus Múzeumban Petrasovszky Manó egy görögkatolikus festősors a 20. században címmel. A kiállítás 2026. december 18-áig lesz megtekinthető. Megkezdődött a Szentapostolok Böjtje, amely minden szentek vasárnapjától június 29-éig Szent Péter és Szent Pál apostol fejedelmek ünnepéig tart. Ebben a böjti időszakban szerdán és pénteken nem fogyasztunk húst és teljes ételeket. Akik szigorúban böjtölnek, az egész böjti időszakban nem fogyasztanak húst, a vasárnapok kivételével csak száraz ételt vesznek magukhoz, vagy kenyéren és vízen böjtölnek. Ismét lesz akatisztusz Budapesten. Június 9-én Újpesten lehet csatlakozni az Istenszülő tiszteletére énekelt szertartáshoz. Helyszín Budapest, Naputca 15, Szent József templom. A szertartás 18 órakor kezdődik. Debrecenben június 10-én lesz legközelebb Jézusi ma találkozó. Szeretettel várunk mindenkit a Petőfi tér 8 szám alatt található érseki hivatal kápolnájában. A Jézusi ma este 7 órakor kezdődik, de előtte 18 óra 15 perctől Fülöp atya vecsernyét végez, melyre szintén várjuk az imádkozni vágyókat. Június 13-án rendezik meg a Hajdúdorogi Főegyházmegye családi napját. Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnének részt venni egy vidám, tartalmas, hangulatos találkozón. A program 9 óra 15 perckor Paraklisszal kezdődik, 10 órakor Domokos Zsolt atya előadását hallgathatják meg a jelenlévők. Ezután különböző gyerekprogramok következnek, de lesz főzőverseny, ugrálóvár és kézműves vásár is. A teljes programot és a jelentkezési felületet megtalálják a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. Június 13-án lesz a Miskolci Egyházmegye zarándoklata Mária Pócsa. Szeretettel várnak mindenkit a 10 órakor kezdődő Paraklisszra és a 11 órakor kezdődő Szent Liturgiára. A szertartáson szentbeszédet mond Bán Jónás. A Szent Liturgiára nagy szeretettel várják azokat a gyerekeket, akik keresztelésük alkalmával, vagy épp ebben az évben áldoztak először. Június 20-án folytatódik a Csereháti görögkatolikus tudásműhely. A legutóbbi alkalom nagy sikerére való tekintettel ismét Vajda Mihály görögkatolikus diakónus, ikonfestő, szomelié lesz a tudásműhely vendége. Amire számítani lehet, izgalmas és mély előadás az ikonfestészet világából, kiváló magyar pincészetek borválogatásával kísérve. Helyszín, Fancsal, az evangélikus parókia udvara. A regisztrációs űrlapot megtalálják a Baktakéki görögkatolikus parókia Facebook oldalán. Idén is szeretettel hívjuk az énekelni szerető gyermekeket Debrecenbe a július 5 és 10 között rendezendő liturgikus énektáborba. A tábor általános és középiskolás korosztálynak szól. A résztvevők nem csak új liturgikus énekeket tanulhatnak meg és gyakorolhatnak, hanem betekintést kapnak azok jelentésébe és hátterébe is. A közös éneklést imádság, játék és vidám közösségi programok egészítik ki, így mindenkit várunk, aki szeret énekelni, és szívesen töltene el néhány tartalmas napot egy jó közösségben. A gyerekek számára szállást a Szent Miklós görögkatolikus diákotthonban biztosítunk. A részvételi díj bentlakással 35, bejárással pedig 25 ezer forint. A jelentkezési lapot az egyházmegyék honlapján találják. Zsolozsmás tábor lesz Irotán július 6 és 9 között. A szüntelen ima helyén szeretettel várják mindazokat, akik szeretik egyházunk zsolozsmáját, a zsoltárokat és a csendes imát. Az elmélkedéseket idén Dudás György atya, a Miskolc

0: Jelentkezési határidő augusztus 3. A jelentkezéssel kapcsolatos minden információt megtalálsz a www.mi-görögkoli.hu weboldalon. Felvételt hirdet Miskolcon a görögkatolikus Roma szakkollégium is. A diákokat modern épület, mentorprogram ösztöndíj, közösségi és hitéleti programok várják. Jelentkezni szintén augusztus 3-áig lehet. Információk www.gkc-szakkoli.hu. A Miskolci Egyházmegye kiskántorképzőt szervez 2026. július 4-én. Az általános iskola felsőtagozatos és középiskolás korú diákok a Szent Liturgia dallamaival ismerkednek a képzés alkalmával, majd közösen részt vesznek az edelényi görögkatolikus templomban tartandó szertartáson. A képzés helyszíne Szent János görögkatolikus szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda, Edelény. Jelentkezni június 20-áig lehet a flaskozsekukat@gmail.com e-mail címe. Felvilágosítást Flaskó Attilánétól a 0630 61 06 425-ös telefonszámon lehet kérni. Július 5-én Szent Liturgiát mutat be a Fehérgyarmati görögkatolikus templomban Magyar Rihárd újszentelt áldozópap. A szertartás végén Rihárd atya új misés áldásban részesíti a jelenlévőket. Szeretettel várnak mindenkit. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Prágai Szent Ágnes Szűz. Prágában született 1205-ben, ott halt meg 1282. március 2-án, 77 évet élt. Édesapja első Ottokár cseh király, édesanyja Konstancia, harmadik Béla magyar király leánya. A trebnici cisztercita nővéreknél nevelkedett. Apja először már kislányként eljegyezte a sziléziai herceggel, Henrik egyik fiával. Így szerencséjére elkerült a prágai udvarból, és jövendő férjének édesanyja, a későbbi Szent Hedvig gondoskodott róla. Ez abban nyilvánult meg, hogy az említett kolostorban neveltette, amelyet maga alapított. Amikor jegyese egy vadászaton szerencsétlenül járt, Ágnest hazahívták Prágába, és a premontrei nővéreknél helyezték el. Ekkor ígérte el becsvágyó apja a későbbi 7. Henrik királynak, és nevelése befejezésére Ausztriába küldte át. De ezt az eljegyzést is felbontotta apja, mert a hatalmas angol király, 3. Henrik, valamint az özvegy második Frigyes császár versengtek Ágnes kezéért. Apja császárnak ígérte, de mielőtt megesküdtek volna, hirtelen meghalt az apja, s ekkor 9. Gergely pápa segítségével Ágnesnek sikerült rávennie Frigyes császárt, hogy visszaadja Ágnes szabadságát. 25 éves volt ekkor Ágnes. Királyi köntösét a szerzetesi ruhával cserélte fel. Prágában, a külváros egyik elhagyott házában keresett magának egy kis lakást. Nyomornegyed volt. Nem sokára minoriták érkeztek Prágába, s Ágnes rávette testvérét, Vencel királyt, hogy építsen kolostort nekik, Szent Jakab tiszteletére, közvetlenül a kisház közelében, ahol lakott. Így is történt. Ők tanították Ágnest, és beajánlották Szent Klárának, aki később a lelke felének nevezte őt. 4 levele maradt fenn, amelyek szeretetéről tanúskodnak, és Ágneshez szólnak. Egy Klarissa kolostor megalapításáról is van benne szó, a Szent Jakab templom mellett. Klára 5 nővért küldött maga mellől abba a kolostorba. 1234-ben Ágnes lett a kolostor vezetője. A nővérek kolostora mellett hamarosan kórházak és árvaházak, menhelyek és lepratelepek egész sora létesült. Sok gazdag ember lett, a ferences világi rend tagja, s vagyonukat a rendnek adták. Egy kórházat maguk a keresztes lovagok vezettek. Ezek a keresztes lovagok a Vörös Keresztel nevű

0: szervezetbe tömörültek, amelyet Ágnes gazdag alapítvánnyal látott el. Maga Ágnes három templomot építtetett, Szent Ferenc, Mária Magdolna és Szent Borbála tiszteletére. Kolostorába királyok leányai kérték fölvételüket, mintegy 12-en. Így újabb és újabb kolostorokat kellett építeni. Keményen vezekeltek, nagyon nagy szegénységben éltek, ápolták és segítették a szegényeket. Ágnes sok elfoglaltsága mellett a családja gondjait is hordozta. Nem sokkal halála előtt kibékítette Vencel királyt lázadó fiával, Ottokárral. 1282. március 2-án halt meg. Sírja a régi Szent Jakab templomban van. Második János Pál pápa 1989. november 12-én avatta szenté. Kolostorai 1782-ig álltak, amikor II. József császár feloszlatta azokat. Imádkozzunk! Istenünk, te prágai Szent Ágnes szüzet a tökéletesség útjára vezetted, hogy a királyi méltóság helyett alázatos lélekkel egyszülött fiad keresztjét szeresse. Add, hogy példáját követve ne csak a világi dolgokkal törődjünk, hanem elsősorban a mennyeiekhez ragaszkodjunk. A mai napon bizonyára sokszor említik majd Medárd nevét. Ki is volt ez a Medárd? Szent Medárd püspök hitvalló. Észak-Franciaországban született 500 körül. Apja előkelő frank nemes volt, anyja a legyőzött gallok, dúsgazdag és vallásos ivadéka. Medárd pap szeretett volna lenni, így Alomer Vermandi püspök pappá szentelte tanulmányai befejezésével. 530 körül meghalt a Vermandi püspök, és a papság, valamint a nép egyhangulag őt választotta meg utódának. Így püspök lett. Szent Remig szentelte püspökké, aki akkor már 90 éves volt, félig vak és remegőkezű. Valamikor ő keresztelte meg az első frank királyt is. Püspökségét már a következő évben feldúlta a népvándorlás. Ebben az időben két püspökséget, a Vermandit és a Noyonit is vezette. Mindenütt orvosolta a bajokat, és sokat tett a pogányság felszámolásáért. Életrajzírói úgy jellemzik, hogy a papi szelítség mintaképe, aki mégis különös buzgalommal vette fel a harcot, a kor jellemző bűne a lopás ellen. Ez az eltökélt harc annyira eredményes volt, hogy sikerült a lopásokat felszámolnia ezeken a területeken. Medárd 560-ban halt meg. A napszámosok védőszentje ő, jótékony esőért és országos csapások idején kérjük közben járását. Ismerős a mondás, ha Medárd napján esik, még 40 napig esik.
1: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
2: A folyamatos képzés és tanulás értéke. Rick Box írása. Fiatal koromban áldásként éltem meg, hogy olyan vállalatoknál dolgozhattam, amelyek fontosnak tartották a képzést. Akár egy könyvvizsgáló cégnél, akár egy nagy banknál dolgoztam, lehetőséget kaptam a továbbképzésekre. A tanulás értékes és szükséges volt, de időnként olyan üzleti divat irányzatokat is tartalmazott, népszerű, de rövid életű trendeket, amelyek kevés értékkel bírtak, és hamar feledésbe merültek. Néha ezek még Isten bölcsességével is ellentétesek voltak. Miért fontos ez? Mert az üzleti gyakorlatokat irányító elképzelések és filozófiák változhatnak az idővel és a technológiai fejlődéssel együtt. De azok az igazságok és alapelvek, amelyeket az Úr a Szentírásban tár elénk, időt állók és nem függnek a változások szelétől. Ez különösen igaz az etikára, az értékekre, valamint az egymással és Istennel való kapcsolatainkra. A Biblia Ószövetségében az Úr Hóseás prófétán keresztül tanít. Aki bölcs, belátja ezeket. Aki értelmes, az megérti. Mert egyenesek az Úr útjai. Az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk. A tudás és a tapasztalat hasznos, de nem ugyanaz, mint a bölcsesség. Az Új Szövetségben ezt az útmutatást kapjuk. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. A piac bölcsessége napról napra változhat, de Isten időt álló bölcsessége változatlan és mindig megbízható. Ugyanez igaz az oktatásra is. Pályafutásom során mindig hittem abban, hogy a tanulás fontos az előrelépéshez. Emelt szintű képzéseket végeztem, többek között banki posztgraduális iskolákba is beiratkoztam, hogy jobban végezhessem a munkámat, és megmutassam a vezetőknek, akiknek jelentettem, mennyire elkötelezett vagyok a munkám iránt. Miután Jézus Krisztus követője lettem, ugyanilyen módon kezdtem el a hitemet is építeni. Folyamatosan olvastam és tanulmányoztam a Bibliát, hogy növeljem bibliai ismereteimet. Hamar rájöttem azonban, hogy önmagában az okosabbá válásnak vannak határai. Ahogy Jakab írja, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Fontos Isten igéjének tanulmányozása, de nem állhatunk meg a tudás megszerzésénél. Ez nem pusztán információgyűjtés kérdése. Akkor szolgáljuk Istent a legjobban, amikor a megszerzett tudást alkalmazzuk, a gyakorlatba ültetjük, és ez magában foglalja azt is, hogy hitünket nap mint nap megéljük munkánk során. Biztosak lehetünk abban, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. A Szentírás igazságának megismerése és alkalmazása segít abban, hogy munkánkat jól és helyes módon végezzük. A gyakorlati képzés és szakmai oktatás bármilyen területen dolgozzunk is, nagyon értékes. Azonban az Úr útjaira való tanítás, ahogyan azt a Szentírás kijelenti, sokkal nagyobb mértékben gazdagítja és formálja a karrierünket. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
1: Heti útravaló, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallják.
1: Újra hármasban várjuk kedves hallgatóinkat gyermekvédelmi témákkal. Szerencsére továbbra is itt van velünk gyermekvédelmi szakértőnk, Turmezei Mónika, illetve a két megszokott műsorvezető.
2: Rubovszkiné Bodó Mária.
1: És Lukovics Milán.
2: Egy kicsit a elmúlt adásba még vissza gondolva vagy visszaevezve. Említetted, hogy amikor elkezdtél az első munkahelyeden dolgozni, akkor egyszerűen azt tapasztaltad, hogy ott a diákoknak egy része nem volt tanítható állapotban. És hogy ez vitt téged a gyermekvédelem felé, hogy próbáltál megoldást találni. Gondolom úgy láttad a múltadban, úgy volt, hogy ott kiállt a tanár, és akkor a diákok megfigyeltek, és azt tapasztaltad, hogy ez valahogy ez nem működik, valamit tenni kéne. Hogy mit értesz pontosan ez alatt, amikor egy diák nem tanítható, vagy nem nincs tanítható állapotban, vagy egyáltalán mit tapasztaltál ebben a régi iskoládban, ugye ez egy szakmunkás képző volt, de hogy mégis mit láttál, vagy mi történt?
3: Annyit pontosítanék egy picit, hogy ez nem az első munkahelyem volt, mert ez nagyon lényeges, hogy egy gimnáziumban kezdtem tanítani, ahol különben ugyanúgy megvoltak ezek a problémák, csak nem olyan mértékben, tehát hogy még ilyen hibahatáron belül voltak, tehát még meg lehetett oldani azt, hogy úgy elutcsátunk, mintha működne az egész rendszer, még úgy meg lehetett vinni a napokat, meg a tanítási órákat, és ezzel szemben volt sokkoló ez a szakképzőiskola, ahol már ezt így akárhogy próbált az ember úgy csinálni, mint hogyha működne a tanítás, nem működött, vagy legalábbis részemről. Az egyik, amit tapasztaltam, hogy akik abba az iskola típusba kerülnek, azoknak a gyerekeknek egy része azért kerül oda, mert hogy sehol máshova nem veszik föl, aminek lehetnek az okai magatartás problémák, aminek a hátterében millió dolog lehet. Lehet például a már említett, múlt adásban említett ilyen eltérő neurológiai fejlődés, tehát egy ADHD, autizmus spektrum zavar, hasonló dolgok, de lehet a háttérben egy hátrányos helyzet, vagy egy olyan szociokulturális környezet, aminek ilyen hatása van, lehet opozíciós zavar, tehát sok minden, ami magatartás problémákban csúcsosodik ki, és hát igazából ezek itt már olyan mértékben jelentek meg, hogy nem volt lehetőség arra, hogy úgy csináljunk, mint hogyha minden rendben lenne, és a másik pedig, hogy mondjuk ez egy építőipari szakképzőiskola volt, hogy azért azt is hozzá kell tenni, hogy egyáltalán nem csak a problémás gyerekek jelentkeznek ebbe az iskolatípusba, hanem egyszerűen azok a típusú tanulók, akik ilyen csinálós gyerekek, én így szoktam mondani, tehát akiknek nem az a tanulási útjuk, hogy ülnek a padba és tanulnak, hanem ők nagyon ügyesen, nagyon elhivatottan, de valamit szeretnek a két kezükkel csinálni és mozogni. Itt már bejön a tehetséggondozás témaköre, hogy velük és nem az a probléma, hogy az eszük ne lenne meg, hanem egész egyszerűen egy más működés van, ami nem értéktelenebb, mint a hagyományos iskolai működés, csak ezt kevésbé tudja tolerálni, meg gondozni a mostani iskolarendszert. Tehát, hogy ezt is hozzá kell tenni, de hogy nyilván akikkel a több nehézség volt, az az első csoport, ami egy nagyon, nagyon összetett, nagyon komplex, mindenféle problémával küzdő csoport volt. És hát tényleg ezzel kellett, tehát ezt kellett megfogalmaznom magamnak, hogy itt, ami magatartás problémaként jelenik meg, az nem mindig egy akaratlagosan szabályozható történet, hanem vannak olyan pszichés vagy neurológiai hátterek, amik magukba hordozzák, hogy ők, ezek a diákok nem tudnak máshogy működni, vagy legalábbis nem tudnak nagyon máshogy működni. És akkor ezért kellett ezen a vonalon elindulni, és az nekem egy nagyon inspiráló, meg nagyon izgalmas út volt. Tehát én egy percig nem bántam meg, csak hát az elején tényleg nehezen tudtam mit kezdeni a helyzettel.
2: És egészen pontosan végül is milyen irányt vettél, tehát hogy mivel találkoztál, ami biztatott arra, hogy van megoldás, vagy hogy mit kell másképp csinálni, mert nyilván amikor egy tanár avval szembesül, hogy semmi értelme annak, hogy ott bemegy azt a 45 percet megtartani, akkor az egy ilyen nagyon nagy önbecsülésvesztés is, meg minden, hogy mit találtál választ magad, meg mások számára is nyilván, ha most már a képzésben is részt veszel.
3: Hát az egyik, ami nagyon fontos volt, az a kapcsolatépítés, tehát hogy ott mondjuk kisebb létszámú osztályok voltak, és ezért lehetőségem volt arra, hogy ezen a vonalon induljak el, és mert sokszor azt tapasztaltam, hogy amíg egy bizonyos szintre nem jut el a kapcsolatunk, addig engem nem szólt, bármit csinálhatok, nem fognak elfogadni, és ez a kapcsolatépítés pedig lehetővé tette azt, hogy abba az irányba, tehát sokkal inkább ilyen párbeszéd jellegű legyen a velük való foglalkozás, és ennek a keretében kezdtem el olyan dolgokról beszélgetni velük, hogy hogyan tanulnak, ha nem, akkor miért nem, miben van sikerélményük, miben nem, tehát egy sokkal távolabbról lehetett indítani az egészet, és ami pedig módszertanilag nagyon világossá vált, hogy sokkal inkább tényleg az ilyen tevékenykedés, valamiféle aktivitás, valamilyen a hagyományos tanulási környezettől minél jobban eltérő módszer volt az, amire jobban tudtak kapcsolódni, és ennek sokszor egyébként olyan oka volt, hogy ugye ők már egy 8 év kudarcos iskolai pályafutáson voltak túl, és tényleg föltett az ember egy egyszerű kérdést, akkor azonnal a nem tudom válasz jött, és tehát egy alapvető lezárást tapasztaltam, míg hogyha például itt a társasjátékpedagógia, vagy így a gamifikáció irányába mentem el, akkor egész egyszerűen, hogyha nem tanulási helyzetként érzékelték azt a szituációt, akkor teljesen máshogy kezdtek viselkedni. És ez nekem egy nagyon, nagyon izgalmas felfedezés volt, hogy ez mennyit számít, és akkor ezeken lehetett elindulni, de hát akkor még nem volt meg hozzá a szaktudásom, csak próbálgattam mindenfélét így kínomban tényleg szó szerint. És akkor ezeken a vonalakon mentem tovább, illetve a másik pedig, hogy ugye ezeknél a gyerekeknél nagyon gyakori, hogy így vagy úgy, de mindig arról van szó, hogy ők mit nem tudnak, vagy miben nem jók. Mert hát nagyon sok ilyet föl tudunk sorolni, és akkor azokat próbáljuk fejleszgetni, de hogy mindig ez van a középpontban. És akkor egy ilyen tanulópár projekt kapcsán történt bennem is egy ilyen szempontváltás, hogy ami hát azóta teljesen triviális számomra, csak valamiért akkor ez nem esett le olyan gyorsan, hogy igen, az arra kell helyezni a hangsúlyt, ami az ő erősségük, amiben jók, és akkor azon lehet elindulni, tehát arra lehet építeni, ami van. És hogy ez egy egészen, ez látszólag csak ilyen szójáték, vagy egy ilyen kifordított megközelítés, de ténylegesen nem mindegy, tehát nagy jelentősége van, hogy milyen szemléletben közelítünk az egyes problémákhoz.
2: Számodra most, nyilván most már azért elteltek évek a kezdetektől, hogy melyik terület a legfontosabb, ahol mondjuk személyesen te a feladatodat látod?
3: Én úgy gondolom, hogy mindenképpen a prevenció az, ami számomra teret ad. Úgy érzem, hogy pont ezek a programok, meg ezek a tudások, amiket felszedegettem, meg az a kapcsolatrendszer, az mind-mind arra erősített rá, hogy természetesen fontos az, hogy legyen eszköztárunk a meglévő eseteknek a kezelésére, de hát igazából az a hatékony, hogyha amennyire csak lehet megelőzzük ezeket a problémákat. Ez pedig szervezeti szintű megközelítést igényel, rendszer szintű gondolkodást, szemléletváltást, kultúraváltást, és akkor ez az út az, amiben érdemes az energiát belefektetni, még akkor is, hogyha nem azonnali látványos eredményeket hoz, hanem tényleg ez egy hosszabb folyamat, de érdemes elindulni rajta, mert látszik az, hogy az elején nehezebb, vagy látszólag ilyen kaotikusabbá válik minden, hiszen ki kell lépni a megszokott mederből, és hát ez mindig nehéz így a komfortzónánkat feszegetni, de hogy eljön az a pont, amikor elkezdenek összeállni a mozaikok, és akkor elkezd egyre jobban működni a rendszer. Egyre inkább megértik az egy intézményben dolgozók, hogy miről van szó, kialakul az a kapcsolat, az együttműködés, és akkor ezek szép lassan elkezdenek hatni, és utána meg hosszú távon könnyebbé teszik a helyzeteknek a kezelését.
2: Milyen módszereket látsz, amik segítenének ebben a prevencióban? Mert nyilván, amíg csak elmélet, addig nem nagyon tudja senki használni, aki ott van a terepen, de hogy miket lehet konkrétan ilyen módszernek, prevenciós módszernek tekinteni?
3: Hát igen, igazából az emberi méltóság stratégiában egy olyan modellt tudtunk összerakni, aminek így 3 pillére van, és az egyik az ez a tudásmódszerek, és itt az egyik, ami szerintem egy viszonylag általánosan jól működő módszertan, ez a restoratív vagy helyreállító módszertan, mert ez nem csak a konfliktusok kezelésénél tud megjelenni, vagy a bántalmazás kezelésénél, hanem egyben egy ilyen megelőző szerepet is tud ellátni. És a másik, ami inkább szemléletnek mondanám, vagy az tisztábban szemlélet, az pedig, ami számomra nagyon fontos, ez az inkluzív megközelítés. És itt az inkluzív megközelítés, ez nem csak ebben a hagyományos pedagógiai értelemben, erről ilyen viták is folynak, hogy integráció vagy inklúzió, hanem inkább úgy mondanám, hogy a mindenkit magában foglaló inkluzív megközelítés, ami egyszerűen annyit jelent, hogy mindenki számít, beleértve a pedagógusokat, beleértve a szülőket, beleértve a technikai dolgozókat. Mi egy csapat vagyunk, mindenki számít, tehát nem valamiféle pozitív diszkriminációt jelent, és hogy pont ezért, mert mindenki számít, ezért komolyan vesszük, hogyha valakinek valamilyen nehézsége van, vagy valami fáj neki, akkor mi azt komolyan vesszük. És ez nagyon összekapcsolódik a restoratív megközelítéssel, és szerintem ez két olyan szemléleti keret, amin nagyon jól el lehet indulni.
2: Még egy ilyen engem prevencióval kapcsolatban nagyon foglalkoztató kérdés az az, hogy milyen ideális lenne, vagy milyen nagyszerű lenne, hogyha a pedagógus nem egyedül lenne ezzel, hanem ott van egy közösség, és a közösségben sikerülne neki a gyerekeket szépen, ügyesen arra nevelni, hogy ők adott esetben egymást is figyelmeztessék, vagy olyan módon lépjenek közbe, mondjuk van egy bántalmazó jellegű fiatal, és akkor a másik szól neki, hogy hagyjuk már a kézát, most ne piszkáljuk, hagyjad, most menjünk a dolgunkra. Tehát, hogy ilyen szemléletet szeretne az ember ilyenre csiszolni egy közösséget. Mondjuk, amikor egy bejövő közösség indul, akkor elkezdeni ilyen irányba őket nyomni. De hogy vajon ezek hogyan lehetséges az, hogy mondjuk ténylegesen egymásra is jól hassanak, mert sokszor pont rosszul hatnak egymásra a fiatalok. Tehát, hogy egyrészt milyen módszerek lehetségesek, másrészt körülbelül milyen kortól lehet elvárni azt, hogy egymásért is feleljenek.
3: Igazából már óvodáskortól el lehet várni, természetesen a megfelelő szinten, de hogy már ott teljesen jól lehet erre, és példák is vannak rá, hogy a gyerekekben megvan az érzékenység, meg a nyitottság. És akkor, hogyha szép fokozatosan épül föl, már óvodáskortól kezdve, akkor egész máshol tartunk egy középiskolás korban. Nagyon érdemes nagyon nagy hangsúlyt fektetni így a közösségi normáknak a kialakítására. És ebbe az egyik fontos pont, vagy amit nagyon megtapasztaltam, ez a diákok bevonása, tehát ez a részvételiség, hogy ettől nagyon sokszor tartanak a pedagógusok, mert hogy akkor majd csak követelőznek, meg majd minden kell nekik, meg stb. Stb. Én voltam DÖK koordinátor is, már említett szakképzőiskolában, és én pont az ellenkezőjét tapasztaltam, hogy azzal, hogy belettek vonva bizonyos kérdésekbe, vagy úgy érezhették, hogy valódi hatást tudnak elérni, akkor ez inkább a felelősségvállalást növelte. Tehát ez az egyik ilyen pont, ami szerintem fontos, és az is, hogy a közösségi normák, hát nyilván vannak olyan szabályok, amiket nem a diákok döntenek el, amik adva vannak, de hogy azon túlmenően pedig az, hogy az az adott közösség igenis egy valamiféle egyetértésre jusson abban, hogy mi, mint csapat itt szeretnénk működni, annak van ereje, és ez biztos, hogy nem megy elsőre, de akkor van egy kiindulási pont, amihez mindig vissza lehet térni. És akkor itt jön be az, hogy párhuzamosan, amiről most nagyon sok szó esik, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése, a mentalizációs képesség fejlesztése az az egyik kulcsa annak, hogy ebben egyre jobban fejlődjenek a gyerekek. Erre is vannak gyakorlatok, vannak meglévő módszerek. És a harmadik pedig, ami ennek a kultúraváltásnak a része, hogy megtanuljanak jelezni, hogy meg tudják különböztetni, hogy mi a különbség a jelzés meg az árulkodás között, és azt megtapasztalhassák, hogy a jelzésüket komolyan veszik, és hogy arra van reakció, hogy azt nem söprik félre, és akkor, hogyha ez a jelzés, ez működik, hogyha egy olyan kultúra alakul ki egy intézményben, nem csak a gyerekek tekintetében, hanem a felnőttek tekintetében is, hogy meghallgatjuk egymást, ez a jelzés és a visszajelzés kultúrája, akkor az tényleg egy olyan légkör tud kialakítani, ahol nem kell attól rettegnie senkinek, hogy hibázik, vagy rosszat mond, vagy megszólják, hanem biztos lehet abban, hogy a helyén fogják kezelni, vagy meghallják az ő valódi problémáját, és szerintem ez nagyon-nagyon sokat számít abban, hogy ne alakuljanak ki olyan, hát ne olyan negatív vagy toxikus folyamatok, amik sokáig rejtve tudnak maradni, pont azért, mert nem kerülnek a felszínre.
1: Itt hallgatva benneteket csak így gyűlnek a kérdések. Az egyik az az, hogy vajon azzal találkoztál le, hogy valami olyan sikeres képzés vagy bármi, ami esetleg egy felnőttet, szülőt, akár tanárt, hát eltérít attól, hogy ő bántalmazóvá váljon. Ugye, tehát, hogy segít felismertetni azt, hogy igen, én tulajdonképpen ezt csinálom.
3: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert találkoztam ilyennel, általában azoknál, akik mondjuk egy ilyen képzésre eleve már úgy jöttek el, hogy megvolt bennük a nyitottság, tehát valami miatt ezen az úton már tartottak ott, hogy készek voltak így önmagukra ránézni. Ugyanakkor nagyon gyakori, hogy pont azok, akiknek, ahogy szoktuk mondani, leginkább kéne látni ezt, ők pont nem nyitottak erre, vagy lezárnak. És ezen én nagyon sokat gondolkodtam korábban, pont a Békés Iskolák program kapcsán, hogy nagyon gyakori az, hogy mondjuk a pedagógusok egy része elkezd továbbképződni, tanulni, nyitni, és akkor kialakul egy ilyen törés a tantestületben, hogy vannak a haladók, most így leegyszerűsítve, meg vannak az old school, meg akik nem nyitottak. És ezt magamban kellett így helyre raknom, saját kollégáimmal kapcsolatban, hogy rá kellett döbbennem, tehát ez megint csak ilyen önreflexió, hogy hiteltelen vagyok, hogyha hirdetem ezt a értsük meg a másikat, próbáljuk megérteni, hogy mit miért csinál, hogyha ezt nem alkalmazom pont azokkal, akik számomra nehezek, vagy valamilyen nehezen elfogadhatóak. Úgyhogy amit én megtapasztaltam, az egyszerűen ez, hogy feléjük igyekeztem úgy fordulni a mindennapi életben, hogy ténylegesen teliroztam magam, hogy így próbáljam tényleg megérteni, hogy ők miért tartanak ennyire, mik azok a félelmek, mik azok a mozgatórugók, amik miatt ezek az ellenállások bennük vannak. És nem mondhatom, hogy mindenkivel sikert értem el, de például volt olyan kollégám, aki x idő múlva, de ez minimum egy év, tehát egyszer csak így mondta nekem, hogy de figyelj, én rájöttem, hogy én gyerekkoromban tök bántalmazó voltam. És hogy ez már egy ilyen nagyon jó dolog volt, mert kialakult az a bizalom. És azért adtam ilyen kitérő választ, mert ezt egy képzésben, ha nincs meg az a nyitottság, tehát mondjuk az igazgató betuszkolta oda a kollégákat, akkor ez nem fog megtörténni jó esetben. Illetve vannak olyan gyakorlatok, amik picit ilyen saját élményre vezetik rá a képzésen résztvevőket, például a békés iskoláknak is van ilyen gyakorlata, ott láttam már olyat, hogy valaki, aki ilyen ellenálló volt, ott valamit elkapott, és akkor ott elkezdett működni benne ez a fajta önreflexió ezen keresztül, de ezt nem lehet garantálni. És egyébként volt egy konferencia, ahol egy alternatív iskolának a vezetőjét kérdeztem én pont, hogy az új kollégákat hogy vezetik be ebbe a szemléletbe, és akkor ilyen csodálkozva nézett rám, hogy hát mi így működünk, és egyszerűen oda jön valaki, és akkor ezt tapasztalja, és egyszerűen nem kérdés, hogy így beszélünk a gyerekekről, így szólunk hozzájuk, és akkor ez így átragad. Tehát nincs ilyen külön képzés ott az új kollégáknak, hanem ebbe a szellemben folynak az értekezletek, a megbeszélések, a nem tudom mi, és egyszerűen, tehát ahogy a negatív légkör is tudhatni, úgy a pozitív is. És akkor én inkább ebben hiszek hosszú távon, amiben egy-egy képzés az egy ilyen lökést tud adni adott esetben, hogyha jókor, jó helyen van, meg tényleg tud egy tudásanyagot is, de önmagában biztos, hogy kevés.
1: Van-e az intézményrendszernek valami fajta ilyen felülvizsgálati mechanizmusa, vagy szupervíziója, hogy mi az, ami esetleg nem működött egy adott helyzetben? Most konkrétan arra gondolok, hogy nagyon-nagyon régen, hát talán már közel 20 éve, én is tettem egy jelzést, akkor még talán nem volt ez ennyire kiépülve, ez az intézményrendszer. Arról volt szó, hogy fölvettem egy másik iskolából egy diákot, akivel rengeteg gond volt különböző iskolákban, mert folyamatosan hiányzott, lógott. És hát akkor igazából nem is tudom miért, naívan azt gondoltam, hogy majd ez változik, és persze letették a nagy esküt, hogy ennek vége. És aztán amikor hát ugyanott voltunk, ahol a parcakat, tehát hogy nem járt iskolába, gyűltek az igazolatlan órák, akkor végül is a települési edzőhöz fordultam. És nem történt semmi.
3: Hát igen, ez egy gyakori történet, és igazából a jegyző ugye védelembe tudja venni az adott tanulót, és jelentsen ez bármit is. Tudjuk, hogy mit jelent, de valójában tényleg nem mindig jelentkezik ez a mindennapi életben. Kérdés mindig, hogy mennyi kapacitása van az iskolának a tanításon kívül foglalkozni ilyen esetekkel. És az már önmagában nagyon jó, hogyha nem pusztán fegyelmi helyzetként kezeli ezeket a történeteket. Ezt nagyon fontos még hangsúlyozni, hogy ennek a kettőnek így párhuzamosan kéz a kézbe kell járnia, hogy egyrészt a támogatás, az a szándék, hogy megértsem, hogy miért van ez az adott dolog, ugyanakkor nagyon határozott és világos kereteknek a meghúzása. És ennek az eredménye van, amikor egyszerűen az, hogy kiderül, hogy meghaladja az iskola kompetenciáját ez az egész, és nem tud megfelelően hatékonyan lépni ebben az ügyben, és ez egy mindig egy nagyon nehéz, meg nagyon fájdalmas dolog, annál is inkább, mert nincs hova tovább utalni azokat a gyerekeket, akikkel annál komolyabb probléma van, mint amit egy adott iskola el tud hordozni. Hát itt jön be az, hogy én azért azt tapasztalom, hogy egyrészt az érzékenység is nagyobb erre a témára, talán a szakemberi együttműködések is, mintha erősebbek lennének, mint nem tudom, hogy ez hány évvel ezelőtt volt.
1: Közel 20.
3: Igen, szóval, hogy szerintem ebben azért ezért történt változás, meg előrelépés. A szülők is nem minden esetben, de sokszor jobban megmozgathatók ilyen esetekben. és akkor ezeknek így az együtt állásából következik az, hogy mennyire sikerül valós eredményt elérni. De tényleg van olyan, ami meg egyszerűen annyira súlyos, meg annyira komplex dolog, amit nagyon nehéz elfogadni, hogy én tehetetlen vagyok egy ponton túl, és nem tudok többet tenni. Ez mindig lelkileg is megterhelő.
1: Azért a szülők együttműködése is nyilván nagyon-nagyon széles skálán mozog. Egyszer hát egy diákom került elég súlyos helyzetbe, tehát ilyen öngyilkossági gondolatokról volt szó, és akkor hát valahogy leültem a szülőkkel beszélgetni, és az anyuka hát ott teljesen összeomlott, és azt mondta, hogy hát most az fog itt kiderülni, hogy mi vagyunk a legrosszabb szülők az egész világon. És hát annyira hálás voltam, hogy a férje is ott volt, aki egyébként addig soha még besetette a lábát az iskolába gyakorlatilag, és akkor azt mondta, hogy drágám, most nem erről van szó, most a gyereket kell megmentenünk. És akkor hát végül is kijött ebből a gödörből ez a diák, de hogy ez egy olyan szülői hozzáállás volt, ahol hát végül is az együttműködés az maximális volt. De hát ott, ahol a szülők talán, hát nem tudom, érintettebbek egy bántalmazásban, ott azért az ő ellenállásukat letörni, hát sokkal-sokkal nehezebb.
3: Hát igen, és ott már valószínűleg tényleg más hatóságoknak a közbelépése is szükséges, de ez meg egy nagyon jó példa, amit mondtál, hogy ebbe most picit belekapaszkodnék, mert hogy, sőt, minél inkább jól szituált, meg jobb körülmények között élő családról van szó, annál jobban megjelenik ez a szégyenkezés, hogy akkor igen, mi rossz szülők vagyunk, ami ugye nagyon hátráltatja azt, hogy valódi segítséget kapjon az a gyerek, vagy akár az egész család. És igen, tehát ez kicsit ebben a hibáztatás kultúrájában élünk, hogy ha van valami nehézség, akkor azonnal meg szeretnénk keresni, hogy ki a hibás érte. És hogyha már ennyit tesz az iskola, hogy úgy kommunikál a szülővel, hogy ebből kizökkent, hogy most itt nem hibáztatni akarunk senkit, csak keressük a közös megoldást, tehát hogyha sikerül ebbe az irányba terelni, akkor az iskola is tud segíteni abban a szülőnek, hogy elhiggye, és hogy bizalommal legyen, és nagyon gyakori, hogy az ilyen soha be nem járó, kettőt nem szóló apukák tudnak egy ilyen helyzetet lendíteni, nekem is több tapasztalatom van, mert valamiért ők kicsit kívülebbről tudják látni a dolgot, vagy nem érzik annyira, hogy minden is az ő felelősségük, és nagyon fontos ezekben az esetekben, hogy legyen egy ilyen egymás támogatás. Úgyhogy ez egy nagyon jó példa volt erre, hogy ebből ki kell törni ebből, és ez különben pedagógusok között is szokott lenni, hogy egy pedagógus azért nem kér segítséget, mert akkor azt fogják gondolni, hogy én béna tanár vagyok, én nem tudok megoldani egy helyzetet, ezt nekem egyedül kell tudni intézni, tehát ennek egy nagyon nagy visszatartó ereje van, és hogy ezeket leromboljuk, ezeket a gátakat, ahhoz kell ez a bizalomépítés, közösségépítés, az, hogy lehessen hibázni, és lehessen segítséget kérni.
1: Hát akkor mindenki merjen fordulni a pedagógusokhoz, a pedagógusok pedig a gyermekvédelmi intézményekhez, hogyha arról van szó. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a műsorunkban. Elköszönünk a kedves hallgatóktól. Túrmezei Mónika gyermekvédelmi szakember volt a mai két műsorvezető vendége.
2: Rubovszkiné Bodó Mária
1: és Lukovics Milán. Köszönjük a kedves hallgatóink figyelmét is.

0: Itthon a családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
1: Híreink következnek.
2: A Vatikán bejelentette az idei teremtésvédelmi világnap témáját. Az aszbesztszennyezésről tartottak kerekasztal beszélgetést a Pázmány Egyetemen. Imádkozzunk együtt Magyarországért! Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy az üzenet rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, és hosszú távú fenyegetés is több százmillió ember életére. A nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. A Pázmány Egyetem szellemiségéhez igazodva hagyományteremtő szándékkal hívták össze három tanszék oktatóit június 3-án, hogy a tavasszal kirobbant aszbesztszennyezési ügyet szakmai tudományos párbeszéd formájában járják körbe. Tudatta az egyetem. Az aszbesztről közzétett adatok alapján az építőiparban dolgozó fizikai munkások jelentős része ki van téve az aszbeszt okozta káros hatásoknak. A megsérült, illetve bontáskor a levegőbe került mikroszkopikus rostok belélegzése a becslések szerint világszerte évente több mint 200 ezer halálesetet okoz. Az aszbeszt használatát több mint 50 WHO tagállamban betiltották. Ausztriában több osztrák kőbányát bezártak 2026 elején az aszbeszt miatt, és játszótereket is lezártak. Bándi Gyula professzor emeritus hatékony és gyors beavatkozást sürgetett, minden jelen, minden jövő generáció egészségének megóvása érdekében. Szeretettel hívja közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-ig tart, a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozzon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, amely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatói családját. Ezt a Szent Misét Budapestről kicsit rendhagyó módon a Margit körúti Ferences templomból közvetítjük, de itt vannak a magyarországi Mária Rádió munkatársai is, és ők is köszöntik a kedves hallgatókat a teljes Kárpát-medencében. És Ferences templomokban ezen a napon megemlékezünk prágai Szent Ágnesről, aki Prágában született, 1205-ben cseh királylány volt, és anyai ágon kötődik ő az Árpádházhoz, tehát ilyen értelemben harmadik Béla magyar királynak ugye az unokája volt, és Csehországban ő alapította az első Clarissa monostort, így kötődik ő a Ferences családhoz, és Assisi Szent Klárával való levelezése fenn is maradt a mi korunk számára is. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, ki Szent Ágnes szüzet, a királyi fényűzés megvetése és a kereszt alázatos követése által a tökéletesség útjára vezetted, add meg nekünk, hogy példája szerint a hiába valóságoktól elfordulva mindig a mennyeieket keressük. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a Királyok első könyvéből. A Gileád lakói közül való Tesbi Illés próféta így szólt Áhábhoz, Izrael királyához. Az Úrnak, Izrael Istenének életére mondom, akinek színe előtt szolgálok, hogy nem lesz ezekben az esztendőkben sem harmat, sem eső, csak majd az én szavamra. Ekkor az Úr szózatot intézett Illéshez ezekkel a szavakkal. Távozz innét, és eredj napkeletre. Rejtőzzél el a Kárit pataknál, amely a Jordán felé tart. A patakból lesz italod, és a hollóknak meghagytam, hogy ott tápláljanak téged. Illés elment tehát, és az Úr szava szerint cselekedett. Amikor odaért, megtelepedett a Kárit pataknál, amely a Jordán felé tart. A hollók hoztak is neki kenyeret és húst reggel, valamint kenyeret és húst este. Vizet pedig a Kárit patakból ivott. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelked.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: Abban az időben Jézus látva a tömeget fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köléje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, akár ezzel a nyolc boldogsággal kapcsolatban is, amit most hallottunk, néha az az érzésem, benyomásom, hogy mintha nem látnánk a fától az erdőt. És valahogy a tegnapi ünnep, úrnapja erősítette föl bennem ezt az érzést, vagy gondolatot, hogy az úrnapjával kapcsolatban is, vagy Krisztus testével, vérével kapcsolatban is bele tudunk merülni nagyon sokszor olyan végtelen magyarázatokba, hogy most akkor hogy van jelen Krisztus az oltári szentségben, vagy ez valóságos-e, vagy nem. És a keresztény felekezetek is, hát ebben leginkább ez az, amiben nem tudnak egyetérteni, vagy hogy a Szent Mise, akkor van-e annak értelme, vagy nem unalmas-e, szentségimádás, van, aki szereti, hát van, aki meg nem tud vele mit kezdeni, és így tovább, és így tovább. És így a tegnapi evangéliumban, ami a eukarisztikus beszédnek egy részlete volt, megszámoltam, hogy 9-szer szerepel az a kifejezés, ami az élethez kötődik valamiképpen. Az Atya által élek, aki engem eszik, az általam él, aki nem eszi az én testemet, akkor nem lesz élet bennetek, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy voltak éppen onnan érthető meg a tegnapi ünnepnek is a titka, vagy hát az, amit a Szentmisében teszünk, hogy honnan ered az élet. Az Atya az, akinek élete van önmagában, aki a létnek a forrása. Fiú azt mondja Jézus, hogy én az Atya által élek. És hát valamiképpen mi sem önmagunktól élünk, hanem kaptuk az életet, persze nagyon vigyázunk rá, de mégis Jézus föl is tudta ezt áldozni, az életét, azért, mert valamiképpen biztos volt abban, hogy az életnek a forrása a mennyei atyánál az olyan gazdag, hogy ezt nem tudja valamifajta földi hatalom kioltani. És hogy ebben állt az igazi átváltozás, az igazi átváltoztatás, nem az oltáron történik csoda, és akkor próbáljuk magunkkal elhitetni, hogy most akkor kenyérből hogy lesz Krisztus teste, vagy az a bor, az akkor most miként Krisztus vére, hanem az igazi átváltozás az a Golgotán történt, ami kívülről nézve egy elég szörnyűséges kivégzési jelenet volt, és Jézus átváltoztatta a megbocsátás, az isteni szeretet kinyilvánításának az oltárává, és végbe vitte a világ megváltását. Ez az igazi átváltozás. Mi azáltal áldozunk, hogy az egyháznak abba a cselekményébe kapcsolódunk bele, amire azt mondja Jézus, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És valamiképpen ez a nyolc boldogság is ilyen, vagy hát szóval, hogy valamiképpen a tegnapi ünnepnek a fényében olvasom most, mert hát valahogy ez foglalkoztat, hogy itt is nagyon sokszor megállapítjuk azt, hogy ugye olyan körülményeket sorol föl Jézus, amelyek között nem nagyon tudunk boldogok lenni, nem vagyunk felszabadultak, akkor, amikor a szegénység szorongat, szomorúság ér bennünket, visszaélnek a jóságunkkal, igazságtalanságot tapasztalunk, az emberi kemény szívűséggel, kegyetlenséggel van dolgunk, vagy tisztátalan szándékok akarnak bennünket manipulálni, és így tovább békétlenség vesz körül minket, netalántán üldöznek. Na most néha, hogy belemerülünk abba, hogy akkor hogyan lehetünk boldogok, vagy akkor ezen körülmények között, akkor hogy mégis akkor ezek szerint meg kéne találni a boldogságnak az útját, és holott valamiképpen talán pont arról van szó ebben a nyolc boldogságban, hogy van valami olyan boldogság, ami nem ezektől a körülményektől függ. Ami abból ered, hogy Istenből így árad az élet, az ajándékozás, ezt az életet ő nem tartja meg önmagának. És hogyha ezeknek a mondatoknak a második felét nézzük, akkor valamiképpen ezt az Istenből áradó jót

vigasztalást, szeretetet, önmagát, ezt adja. Ez a boldogságnak az oka, vagy ez adhat okot a boldogságra, és ez nem a körülményektől függ, és nem kell nekünk belemagyarázni a körülményekbe, hogy azok miért jók, és akkor miért segítik elő a boldogságunkat, hanem valamiképpen ezt az életnek és az örömnek azt a forrását megtalálni, ami az Istenben van. Ezt be kell fogadni, visszautalva egy kicsit a tegnapi ünnepre. A földi életünket megkaptuk kérdés nélkül, de az Istenből kiáradó életet el kell fogadnunk. És talán azért tanít bennünket már az Ószövetségben az Úr, az Új Szövetségben Jézus, hogy ezt el ne védsük, el ne tévesszük azt, hogy itt a földi életünkben persze tehetünk sok mindent, meg rettentő fontosnak érezhetjük magunkat, de igazából hát azt kell fölfedeznünk, azt kell megtalálnunk, hogy hát ez Isten akarja ezt az életet adni nekünk, ami több és gazdagabb, mint a földi. És hát valamiképpen ez a nyolc boldogság is erről szól. Nem a körülmények fognak megváltozni feltétlenül, hanem mi találhatunk rá arra a fajta örömre vagy boldogságra, ami akár a rossz körülmények ellenére is ott lehet bennünk, mert nem ezektől függ, és hogy valamiképpen az Úristen az, aki árasztja a szeretetét, az életét ránk is, és hát ennek a fölismerése, ennek követése ezt jelenti keresztény hívő embernek lenni. Amen.

0: Kedves testvéreim, terjesszük kéréseinket a mi Urunk Jézus Krisztus elé, ki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet.
1: Ki egyházadat, mint tiszta szüzet jegyezted el önmagaddal, őrizd meg azt mindörökké szentségben és ártatlanságban.
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Aki szűzanyától születtél és szűzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét.
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Aki nekünk Szent Ágnes szüzet, a lángoló szeretet példaképéül adtad, engedd, hogy az ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben.
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Aki gondját viselett hívő népednek, támasz közöttünk sok nagy lelkű férfit és nőt, akik osztatlan szívvel szolgálnak téged, és fáradoznak embertársaik javáért.
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Aki nem sejtett órában érkezel, add, hogy okos szüzek módjára vírasztva, lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsesével várjunk téged.
2: Kérünk téged, hallgass meg!
0: Urunk, de kedveled a szüzességet, de megszenteled a hitvesek szeretetét is, teljesítsd kéréseinket, és adj egyházadnak hívásodat követő szüzeket, és törvényed szerint élő házastársakat, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk, váljék hatékonnyá bennünk eneket felajánlott adomány, hogy Szent Ágnes példájára, a régi ember földies ragaszkodásaitól megtisztulva, a mennyei életben megújuljunk Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelked.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselése csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat
0: hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel a támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, prágai Szent Ágnessel, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
0: hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk, a mennyei kenyeret magunkhoz véve alázatosan kérjük jóságodat, Urunk, hogy akik Szent Ágnes emlékezetének örvendezünk, bűneink bocsánatával és a testi egészség áldásaival együtt, elnyerjük kegyelmedet és az örök dicsőséget Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy bekapcsolódtak a Szentmisénkbe, a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatói családjának a hetenkénti közös Szentmiséjébe, amit most Budapestről közvetítettünk. A Jóisten áldása kísérje mindenkinek a napjait, boldogulását, az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.

Istenem, Te megvizsgáltál és jól ismersz engemet. Jól tudod, hová visz utam, látod keltem s fektemet. Még nyelvemre sem jön a szó, már előtted tudva van. Mindenfelől jól bezárva tart kezed, minduntalan. E tudásod meghaladja elmémet, s csodálkozom. Hová mennék? Merre futnék színed elől? Nem tudom. Hogyha felhatok az égbe, ott találnak tégedet. Ha leszállnék a mélységbe, látnám jelenlétedet. És ha messze tengeren túl szállnék hajnal szárnyakon, oda is jobbod visz engem, s azt tart fenn mindenkoron. És ha mondom, a sötétség tőled elföd engemet, nem föd el, mert a sötét éj fényes napvilág neked. Áldalak, mert bámulandó mind, amit kezed művelt. Alkotóm vagy, már anyámnak méhében terejtél el. Láttad, testem mind szövődött, írva könyvedben vala. Éltem minden napja, melynek messze volt még hajnal. Ó, mi végtelen felőled eszméimnek serege, megszámlálhatnám, ám de több az, mint a tenger fövenye. Hogyha az elmélkedésben már végképp elfáradok, és elalszom, felébredvén mégiscsak veled vagyok. Ó, bár messze távoznának mindazok, kik ellened gőgösen szólnak, halmozván a védkekre védkeket. Nem tartok többé azokkal, kik téged káromlanak. Egyedül neved dicsérjeit minden szív és ajak. És azért, Uram, figyelj rám, ki jól ismersz engemet, s szent törvényed égi útján vezesd minden léptemet. Dicsőség neked, ó Atya, Fiú, s Szent Lélek Isten, miképpen kezdetben vala, most és örökkön. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A katolikus egyetemeknek Krisztushoz kell vezetniük a hallgatókat. Kinevezte új vezetőségét a Segítő Nővérek kongregációja. Kozma Imre atyáról neveztek el egy parkot Sátoralja új helyen. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa június 3-án a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta audiencián az 1899-ben alapított Egyesült Államokbeli Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségét. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabulejtse az igazság szépsége. Nincs hiánya magasan képzett emberekből bizonyos területeken, de sokan nehezen tudnak irányt adni életüknek, írta a Magyar Kurír. Lényeges, hogy a fiatalok megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, miközben fejlesztik Isten adta adottságaikat és képességeiket, amelyekkel képesek kritikusan gondolkodni és a tanultakat megjegyezni, így felkészülve a jövő világának felelősségteljes alakítására. A katolikus oktatás alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai tájékozódásában és a tudás iránti vágyuk vezetésében, mondta Leó pápa. A Segítő Nővérek kongregációjának nemzetközi elöljárója pünköstkor kinevezte a közép-európai tartomány új vezetőségét. A jelenlegi tartományfőnök Nőberecki Szilvia folytatja elöljárói szolgálatát a következő 3 évben. A vele együttműködő tartományi tanácsot 4 különböző országban élő nővér alkotja. A kinevezést tartományi találkozó előzte meg, amelyen kikristályosodtak a következő 3 év feladatai. A hivatáspasztoráció, a nővérek hivatásának erősítése, valamint az idős nővérekről való gondoskodás. Nagy hangsúlyt kapott a szinodalitás tovább erősítése, tudatta a romkat.ról. Az új tartományi vezetőség mandátuma szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén kezdődik. A Segítő Nővérek kongregációja a 19. században Párizsban alapított nemzetközi szerzetesrend, amely Loyolai Szent Ignác lelkisége szerint él. A tartomány székhelye Bécsben van. A Rákóczi Szövetség új szabadidőparkját, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és értékes időtöltésre Sátoralja új helyen, Kozma Imre atyáról nevezték el június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, írta a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A szövetség alapítása óta támogatója és rendszeres vendége volt, minden évben a születésnapján elzarándokolt Sátoralja új helyre, hogy együtt emlékezzen a fiatalokkal. Tampusz Telián, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársa szerint emléket állítunk egy olyan embernek, aki egész életével azt üzente, a szeretet képes megváltoztatni a világot. Nem csak beszélt a szeretetről, hanem napról napra meg is élte azt. Arra tanított bennünket, hogy a közösség megtartó erő. Magyarnak lenni nem csupán származás vagy anyanyelv kérdése, hanem felelősség is egymás iránt. A parkot Nagy Ferenc atya és Hírling Attila atya áldották meg. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai hittanóránkban folytatjuk a forró témák az egyház történelméből című sorozatunkat. Mégpedig a boszorkányok témájánál ragadtunk le egy picit, ezzel a témával időzünk, mivel meglehetősen komplikált témáról van szó, és nagyon nagy érdeklődést váltott ki a hallgatók körében, mivel nagyon sokszor inkább mesés, legendás sztorik vannak ezekről a történetekről, mit jelentett az inkvizíció, mit jelentettek a boszorkányperek, és ezzel szeretnénk komolyabban megismerkedni, néhány konkrét eseten keresztül is akár. Ezzel kapcsolatban, pontosan az elmúlt adásunkban felidézve, Kramer nevezetű szerzetesről hallottunk, aki megpróbálta valamiféleképpen hivatásnak tekinteni a boszorkány üldözést. Ugye Heinrich Kramer, ugye ő a 15. században élt, Henricus Institoriusnak is volt nevezhető, tehát az ő esetén keresztül pillanthattunk be konkrétan ebbe a témába. Tehát ő maga törekedett arra, hogy boszorkányokat szeretne üldözni, és hát elterjesztette azt, hogy valamiféle boszorkány összeesküvés van Európában. És természetesen látható az is az ő története által, hogy akár az egyház képviselői, akár a püspök egyes területeken hogyan avatkozik be ennek a személynek a ténykedésébe. Tehát nem szeretném megismételni az ő történetét, de erre ráépítve valamiféle módon rákapcsolódunk a világi bíróságok által történő üldöztetésekre. Tehát Kramernek a javaslatára és a motivációja alapján császárok, fejedelmek és városok vették kezükbe az üldözést, számukra a boszorkányság kevésbé hitehagyás, mint inkább Institoris javaslatának és a rontó varázslat középkori tradíciójának megfelelően mindenek előtt világi bűntény volt, annak számított a társadalom elleni támadás, és ennek megfelelően büntető jogban is szerepet kapott, írja Decker, a probléma ismerője. Mi Hézeman professzornak az adataira támaszkodunk most leginkább, aki azt írja, hogy az 5. Károly császár által az egész német nemzet Szent Római Birodalma számára meghozott büntetőjogi kódex 109. cikkeje így szólt. Tehát Hézeman professzor ezt idézi. Azt az embert, aki varázslással vagy boszorkánsággal másokat megkárosít, halállal kell büntetni, mégpedig tűz által. Ugye innen is az az elterjedt nem kínzási, hanem kivégzési mód, hogy megégették a boszorkányokat, de más formában is megölhették. Megint csak megismétlem, hogy a boszorkányság ebben a szóhasználatban ugye valamiféle okkult dolgokkal való foglalkozó személy, aki rontást hozhat más idegen sötét erőknek a segítségével, de ugye ennek a vizsgálata nagyon sokszor kiderítette, hogy hát inkább csak ráfogott bűnösség volt, tehát valaki rámondták, hogy boszorkány, és akkor megkezdődött ez a procedúra, vagy egész lincs hangulat uralkodott a társadalomban, és gyakorlatilag ez több embernek a halálát idézte elő. Még az is előfordult, hogy látjuk Kramer esetében, hogy még a pápát, a Szentatyát is megvezette. Kramer kísérlete, hogy a boszorkányságot eretnekségnek minősítsék, tehát ő ezt így összhangba hozta, hogy eretnek és boszorkány, és ezáltal az inkvizíció feladat körébe esik, vagy eshetett ezáltal az ügy, tehát ez volt a szándéka Kramernek, de ez a fajta indítéka, hogy az inkvizíció fönnhatósága alá kerüljön, a boszorkányság maga a dolog kudarcba fulladt.
Ekkor is csak a rontó varázslás került napirendre, amely a gyilkosság egy formájának minősült, és mint ilyet a világi bíróság joghatósága alá rendelték. Így jön képbe, hogy a világi hatóság. Tehát valamit az egyház leállított, de vannak ugye esetek, amikor ha inkvizícióról van szó, hogy átadják a világi hatóságnak, és a világi hatóság folytatja az ügy vizsgálatát, illetve már az állam ellenes, vagy az uralkodó ellenes cselekedetet, azt vizsgálja, és ha ez bebizonyosodik, akkor hát legvégső esetben halállal büntették. Hogy ez az egyházi hatóság és a világi hatóságnak a vizsgálata és annak eredménye. Az egyházi hatóság tehát átadta több esetben hogy ezeket a személyeket a világi hatóságnak. Még ha Kramer paranoiás volt is, így is bélyegzik nagyon sokan ezt a szemét, önfeledtség sora, amelyeket nem kínzással kényszerítettek ki, tanúsítja, hogy vidéken valóban élt még a boszorkányokban való hit, mint a pogány sámánizmusnak a maradványa. Ugye ez egyértelmű, hogy azoknál a népeknél, akik tehát nem lettek megfelelő módon képezve a keresztény hit, a keresztény tanításnak a megismerésével, ott ugye a régi hitvilág, a sámánizmus és az ősi hitvilág összefonódott ezzel, és felébredtek azok a régi ismeretek, hiedelmek, amelyek ugye az okkult elemekkel és a régi vallással, régi hagyománnyal kapcsolódtak össze, és ez minthogyha föléledne nagyon sok népnél. Itt ugye meg lehet jegyezni azt, hogy milyen nagy hiánya van annak, hogyha valakik nem ismerik a saját hitüket, hogy mit tanít az egyház, és így könnyen megvezethetőek. Ez gyakorlatilag a mai korra is érvényes, tehát azért is tartjuk a hittanórákat most egy picit így egyháztörténelembe és ilyen forró témákba kapcsolódhatunk be, de ha nem ismeri például valaki a katolikus egyház tanítását, nem tudja megfelelő módon értelmezni a szentírást, nem ismeri a katekizmust, akkor nagyon könnyen megvezethető, és egy-kettő olyan útra tér, amely hasonló, hát lehet, hogy nem jutunk el ember ölésig vagy boszorkány üldözésig, de nagyon sok esetben a téves felfogások a hittel kapcsolatban vélt dolgok, amelyek nem a valóságot tükrözik, és nem az egyház tanítása, mégis rettentő nagy károkat okozhat, illetve szektákhoz való csatlakozást, vagy szekták is felüthetik a fejüket, és könnyen szereznek maguknak híveket, pontosan a hittan, a katekizmus, a katolikus egyház tanításának a ismeret hiánya miatt letérnek, úgymond a helyes útról. És bizony, akár látszólag, vagy idézőjelben a modernkori boszorkány üldözés is látható, akár a világhálón keresztül, tehát terjedhetnek olyan téves tanok, amelyek nem fedik a katolikus egyház tanítását, nem fedik a valóságot. Ugye a nép körében tényleg hittek a boszorkányok létezésében, és valójában Afrikában, Latin Amerikában mind a mai napig hisznek, és erről majd még egy picit későbben szót ejtünk, hogy milyen nagy problémát okoz akár Afrikában a boszorkányság kérdése. Tehát itt most független attól, hogy most léteznek-e ilyen formában boszorkányok, vagy pedig ráfogják az emberre, vagy egy csoportra, hogy boszorkány, és ennek fejében vagy váltságdíjhoz kötik valamiféle adóhoz, illetve hát egy személy vagy egy csoportnak a likvidálásához vezet ez az út, tehát fizikailag is elteszik láb alól azokat a személyeket, akiket boszorkánsággal vádolnak meg, vagy bélyegeznek meg, hogy ez milyen nagy problémát okoz
Afrikában, illetve Latin Amerikában. Tehát 21. századot írunk, de ezek a dolgok még mindig aktuálisak, és ezért fontos az, hogy nekünk lehet, hogy európaiaknak abszurdnak tűnik a dolog, és talán meg is kérdezzük, minek is foglalkozunk ennyit a témával, de az az igazság, hogy pár ezer kilométerrel odébb utazunk, és hirtelen szembe találjuk magunkat ezzel a problémával, ezzel a megoldandó kérdéssel, amellyel természetesen a vigági hatóságok és a egyház is kell, hogy foglalkozzon. Gyakorlatilag ezek a boszorkány üldözések, vagy boszorkány vadászok itt Afrikában, Latin Amerikában valamiféle módon hasonló, mint valamiféle maffia, akik rá telepednek egy közösségre, vagy egy csoportra, és aztán természetesen ilyen tisztogatásokhoz vezet ez az út, és fizikai likvidációhoz. Tehát ezek nagyon súlyos kérdések, és szükséges foglalkozni ezzel, és felvenni ezzel a hisztériával a harcot, mert gyakorlatilag sok köze nincs a valósághoz. Amúgy pedig létezhetnek tévtanítók, ugyanúgy vannak olyan személyek, akik jóslással, okkult dolgokkal foglalkoznak, és lehet, hogy soha senki nem bélyegezte meg őket boszorkánynak, holott a médiában szerepelnek jósok, látók, médiumok, akik nagyon sok esetben ugye anyagi vonzattal gyakorolják ezt a fajta idézőjelbe vett hivatást, de előfordul, hogy ténylegesen gyakorolják az okkult praktikákat, és bizony ez rengeteg lelki problémát okozhat az embereknél, hívőknél, és úgymond nem hívőknél egyaránt. Ugye, tehát Afrikában, Amerikában mind a mai napig hisznek, látható példa akár a vudu, ez is egyfajta divatos irányzat lett, akár még a nyugati világban is. Különféle rontó varázslásokban, akár szerelmi varázslásokban, bűbáj gyakorlásban, minden bizonnyal voltak olyan férfiak és asszonyok, akik erre specializálódtak a múltban is, és abból a célból szellemeket és démonokat is segítségül hívtak valóságosan. Valakik csak imitálták mindezt, de valakik ténylegesen gyakorolták a múltban is, és ezt látható módon gyakorolják a 21. század világában is. Mindazonáltal eddig sem az egyház, sem az igazságszolgáltatás nem vette komolyan őket sok esetben, csak amikor már rituális gyilkosságokra kerül sor, de ezzel is találkozhat a bűnügyi hatóság. Tehát egy gyilkosságnak vagy egy rejtélyes halálnak érdemes megvizsgálni a körülményeit, akár azt a szemét is, aki az áldozat, hogy nem-e folyt véletlenül bele ilyen dolgokba is, mert az indítékok között, vagy az okok között nagyon sokszor fölmerülhet akár ilyen is. Azután leszögezhetjük, hogy a könyv megjelenése után, amit Kramer kiadott, ugye a boszorkányok pörője, alakul ki szabályos tömeghisztéria, amely a 16. század elején járványszerűen terjed az egész birodalomban, mivel a boszorkányság kivételes bűn, a német jogászok úgy érveltek, hogy módosíthatják a bizonyítás bevett formáit a vádlott kárára. Noha a középkori joggyakorlattal ellentétben nem éltek már Isten ítélettel, és a kínzás alkalmazását is szabályok közé szorították, valamint a vallomásokat csak akkor tekintették érvényesnek, ha a vádlott kínzás nélkül megismételte a vallomását. Nagyon sok esetben ugye a boszorkányperek kivételek is voltak. Ezekben az esetekben Kramer által javasolt boszorkány próbáknak, mint a vízpróbának például, vagy a mérlegpróbának, vagy a boszorkány jegynek tartott anyajegyek érzékenységét vizsgáló próbának bizonyító erejük volt. Ugye ezek is, hát ez nem egy jogi

jogi rendet kellett követniük, hogy rá tudják bizonyítani, vagy meg tudják vizsgálni azt, hogy valaki tévtanító volt-e, vagy sem, vagy okkult dolgokkal foglalkozott-e, vagy sem. Azok, akik gyanúba keverték a boszorkányokat, megőrizhették az anonimitásukat, kilétüket nem fették fel a vádlott előtt. Sikeres ítélet esetén a vádló részesült a boszorkány vagyonából, de legalább 2 forintot kapott. Mivel a bírók egy boszorkány szekta létezéséből indultak ki, a kínzások során más boszorkányok nevét is kierőszakolták a vádlottból. Ezzel az újabb és újabb gyanúsításokat, valóságos per sorozatokat hoztak létre. Tehát ez erre a speciális esetre, erre a korra volt jellemző. Lehetőség nyílt tehát a boszorkányperek személyes bosszóként való használatára, mindazonáltal mai történészek és bűnügyi pszichózis egész birodalmat átjáró járványszerű terjedésének elsődleges okát az Európát sújtó klímakatasztrófában, az úgynevezett kis jégkorszakban látják. A párás hideg időjárás kedvezett az anyaros felbukkanásának, amely megmagyarázhatatlan betegségeket és haláleseteket okozott, és ez további vádaskodás alapjául szolgált. A bűnbak keresés során úgy tűnt, Kramer könyve megadja a választ, mindenért a boszorkányok a felelősek. Tehát érdekes ez a megjegyzése Hezeman professzornak, hogy a szakemberek kis jégkorszakot is említenek, és ilyen okokat is láthatnak, tehát ez a furcsa időjárás, és ennek történő következmények által betudható, hogy talán okolhatták a boszorkányokat, mindenért ők a felelősek. Tehát érdekes ez a vizsgálati szemszög. A mai becslések szerint egész Európában körülbelül 40 ezer ember esett a boszorkány üldözés áldozatául. Wolfgang Beringer szerint 30 és 50 ezer fő közé tehető a boszorkány pereknek az áldozataja, megközelítőleg ugye 26-30 ezeren a német-római birodalom területén. Tehát ez is egy fontos információ, hogy ennek a lényeges része a német-római birodalomra és annak területére vonatkozik. Az áldozatok 80%-a nő volt, ez is egy fontos tény, amelyet megállapíthatunk. Összesen mintegy 3 millió ember ellen indíthattak eljárást, tehát a perek 1,5%-a végződött halálos ítélettel. Tehát, hogy a perbe fogottak száma, hogy milyen magas, ugye ez a 3 millió, ez nem egy kicsi szám, tehát hozzá való viszonyítással, ugye még így meg is jegyezhetjük, hogy szerencsére mindössze csak 40 ezer ember körül végeztek ki, tehát ez is egy szörnyű szám, de hogy mennyi lehetett volna még a áldozatok száma, ez tehát elképesztő. Tehát ezeket a adatokat is érdemes figyelembe venni. A határozottan 1000 alatti Dekker adataira támaszkodva azon esetek száma, amelyeknél egyházi inkvizítorok, tehát 1000 ennek a száma, 200 ügyben Kramer nevéhez fűződő esetek vannak. Ez nagyon sok, túlontúl sok, mindazonáltal mégiscsak töredéke annak, amit a fekete legenda alkotói állítanak. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy most mennyi köthető az egyházhoz, egyházi személyekhez, és ugye itt Kramer esetében is figyelhetjük, hogy hát ő pedig azért bár volt jóváhagyása, megvezette akár az egyházi vezetőket is, de nem mindenkit tudott megvezetni, és szerencsére ezáltal a józan gondolkodás által le is állítják az ő ténykedését. Tehát ebből a 40-50 ezerből, vagy német-római birodalmat veszük figyelembe, akkor 26-30 ezerből 1000 alatti az egyházhoz kötött ilyen ítélet. 1786-ban Gottfried Christian Voigt, a felvilágosodás egy propagandistája, 9 millió áldozatról és elítéltről beszél. Állítását később a nemzeti

szocialisták fő ideológusa, Alfred Rosenberg hálásan fel is használta az egyház ellen 1930-ban. Tehát ezeknek a történelmi tényeknek, tehát több száz évvel később, tehát látjuk, hogy valamiféle hatása van a némelyik izmusra, ebben az esetben a nácizmusra, és ez a Alfred Rosenberg, ez fő ideológus, tehát itt már, amikor az egyház nem akart együttműködni a nácikkal, fel is használja az egyház ellen ezeket a információkat. Természetesen ez a 9 milliós szám, ez túlzott, tehát az előbb említett számok a reálisak. De hát ezekkel a adatokkal kapcsolatban is folynak kutatások. 1930-ban tehát felhasználják ezt az információt, megvádolva az egyházat. Szerinte ugyanis a boszorkányokban való hit Rómából, a pápától származott, és a természet bensőséges megfigyelése által szellemileg magasabb rendű germánság kiirtását szolgálta. Hogy ennek pontosan az ellentéte volt igaz, vagyis hogy a boszorkány hitet Róma germán babonaként kezelte, nem volt összeegyeztethető a fejleményekkel. Mikor Don Brown a Da Vinci kódban továbbra is 5 millió mágia halt asszonyról beszél, és most ne is firtassuk, miért is szorozta meg a valós adatokat százzal, figyelmen kívül hagyja, hogy az áldozatok 20%-a férfi volt. Meglátása szerint a boszorkány őrület véres keresztes hadjárat volt a régi pogány, a nőiességet tisztelő vallások követőinek megértéséért, megtérítéséért, amelynek során az egyház épp olyan hatásos, mint amennyire kegyetlen módszereket alkalmazott, idézet bezárva. Az természetesen Brown is elhallgatja, hogy a boszorkány őrület a pogány vallásokra vezethető vissza, tehát ennek van alapja, és hogy az egyházba csak később szivárgott be, tulajdonképpeni üldözője volt a világi igazságszolgáltatás, nem pedig az egyház. Valószínűleg nincs is tudatában annak, hogy Rosenberghez hasonlóan érvel, amikor azt állítja, hogy az érintettek olyan asszonyok voltak, akik gyanúsan összhangban éltek a természettel. Ugye ismerünk természeti vallásokat. A kutatás már rég cáfolta a Bigentől és Wrightől átvett állításokat, miszerint gyógyító asszonyokat és bábákat nagyobb arányban gyanúsítottak volna meg. Most, kedves hallgatók, egy pici szünetet tartunk az információk feldolgozása céljából.

0: Folytatjuk témákat a boszorkánsággal kapcsolatban. Ugye említettük, hogy Dan Brown a Da Vinci Code-ban 5 millió mágia halált halt asszonyról beszél. Ugye megfeledkezik, hogy bizony férfiak is voltak a boszorkányok között, és ugye 20%-ot említ a hivatalos szakirodalom, a kutatások, hogy a 20%-a férfi volt. És ugye látható az is, hogy nagyon sok esetben pontosan bábákat, szülésznőket vádolnak meg, mint hogyha ez olyan bevett gyakorlat lett volna, ami szinte jellemezte a boszorkány pereket. Szó sincs erről, és nagyon jó ilyen munkát készít a kutatásai alapján David Harley, oxfordi társadalom történész. 1990-ben jelent meg az egyik ilyen tanulmánya, Történészek, mint démonológusok, a Bába özvegy mítosza címmel jelent meg ez a tanulmány. Azt a következtetést vonja le, hogy néhány látványos esetet az egész eljárás jellemző ügyként állítottak be. Noha nem voltak azok. És ezekből jöttek létre olyan modern sztereotípiák, amelyek félrevezették a történészeket, hiszen a bábák a társadalom megbecsült tagjai voltak, és általános bizalmat élveztek a nép részéről is, és védve voltak minden boszorkány üldözéssel szemben. Tehát ezek gyakorlatilag ilyen történelmi tények, tehát azon kívül, hogy egy-egy eset a több ezerből előfordulhatott, látjuk, hogy mennyire fölnagyítja ez a szerző ezeket az eseteket, mintha ez az egész boszorkánság a bápák, szülésznők ellen irányult volna, és ugye azt a maximum 50 ezeret, tehát 40-50 ezer áldozatról beszélhetünk, 5 millióra nagyítja föl. Tehát természetesen ugye meg kell jegyeznünk, hogy ez egyértelműen, hogy az egyház és a közösségnek a lejáratása céljából. Tehát minden áldozat a számok tükrében fájdalmasak, mert nem számokról beszélünk, hanem emberekről, de látjuk ezt a hatalmas túlzást, és mennyire fontos, hogy ezekről beszéljünk, és hogy ezek a számok elhangozzanak, és hogy kutassuk ezeket a kérdéseket, mivel ezek a modern kori művek, ugye regények, mégis úgy vannak beállítva, mint valami történelmi tények, és nagyon sokan, akik olvassák ezeket a műveket, történelmi tényként kezelik ezeket a fantazmagóriákat. Tehát ezek kitalált dolgok, mondhatni szándékosan is, tehát mindenképpen az egyházat nem jó színben tünteti föl, tehát, és mondhatjuk ugye, hogy hazugságokra alapoznak szándékosan. Tehát a bábák pontosan ellentétben védettek is voltak, és a társadalomnak megbecsült tagjainak számítottak. Ugye Dan Brown azt is elhallgatja, hogy igazából az a boszorkány őrület, ami abban a régi időben hát így fölmerült, mennyire volt a régi vallásoknak a maradványa is, tehát hogy mennyire lehetett erre építeni, és hogy milyen okok lehettek azok, amelyek ezeket a szomorú eseteket, tehát gyakorlatilag ugye megélve a mindennapokban, fölnagyítva is akár, de véres ilyen keresztes hadjárattá változtatta, így idéző elbe ezt a keresztes hadjáratot, hogy a régi pogány és a nőiességet tisztelő vallások követőinek a megtérítésére szolgáló eszközként használta az egyház. Ugye a boszorkány gyűlölet a pogány vallásokra is visszavezethető volt, és hogy az egyházba csak később szivárgott be. Tulajdonképpen üldözője volt a világi igazságszolgáltatás, és nem pedig a világi egyház, mert ez persze nem egy felelősség áthárítás, ez csupán a tényeknek a vizsgálata. Az igazságszolgáltatás, mert valamiféle közrendi kihágások, törvényszegéseknek, a gyilkosságoknak a elkövetése révén, ugye világi hatóságok körébe is kerül, és a társadalomnek a fölbomlasztása elleni küzdelmet jelentett, hogy a világi hatóság erőteljesen föllép a boszorkányság ellen. és ez ugye a közrend megtartását volt célzatos szolgálni. Természetesen, hogy ez mennyire volt hatékony, és mennyire volt hát jogos, ez már egy másik kérdés, amit vizsgálni kellene, de a tények azok tények, hogy tehát kapcsolható az egyházhoz is, de leginkább a világi hatósághoz. Az egyházban is sokszor, hogy a Krisztus nevében, vagy az egyház nevében egyének által elkövetett, vagy sokszor megvezetett vezetők által kicsikart engedélyekkel, hát sokszor nem épp elmélyű személyek végezték ezeket a boszorkány üldözéseket, tehát szó sincs nagyon sok esetben arról, hogy őszintén keresték volna az igazságot, és vették volna fel a harcot az okkultizmus ellen. Mert természetesen ezek ellen a dolgok ellen harcolni kell, biztos, hogy nem ilyen eszközökkel, inkább fölvilágosítással, tanítással, a katolikus hitnek a megismertetésével, akár az egyház történelemnek a megismerésével, vagy a világi történelemnek a kutatásával is. Tehát ezeket a kérdéseket, hogy objektíven tudjuk kezelni, de mindig el kell helyezni az adott kultúr környezetbe, és az adott történelmi időszakra. És hogy milyen okok vezethettek, nem csupán egy esetet, nem egy okot lehet megnevezni valami kiváltó oknak, hanem mindig események láncolat sorozatát vehetjük figyelembe. Hogy a bábákkal kapcsolatban elmondható volt, tehát, hogy megbecsült személyek voltak, és szó sincs arról, amit nagyon sok Biggen és Light is állít, illetve Dan Brown a Da Vinci kódban, hogy ezek a boszorkány pelek pont hogy a szülésznők ellen irányultak volna. Gyakoribb eset volt inkább, hogy a bábák segítettek a boszorkány vadászoknak, mint az, hogy a boszorkánysággal gyanúsították őket. Hát ugye gyakorlatilag itt ez logikus dolog, mert hát az akkori bábák, gyakorlatilag a szülésznők, tehát rendelkeztek biológiai, hát valamiféle alaporvosi ismeretekkel, mondhatni, és ugye fölvették a harcot a kuruzslókkal szemben, hogy akik arra azt mondták, azt állították magukról, hogy ők mindent tudnak, és nem ismerték ténylegesen a gyógynövényeket, a gyógynövény keverékeket, amit a mai korban is lehet alkalmazni, akár gyógyítás céljából, vagy egészségvédelem céljából, az nem kuruzslás, az igazi természet gyógyászat. De amikor már a természetnek olyan erőket tulajdonítanak, ami már igazából semmi köze ehhez, inkább lelki eredetű ilyen tulajdonságokkal ruházzák föl mondja a természetet, ott már gyanús lehet az egész dolog, de biztos, hogy a gyógynövényekben, hiszen sokszor a gyógyszeripar is hát így alakul ki, amelyek lehetnek mérgek is, ugye természetesen, mert minden gyógyszer lehet méreg is, ezért van az orvosi fölírás a mennyiségre és a módra, hogy hogyan applikáljuk, hogyan adjuk be a gyógyszert, valakinek milyen az adagolása, mennyisége, és éppen hogy mit. Tehát ezek gyógyíthatnak, de ölhetnek is. Tehát a boszorkány üldözésben, idézőjelben, vagy a kuruzslókkal való harc fölvételében pontosan azt látjuk a történelmi bizonyítékok alapján, hogy éppen ezek a bábák, a szülész asszonyok vették fel a harcot, annak érdekében, hogy ne okozzanak több kárt és több fájdalmat mondjuk a nőknek, akik éppen szülni készülnek, vagy pedig akik éppen megbetegedtek. Szerepüket tehát minden további nélkül összehasonlíthatjuk a büntetés végrehajtás során segítkező modern ápoló nőkével, gyógyító asszonyként pedig a vádlottak csupán egy kis része, körülbelül 2%-a dolgozott. A vád mindig a rontó varázslás, vagyis a fekete mágia ellen fogalmazódott meg, a fehér mágia ellen a világi bírók nem emeltek kifogást. Ugye mi, hogy fekete vagy fehér mágiáról beszélünk, mágia az mágia, ugye a fehér mágiát annak tulajdonítják, hogy nem rossz célra használják a különféle erőket, és itt ebben az esetben nem az Isten és a szentek közbenjáró erejét, vagy a szentségeknek az erejét. Tehát itt a fehér mágia jó céllal, de akár okkult és nem isteni erőknek a felhasználásával történő vád, tehát a világi hatóság ezt nem vizsgálta, mert ebből nem következtek úgymond bűncselekmények, tehát a világi hatóság a fekete mágiát. De a mágia az mágiat, az egyház szemében mind a kettő ebbe a kategóriába tartozik, hiszen gyakorlatilag ezzel elfordulunk az Istentől, és nem az Isten segítségét kéri az ember, hanem más megrontó erők segítségét. Megköszönöm a mai napon a figyelmet a Komármi Stúdió technikusának, Berta Péternek a szolgálatát, ugyanakkor a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a kényes témában. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Hallották.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: 14. Leópápa látogatása a madridi szociális központban. Közös imában fogott össze a magyarországi premontrai közösség a nagyváradi apátért. A Vatikán bejelentette az idei teremtésvédelmi világnap témáját. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Spanyolországi apostoli útjának első állomásaként 14. Leópápa június 6-án este felkereste Madridban a CDA 24 szociális központot, amely a hajléktalanok, a kiszolgáltatott helyzetben élő családok, a migránsok és a társadalom peremére szorult emberek befogadását és támogatását szolgálja. Tudatta a Vatikán. A pápa programjának első állomása jól kifejezte egész látogatásának egyik központi üzenetét. Az egyház küldetése, hogy Krisztus irgalmas szeretetét tegye láthatóvá minden rászoruló ember szolgálatában. A Szentatyát Madrid érseke és az intézmény igazgatója fogadta. Végig kísérték az épületben, a közös étkezőben meghallgatta a lakók tanúságtételeit, majd Szűz Mária közben járásába ajánlotta a központ minden munkatársát, önkéntesét és ellátottját, kérve, hogy Madrid legyen egyre inkább a remény, az irgalom és a testvéri szeretet városa. A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én minden magyarországi premontrai közösség együtt imádkozott a múlt héten kilakoltatott Fejes Rudolf Anselm Opream nagyváradi apátért és a nagyváradi premontrai örökség megmaradásáért. A csornai premontrai prépostság plébániáin és a türjei premontrai apátságban szent mise keretében kérték az Úr közbenjárását a nagyváradi apátért. Emellett minden apátság, plébánia és iskola imával, énekkel és verssel mutatta ki együttérzését. A közösségek megemlékezései a Magyar Kuríron olvashatók. Ez az esemény szomorú aktualitást adott a napi iskolai megemlékezésre Szombathelyen is. A szokásos reggeli zsoltár imádságot a kápolnában a nagyváradi premontrai apátságért ajánlották fel, majd minden tanuló fehérbe, a premontrai szerzetesek ruhájának színébe öltözött. Anselm apát úr, veled vagyunk Szombathelytől Nagyváradig, mondták. 14. Leópápa, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy az üzenet rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, és hosszú távú fenyegetés is több százmillió ember életére. A nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím, amelyben Ézsajás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsosház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
3: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretett szolgálat fél óráját hallják.
2: Mai vendégem Dévai Marcell, a nyíregyházi Szent Kamil Rehabilitációs Otthon intézményvezetője, de most nem ebben a szerepében beszélgetünk vele, hiszen éppen két héttel ezelőtt volt a diakónus szentelése. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
3: Dicsőség mindörökké!
2: Kedves Marcell, nagy szeretettel köszöntelek a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Március 28-án Szocska Ábel püspök atya görögkatolikus diakónussá szentelt. Mesélnél egy kicsit arról, hogy hogyan és mikor fogalmazódott meg benned először, hogy Isten erre az útra hív?
3: Konkrét időpontot nem tudok mondani, tehát nem volt egy ilyen nagy Isten élmény, Isten jelenésem, hogy, vagy már Szűzanya megjelent volna egy álmomba, és azt mondta volna, hogy én pap legyek. Inkább a családnak és a nagyszüleimnek, nagymamámnak és édesanyámnak így a visszaemlékezéséből tudok meríteni, ami azt mondták, hogy én 3 éves koromtól azt mondom, hogy én pap szeretnék lenni. És nyilván voltak az életem során, ugye az általános iskolámban is, utána én orvos vagy jogi pályára akartam menni, de mikor gyerekszínész voltam a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházba, ott is úgy mentem el az interjúra, a válogatásra, hogy én azt mondtam, hogy pap akarok lenni, és akkor a rendező megkérdezte, hogy akkor most valami egyházi éneket fogunk hallani a válogatáson, mondtam nem. És nyilván ugye megfordult a fejembe ugye ismét ez az orvosi, meg a jogi pálya, de utána a gimnáziumba, katolikus gimnáziumba jelentkeztem, ugye a Szent Imre katolikus gimnáziumba, és nyilván utána a családunkban történtek olyan nehézségek, amelyek egyre jobban megerősítettek abban, hogy ez az én hivatásom, a papi hivatás, és az ottani hittantanárom, aki egy atya volt, ő kísért ebben engem így végig ebben a nehéz időszakban, és ebben a papi hivatásomnak ő nagyon fontos szerepet játszott.
2: A diakónus szentelésed azon a helyen történt, ahol felnőttél. Mit jelentett ez számodra?
3: Számomra nagyon fontos, mert én ott, tehát gyerek, ott születtem, tehát Nyíregyháza Borbányán volt a diakónus szentelés, ugye a borbányai közösség az egy 95-ös alapítású közösség, mondhatni, amikor én születtem, tehát 95-ben alapította a Keresztes Szilárd püspök, és én 95 decemberében születtem meg. És nekem összvisz 2 parókusom volt, mondhatni, egy, aki megkeresztelt, 5 évig, és utána volt egy atya 26 évig, aki még most is ő van ott. És ő kísérte végig az én hivatásomat. Nyilván ugye mellettem minisztráltam, mellette szolgáltam az oltárnál, utána később a közösségben inkántori szolgálatokat végeztem. És hát ugye kisgyermekkorom óta kezdve ismer a közösség is, tehát hogy ők is már tudták, hogy én ezt a hivatást választottam. A Jóisten választott erre, úgy érzem, erre a hivatásra. Úgy gondolom, hogy a borbányai közösségnek is ez egy nagy dolog. Tehát 2022 óta, mióta van a saját görögkatolikus templomunk, mert ugye előtte mi a római közösségbe jártunk ugyanabba a templomba, de mióta van saját önálló templomunk, azóta én vagyok a második ember, akit ott szenteltek diakónussá. Ez nekem nagyon fontos volt. És nem volt kérdés, mikor megtudtam a szentelést, hogy diakónussá szentel Ábel püspök, hogyha nem volt kérdés számomra, hogy hol szeretném a szentelést, ezt már nyilván csak vele kellett megbeszélnem, amire ő nagyon nyitott volt.
2: Hogyan élted meg magát a szentelés napját? Volt olyan pillanat, ami különösen mélyen érintett?
3: Hát a szentelés napja az úgy kezdődött, hogy előtte való héten mi a feleségemmel lebetegedtünk, szóval kényszerpihenőre lettünk helyezve, hogy úgy ne is foglalkozunk úgy semmivel. Tehát mi otthon feküdtünk betegen, és a szentelés előtti nap pénteken, igen, 27-én pénteken mentünk el berendezni a helyszínt, a templomot rendezni, virágok, a vendégvárás helyszíne, ugye az a szomszédban lévő általános iskolában volt, ahol én 8 évet lehúztam általános iskolásként, úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog, meg jó érzés volt. Tehát előtte úgy berendeztük ugye a terepet, és hát elérkezett a szentelés napja, amikor azt mondta a feleségem, hogy ne pörögjem túl. Hajlamos vagyok erre, hogy én túlpörgök, és akkor túlizgulok, minden pörgök. És annyit kért, hogy éljem meg ezt a napot. Ez így is történt, hogy én hamarabb, a feleségemmel hamarabb érkeztünk a szentelés helyszínére, és a templom ajtóba vártam a meghívott vendégeket és a híveket, és annyira jó volt látni a barátokat, munkatársakat, a jelenlegi munkatársaimat, a gondozottakat, akik eljöttek, a régi tanáraim is ott voltak, és annyira tényleg felemelő érzés volt. És a szertartásban nekünk van egy olyan rész, amikor a püspök felruházza a szentelt, tehát a frissen szentelt diakónust a liturgikus öltözékkel, és ez úgy néz ki, hogy a püspök atyával kiáltunk a királyi ajtóba, ugye az ikonosztáznak a királyi ajtajába, és amikor felemeli a ruhadarabot, akkor ő fennhangon azt énekli, hogy axios, ami azt jelenti, hogy méltó. És utána ezt a papok háromszor megismétlik, és utána meg a hívek megismétlik háromszor, és ez több ruhadarabnál is ezt így elismétlődik. És ez nagyon felemelő érzés volt, meg nagyon megható érzés volt, hogy a közösség is, hogy a püspök atya, a pap testvérek, akik ott voltak a szentélyben, akik jelen voltak, és hogy a közösség is méltónak tart erre a szolgálatra. Hát és azóta is, meg hát ugye mióta megtudtam a szentelést, azóta mindennapi imádságunk a feleségemmel közösen, hogy továbbra is tartson a Jóisten méltónak erre a szolgálatra. Úgyhogy ez egy nagyon felemelő érzés volt akkor. Még most is kiráz a ideg.
2: Említed a feleségedet. Ő mennyire társad ebben?
3: Abszolút. Tehát, hogy ő nagyon minden, tehát tudta ezt, hogy én, nekem mi a hivatásom, tehát hogy ő a szeminármi évek alatt is ismert engem, tehát tudta, hogy papnövendék vagyok, és majd pap szeretnék lenni. Tehát ő ezben maximálisan támogatta. Tehát én azt érzem, hogy ugye augusztus óta vagyok, 2025 augusztusa óta vagyok bent a belvárosi templomban, mint kántor, meg lelkipásztori kisegítő december 6-tól, és hogy ott nagyon sokat vagyok a templomban bent, tehát hogy keveset vagyok vele, de hogy ő ezt úgy megértette, hogy igen, nekem ez a hivatásom, a Jóisten ott van, de én úgy gondolom, ezt úgy közösen többször megbeszéltük, hogy ez úgy lehet egészségesen csinálni, hogyha a templom is megvan, egyenlő arányban van a templom és a család. Tehát is úgy, de ugye ezt így nagyon tudja támogatni, én azt érzem.
2: A nagybőjt inkább visszafogott, elcsendesedő időszak. Hogyan találkozott benned ez az ünnepi esemény ezzel az elcsendesült időszakkal?
3: Hát nagybőjt első hetében hívott fel Ábel atya, hogy megérkezett hozzá én diakonus szentelési kérelmem. Ő megkapott minden véleményt, hogy alkalmasnak találnak-e diakonusi szolgálatra. És akkor választottak ki, hogy világvasárnap előtti szombaton, Lázár szombaton, amit mi görög katolikusok így hívunk, hogy Lázár szombaton fog történni a szentelés. Nyilván nekem nagyon nagy öröm volt számomra, hogy ezt a különleges ünnepet választotta a Lázár feltámasztásának az ünnepét. Tehát ugye az evangélium is arról szól, hogy Jézus elmegy és feltámaszza a barátját Lázárt. És nyilván ugye a nagybőjtben arról szólt a nagybőjti részünk nekünk, hogy el kellett kezdeni szervezni. Meg kellett szervezni, hogy kiket hívok meg, a vendéglátást, hogy minden flottú menjen. De nagyon alkalmas volt ez az időszak, hogy én visszatekintsek az eddigi életemre, és meg az ehhez vezető, a hivatásomnak ehhez a részéhez vezető útra. És nagyon sokat segített ez az elcsendesedési időszak, hogy a hálámat is meg tudjam fogalmazni, amit sikerült úgy ott a liturgia végén kifejezni. Tehát Jézusnak a mondatát segítségül hívva sikerült tényleg méltón hálát adni erre a szentelési időre. Hát nyilván ugye Lázár szombat nekünk már ugye a bőti időn úgymond kiesik, tehát hogy a 40 nap az ugye előtte való pénteken már lejárt, és akkor Lázár szombat virágvasárnap, és nagy héttel egy új hét bőti időszak kezdődött számunkra.
2: Akkor a Lázár szombat miatt is választottad ezt a képet?
3: Igen, Lázár szombat miatt is, meg a közösség, ahova engem kineveztek, a nyíregyházi belvárosi görögkatolikus parókiára, ott a közösségtől ezt az ikont kaptuk ajándékba. Nyilván ugye szól a szentelésnek a napjáról, meg hát kicsit tényleg úgy az én életemről is.
2: Ez kifejtett picit, hogy miért látod benne a te életedet?
3: Az én szakdolgozatom a teológián, az a Jézus imá és imádságról szóló tanítása Szent János evangéliumában volt, és A Lázár feltámasztása történetében is elhangzik egy imádság Jézus bajkáról, és ez ennek kapcsán tudtam összekapcsolni ugye az én életemmel, mert ugye ott Jézus azt mondja, hogy atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem, de én tudom, hogy te mindig meghallgatsz, csak a köröttem álló nép miatt mondtam, hogy te elhiggyék, hogy te küldöttél engem. És pont az, amikor a köszönő beszédemet fogalmaztam meg, akkor pont ez volt, hogy én imádkoztam azért, hogy én eljussak ide, hogy én pap lehessek, vagy diakónus, tehát hogy az egyházi rendszerségében részesüljek. Ugye minden nap imádkozik az ember, hogyha van egy kitűző célja, de hogy lehet nagyon sokat kell várni rá, tehát hogy én vártam rá most 30 évet, most mondtam valamit, 3 éves koromtól 27 évet, tehát most szeminárium kezdetét a 12 évet, de hogyha ez tényleg a jó Istennek a tervébe ez beilleszkedik, akkor már akkor az első pillanatban, amikor én ezt kértem, akkor meghallgatta Jóisten. Csak egy kicsit várni kell az embernek, türelmesnek kell lennie. Úgyhogy az én életemben így illeszkedik be. És hát ugye Lázárnak a halála, ugye úgy mondja Jézus, hogy ez a betegség nem válik az ő halálára, hanem az Isten dicsőségére. És hogy tényleg én is ezt élem meg, hogy ez az én utam, az tényleg most ezzel a szenteléssel az Isten dicsőségét szolgálta.
2: Kispapságod idején választottál egy jelmondatot, amely így hangzik: az az ödök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Hogyan esett erre a bibliai idézetre a választásod?
3: Hát ugye, mint mondtam, hogy a szakdolgozatomban ez szerepelt, ugye ez Jézus félpapi imájában halljuk ezt. Számomra azért fontos, mert biblikusok azt mondják, hogy ez az örök élet, ez egy nem távol levő dolog, hanem ez akár lehet jelen való is. Ha megismerjük Istent és Jézus Krisztust, tehát hogy akkor ez jelen valóvá lehet a mi életünkben is. De hát, hogy ugye, hogy megismerjük, tehát e szerint kell élnünk, ahogy ő tanít minket, Jézus, tehát az ő tanítása szerint, ha élünk, akkor ez már jelen való lehet. És hát én pont ezért választottam, hogy ez a küldetésemmé, úgymond küldetésemmé vált, hogy amit én megtapasztalok, az Istennek a gondviselő szeretetét, azt én is tudjam továbbadni másoknak, hogy ők is megismerjék általam Istent.
2: Miben áll most a szolgálatod diakónusként a mindennapokban?
3: Hát ugye egész, tehát érdekes napon szenteltek, ugye Lázár szombaton, és utána ugye érkezik nagy hét, húsvét, tehát egy egész intenzív hétre, ha így mondhatom, hogy egy egész intenzív hétre szentelte fel engem, de akkor most nem arra a hétre, hanem utána is. De ugye Lázár szombat után, ugye a kinevezésem ugye a belvárosi parókiára szól, ami egyben püspöki székesegyház is, tehát ugye a szertartás, a körökatolikus egyházunknak a liturgikus gazdagsága, tehát különféle szertartások, nem a szokványos éves szertartások, előszenteltek liturgiája, lábmosás szertartása, kínszenvedési evangélium, sírbetétel, minden most hirtelen bejött, és ott azért izgultam, hogy akkor hogy fogok én helytállni. De hát ezután, ugye most már húsvét után, most már ugye Szabó Tamás atyára, a parókus atyára vagyok bízva, tehát hogy az ő iránymutatása alapján kell végezzem a szolgálatomat.
2: Van olyan terület a szolgálatodban, amit különösen kedvelsz?
3: Én a liturgián nagyon szeretem. De ugye a görögkatolikus és a római katolikus egyházban ugye ez a diakonátus azért teljesen más feladatot ellátó személy. Tehát ugye míg a római katolikusoknál több feladatot el tud látni, elmegy temetni, vagy hasonló, itt a görögkatolikus egyházokban inkább a liturgián, a könyörgéseknek az éneklésével. Meg nyilván most majd ki fog derülni, hogy még mivel lehet, de ugye mint ugye a diakónia, vagy szeretett szolgálat, és a diakónus ugye ennek a szolgálatnak a végzője, ugye ez a liturgiában megvalósul, és a tevékeny szeretetben. És én úgy gondolom, hogy a kinevezéssel, hogy az egyházközségbe ki lettem nevezve, de ugyanakkor nekem megmaradt az eddigi kinevezésem a Szent Kamil Rehabilitációs Központ intézményvezetőjeként. Tehát ugyanakkor meg tudom élni ugye a liturgikus szolgálatomat, és ugye a találékony tevékeny szeretetet ugye a fogyatékossággal élő személyek között. Tehát nekem ez így nagyon fontos egyensúly az életemben.
2: Most húsvét 8-ában vagyunk. Mit jelent számodra személyesen húsvét üzenete?
3: A húsvét üzenete számomra tényleg az Istennek az a végtelen szeretete. Az Isten végtelen szeretetének a megnyilvánulása. És amit ugye a húsvétkor a feltámadás részártatáson van egy szép énekünk, és ott énekeljük azt, hogy a feltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg, és egymás, mint testvérek öleljük. Én úgy gondolom, amikor felszenteltek március 28-án diakonussá, ott is volt egy ilyen gondolat, hogy ott én akkor bocsánatot kértem mindenkitől. Tehát, hogy akit megbántottam, vagy nem fele baráti szeretettel fordultam feléjük, vagy éppen, hogy az életvitelemmel esetleg eltávolítottam őket Istentől, és ugyanúgy én is kifejeztem azt, hogy én is megbocsátok mindenkinek, aki bárki megbántott, vagy hasonló is. Nekem ez, amit ugye Jézus is mond a kereszten, hogy bocsáss meg, nem tudja, mit cselekszenek. Tehát, hogy ez hangzott így vissza a fülemben. Tehát a Istennek a végtelen szeretetének a megnyilvánulása a húsvét üzenete számomra.
2: Ez a rész, amit említettél, ez ilyen kötelező a szenteléskor, vagy ezt te szeretted volna?
3: Hát én még nem sok diakónus és papszentelésen voltam. Nem volt előírás, hogy most ezt így meg kell. Én is nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy ezt most megtegyem-e. De én úgy gondoltam, hogy most már nagyobb a felelősség rajtam. Tehát tényleg ugye a választati elmondat kapcsán is nagyobb felelősség az, hogy tényleg én példát tudjak mutatni, én tanúságot tudjak tenni Jézus Krisztus mellett, és szerintem ez egyik ilyen mozzanata volt ez a gondolat és gesztus.
2: A hívek felé mi lenne az üzenetet húsvét kapcsán?
3: Hát pont ez, amit ugye elmondtam is, hogy tényleg ez, hogy a gyűlölőinknek is bocsássunk meg, és egymás mint testvére köleljük. Tehát ez nagyon fontos, én úgy érzem. Mi érdekes számunkra, hogy mi az esküvőnk is a húsvéti ünnepkörben volt, tehát ugye ez az áldozó csütörtökig volt, és akkor amikor kivonultunk a feleségemmel és a násznép is kivonult, akkor ugye a feltámadt Krisztust énekelték. És akkor utána ez kiegészült most ugye Lázár feltámasztásával, és ugye most tegnap fényes hétfőn. Én olvashattam az evangéliumot a szertartáson is, pont ott, meg ott az evangéliumi szakasz meg az volt, hogy Keresztelő János tanúsága, hogy megkérdezték, hogy te ki vagy, te vagy a messiás, akkor ki vagy, te vagy a proféta, és ugye hogy a pusztába kiáltó szó, és hogy ez a számomra ez az egész húsvét ünnepe, ezzel így most kiegészül, és hogy tényleg a tanúságtétellel is kiegészült ugye az életem.
2: Többször említetted Krisztus követését. Mit jelent számodra a mai világban ez?
3: Hát ennek kapcsán nekem két gondolat jut eszembe. Az egyik, ugye, amit a Máté evangéliumban olvasunk az utolsó ítélet kapcsán, hogy amit ennek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek. És a másik, amit úgy parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek bennetek. Ahogy én szerettelek benneteket, igen, így fogalmaz. Tehát nekem ez én úgy érzem, hogy én igyekszem e szerint élni, tehát most pont ugye, hogy sérültekkel foglalkozok, tehát hogy ők tényleg a legkisebbek. Tehát én úgy gondolom. És a szeretettel is. Tehát, hogy amilyen szeretettel ők vannak felém, tehát én azt ugyanúgy viszonozni tudjam, igyekezzek e szerint élni, és hát feléjük is. Meg igazából nem csak a sérültek felé, hanem úgy minden embertársunk felé.
2: Volt esetleg az utat során olyan időszak, amikor meginoltál a hitedben?
3: Ábel atya, amikor volt a szentelés, akkor pont ugye Lázár feltámasztása kapcsán ugye van az evangéliumban benne, hogy a testvérek azt mondták, hogy ha Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a bátyám. És persze nekem is volt ilyen az életemben. De az Istennek tényleg olyan gondviselő szeretete van, hogy mindig akkor is, amikor kellett, akkor mindig oda küldött valakit, hogy akkor felkaroljon, segítsen ebben. Tehát én is voltak nyilván, de mondom, tehát a Jóisten mindig oda helyez valakit, aki tud ebben nekem segíteni.
2: Mi az, ami leginkább megtart ezen az úton?
3: Hát az Istennek tényleg a gondviselő szeretete, amit megtapasztalok a mindennapokban, az Isten irgalmas, gondviselő szeretete. És ezt én szeretném is ugye mindenkinek továbbadni, ahogy tudom.
2: Említetted Szabó Tamás atyát, ő is volt nálunk már egy előző adásban, és vele beszélgettünk arról, és ő fogalmazott úgy, hogy a fiatalok a mai világban nem mernek nagy döntéseket hozni. Te hogyan látod ezt, így fiatalként?
3: Ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni, tehát én úgy gondolom, hogy a fiatalok, és én úgy gondolom, tehát mint férfi, tehát hogy fiatal fiúk is nagyon nehezen tudnak olyan elköteleződésről szóló döntést meghozni. De hát ugye nagyon sok minden változtatja, meg befolyásolja az ő gondolkodásmódjukat. És hát ugye nekem is volt ilyen, tehát nem a papi hivatás kapcsán. Én azt mindig tudtam, hogy ha pap leszek, akkor én családos pap szeretnék lenni, tehát hogy nős pap szeretnék lenni. Pont ennek kapcsán ugye a feleségem megengedte, hogy ezt így elmondjam. Tehát, hogy ugye én 2016-ban láttam meg őt először, tehát azt 10 éve. 2016-ban láttam meg egy képen az interneten, és volt egy közös ismerősünk, és én megkérdeztem, hogy ő kicsoda. És még abban az évben mi együtt táboroztattunk a görög tűztáborban, de mint kiderült, hogy ő tudta, hogy én utána kérdeztem, csak ezt ő akkor nem mondta el. És hát én akkor ugye 16-ban én másodéves kispap voltam. Első éves kispap voltam, és nem mentem oda hozzá, nem mertem hozzá oda lépni. És akkor hát teltek az évek, 2021-ben akkor a Nyíregyházára hazakerültem, ráírtam, találkozgattunk, és akkor mikor komolyabbra került volna a kapcsolat, akkor én meg hátráltam. És aztán 2022. decemberében a munkahelyén, a Nyíregyházi Egyházmegye püspökségén találkoztunk ismét, és majd 24. februárjában megkértem a kezén, és 25. májusában meg összeházasodtunk. Úgyhogy, de abszolút megértem a fiatalokat, hogy én is ilyen voltam.
2: A te példádból is kiindulva, mit tudnál tanácsolni a fiataloknak, hogy hogyan tudnak jó döntést hozni?
3: Fú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én a hivatás kapcsán, hogyha mondjuk a Jóisten is mondjuk, hogy megszólítja, én úgy gondolom, hogy ezeket nem lehet félváról venni. Tehát én is úgy voltam, hogy éreztem a hívást, és nyilván kellett egy kísérő, egy társ, vagy egy lelkivezető, aki ebben segített. És nyilván nem baj, hogyha egy fiatalnak vannak több opciói az életben, hogy ABC opciók, mert nekem is ott voltak, tehát ugye átmeneti gondolatok voltak, igaz, a orvos és a jogi pálya, de ugye a fiataloknak is nyugodtan lehetnek ABC terveik, hogy ezt nekik is meg kell vizsgálniuk, és én úgy éreztem, hogy nekem nagyon sokat segített az akkori lelki vezetőm ennek a megvizsgálásában, és én ezt tudnám tanácsolni nekik is, hogy egy lelki vezetőt, vagy egy barátot, tehát nem muszáj az papnak lennie, tehát egy baráttal ezeket megbeszélni, vagy szülőkkel, bárkivel, akiket ők úgy gondolnak, hogy őket fogják támogatni. És például, hogy tényleg ezt, hogyha mondjuk egy papi hivatásról beszélünk, hogy akkor tényleg, hogy ők megvizsgálják azt, hogy most akkor, hogy ők tényleg ezt a hivatást, mint hivatásként fogják fel, vagy mint munkaként. Tehát, hogy, de ez mindenképp én úgy gondolom, hogy egy társra van szükség, akit. Úgyhogy én azt javaslom, hogy akik ilyen helyzetben vannak, keressenek ilyen társt, aki tud nekik ebben segíteni.
2: Marcell, köszönöm, hogy megosztottad velünk, hogyan is éled meg ezt az életszakaszt. A Jóisten áldását kívánjuk, hogy kísérje a szolgálatodat. És köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ha tetszett az adásunk, kövessenek minket a Katolikus Szeretett Szolgálat és a Szakmamező Facebook oldalain, valamint a Katolikus Szeretett Szolgálat YouTube csatornáján, ahol folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket.
1: Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretett Szolgálat

Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínos, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjek, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak, nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek, nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre. Ámen.

Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

Segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Szent élet útja, vágyakozók üdve!

és ti eidnek add az örök élet, mennyei kincsét. Fölséges egység, Atya Isten áldunk, s téged megváltunk, örök egy királyunk.

0: Fordítsd felém füledet, Uram, ments meg engem. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem, igazságodban szabadíts meg engem. Fordítsd felém füledet, siess, Uram, ments meg engem. Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem. Erősségem és menedékem valóban te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem. Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel te vagy az én erősségem. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem. Te utálod a hazug bálványok tisztelőit, én azonban az Úrban remélek. Ujjongok és örvendezem jóságod miatt, mert tekintetre méltattad alázatosságomat. Ismered lelkem gyötrődéseit, nem adtál ellenségeim kezébe, lábamat tágas helyre állítottad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Fordítsd felém füledet, Uram, ments meg engem. Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, Uram. Szorongatnak, Uram, könyörülj rajtam. Szemem a bánattól elhomályosult. Sorvadozik testem, lelkem. Életem már elernyed a kíntól. Sóhajtozásban fogynak el éveim. Erőm megtört a nyomorúságban. Csontjaim is sorvadoznak. Gyalázattá lettem minden ellenségem előtt. Szomszédaim és ismerőseim félnek tőlem. Ha meglátnak az utcán, elkerülnek. Szívükben elfelednek, mintha meghaltam volna. Olyanná lettem, mint az összetört edény. Sokak gyalászkodó szavát hallom, rettegés vesz körül engem, mert ezek összefognak ellenem, azon tanakodnak, hogy életemet kioltsák. Én pedig benned remélek, Uram. Azt mondtam, te vagy Istenem, kezedben van a sorsom. Ragadj ki az ellenség kezéből, és azoktól, akik üldöznek engem. Szolgád fölé, ragyogtasd fel arcodat, irgalmasságodban szabadíts meg engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, Uram. Legyen áldott az Úr, aki csodás szeretettel megvéd. Mi nagy a te jóságod, Uram, amelyet a téged félőknek tartogatsz, amelyet azoknak készítettél, akik benned bíznak. Minden ember szeme láttára. Arcod védő árnyékában rejted el őket, az emberek zaklatása elől. Sátradban adsz nekik biztos helyet, a gonosz nyelvektől távol. Legyen áldott az Úr, aki csodás szeretettel véd meg erős városában. Én pedig ilyettemben már azt mondtam, szemed elől elvetettél engem, de te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam. Szeressétek az Urat, ti összes szentjei, a hűségeseket megvédi az Úr, de bőven megfizet a gőgösöknek. Legyetek bátrak, és erősödjék szívetek, mind akik az Úrban reménykedtek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Legyen áldott az Úr, aki csodás szeretettel megvéd. Igazságot szerint vezess, taníts engem, Uram, mivel te vagy az én megmentő Istenem.
1: Olvasmány Józsué könyvéből. Mózesnek, az Úr szolgájának halála után szólt az Úr Józsuéhoz, Nun fiához, Mózes szolgájához, és azt mondta: Szolgám Mózes halott. Indulj, kelj át a Jordánon, te és az egész nép arra a földre, amelyet Izrael fiének adok. Minden helyet, amelyet talpatok ér, nektek adok, ahogy Mózesnek mondtam. A pusztától és Libanontól a nagy folyóig, az Eufráteszig, és napnyugat felé a nagy tengerig terjed határotok. Senki sem lesz képes ellenállni neked egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem hagylak el, nem szolgáltatlak ki. Légy erős és kitartó, mert te adod birtokul ennek a népnek a földet, amelyre atyáiknak megesküdtem, hogy nekik adom. Légy hát erős és kitartó, és ügyelj, hogy mindenben a törvény szerint járj el, amelyet szolgám Mózes szabott neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy minden úton sikerrel járj. Ennek a törvénynek a könyve legyen minden időben ajkadon. Fontolgasd éjjel-nappal, ügyelj rá, s mindenben ahhoz szab tetteidet, ami benne írva van. Akkor szerencsés leszel minden vállalkozásodban. Sikerülni fog neked. Hát nem azt a parancsot adtam neked, hogy légy erős és kitartó? Ne félj, és ne aggódj tehát, mert az Úr, a te Istened, veled lesz mindenütt, ahova csak mész. Akkor Józsué ezt a parancsot adta a nép írnokainak. Járjátok be a tábort, és mondjátok meg a népnek, lássátok el magatokat élelemmel, mert 3 napon belül átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek a földet, amelyet az Úr, a ti Istenetek ad nektek birtokul. Rúben és Gád fiaihoz, továbbá Manasse törzse feléhez pedig így szólt Józsué: Emlékezzetek arra, amit az Úr szolgája Mózes parancsolt nektek. Az Úr, a ti Istenetek, nyugalmat ad nektek, és nektek adja itt ezt a földet. Asszonyaitok, gyermekeitek és jószágotok maradjanak azon a földön, amelyet Mózes a Jordánon túl adott nektek. Ti ellenben, fegyverforgatásra képes férfiak, mindnyájan vonuljatok tovább testvéreitek élén, és legyetek segítségükre, míg az Úr testvéreiteknek is meg nem adja a nyugalmat, mint nektek, és ők is birtokukban nem veszik a földet, amelyet az Úr, az ő Istenük ad nekik. Akkor visszatérhettek arra a földre, amely a tiétek, és amelyet Mózes az Úr szolgája adott nektek, a Jordánon túl, napkelet felé. Így válaszoltak Józsuénak: Mindent megteszünk, amit parancsolsz, és elmegyünk mindenhova, ahová csak küldesz bennünket. Egészen úgy hallgatunk rád, ahogyan Mózesre hallgattunk. Csak legyen veled az Úr, a te Istened, ahogy Mózessel vele volt. Aki ellened szegül, és nem engedelmeskedik parancsaidnak, bármit parancsolsz is neki, az halljon meg. Te pedig légy erős és kitartó. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Veled leszek, ahogy a Mózessel is vele voltam, mondja az Úr. Légy erős és kitartó, mert te vezeted be népemet a tellyel mézzel folyó országba. Ne félj, mert veled leszek mindenütt, ahová csak mész. Légy erős és kitartó, mert te vezeted be népemet a tellyel mézzel folyó országba.
2: Olvasmány Antiohiai Szent Ignác püspök és vértanúnak a rómaiakhoz írt leveléből. Soha senkit tévútra nem vittetek, másoknak tanítói voltatok. Én is meg akarom erősíteni azt, amit ti tanítotok és hirdettek. Csak kérjetek számomra lelki-testi erőt, hogy ne csak beszéljek, de úgy is tegyek, hogy ne csak kereszténynek hívjanak, de azzá is váljak. mert ha azzá lettem, akkor lesz igazán Krisztusi a nevem. Akkor leszek igazán hívő, ha már nem állok a világ szolgálatában. Semmi sem jó, ami csak látszat. Maga a mi Istenünk, Jézus Krisztus ugyanis megint az Atyánál van, s azóta sokkal inkább kinyilvánítja magát. Mert kereszténynek lenni a világban, amely gyűlöl minket, nem meggyőzés dolga, hanem lelki nagyságé. Minden egyháznak írok, és minnyájatoknak meghagyom, hogy szívesen meghalok Istenért, ha ti meg nem akadályozzátok. Kérlek benneteket, hogy ne akarjatok nekem alkalmatlan jótéteménnyel segíteni. Engedjetek, hadd legyek vadállatok eledele, mert ezáltal juthatok Istenhez. Isten búzája vagyok én, és meg kell, hogy őrüljenek a vadállatok fogai, hogy Krisztus tiszta kenyerének bizonyuljak. Csalogassátok inkább a bestiákat, hogy sírommá váljanak, és testemből semmit ne hagyjanak meg, mert így legalább elhunytom, után senkinek sem leszek terhére. Akkor leszek Krisztus igazi tanítványa, ha már testemet sem látja a világ. Esedezzetek Krisztushoz értem, hogy e vadállatok által Isten számára áldozattá legyek. Nem úgy parancsolom ezt nektek, mint Péter és Pál. Ők apostolok voltak. Én elítélt, ők szabadok voltak, én mindmáig rab vagyok. De ha elszenvedtem a halált, Jézus Krisztus szabadosa leszek, és benne szabad emberként fogok feltámadni. Most vasra verve megtanulom, hogy semmi földi dolgot se kívánjak. Szíriától egészen Rómáig vadakkal van küzdelmem, szárazon és vizen. Éjjel-nappal 10 leopárd rabságában vagyok, ezek az engem őrző szakasz katonái. Ha jót teszek velük, annál gonoszabbak. De az ő gonoszságuk javamra szolgál, bár ez még nem jelent meg igazulást. Csak jussak a vadállatok elé, amelyek számomra már készenlétben vannak. Az a vágyam, hogy gyorsan roncsanak rám. Ingerelni is fogom őket, hogy hamar felfaljanak, nehogy megrettenve érintetlenül hagyjanak, mint néhány esetben megtették. Ha pedig visszakoznának, kényszerítem majd őket. Bocsássatok meg nekem, de én tudom, mi válik javamra. Most kezdek csak tanítvány lenni, semmi látható vagy láthatatlan dolog el ne ragadja a lelkemet, hogy így csak Jézus Krisztust bírhassam. Jöjjön rám bármi, tűz, kereszt, bestiák hada, szétdarabolás, szétmarszangolás, csontjaim megtörése, tagjaim levágása, az egész test összezúzása, az ördög minden vad kínzása, csak eljussak Jézus Krisztushoz. A törvény által meghaltam, hogy az Istennek éljek. Mint hogy azonban most még testben élek, Isten fiának hitében élek, aki szeretett és feláldozta magát értem. Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Aki szeretett és feláldozta magát értem.
0: Dicsérjük dallal az Urat!

és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg.

0: Boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és hűségesek is maradnak hozzá. Fölöttem lebegjen irgalmad, Uram, és szabadításod, amit ígértél. Felelni fogok gúnyolóimnak, mert a te szavadban bízom. Fogyni ne hagyd számból a hűség szavát, ítéleteidben van reményem. Fáradhatatlanul megtartom törvényedet, mindenkor és mindörökre. Feléd tartva széles úton járok, mert parancsaidat fürkészem. Fennen hirdetem végzéseidet a királyok előtt, és nem vallok szégyent. Föllelkesülök parancsaidtól, mert örömöm telik bennük. Feléjük tárom kezemet, mert szeretem intelmeidet. Rendelkezéseidről elmélkedem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és hűségesek is maradnak hozzá. Az én eledelem az, hogy teljesítsem az Atya akaratát. Vágyva vágytam az Úrra, és ő lehajolt hozzám. Meghallgatta jajszavamat, és kivont a sírgödörből, az undokiszabból. Sziklára állított engem, azután lábamba erőt öntött. Új dalt adott a számba, Istenünknek zengő éneket. Megrettenve látják ezt sokan, és eltelnek az Úr iránt bizalommal. Boldog, aki bizalmát az Úrba veti, és mit sem vár a kevély és álnok embertől. Uram, én Istenem, sok nagy csodát tettél mi érettünk. Nincs hozzád hasonló. Ha hirdetni s elbeszélni akarnám, nem találnám se szerét, se számát. Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked. Fülemet azonban megnyitottad. Égős engesztelő áldozatot sem követeltél. Így szóltam akkor, íme eljövök. A könyvtekercsben rólam írva áll, hogy megtegyem a te akaratodat. Erre vágyom, Istenem. Törvényed örömmel tölti el szívemet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az én eledelem az, hogy teljesítsem az Atya akaratát.
1: Szegény vagyok, de az Úr gondomat viseli. Igazságodat hirdetem a nagy gyülekezetben. Ajkamat be nem zárom, Uram, jól tudod. Igazságodat nem rejtem el szívemben. Hűségedet és segítségedet elbeszélem. Nem titkolom irgalmasságodat és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Uram, ne vond meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen. Mert annyi baj vett körül, hogy megszámlálni sem lehet. Utolértek engem bűnei, már látni sem tudok. Több a vétkem, mint hajszál a fejemen, szívem is ellankad egészen. Szabadíts meg, Uram, irgalmasan, Uram, siess segítségemre. Újjongjanak és örvendjenek benned az Isten keresők, Hatalmas az Úr, kiáltsák szüntelen, akik segítségedet várják.

0: Segítőm és megmentőm te vagy. Én Istenemnek és neked. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Szegény vagyok, de az Úr gondomat viseli.
1: Örök szövetséget kötök velük, és nem szűnök meg jót tenni velük. Szívükbe adom félelmemet, hogy többé ne forduljanak el tőlem.
0: Istennél van szabadulásom és dicsőségem, menedékem Istennél találom.
1: Könyörögjünk. Istenünk, te vagy az aratás ura és szőlőskerted őrzője, te osztod be köteles szolgálatunkat, és te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a napterhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet, Krisztus a mi urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A Vatikán bejelentette az idei teremtésvédelmi világnap témáját. Az aszbesztszennyezésről tartottak kerekasztal beszélgetést a Pázmány Egyetemen. Imádkozzunk együtt Magyarországért! Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy az üzenet rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, és hosszú távú fenyegetés is több százmillió ember életére. A nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. A Pázmány Egyetem szellemiségéhez igazodva hagyományteremtő szándékkal hívták össze három tanszék oktatóit június 3-án, hogy a tavasszal kirobbant aszbesztszennyezési ügyet szakmai tudományos párbeszéd formájában járják körbe. Tudatta az egyetem. Az aszbesztről közzétett adatok alapján az építőiparban dolgozó fizikai munkások jelentős része ki van téve az aszbeszt okozta káros hatásoknak. A megsérült, illetve bontáskor a levegőbe került mikroszkopikus rostok belélegzése a becslések szerint világszerte évente több mint 200 ezer halál esetet okoz. Az aszbeszt használatát több mint 50 WHO tagállamban betiltották. Ausztriában több osztrák kőbányát bezártak 2026 elején az aszbeszt miatt, és játszótereket is lezártak. Bándi Gyula professzor emeritus hatékony és gyors beavatkozást sürgetett, minden jelen, minden jövő generáció egészségének megóvása érdekében. Szeretettel hívja közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-ig tart, a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozzon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, amely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Június 8-án hétfőn a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Lujzi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órakor, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora hangzik el 13 óra 10 perckor, szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor, Székely János püspökatya elmélkedése 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma Szentírás magyarázat Schindler Mátyás atyával 14 órakor, jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor, a világosság rózsafüzérét imádkozzuk 15 óra 15 perckor, beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor, Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor, a Református Egyház műsora Csillagszóró címmel 16 óra 35 perckor, a Mária Rádió programajánló magazinja Mozaik címmel 18 órától hallgatható meg, Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolos ma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk, Birher Nándor diakónus homiliái hangzanak el 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. A férfivá válás útja, a férfi hivatása Dervanics Gábor és Szebényi Szabolcs műsorát 20 óra 16-kor hallgathatják meg. Ágost négy Cséri Gabriella egyházzenei műsora 21 óra 5 perckor. Görögkatolikus atyák hittanórája hangzik el 22 órakor. A Fokolári Mozgalom havi életige magyarázata 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órától. Varga László atya elmélkedése 23 óra 20 perckor, végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
1: Mária Rádió.
2: Amikor Jézus elküldte tanítványait, ezt mondta nekik. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok. Békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Lukács 10, 5.-6. vers. Ez az üzenet pedig mindenkihez szól, akik az emberi történelem drámái és erőszakosságai között a békében reménykednek. A ház, amelyről Jézus beszél, jelenthet minden családot, minden közösséget, minden országot és minden földrészt a maga egyediségében és történetével, de mindenek előtt vonatkozik minden egyes emberi személyre megkülönböztetés és kirekesztés nélkül. A béke minden ember tiszteletén, múltjától függetlenül, illetve a törvények és a közjó, valamint a ránk bízott teremtés és a megelőző generációk gazdag erkölcsi örökségének tiszteletén alapszik. A gyengébbek elleni terror ahhoz vezet, hogy egész népcsoportok kényszerülnek idegenbe, békés otthont keresve. A béke egy együttműködés eredménye, ami az emberek közötti kölcsönös függésen és felelősségen alapszik. Ugyanakkor egy olyan kihívás is, amelyet nap mint nap vállalni kell. A béke a szív és a lélek megtérése, és egyáltalán nem egyszerű a belső és a társadalmi békének a három, egymástól elválaszthatatlan dimenzióját felismerni. Békesség önmagunkkal, az önfejűség, a harag és a türelmetlenség visszautasítása mellett, miként Szalézi Szent Ferenc tanácsolja, némi szelídséget is kell gyakorolnunk magunkkal szemben azért, hogy másokkal szemben is szelidebbnek bizonyuljunk. Békesség másokkal, a családtaggal, a baráttal, az idegennel, a szegénnyel, a szenvedővel. Bátorság ahhoz, hogy találkozzunk velük és meghalljuk a szavukat. Békesség a teremtett világgal. Isten ajándékának nagyságát és az érte való felelősségünket ismét felismerni, úgy, mint a világ lakói, polgárai és jövőjének alakítói. Ebben az időben, amikor az emberiség bárkája, amelyet a válság vihara dobál, nehezen halad egy nyugodtabb és békésebb horizont felé, az emberi méltóság hajókormánya és az alapvető társadalmi elvek iránytűje lehetővé teszi számunkra, hogy egy biztos és közös irányba hajózzunk. Keresztényként mindig a szűzanyára, a tengercsillagára és a remény édesanyjára tekintsünk. Dolgozzunk együtt a szeretet és a béke, a testvériség és a szolidaritás, a kölcsönös támogatás és elfogadás új horizontjának elérése érdekében. Soha ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy a többi emberrel közönösek legyünk, ne szokjunk hozzá ahhoz, hogy elfordítjuk tekintetünket, ehelyett minden nap törekedjünk konkrét és gyakorlati módon a testvérekkel való közösség létrehozására, akik elfogadják egymást és törődnek egymással.
1: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: Emlékkiállítás. Polgári Máté testvér fotóiból emlékkiállítást rendez a Ferences rendtartomány, abból az alkalomból, hogy Máté testvér idén lenne 60 éves. Sokan ismerhették őt Pasarétről vagy a Szent Angéla iskolából. A Látható mögött egy kisebb testvér szemével című kiállítás megnyitója június 10-én 18 órakor lesz a Karinti Szalomban, Budapest 11. kerület Karinti Frigyes utca 22 szám alatt. A kiállítást megnyitják Belhidai Piusz Ferences tartományfőnök, Köves Kárai Petra művészettörténész, Horváth Ádám egykori tanítvány. Szeretettel hívják az érdeklődőket a július 2-áig látogatható tárlatra. A Magyar Kurír Kiadó és a Piarista Rend magyar tartománya szeretettel meghívja önöket Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, Táruljatok fel örök kapuk, keresztény nevelés és lelkiség a 21. században című kötetének bemutatójára. Az időpont június 12-e péntek 16 óra. A helyszíne Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola díszterme, Budapest 5. kerület Piarista köz 1 szám. A kötetet bemutatják Udvardi György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnök helyettese, és Lobmájer M. Judit, a Boldogasszony Iskola nővérek magyar tartomány főnök nője. A jelenlévőket köszönti Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Újember főszerkesztője. A részvételi szándékot kérik a titkarság@piarista.hu e-mail címen jelezni. 2026. június 8-án hétfőig. Szentmiség a könnyező szűzanya tiszteletére Győrben. Motto: boldog az az ember, akit te tanítasz, Uram. A helyszín: Nagy Boldogasszony Székesegyház, Győr, Káptalan Domb. Az esemény: a könnyező szűzanya tiszteletére minden hónap 17-én szentmisét mutatnak be papi és szerzetesi hivatásokért. Ezekre a szentmisékre az egyházmegye egy-egy papját hívják szentelési sorrendben, a legidősebbekkel kezdve. A szentmise végén a kegyoltár előtt Mária köszöntőt imádkoznak. Szeretettel várják a testvéreket, hogy minél többen kérjék az aratás urát, hívjon és küldjön munkásokat aratásába.
1: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós imacsoport az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Továbbá imádkozunk imacsoportunk betegeiért, valamint az egyéni imaszándékokra. Kérjük, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt! Az Atyának, a Fiúnak és Szent Élek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szent Élek

0: születik. Kiszólott a proféták által.
1: Hiszek egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Méhedben gyermeket fogansz, a Szentlélek száll rád. Az idők teljességében Isten elküldte Gábor arkangyalt Názáret városába, az öröktől fogva kiválasztott szűz Máriához. Az Úr angyala köszöntette őt, s hirdette neki a megváltó születését. Mária igennel válaszolt az angyal szavára, és méhébe fogadta Szentlélektől szent fiát.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalt

0: és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogadtál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal te, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult és a hegyekbe sietett Juda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szent Lélek. Égi édesanyám Mária, engedd, hogy én is részese lehessek örömödnek, amelyben lelked újongott a megtestesülés titkában. Részt vehessek boldogságodban, amikor Erzsébetet látogattad és szolgáltad. Szíved szeretetéből, lelked újongásából részesülhessek. Üdvözl légy, anyám, Mária!
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafizér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Nem vagyunk már soha többé egyedül, mert Isten belépett az életünkbe, és velünk az Isten Emmanuel, aki igazán szeret, az nem fél, sohasem érzi magát egyedül, mert magányát betölti az Isten. Rá mer hagyatkozni Isten irántunk való tékozló szeretetére, mert az csupa kegyelem, irgalom és igazság.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Mária, égi édesanyánk, esedezzél szent fiadnál az édesanyákért, hogy gyermekeiket merjék neked és Istennek bemutatni és szentelni, hiszen így Isten áldásával és a szűzanya oltalmával válhattak majd azok jó édesanyákká és jó édesapákká.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messze kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévegő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezzel Szent Rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőle szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcseket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, amelyeket amelyetek ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő Szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szenteidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a Szent Rózsafüzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatából bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánld fel azt a Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentse meg minket, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
6: Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
6: Dicsőség mindörökké.
7: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: A katolikus egyetemeknek Krisztushoz kell vezetniük a hallgatókat. Kinevezte új vezetőségét a Segítő Nővérek kongregációja. Kozma Imre atyáról neveztek el egy parkot Sátoraljaújhelyen. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa június 3-án a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta audiencián az 1899-ben alapított Egyesült Államokbeli Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségét. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabulejtse az igazság szépsége. Nincs hiánya magasan képzett emberekből bizonyos területeken, de sokan nehezen tudnak irányt adni életüknek, írta a Magyar Kurír. Lényeges, hogy a fiatalok megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, miközben fejlesztik Isten adta adottságaikat és képességeiket, amelyekkel képesek kritikusan gondolkodni és a tanultakat megjegyezni, így felkészülve a jövő világának felelősségteljes alakítására. A katolikus oktatás alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai tájékozódásában és a tudás iránti vágyuk vezetésében, mondta Leó pápa. A Segítő Nővérek kongregációjának nemzetközi elöljárója pünköstkor kinevezte a közép-európai tartomány új vezetőségét. A jelenlegi tartományfőnök Nőberecki Szilvia folytatja elöljárói szolgálatát a következő 3 évben. A vele együttműködő tartományi tanácsot 4 különböző országban élő nővér alkotja. A kinevezést tartományi találkozó előzte meg, amelyen kikristályosodtak a következő 3 év feladatai. A hivatáspasztoráció, a nővérek hivatásának erősítése, valamint az idős nővérekről való gondoskodás. Nagy hangsúlyt kapott a szinodalitás tovább erősítése, tudatta a romkat.ro. Az új tartományi vezetőség mandátuma szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén kezdődik. A Segítő Nővérek kongregációja a 19. században Párizsban alapított nemzetközi szerzetes rend, amely Loyolai Szent Ignác lelkisége szerint él. A tartomány székhelye Bécsben van. A Rákóczi Szövetség új szabadidőparkját, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és értékes időtöltésre Sátoraljaújhelyen, Kozma Imre atyáról nevezték el június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, írta a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A szövetség alapítása óta támogatója is rendszeres vendége volt, minden évben a születésnapján elzarándokolt Sátoraljaújhelyre, hogy együtt emlékezzen a fiatalokkal. Tampusz Telian, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársa szerint emléket állítunk egy olyan embernek, aki egész életével azt üzente, a szeretet képes megváltoztatni a világot. Nem csak beszélt a szeretetről, hanem napról napra meg is élte azt. Arra tanított bennünket, hogy a közösség megtartó erő. Magyarnak lenni nem csupán származás vagy anyanyelv kérdése, hanem felelősség is egymás iránt. A parkot Nagy Ferenc atya és Hírling Attila atya áldották meg. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Előzékeny szeretet. Nekünk, erőseknek az a kötelességünk, hogy elviseljük a gyengék gyarlóságát, és ne a magunk javára keressük. Törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére, hiszen Krisztus sem a maga javát kereste, hanem ahogy írva van róla, gyalázói szidalmai rám hullottak. Amit hajdan megírtak, az tanulságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk Jézus Krisztus atyát. Karoljátok fel tehát egymást, amint Jézus Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. Állítom ugyanis, Krisztus vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, és valóra váltsa az atyának tett ígéreteket. A pogányok pedig irgalmasságáért magasztalják Istent, amint írva van. Azért magasztallak a pogányok között, és zsoltárt zengek nevednek. Majd pedig, örüljetek népével együtt, ti pogányok. S ismét, dicsőítsétek az Urat, ti népek, mind, magasztaljátok minden nemzetek. Izaiás meg ezt mondja. Sarja támad Izájnak, aki a népek uralkodójává emelkedik, benned bíznak majd a nemzetek. Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitbe, hogy a Szent Lélek erejével bővelkedjetek a reményben. Meg vagyok róla győződve, testvéreim, hogy tele vagytok jó indulattal, s bővelkedtek minden tudással, hogy egymást figyelmeztessétek. Helyenként merészebben írtam nektek, hogy egyet mást emlékezetetekbe idézzek az Istentől kapott kegyelem alapján. Jézus Krisztus szolgájának kell lennem a pogányok között, és Isten evangéliumának szent szolgálatát kell ellátnom, hogy a pogány népek a Szentlélektől megszentelt kedves áldozati ajándékká legyenek. Ezzel tehát dicsekedhetem Jézus Krisztusban Isten előtt. Nem merek ugyanis beszélni csak arról, amit Krisztus vitt végbe általam szóval és tettel a pogányok megtérítésére, jelek és csodák hatásával és a Szentlélek erejével. Így jártam be az egész vidéket Jeruzsálemtől Illíriáig, és hirdettem Krisztus evangéliumát. De önérzetbeli dolognak tartottam, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol Krisztus nevét már ismerték, s ne a mások rakta alapra építsek, hanem ahogy írva van, akiknek nem hirdették, majd meglátják, s megértik majd, akik hírét sem hallották. Ez gátolt sokszor benne, hogy hozzátok menjek. De, mint hogy ezen a tájon már nem akadt tennivalóm, s már több éve készülök hozzátok, remélem, hogy amikor átkelek Hispániába, átutazóban láthatlak benneteket, és útbaigazítást kaphatok tőletek, ha majd egy kissé felüdülök köztetek. Most azonban Jeruzsálembe indulok a szentek szolgálatára. Macedónia és Achája ugyanis jónak látták, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szegény hívek javára. Jónak látták, de tartoznak is vele nekik, mert ha lelki javaikban osztoznak a pogányok, kötelesek anyagiakban segítségükre lenni. Amikor ezt befejezem, és a gyűjtött adományt átadom nekik, Hispániába utazom. Meg vagyok róla győződve, hogy amikor elmegyek hozzátok, Krisztus bő áldásával érkezem. Kérlek benneteket, testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus s a Szentlélek szeretetére, legyetek segítségemre, imádkozzatok értem Istenhez, hogy megszabaduljak a júdeai hitetlenektől, és hogy szentek szívesen vegyék Jeruzsálemnek tett szolgálatomat. Akkor, ha Isten akarja, örömmel mehetek hozzátok, hogy körötökben felüdüljek. A békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Ámen.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Június 8-a. Vigasztaljátok népemet! Izajásnál a 40. fejezet első versében olvassuk ezt. Vigasztaljátok népemet! A Izajás könyvének ez a fejezete valóságos vigasztalás. Júda népét a próféta már Babilonban látja, míg Jeruzsálem romokban hever. Ekkora már Babilónia legyőzte Asszíriát. Lám, milyen ingatag a világbirodalmak sorsa, jövője. A júdai királyságot Babilónia hurcolt a fogságba Krisztus előtt 587-ben. A kortörténészek szerint a 39. és a 40. fejezet között több mint 100 év eltelthetett. Nem tagadjuk azt, hogy Izajás maga is megprofétálhatta mindezeket Isten kijelentéseként. Kell a vigasztalás ilyen helyzetekben. Korábban Izajás kemény szavakkal intette meg Isten népét hitetlensége miatt. És megjövendölte mindazt, aminek a fejezetben már tanúi vagyunk. Akkor kemény, határozott, profétai hangra volt szükség, most pedig vigasztalásra. Bizony fontos tudni azt, mikor kell profétaként, és mikor lehet testvérként jelen lennünk mások mellett, illetve mikor van mind a kettőre szükség. A vigasztalás azonban csak akkor nem üres és hiába való, ha tényleg van megoldás, ha van szabadulás, ha valóban nem a halálé az utolsó szó. Ennek okán a vigasztalás után ismét megszólalhat a profétai hang a biztos útról, az örömteli örök jövőre nézve. Ez a fejezet valójában egy Jézus Krisztusra mutat, akiben Isten ténylegesen megvigasztalt bennünket, hogy mi is vigasztalni tudjunk másokat. Vigasztaljátok népemet!
1: Megváltottalak! Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Henry Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Odaadva. Azoknak a halála, akiket szeretünk és akik szeretnek bennünket, egy új és radikális egyéválás, egy új bensőségesség, egy újfajta összetartozás lehetőségét nyitja meg előttünk. Ha a szeretet valóban erősebb a halálnál, akkor a halálban benne rejlik a lehetőség, hogy megerősítsük a szeretet kötelékeit. A tanítványok is csak akkor tudták felfogni, mit is jelent valójában számukra Jézus, amikor elhagyta őket. Ám nem ez áll mindenkire, aki szeretetben hal meg. Szellemünk csupán akkor fedheti fel magát teljes valójában, amikor meghaltunk. A szeretett halála sokak életében meghozza a gyümölcsét. Bíznunk kell abban, hogy rövidke kis életünk az éveink száma által behatárolt időszakon messze túl is gyümölcsözni fog. Ezt azonban választanunk kell, és erősen kell hinnünk abban, hogy elküldhetjük majd a szellemünket, hogy örömet, békét és életet hozzon mindazok számára, akik emlékeznek ránk. Assisi Szent Ferenc 1226-ban halt meg. És mégis mennyire él? Halála igazi ajándék volt, és ma, 8 évszázaddal később, továbbra is nagy energiával és élettel tölti fel testvéreit a ferences renden belül és kívül. Meghalt, de halhatatlan. Élete nem szűnt meg, és új gyümölcsöket teremt szerte a világon. Szelleme köztünk van. Minden eddiginél jobban meg vagyok győződve arról, hogy a halált valóban életünk végső ajándékává tehetjük. Mindannyiunknak rövid ideje van hátra. Azaz 5, 10, 20, 30, 40 vagy 50 év, ami még ránk vár, nagyon gyorsan el fog repülni. Tehetünk úgy, mintha örökké élnénk, és meglepődhetünk, hogy mégsem így lesz. Ám életünket áthathatja az a boldog várakozás is, hogy legmélyebb vágyunk, a másoknak szentelt élet halálunk mikéntjében is kiteljesedhet. Ha ebben a halálban felszabadultan mondunk le az életünkről, akkor felismerhetjük azokkal együtt, akik szeretnek bennünket, milyen sokat is nyerhetünk ezzel. Kiválasztottak vagyunk, megáldottak vagyunk, és megtörtek vagyunk. Kiválasztottak, megáldottak, és megtörtek bennünket, hogy aztán majd odaadhassanak, nem csak az életünkben, hanem a halálunkban is. Isten szeretett gyermekeikként arra vagyunk hivatottak, hogy kenyérré legyünk egymás számára, kenyérré a világ számára. Ez a látásmód új távlatait nyitja meg a kenyérszaporítás történetének. Elízeus így szólt a szolgálóhoz, aki 20 árpa kenyeret és darát hozott. Adj enni az embereknek. A szolgáló tiltakozott.

0: áldottként küldött a világba, és átadott a szenvedésnek, nem bízhatunk-e akkor abban is, hogy kicsi életünk megsokszorozódik, és számtalan ember éhségét lesz képes csillapítani? Ez talán fellengzősen és nagyképűen hangzik, ám valójában az önmagunk termékenységébe vetett hit alázatosságából ered.
1: Henry Nouwen, Te vagy a szeretet, spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Május 23-án, pünkös szombatján, a Csíksomlyói Nyereg hármas halomoltáránál helyi idő szerint 12:30-tól mutatták be a fogadalmi nagybúcsú ünnepi szentmiséjét, melynek főcelebránsa és szónoka idén Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A következő percekben Székely János püspök atya szentbeszéde hangzik el.
2: Kedves testvérek, kedves zarándokok! Milyen érzés van bennünk, amikor eljövünk ide Csíksomlyóra? Mi van a szívemben, amikor Erdélybe érkezem? Engedjétek meg, hogy fölidézzek két személyes emléket. Papnövendékként a 80-as években voltam először Erdélyben. Nagyváradon egy református család fogadott be minket. Az esti imánál elővettük a nagy, teljes magyar szentírásunkat, a Bibliát. Az édesapa szeme megcsillant. És reggel, ahogy búcsúzkodtunk, hirtelen elhatározással odaadtuk neki a Bibliánkat. Eleredtek a könnyei. Óriási kincs volt a számára a Biblia, a magyar szó, ősei hite. Néhány nappal később Kolozsvárot voltunk, és a házsongárdi temetőben keresgéltük a híres magyarok sírjait. Egy ottani idős ember látta, hogy nehezen találjuk őket, és felajánlotta, hogy segít. Megmutatott sok-sok sírt. Mindegyiknél fölidézte a nagyjaink életét, a költőink verseit. A tenyerében, a szívében volt a magyar történelem. Ebbe kapaszkodott, ezekbe az életadó gyökerekbe erőt merített belőlük. Kedves erdélyi testvéreink, köszönöm, köszönjük nektek azt a hűséget, amellyel ragaszkodtok őseink hitéhez, az anyanyelvünkhöz, és amellyel kitartotok Krisztus mellett. Köszönjük, hogy néha tisztában látjátok, mi az igazi érték, mint mi anyaországiak. Köszönjük nektek a jéghátán is megélő talpra esettséget, a bajok között is megőrzött derűt, a bölcsességet és vendégszeretetet. Mindannyiunk számára nagy példa és erőforrás ez a hűség, egyenesség, derű, kitartás és hit. Egy régi híres fafaragó mester mondta egy alkalommal, hogyha egy szobor kifaragásához készülődik, általában elmegy az erdőbe, sétálgat a fák között, és néhány perc alatt megtalálja azt a fát, amelyből a szobrot ki tudja faragni. Ám, ha egy különleges szobrot kell kifaragnia, amelynek nagyon finom, gyönyörű, nemes arcvonásai kell, hogy legyenek, akkor nem ilyen egyszerű kiválasztania a megfelelő fát. Ilyenkor fel kell másznia a hegyre, ahol egy szikla szélén álló, a viharnak állandóan kitett fát tud találni. Egy ilyen fa törzse tömör és erős, szinte olyan, mint a márvány. Abból a legfinomabb arcvonásokkal rendelkező szobrot is el tudja készíteni. Kedves erdélyi testvéreink, a mennyei atya nehéz helyre állított benneteket a világban. A történelem sok viharát ki kellett állnotok a múltban és ma is. Azért állított benneteket a szikla szélére, a sok viharnak és szélnek kitett helyre, mert remek művet akart belőletek faragni, szép arcvonásokat. mai napon ezért is, értetek is hálát adunk. Kedves zarándokok, a pásztorbot, amit a csíksomjói búcsúra magammal hoztam, egy gyergyószentmiklósi fafaragó mesternek, Kozma Áronnak az alkotása. A különlegessége az, hogy Márton Áronnak, Erdély püspökének pásztorbotja mintájára készült. A díszítése a csónakban, az egyház hajójában levő Krisztust ábrázolja, aki lecsendesíti a vihart, aki átvezet minket a történelem s az egyéni élet viharain. Mennyi vihar nehezíti ma is az emberiség életét? Rettenetes háborúk, természetpusztítás, aggódásunk a nemzetünk megmaradásáért a szórványvidékeken, a család és az élet szentségét támadó ideológiák, gazdasági nehézségek, társadalmi feszültségek, a híd meggyengülése sokakban, családok szétesése. Az életünk csónakjában, az egyház hajójában azonban ott van Krisztus, a történelem ura. Az evangéliumban az ő szavait hallottuk. Íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Az Úr, aki elküldi egyházát, hogy hirdesse az evangéliumot és kereszteljen, az Úr velünk van. Nem hagy magunkra, az életünk s a történelem sokszor háborgó tengerén. Az olvasmányban pedig a próféta jövendőlését hallhattuk a messiás királyról, aki alázatosan Szamárháton érkezik, a szeretet királyaként jár előttünk. Az idei csíksomjói búcsú mottója ugyanerre figyelmeztet. A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Ez a mondat Szent Maximosztól való, aki arra tanít, hogy a Jordánban megkeresztelkedő Krisztus előttünk halad, mint valaha a választott nép előtt a tűzoszlop. Átvezet minket a vörös tengeren, ahogy valaha Mózes az Egyiptomból szabaduló népet. Kedves zarándok testvéreim, Krisztus ott van a viharos tengeren hánykolódó bárkában. Nem hagy el. Előttünk jár. Ő beléje kell kapaszkodnunk. Belőle kell erőt merítenünk. Őt kell követnünk. Ragaszkodjatok ma is a régi és örök értékekhez. Az evangéliumhoz, amely nem modern, de nem is elavult, hanem örök. Kedves zarándokok, Krisztus adott nekünk prófétákat, útjelzőket, szenteket, akik segítenek bennünket, hogy követhessük őt, hogy megmaradhassunk a helyes úton. A mai búcsón három ilyen nagy prófétát, útjelzőt szeretnék a szemetek elé állítani. Márton Áront, Erdély nagypüspökét, akinek a születése 130. évfordulóját ünnepeljük. Szent Ferencet, akinek a 800 évvel ezelőtt bekövetkezett áldott halálára, tranzitusára emlékezünk. És a boldogságos szűzet, a napba öltözött asszonyt, akinek oltalmába ajánlotta első szent királyunk a nemzetünket, s akit itt Csíksomjón különlegesen is tisztelünk. Hallgassuk először tehát Áron püspököt, Erdély nagy prófétáját. Áron püspök, amikor a modern világ félrevezető, téves világnézeteiről szólt, akkor többek között ezt mondta: a liberalizmus szemében a legnagyobb érték a független emberi ész. Az igazságokat az állapítja meg, s nem a valóság. Az erkölcsöket a korlátlan szabadság szabályozza, s nem az isteni normák. Kedves zarándokok, mennyire fontos volna megértenünk, hogy az igazi szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény. A zsidó rabbik fölfigyeltek arra, hogy a teremtés elbeszélésében 10-szer halljuk ezt a mondatot, és Isten szólt. És azt mondták, Isten 10 igével alkotta a világot. Ezzel utalni akartak a 10 parancsolatra, amelyet a zsidóság szintén így nevez, 10 ige, 10 kijelentés. Azt akarták ezzel elmondani, hogy a teremtés igéje és az erkölcs, a 10 parancs igéje ugyanaz. Az erkölcs nem az ember találmánya, nem szubjektív vélemény, nem az emberi fejlődés esetleges történelmi és kulturális mellékterméke. Az erkölcs lényegét tekintve objektív. A világba bele van teremtve egy gyönyörű isteni rend. Bele van teremtve az atomokba, a galaxisokba, a fákba, a madarakba, a felhőkbe, a sejtjeinkbe, a lelkünkbe. Az ember nem tesz mást, mint a történelem folyamán a kinyilatkoztatás fényénél lassan fölismeri, kiolvassa a világból ezt a gyönyörű isteni harmóniát. Ahogy Vörös Marti írta, a természet örök könyvét forgatni ne szűnjél, benne az Istennek képe leírva vagyon. Áron püspök szavai szerint a földi élet acélbordázatát, földön túlról származó erkölcsi törvények alkotják. Szeressük a gyönyörű isteni rendet, az ökológia rendjét, a teremtett világ rendjét, és az erkölcsi rendet, az isteni szeretett törvényt, amely nem ellensége a szabadságunknak, hanem pontosan útmutatója, kiteljesítője. Tanítsuk erre a gyönyörű isteni rendre a következő nemzedékeket. Hányszor beszélt Márton Áron az iskola, a nevelés szent küldetéséről. Arra tanított, hogy az iskola az egész embert hivatott nevelni, nem csak az értelmét. Arra tanított, hogy ha az iskola nem templom, akkor barlang lesz. Ha nincs meg benne az emberi szellem természet feletti távlata, akkor nem lesz képes lelkeket bontakoztatni. Vajon ilyenek-e az iskoláink, ahol nem csak a gyermekek értelmét töltögetjük a tananyaggal, hanem valóban embert nevelünk. Áron püspök buzdított arra is, hogy ne veszítsük el a reményünket a történelem viszontagságai ránk mért csapásai alatt. Azt mondta nem sokkal az első világháború után, ahogy a történelem rohanó vasas szekere elütött, azon mód fekszünk az útszélen. Mutogatjuk sebeinket, panaszoljuk sérelmeinket, koldus módra nyújtogatjuk kezünket a járókelők felé, de még nem szedtünk össze annyi önérzetet és erőt, hogy fogunkat összeszorítva felálljunk, az útporát leverjük, és megmutassuk, hogy gyöngeségünk ellenére tudunk a saját lábunkon járni. Kedves zarándokok, ez a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk. Kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk, és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket. Nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva, ahogyan szintén Áron püspök tanított búcsúzó körlevelében. Tiszteljetek és szeressetek minden embert, elsősorban azokat, akikkel együtt éltek. Igen, itt a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk. Ahogy Ady Endre írta, Dunának, Oltnak egy a hangja, csak együtt boldogulhatunk. Kedves zarándokok, hallgassátok, és kövessétek ma is, amit Erdély nagy profétája, Áron püspök tanított. Azután nézzük és kövessük Szent Ferencet, akinek fiait a csíksomlyói kegyhelyen évszázadok óta szolgálják Erdély hívő népét. Szent Ferenc megtérésének a nagy fordulata akkor következett be, amikor egy szórakozással, de üresen eltöltött fiatalság után, betegségből lábadozva, szembe jött vele egy leprás koldus. Ferenc mindig iszonyodott a leprásoktól, rettegett attól, hogy ezt a szörnyű betegséget megkaphatja. De akkor egy titokzatos hangot hallott, amely így szólt hozzá: Ferenc, öleld meg ezt a beteg embert. Akkor azt érezte, hogy talán egy utolsó lehetőséget kapott arra, hogy az addig üres életét valami igazi tartalommal megtöltse. Átölelte, megcsókolta a sebekkel borított arcot, és akkor, ami addig keserűnek tűnt a számára, édessé vált. Ami nehéznek tűnt a számára, könnyűvé lett. Addig a szórakozás örömét ismerte, most megismerte a szeretet boldogságát. Kedves zarándokok, Szent Ferenc tanít és hív minket a szeretet útjára. Ez a világ Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből lett. És mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni, hogy az életünket ajándékká tegyük, odaadjuk, és majd a halál kapuján át a szeretet örök országába, a hatalmas szimfóniába, Isten világába hazaérhessünk. Erre a szeretetre van mindennél jobban szüksége a világnak, és benne a mi sok szenvedést megért magyar népünknek is. A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni. A jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni. Erre is tanít, erre is hív minket Szent Ferenc, a szeretet útjának hírnöke. 5 éves kis minisztráns voltam, tébláboltam a sekrestyében, nem vettem észre, hogy kibomlott a cipőfűzöm. Az idős ferences plébános atya, akit nagyon tisztelt, nagyon szeretett mindenki, nehezen mozgott már, észrevette, és igazi ferences lelkülettel lekuporodott, és elkezdte kötni a cipőfűzőmet. Döbbenetes volt ezt átélni. Egy idős atya egy 5 éves gyerek cipőfűzőjét köti. Egyetlen mondatára se emlékszem már, de ez a mozdulata kitörölhetetlenül bennem van. Kedves paptestvérek, köszönöm, hogy itt vagytok a tieitekkel. Köszönöm az Istennek és az emberekért odaadott életeteket. Legyetek közel az emberek szívéhez. Legyetek ott a betegágyak mellett, amikor meg kell fogni egy idős ember kezét. Legyetek ott, amikor ennivalót, tüzelőt kell adni a szegénynek. Legyetek ott, amikor be lehet kötni egy kisgyerek cipőfűzőjét. Legyetek ott a fiatalok között. Engedjétek, hogy kérdezzenek, vitatkozzanak, de mindenek előtt lássák az életeteket, a bennetek levő titokzatos tüzet. Legyen nyitva a plébániátok és a szívetek kapuja a rátok bízottak előtt. Legyetek hiteles, szolgálatkész, szorgalmas, tűzes lelkű apostolok. Szent Ferencről azt is olvassuk, hogy ha betért egy templomba, mindig térdre borult, imádta a jelenlévő Krisztust. Ha piszkot látott egy templomban, azonnal kitakarította, megszépítette. Kedves zarándokok, tanuljuk Szent Ferencről, az eukarisztia nagy-nagy szeretetét. Időzzünk gyakran az Úr előtt, enélkül nincs igazi megújulás, enélkül hiányzik a missziónk arany fedezete, ahogyan Jézus mondta, nálam nélkül semmit sem tehettek. Legyenek a plébániáink újra az imádság helyei, az imádság iskolája. Legyen a szentségimádás mindennapi kenyerünk. És végül tekintsünk egy pillanatra a Szent Szűzre. Az ő igenje által léphetett be a világba az örök ige, az élő Isten fia. Amikor most a búcsú jelmondatának szellemében a keresztségünkre emlékezünk, és meg akarjuk újítani azt, akkor mondjuk ki újra a szűzanyával együtt, s az ő példája szerint a mi életünk nagy igenjét Istenre, és az ő szeretett tervére. Újítsuk meg ma a lelkünk mélyén a keresztségi fogadalmunkat. Mondjuk ki újra, hogy hiszünk. Hiszük és tudjuk, hogy emögött a hatalmas, gyönyörű, csodaszép világ mögött az élet csodája, az emberi gondolat és szabadság mögött valami végtelen bölcsesség, szépség, erő, a Teremtő Isten rejtőzik. És mondjunk újra igent Isten törvényére, a szeretet útjára. Kedves házastársak, a mai napon itt a csíksomlyói nyerekben, ahol az ég és a föld szinte összeér, mondjátok ki újra a lelketek mélyén a házastársi igent. A házastársi szeretet lényege szerint ingyenes és feltételek nélküli. Ahhoz hasonló, ahogyan a szülő szereti a gyermekét. Újítsátok meg ma ezt a feltételek nélküli igent. Kedves férjek, édesapák, ne felejtsetek el egy életen át udvarolni, energiát és fényt vinni a házasságotokba, a feleségetek életébe. Kedves feleségek, édesanyák, legyetek a családotok szíve, a szeretett tűzhelye, amely mindig kedvességet, jóságot sugároz a férje felé, és amelyből táplálkozhatnak a gyermekeitek. Ne a megsértődés, a bezárulás útját válasszátok, hanem a probléma megoldásának útját, amit csak is szeretettel, hűséggel, őszinte szóval, irgalommal és megbocsátással lehet elérni. Édesanyám minden este akkor tájt, amikor édesapám haza szokott érkezni, izgatottan várta őt. És ahogyan megcsörrent a kulcs az árban, édesanyám gyorsan megtörölte a kezét, szaladt ki az ajtóhoz, és ott átölelték, megcsókolták egymást. Gyönyörű volt látni. Minden este így kezdődött. Édesanyám, ha csak tehette, minden nap szent misére ment. A mise második felét mindig végig térdelte. Én kis minisztránsként a szemem sarkából gyakran őt néztem. És lassanként megértettem, hogy a családunk békéje, boldogsága, szeretete elsősorban az édesanyám mély, nagy és erős hitén, szeretetén nyugszik. Kedves édesanyák, legyetek a családi tűzhely, és merítsetek nap mint nap az örök szeretet forrásából. Édesapám nagyon okos ember volt, sok nyelvet tudott, nagyon tetszett ez nekem. Kisgyerekként elhatároztam, hogy ha megnövök és sikerül, szeretnék okos ember lenni, sok nyelvet tudni. Később azonban édesapám egy másik, nagyon fontos dolgot is tett az életemben. Volt egy távoli rokonunk, aki gyermekbénulásban szenvedett. Csak a feje növekedett, a teste kicsi maradt, mint egy csecsemő teste. Kezét, lábát nem tudta megmozdítani. Sokáig a szüleim úgy gondolták, hogy nekünk gyerekként nem kell ezt látnunk. De talán 8 éves lehettem, Édesapám egyszer odajött hozzám, azt mondta, menjünk el együtt meglátogatni ezt a rokonunkat. Elsőre, ahogy végigmentünk a kórházon, és láttam sok sérült fiatalt, gégemetszéssel, vastüdőkben. Annyira szörnyű volt, hogy egy-két napig alig tudtam megszólalni. De ettől kezdve gyakran édesapámmal együtt mentünk ezt a rokont meglátogatni. Aztán annyira fölbátorodtam, hogy néha egyedül is elmentem, hogy őt és a többi ottani fiatalt meglátogassam. És amikor onnan a kórházból kijöttem, a lelkem mélyén olyan hatalmas békesség, öröm volt, hogy legalább valami kicsi jót tehettem. Lassanként rájöttem, hogy az életemben nem az a legfontosabb, hogy okos legyek, hanem az, hogy szeressek és adjak. Végtelenül hálás vagyok édesapámnak, hogy erre az útra rávezetett. Kedves édesapák, legyetek a családotok papjai. Legyen időtök a feleségetekre, a gyermekeitekre. Kedves szülők, ne felejtsétek el a házasság és a család közös asztalát, szentélyét, a közös imát és az ünnepek meghitt pillanatait. Kedves gyermekek, fiatalok, tiszteljétek és szeressétek szüleiteket. Adjatok vissza valami keveset abból a sokból, amit tőlük kaptatok. Nem az a dolgotok, hogy kritizáljátok, vagy ítélkezzetek fölöttük, vagy a tanáraitok fölött, hanem, hogy kiválasszátok a gyermekkorotokból azt, ami szép és értékes, és arra építsetek. Legyen nyitott a szívetek, fogadjatok be minden igazi értéket. Kedves fiatalok, házastársak, tiszteljétek az életet, adjátok tovább bőkezűen. Minden ember élete végtelen kincs. Ti is ingyen kaptátok az élet kincsét. Adjátok hát tovább magától értetődő nagy lelkűséggel. Csak is általatok lehet ez a föld, szülőföld. Kedves zarándokok, újítsuk meg a lelkünk mélyén ma itt a csíksomlyói búcsón a kerességi ígéretünket. Mondjuk ki ezt az igent a szűzanyához hasonlóan egész lényünkkel. Igent Istenre, a családra, az élet ajándékára, a szeretet útjára. Legyünk ízig vérig keresztények, ahogy a Náron püspök ezt gyakran a lelkünkre kötötte. Kövessük Szent Ferencet a felebaráti szeretet útján, s tanuljuk tőle az eukarisztia iránti nagy-nagy szeretetét is. A történelem háborgó tengerén kapaszkodjunk Krisztusba, s kövessük azokat a prófétákat és szenteket, akik igazi útmutatóink, a hit és a szeretet nagy tanúi. Ha ezt tesszük, akkor lesz igazi jövőnk, akkor megújul egyházunk, akkor kinyílik szívünkben az örömvirág, akkor megtapasztaljuk a szeretet örömfakasztó erejét. Úgy legyen, amen.
1: Május 23-án, pünkösszombatján, a csíksomlyói nyerek hármas halomoltáránál helyi idő szerint 12:30-tól mutatták be a fogadalmi nagybúcsú ünnepi szentmiséjét, melynek főcelebránsa és szónoka idén Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. Az elmúlt percekben Székely János püspök atya szent beszéde hangzott el.
0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
3: Mária Rádió.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Te vagy az én reményem.
3: Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyak mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
5: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Hírek.
1: 14. Leó pápa látogatása a madridi szociális központban. Közös imában fogott össze a magyarországi premontrai közösség a nagyváradi apátért. A Vatikán bejelentette az idei teremtésvédelmi világnap témáját. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Spanyolországi apostoli útjának első állomásaként 14. Leó pápa június 6-án este felkereste Madridban a CDA 24 szociális központot, amely a hajléktalanok, a kiszolgáltatott helyzetben élő családok, a migránsok és a társadalom peremére szorult emberek befogadását és támogatását szolgálja. Tudatta a Vatikán. A pápa programjának első állomása jól kifejezte egész látogatásának egyik központi üzenetét. Az egyház küldetése, hogy Krisztus irgalmas szeretetét tegye láthatóvá minden rászoruló ember szolgálatában. A Szentatyát Madrid érseke és az intézmény igazgatója fogadta. Végig kísérték az épületben, a közös étkezőben meghallgatta a lakók tanúságtételeit, majd Szűz Mária közbenjárásába ajánlotta a központ minden munkatársát, önkéntesét és ellátottját, kérve, hogy Madrid legyen egyre inkább a remény, az irgalom és a testvéri szeretet városa. A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én minden magyarországi premontrai közösség együtt imádkozott a múlt héten kilakoltatott Fejes Rudolf Anselm Opream nagyváradi apátért és a nagyváradi premontrai örökség megmaradásáért. A csornai premontrai prépostság plébániáin és a türjei premontrai apátságban Szent Mise keretében kérték az Úr közbenjárását a nagyváradi apátért. Emellett minden apátság, plébánia és iskola imával, énekkel és verssel mutatta ki együttérzését. A közösségek megemlékezései a Magyar Kuríron olvashatók. Ez az esemény szomorú aktualitást adott a napi iskolai megemlékezésre Szombathelyen is. A szokásos reggeli zsoltár imádságot a kápolnában a nagyváradi premontrai apátságért ajánlották fel, majd minden tanuló fehérbe a premontrai szerzetesek ruhájának színébe öltözött. Anselm apát úr, veled vagyunk Szombathelytől nagyváradig, mondták. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy az üzenet rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, és hosszú távú fenyegetés is több százmillió ember életére. A nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím, amelyben Ézsajás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendőli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök Schindler Mátyást hallják. A mai evangéliumot Máté evangéliumának 5. fejezetéből idézem. Amikor Jézus meglátta a sokasságot, fölment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá a tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Kedves rádióhallgatók, első gondolatom a mai evangélium, a hegyi beszéd legszebb részlete kapcsán az a kép, ahogy Jézus az őt körülállóknak, ülőknek, az élet kárvalottjainak szinte a szívébe duruzsolja, mondja azt a hitét, hogy kitartó és közben az emberségről meg nem feledkező szenvedéseiket nem írhatja semmi felül. Sem kizsákmányolás, sem bántás, sem agresszivitás, sem rosszindulat, sem békétlenség, sem kegyetlenség, sem igazságtalanság, sem gyalázkodás, sem üldözés, mert az Istenbe kapaszkodó és megmaradó bizalmukkal, szelídségükkel, igazságosságukkal, békességes lelkületükkel, szelídségükkel, kitartásukkal már is, mintha fölülmúlták volna ezeket. Minden esetre a hitbéli, az Istenben gyökereződő öröm, boldogság lehetősége, kedves rádióhallgatók, ott ragyog már az Ószövetség legszebb lapjain is. A minden körülmények között jelenlévő és Istenbe vetett reményből fakadó, az Isten törvényei szerint járó embernek felszabadult, szinte gyermeki boldogsága sugárzik már a babiloni fogságból hazatérők énekéből, a 126. Zsoltárból is. Amikor az Úr hazavezette Sion fogjait, úgy tűnt, hogy álmodtuk az egészet. Szánk tele volt nevetéssel, a nyelvünk pedig újjongással. A pogányok közt ezt mondogatták, az Úr nagy dolgokat tett velük. Igen, az Úr nagy dolgokat tett, s mi mennyire örültünk neki. Fordítsd meg hát, Urunk, sorsunkat, ahogy délen a patakokat változtatod. Akik könnyek között vetnek, örömmel aratnak majd. Sírva mennek előre, míg a magot szórják, de újongva jönnek visszafelé, s összegyűjtik kévéiket. Így a 126. Zsoltár. Boldog tehát az, mondom már én, aki szórja a magot, még ha nehéz is, aki megteszi azt, ami a magáé, mert az Úr áldásában is méltán bizakodhat. A 128. Zsoltár szerint pedig boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. Élvezheted majd amit kezed szerez. Boldogságban és bőségben fogsz élni. Feleséget házad bensejében hasonlít a termő szőlőtőhöz, s mint hajtások az olajfát, gyermekeid úgy veszik körül asztalodat. Nem kell persze az Ószövetségben, mondom újra én, egészen a 128. Zsoltáig lapoznunk, hogy boldogságokról olvashassunk, mert már a Zsoltárok könyvének a legelső szava is idézi. Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján, és nem vegyül a csúfot űzők közé, aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel, olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, s el nem hervadnak soha. Boldog tehát az, aki az Úr félelmében él, az ő útjait járja, mert gazdag lesz az ő jutalma is. A mai kétkedő, sokat látott ember persze azt kérdezi, hát ilyen egyszerű lenne? Eszembe jut azonban Kányadi Sándornak az a félelmet is felidéző drámai, a fáknak, azaz az olajfáknak, a szenvedéseknek a hegyén lépdelő Jézust emlegető verse is, hogy valaki jár a fák hegyén, ki gyújtja, s oltja csillagod, csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Aztán így folytatja, én félek, még reménykedem. Ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén. Vajon amikor zuhanok, meggyújt-e akkor még az én tüzemnél egy új csillagot, vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom, s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon? Valaki jár a fák hegyén. Mondják, Úr minden porszemen. Mondják, hogy maga a remény. Mondják, maga félelem. Kedves rádióhallgatók, talán ezt a minden félelmünk alapját képező, kikerülhetetlen életszorongást szeretné, szerette volna Jézus a maga szinte már képtelenül bizakodó Isten reményű szavaival, a boldog mondásokkal, a mindenkori éltető hitekbe átbillenteni, sőt egyenesen boldogságokra váltani? Én azt hiszem, hogy igen. És azt is hiszem, ezért sem lehet őt, és ezért sem szabad a hozzá hasonló Isten reményű embereket elfelejteni. Őket mindig idézni kell. Mert Máté evangéliumának a mai passzusa szerint Jézus, vagy Jézus nyomán a hegyi beszéd írója igenis jól ismerte a mindenkori félelmeknek az erejét. A szenvedésben való kiszolgáltatottságoknak, a magányra ítéltetettségeknek a keserűségét. És azt is, hogy neki az a dolga, sőt, hogy nekünk is az a feladatunk. Ugyan mi másért írta volna le, hogy fölülemelkedjünk, és másokat is segítsünk fölülemelkedni azon, ami nem szolgálja az örömteli, a boldogságot is ismerő életet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Schindler Mátyást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Reiter Istvánt hallják. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai adásunkban a következő témákkal foglalkozunk. Megújult a Badacsonytomai Közösségi Ház és Gyermek-Ifjúsági Tábor. Fábri Kornél püspök volt a hanghullám vendége. Máriához emelt tekintettel gyűltek össze a zarándokok a Devecseri Szent Kutnál. Papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak Badacsonytomajon. És akkor most jöjjenek a részletek. Június 4-én dr. Udvardi György, veszprémi érsekatya megáldotta a Badacsonytomai plébániához tartozó teljes körű felújításon átesett közösségi házat és gyermek-ifjúsági tábort. A megújult létesítmény a jövőben még magasabb színvonalon fogadhatja az ide érkező gyermekeket, fiatalokat, zarándokcsoportokat és közösségeket. Az ünnepségen az érsekatya hálaadó szavakkal köszönte meg mindazok munkáját, akik hozzájárultak a fejlesztés megvalósulásához. Külön köszönetet mondott a kivitelezőknek, a Veszprémi Főegyházmegye munkatársainak, a fejlesztésben közreműködő szakembereknek, valamint a plébániai közösségnek. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek során számos visszatérő közösség, iskola és egyházi csoport talált otthonra a Badacsonytomai táborban, amely így nem csak a helyi közösséget, hanem az egyház egészét szolgálja. Az épület megáldásakor arra kérte a jelenlévőket, hogy a ház valóban a szeretet otthona legyen, ahol a gyermekek és fiatalok Krisztus közelségét tapasztalhatják meg. Udvardi György érsekatya elmondta, az egyház egyik legfontosabb küldetése az evangélium hirdetése, amelynek kiemelkedő eszköze a nevelés szolgálata. A főpásztor kiemelte, hogy a Badacsonytomai szálláshely hosszú évek óta szolgálja a fiatalokat és a közösségeket. A mostani fejlesztés pedig lehetővé teszi, hogy az épület egész évben fogadhasson vendégeket. Hozzátette, a Veszprémi Főegyházmegye célja olyan egymással együttműködő táborhelyhálózat kialakítása, amely különböző korosztályok és közösségek igényeit is képes kiszolgálni. A fejlesztés az Aktív Magyarország program támogatásával, valamint a Veszprémi Főegyházmegye hozzájárulásával valósult meg. A felújítás során megújultak a hálótermek, a közösségi konyha, a vízes blokkok, a közösségi terek és az apartmanok. Korszerűsítették az épület energetikai rendszerét. Új nyílászárókat, árnyékolókat és klímaberendezéseket építettek be, valamint új bútorok és eszközök is érkeztek. A Badacsony lábánál, a Balatontól néhány percnyi sétára található tábor egyidejűleg 70 fő fogadására alkalmas. Elhelyezkedésének köszönhetően könnyen megközelíthető. Közel található az országos kék túra útvonalához és a térség számos turisztikai látványosságához. A megújult közösségi ház és gyermek-ifjúsági tábor így a jövőben is fontos helyszíne lehet a hitben, közösségben és emberi kapcsolatokban való növekedésnek, valamint a Veszprémi Főegyházmegye evangelizációs és nevelési küldetésének. Különleges lelki utazásra hívta a résztvevőket a Hanghullám, Egyházművészet a Balatonon programsorozat legutóbbi alkalma. A Tihanyi kikötőből induló Szent Miklós hajó fedélzetén ezúttal Fábri Kornél püspökatya volt a vendég, akivel a nagy népszerűségnek örvendő Biblia egy év alatt podcast sorozatról beszélgetett.

0: Hajót vendége a közelmúltban. Az Esztergom budapesti főegyházmegye segéd püspökével a hazánkban az idén útjára indult Biblia egy év alatt című podcast sorozatról beszélgettek a kötetlen hajóúton. A könyvek könyvének olvasását segítő hangzó anyagok eredetiét 5 évvel ezelőtt Mike Schmitz katolikus és ifjúsági lelkész készítette el az Egyesült Államokban, az angol nyelvű részek hivatalos magyar változatát hozhatta létre segítőivel egy hazai katolikus kiadó felkérésére Fábri Kornél. A beszélgetés során elhangzott, hogy a szintén amerikai biblia kutató Jeff Kevins által kidolgozott biblia olvasási terv segítségével haladnak végig a Szentíráson, és az is, hogy Fábri Kornél atya nem csak a hangját kölcsönzi a részekhez, hanem finomítja, néha javítja, és a magyar közönség számára befogadhatóbbá is teszi az eredeti angol szöveget. A püspök kitért arra is az út során, hogy fontos, hogy az evangélium üzenetét a modern kor eszközeivel is közvetítsék, és azt is fontosnak tartotta, hogy a Szentírás helyes értelmezésében is segítsék az olvasót.
1: Ha tovább gondoljuk az életünket a halálnál, akkor rögtön kérdésre merülnek, hogy mi lesz utána. És az egyháznak azáltal, hogy Isten emberré lett, meghalt és feltámadt, válasza van. És a Szentírás erről tesz tanulni bizonságot, hogy ezért kell értenünk a Szentírás, hogy Istent ismerjük meg mind jobban, hogy vele kapcsolatban tudjuk lépni, hogy aki vágyik arra, hogy örökké éljen, és már most akar Istennel találkozni, arra a Szentírásra szüksége van. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minél többen olvassák, de nem mindegy, hogy hogyan. Ugye az egyház berkeiben belül született, az egyház hagyományának kikristályosodása a Szentírás, ugye ezért érdemes azt a közeget is megismerni, ahol született maga a Szent Könyv. Mert hogyha másképpen kezdem olvasni, akkor egész zöldségeket is bele tudom magyarázni. Így viszont azt az igazságot tanulom meg, ami Isten magáról kimondott számunkra. Ugye a 16. Benedek pápa mondta, hogy az internet a következő kontinens, ahova el kell vinni az örömhírt, és hát nagyon sokan használják. Én magam is sokszor hallgatok podcasteket, beszélgetéseket, és ez az a jó, hogy ez bárhova elvihető egy telefonnal magunkkal, úgyhogy nem kell hozzá leülni, mint a tévé elé. Azt mondom, hogy minden olyan közösségi média felületet ki kell tudni használni, ahol akár egy rövid üzenetet tudunk küldeni, és a legfontosabb számomra az, hogy online eseményből offline esemény legyen, találkozunk is egymással. Tehát az, hogy ki meghallgat egy podcastet, de látom, hogy ebből is közösségek alakulnak. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy az egyház mindig közösség volt. Ugye Jézus nem egy könyvet adott nekünk, hanem közösséget alapított, az egyházat, ahol megszületik maga a Szentírás, és aztán ennek a Szentírásnak a hagyományában él tovább az egyház már 2000 éve. Ugye a legfontosabb ez, hogy az online felszínekből offline találkozók legyenek.
0: A Főegyházmegye 2022-ben szervezett először különleges hajóutat a Balatonon. A kirándulások során mindig egy-egy hitét megvalló művészt, egy egyházhoz kötődő, érdekes személyiséget vagy művészeti csoportot mutatnak be. A pasztorációs tevékenység mellett a vallási turizmus erősítését is fontos céljuknak tekintik a szervezők.
2: 22-ben kezdtük el az Európa Kulturális Főváros rendezvénysorozat keretében, akkor volt lehetőségünk pályázni, itt volt az első ötlet, hogy egy más eszközzel is hirdessük az evangéliumot. Azt gondoljuk, hogy a hajóút az egy eszköz, egy más eszköz, egy rendkívüli eszköz, és mivel a mi egyházmegyénk átöleli a Balaton felvidéket, ezért azt gondoltuk, hogy miért is ne használjuk ezt az eszközt az evangelizációra. A Nemzeti Közi Eukarisztikus Kongresszusra készülve egy 1938-as szentségimádás, hajó szentségimádás adta az ötletet, hiszen 38-ban hajón ment az oltári szentség, és az emberek pedig a partról fáklyákkal kísérték az oltári szentséget, és ez egy nagyon kiemelkedő eseménye volt az 1938-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak. Ez adta az ötletet, hogy a hajó is, a hajón való együttlét és a természetben való gyönyörködés is lehetőséget adhat arra, hogy a jó Istennel egy másik módon találkozzunk.
0: A különleges hajóút következő vendége Barsi Balázs ferences rendi szerzetes lesz június 14-én vasárnap. A ferences rendi szerzetessel az Assisi Szent Ferenc életének mérföldköveit bemutató és halálának 800. évfordulójára emlékező rendezvénysorozatról, a Ferences 800-ról is beszélgetnek majd az esemény szervezői.
3: Május 30-án, szombaton, a Devecser és Kolontár között található Szent Kutnál több százan gyűltek össze a térségből, valamint Zala vármegye több részéről is érkeztek buszos zarándokok. A hagyományos Mária tisztelet jegyében megtartott ünnepi szentmise a szűzanya iránti szeretet és az egyházhoz való hűség megerősítésének alkalma volt. Ebben a hónapban, amikor Máriát köszöntjük és tiszteljük, tekintetünket

0: a napba öltözött asszonyra emeljük, aki az Istennek a fényességét és ragyogását tükrözi számunkra, hogy vezessen minket, lépteinket. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte az egybegyűlteket Mokos János devecseri plébániai kormányzó. A szűzanya oltalmába ajánlotta a jelenlévő közösségeket és az ünnepi alkalmat. Az ünnepi szentmisén koncelebrált Tál Zoltán ajkai esperes plébános, Németh József somlóvásárhelyi plébános, Tódor Szabolcs búcsúszentlászlói helyettes esperes plébános és Szegi Csaba zalaszengróti plébános. A szentmise szónoka Járfás Ádám szombathelyi székesegyházi káplán volt, aki homiliájában arra a kérdésre kereste a választ, miért áll oly közel Mária alakja a hívek szívéhez. Az evangélium üzenetére reflektálva hangsúlyozta, Mária mindig Jézusra mutat, soha nem önmagát helyezi a középpontba, hanem fiához vezeti az embereket. Ez a magatartás ma is példát ad a keresztény ember számára az önzetlen szeretetre és a szolgáló lelkületre. Prédikációjának központi gondolata az Anya Szent Egyház és az édesanya közötti párhuzam volt. A szónok emlékeztetett arra, hogy földi édesanyáink sem tökéletesek, mégis szeretjük őket. Beszéde végén a hűség fontosságáról szólt, és Szent Ciprián ismert mondását idézte: nem lehet Istene valakinek az atya, ha az egyház nem anyja. A szónok végül arra buzdította a híveket, hogy kérjék a boldogságos szűzanya közbenjárását, és hűséges szívvel ragaszkodjanak Krisztushoz és egyházához, hiszen Isten szeretete mindig nagyobb annál, mint amit önmagunkról gondolunk. A szentmise végén a hívek közösen imádkozták el a Lorettói litániát. Június első csütörtökén ezúttal a Badacsony-Tomai Szent Imre templomban gyűltek össze a hívek, hogy dr. Udvardi György veszprémi érsekkel együtt papi és szerzetesi hivatásokért imádkozzanak. A Veszprémi Főegyház megyében immár 4 éve minden hónap első csütörtökén közös szentségimádásra és szentmisére hívják a híveket, válaszolva Jézus kérésére: kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Köszöntőjében érsek atya hangsúlyozta, a papi és szerzetesi hivatásokért mondott ima nem csak a csökkenő papi létszám miatt fontos, hanem azért is, mert az egyház küldetése ma is az üdvösség szolgálata. A papok és szerzetesek jelenléte nélkülözhetetlen a szentségek kiszolgáltatásában, a hit továbbadásában és az emberek lelki kísérésében. Kiemelte, hogy a fiatalok, a családok, az idősek, a betegek és a magányos emberek egyaránt rászorulnak arra, hogy Isten szeretetével találkozhassanak az egyház szolgálata által. Az esti szentség imádás Jézus szíve hónapjához kapcsolódott. A főpásztor 3 megszólítást emelt ki a Jézus szíve litániából, amelyek a papi hivatás lényegét is megvilágítják. A szentségimádást követő szentmisében érsek atya a napi evangélium kapcsán arról elmélkedett, hogy az ember életében mi foglalja el Isten helyét. Jézus válasza az írás tudó kérdésére ma is érvényes: szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, fele barátodat pedig, mint önmagadat. A főpásztor rámutatott: sokszor félelmeink, sikereink, terveink vagy emberi elvárások kerülnek életünk középpontjába. Hogy valójában ki vagy mi az Istenünk, azt leginkább döntéseink mutatják meg. A szentmise végén Bedi Imre plébános megköszönte érsek úr jelenlétét és közös imádságát. Udvardi György érsekatya búcsúzó gondolataiban ismét a boldog Bódi Mária Magdolna ima szövetséghez való csatlakozásra buzdította a híveket. Kiemelte: nagy érték, amikor valaki tudatosan vállalja, hogy egy éven keresztül naponta imádkozik az egyházmegyéért, a papi és szerzetesi hivatásokért, a családokért és a rászorulókért. Kedves hallgatóink, mai adásunkban beszámoltunk arról, hogy megújult a Badacsony-Tomai Közösségi Ház, hogy Fábri Kornél püspökatya volt a hanghullám vendége, hogy Máriához emelt tekintettel gyűltek össze az arándokok a devecseri Szentkútnál, illetve hallottak arról is, hogy papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak Badacsony-Tomajon. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Reiter Istvánt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

Ízlejétek meg, és lássátok, milyen édes az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Féljétek az Urat, szentjei mind, mert nem szenvednek szükséget, akik őt félik. Gazdagok nyomorba juthatnak, s éhezhetnek, de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám! Az Úr félelmére tanítlak titeket. Ki az, aki élni akar, s jó napokat kíván látni? Őrizd meg nyelvedet a gonosztól, s ajkad ne beszéljen csalátságot. Fordulj el a rossztól, és tégy jót. Keresd a békét, és azt kövesd.

Keresni a békét és bízni az Úrban, erre hív most a Zsoltár. Ízlelhetem és láthatom Isten jóságát, amivel megajándékoz engem. Szeretnék élni és jó napokat látni, elfordulni a rossztól és tenni a jót. Kinyitom a fülemet és a szívemet, hogy Isten megszólíthasson, és betölthesse a lelkemet, formálhassa az életemet.

0: Meghallgathatom az evangéliumot Szent Máté könyvéből.
1: Abban az időben Jézus látva a tömeget fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.

Csodálatos képeket tár elénk Jézus a boldogság útjairól. Mennyi út, mennyi lehetőség, hogy maradandó ajándékokra találjunk. Hogyan hatnak rám most ezek a képek? A 8 boldogság közül melyik áll közelebb hozzám, és hogyan szólít meg? Vágyakozom erre a tisztaságra, vagy esetleg valamelyik kép éppen az én élethelyzetemre illik? Méltónak, vagy esetleg méltatlannak érzem magam ezekre a jutalmakra, az Isten országának boldogságára. Tudok-e nélkülözni a mennyei jutalom reményében?

0: Most meghallgatom még egyszer az evangéliumot.
1: Abban az időben Jézus látva a tömeget fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szeridek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.

Kiválaszthatom most valamelyik boldogságot a 8 közül, ami leginkább az enyém, vagy ami valamiért most legközelebb áll hozzám, amire leginkább vágyom. Erről beszélgethetek Jézussal. Bátran elévihetem kéréseimet, nehézségeimet, örömeimet.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: A Vatikán bejelentette az idei teremtésvédelmi világnap témáját. Az aszbesztszennyezésről tartottak kerekasztal beszélgetést a Pázmány Egyetemen. Imádkozzunk együtt Magyarországért! Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy az üzenet rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, és hosszú távú fenyegetés is több százmillió ember életére. A nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. A Pázmány Egyetem szellemiségéhez igazodva hagyományteremtő szándékkal hívták össze három tanszék oktatóit június 3-án, hogy a tavasszal kirobbant aszbesztszennyezési ügyet szakmai tudományos párbeszéd formájában járják körbe. Tudatta az egyetem. Az aszbesztről közzétett adatok alapján az építőiparban dolgozó fizikai munkások jelentős része ki van téve az aszbeszt okozta káros hatásoknak. A megsérült, illetve bontáskor a levegőbe került mikroszkopikus rostok belélegzése a becslések szerint világszerte évente több mint 200 ezer halálesetet okoz. Az aszbeszt használatát több mint 50 WHO tagállamban betiltották. Ausztriában több osztrák kőbányát bezártak 2026 elején az aszbeszt miatt, és játszótereket is lezártak. Bándi Gyula professzor emeritus hatékony és gyors beavatkozást sürgetett, minden jelen, minden jövő generáció egészségének megóvása érdekében. Szeretettel hívja közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-ig tart, a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozzon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, amely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szűzanyagköd bejárását, családom megtéréséért. A Szentlélek kiáradását kérem a két unokámnak, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. és az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztított tűzben szenvedő lelkekért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világot, Magyarország és az egész világ békéjét, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, közös imát szeretnék kérni unokáimnak a sikeres vizsgáihoz, és minden vizsgázónak sok sikert kívánok. Családi békéért, világbékéért, elhunyt szeretteim lelki üdvéért, a Mária Rádió dolgozóiért és fönnmaradásáért, beteg családtagjaim gyógyulásáért, akikért soha senki nem imádkozik, magam testi-lelki gyógyulásáért. Köszönöm szépen!
5: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjait, a férjem és a nátúrom, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság, kitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kár a szenvedétől, mentse meg őket a drága Jóisten. Kérek, imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegét, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak engem is ápolni, gondozni a család, az ország, a világ békéjéért, hogy ne legyen háború a Mária Rádióért és dolgozóiért, az utolévőkért, a fontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, minnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért, és minnyájunkért. Én is önökkel imádkozom. Köszönöm szépen, dicsértessék Úr Jézus Krisztus támán.
6: Imád szeretnék kérni Mária néniért, aki 92 éves és beteg, és a Terikéért is kérem a imádságot és lelki erőt, türelmet. Amen.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, megköszönöm az eddigi kegyelmeket, és imád szeretnék kérni saját magamért, hogy megoldódjanak a problémáim, és a lányomért, akinek ma van a születésnapja, hogy foglalkozzon velem, ne zárjon ki az életéből. Köszönöm szépen.
8: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádió kérőnkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a betegekért, a segítőikért, a háborúk megszűnéséért, Zsóka édesanyáért és jó leletért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
9: Szeretnék közös imát kérni a tisztító helyen szenvedő lelkekért, gyermekeim és unokáimért, Lilláért és családjáért, az összes elhunyt hozzátartozóimért, Andrásért. Köszönöm szépen!
10: Én imád szeretnék kérni, de elsősorban nagyon szépen köszönöm a fiammal együtt a mai gyönyörű szép napunkat a drága Jóistennek, a Szűzanyának köszönhetünk, és egyben kérem a drága Jóistent és a drága szüzanyánkat, égi édesanyánkat, hogy holnap Tomikán megy egy urológiai helyre, hogy kérem nagyon szépen az égieket, hogy segítsék meg, hogy minden rendben legyen, ahogy ma is volt, mert beteg volt. Tehát nagyon szépen köszönök mindent, és kérnék szépen még imád mindazokért, akik jók hozzánk, és önökért, a Mária Rádióért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztust!
7: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni elhunyt családtagjám lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért és a maga egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóért és a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-1705-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Urunk Jézus Krisztus Atya, világosítsa meg lelki szemünket, hogy megértsük, mi reménységre hívott minket.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Istenünk, te öröktől fogva létezel. A te szemedben 1000 év, akár a tegnap. Úgy tűnik tova, mint egy őrállás ideje éjszaka.
3: Életkorunk mindössze 70 év. Jó erőben lehet tán 80 is. De javarészt még az is munka és fájdalom. Bizony, hamar elszáll, és mi elmegyünk.
2: Árasz el minket reggel irgalmaddal, hogy minden nap újjongjunk és vigadozzunk. Lássák meg szolgáid gondviselésedet, és gyermekeik dicsőségedet.
4: Részlet Szent Péter apostol 2. leveléből. Testvéreim, az Úr az istenfélő életre szolgáló ajándékait isteni erejével, Krisztus megismerése által juttatta nekünk, aki dicsőségével és hatalmával meghívott minket. Így váltotta be fenségesen nagyszerű ígéreteit, hogy ezek által az isteni természet részesei legyetek, és elmeneküljetek a romlottság elől, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Éppen ezért legyetek igen buzgók, és mutassátok meg hitetek által az erény által a tudás által az önuralom által az álhatatosságot, az álhatatosság által az istenfélelmet, az istenfélelem által a testvéri jóindulatot, a testvéri jóindulat által pedig a felebaráti szeretetet.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örökatyához, irgalomért. Amen.
3: Istenem, ismerem irgalmad egész hatalmát, s bízom abban, hogy mindent megadsz, amire szüksége van gyenge gyermekednek. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világ győzelmes királynője.
2: Könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindörökké!
1: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Pócsi Könnyező Istenszülőről nevezett imakör imádkozza. Az elhangzott imaszándékok mellett könyörögjünk Károly atya és József gyógyulásáért, Ilona nővér családjáért, édesapja műtéte sikeréért, és elhunyt János lelke üdvéért. Az Atya és Fiú és Szentléleknek nevében.
3: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében. És az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért, és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az

0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, örökkön, örökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék. János 3.13. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, ott lebeg a bárány felett, s az Atya nézi szeretett fiát.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, süvidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézusom, bízom benned, bízom isteni erődben és hatalmadban, mert tudom, ha jónak látod, isteni hatalmaddal akár csodás módon is segíteni tudsz rajtam.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
3: s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak félvármadra.
2: A világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van az Isten országa. Máté 4:17.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, magasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, segíts meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, fölment velük egy magas hegyre, színében elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruhája fehér volt, mint a hó. Illés és Mózes jelent meg Jézussal. Beszélgettek közeli szenvedéséről. Az atya tett tanúságot róla, Jézus az én szeretett fiam, őt hallgassátok.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta a isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Nézd Máriát, az Úr szolgáló leányát. Igent mond a lélek érkezésére, ki élővé szenteli a kenyeret. Igent mond a vér ontására, hisz véréből vétetett. Nézd a szeplőtelent, az egyetlen méltót. Kérd, mikor áldozol, szívedben az áment, ő mondja helyetted.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akkor az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
6: hogy méltóbbá lehessünk Krisztus ígéreteire, könyörögjünk.
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úr Isten, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőn a szent titkokat elménkben forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, amelyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel. Őrizd életünket, biztosítsd lépteinket a dicsőséges Isten szülő szűz mindenkor Szűz Máriának, és minden szenteidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk. És az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajáld fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigyhaláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindenekké!
7: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A katolikus egyetemeknek Krisztushoz kell vezetniük a hallgatókat. Kinevezte új vezetőségét a Segítő Nővérek kongregációja. Kozma Imre atyáról neveztek el egy parkot Sátoralja új helyen. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa június 3-án a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta audiencián az 1899-ben alapított Egyesült Államokbeli Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségét. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabulejtse az igazság szépsége. Nincs hiánya magasan képzett emberekből bizonyos területeken, de sokan nehezen tudnak irányt adni életüknek, írta a Magyar Kurír. Lényeges, hogy a fiatalok megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, miközben fejlesztik Isten adta adottságaikat és képességeiket, amelyekkel képesek kritikusan gondolkodni és a tanultakat megjegyezni, így felkészülve a jövő világának felelősségteljes alakítására. A katolikus oktatás alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai tájékozódásában és a tudás iránti vágyuk vezetésében, mondta Leó pápa. A Segítő Nővérek kongregációjának nemzetközi elöljárója pünköstkor kinevezte a közép-európai tartomány új vezetőségét. A jelenlegi tartományfőnök Nőberecki Szilvia folytatja elöljárói szolgálatát a következő 3 évben. A vele együttműködő tartományi tanácsot 4 különböző országban élő nővér alkotja. A kinevezést tartományi találkozó előzte meg, amelyen kikristályosodtak a következő 3 év feladatai. A hivatáspasztoráció, a nővérek hivatásának erősítése, valamint az idős nővérekről való gondoskodás. Nagy hangsúlyt kapott a szinodalitás tovább erősítése, tudatta a romkat.ról. Az új tartományi vezetőség mandátuma szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén kezdődik. A Segítő Nővérek kongregációja a 19. században Párizsban alapított nemzetközi szerzetes rend, amely Loyolai Szent Ignác lelkisége szerint él. A tartomány székhelye Bécsben van. A Rákóczi Szövetség új szabadidőparkját, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és értékes időtöltésre Sátoralja új helyen, Kozma Imre atyáról nevezték el június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, írta a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A szövetség alapítása óta támogatója is rendszeres vendége volt, minden évben a születésnapján elzarándokolt Sátoralja új helyre, hogy együtt emlékezzen a fiatalokkal. Tampusz Telian, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársa szerint emléket állítunk egy olyan embernek, aki egész életével azt üzente, a szeretet képes megváltoztatni a világot. Nem csak beszélte szeretetről, hanem napról napra meg is élte azt. Arra tanított bennünket, hogy a közösség megtartó erő. Magyarnak lenni nem csupán származás vagy anyanyelv kérdése, hanem felelősség is egymás iránt. A parkot Nagy Ferenc atya és Hírling Attila atya áldották meg. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vindics Tóth Lili Anna, olimpikon és ifjúsági Európa bajnok futóval Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
3: Volt már máskor is olyan alkalom, hogy tanúságot tettél a hitedről?
4: Igen, ott kezdeném, hogy gimnáziumba az Antiochia közösségbe kerültem be. Ez igazából egy ilyen hittanos csoport, és egy nagyon jó baráti társaság alakult ki, és ott volt nekünk a Kutas Attila plébános atya, aki szervezte ezt a kis közösséget. Alapvetően ott az Antiochián belül is írtunk bevezetőket, tehát egy egymásnak írtunk ilyen úgynevezett tanúságtételeket. Majd engem többször is az Attila atya meghívott a Nagy Lajos gimnáziumnak a lelki napjaira, meg voltunk Mohácson is, hogy majdnem azt mondtam, hogy a gyerekeknek, de akkor igazából én voltam fiatalabb többször is, mint akiknek én beszéltem, mert ugye voltam mondjuk ilyen 16-7 éves, és akkor végül mentem már, amikor tényleg voltam mondjuk 21-22 éves, ugyanúgy úgymond ilyen kis volt egy beszélgetést, vagy előadást tartani. Volt egy konkrét példa, amikor nekem így volt egy sérülésem, és akkor abban az időszakban hívott meg az Attila atya, hogy menjek Pécsre, és akkor még egy ilyen kis futóverseny is volt, és azzal volt így összekötve, hogy nekem kellett elindítani talán a futókat, és tehát nekem tényleg, amikor nem tudok úgy edzeni, meg futni, akkor azt úgy nehezen élem meg. És pont akkor kértek fel, hogy menjek el beszélni így a hitemről, és először az volt a gondolatom, hogy ez miért, hogy miért engem kérnek meg pont most ebben a nehezebb időszakban, és hogy én ki vagyok én, hogy én erről így beszélhetek a többi embernek, vagy a diákoknak, és akkor úgy vívottam magammal, hogy akkor most ezt elvállaljam, vagy ne vállaljam el, és akkor végül úgy jött a nevezhetjük hívásnak, hogy menjek el, és sikerült végül elmondanom nekik a tanúságtételmet, és az volt igazából, amikor utólag jönnek vissza ezek a pozitív visszacsatolások, hogy mondjuk ez másoknak jó volt meghallgatni, akkor így gondoltam, hogy ez akkor tényleg hasznos volt, és volt értelme, és akkor így nagyon örültem, mert igazából én is ott nagyon jól éreztem magam, és hiába volt bennem így félelem, hogy én most így nem érzem magamat annyira alkalmasnak, hogy másoknak útmutatást adjak. Végül nagyon jól alakult, és igazából ezért ilyen felkérésekre azért, amikor tudok, akkor igyekszek igent mondani, még akkor is, hogyha nem érzem rá magamat alkalmasnak. Nekem az érdekes, meg ilyen elgondolkodtató, hogy azért mondjuk a Bibliát hogyan értelmezzük, és tényleg mindez úgy van, hogy is fogalmazzak. Tehát ott le van írva valami abba a könyvbe, ami elhangzott, közben pedig mi úgymond a Jóistennel sosem konzultáltunk erről, hogy ez pontosan mit jelentene. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokféleképpen lehet értelmezni a Szentírást, és amit szerintem tanít nekünk az Isten és a Jézus is ugyanez, hogy legyünk szeretetteljesek, és legyünk elfogadóak. És szerintem én a saját életemben ezt a kettőt tartom fontosnak. Tehát ezt most azért mondom, mert én azért sokfelé jártam a világban már, és tehát többféle kultúrát láttam, és megtapasztaltam. És azt gondolom, hogy ha így tudunk, tehát egy tényleg mondjuk nem csak keresztény emberek vannak persze a világon, de hogyha így tudunk viszonyulni egymáshoz, hogy elfogadjuk azt, hogy ő mondjuk buddhista, vagy tehát egy másban hisz, akkor ugye úgymond az Isten országa az itt is lehetne a Földön, tehát hogy jó, az, ezek most ilyen lehet, hogy túl pozitív gondolatok, de szerintem ez a kettő ilyen alapvető dolog, hogyha tudjuk szeretni egy ilyen teljesen más embert, aki teljesen máshogy gondolkozik, máshogy nőtt fel, más a kultúrája, akkor szerintem az nagyon nagy dolog, és akkor azt gondolom, hogy a kereszténységnek a lényegét azt is sikerült így megvalósítani.
3: Valóban ezek az alapértékek. Nagyon jó, hogy ezt megéled. Egy olyan történetet olvastam rólad, hogy volt egy verseny, ahol elestél, és a csapattársad segített neked fölkelni. Engem ez egész megérintett ez a történet, hogy létezik a sportban is ilyen, hogy nem csak az eredmény számít.
4: Abszolút létezik, igen. Egy kis háttérsztori, hogy junior Európa-bajnokság volt, és nekem volt a ranglista vezetőidőm, meg bekerültem elsőként a döntőbe, és egy másik lánya, a Pavuk Tira is döntős volt ezen az Európa-bajnokságon, és én tényleg úgy álltam oda, hogy akkor én most megnyerem az aranyérmet, ez volt a cél, és a versenynek kb. A harmadánál lett egy nagyon nagy bukásom, belerúgtam az akadályba, de hát így tényleg annyira, hogy végül a mentők vittek el, viszont a Tira, aki mögöttem futott, megállt, és annyira benne volt az, hogy ő így szurkol nekem, pedig az ellenfele voltam a döntőben, hogy ő egyszerűen fel akart engem kelteni, és azt akarta, hogy tovább fussak, és érjek be a célba. Nyilván ez nem sikerült, de egy óriási gesztus volt ez Tirától, és egyébként azért tényleg nem csak, tehát e-sportban sem, vagy nekem legalábbis abszolút nem csak az idők, meg nem csak a helyezések számítanak. Tehát például azért az is mondjuk egy maraton a nagy dolog, amikor futunk mondjuk egy csoportba, és valaki felajánlja, hogy mondjuk akinek nem sikerült felvenni mondjuk a kulacsát, vagy az energiagéjét, hogy felajánlja, hogy kéri-e valaki, mert hogy mondjuk nála van még egy plusz, és akkor ott vagyunk abban a csoportban, és azért ott vannak még, hogy ellenfelek mennek egymás ellen, és mégis azt mondják, hogy jó, segít neked abba, hogy te jó időt fuss. És tényleg, amit mondtam, hogy tényleg így sportolók között is ugye nagyon jó barátságok is tudnak kialakulni, meg azért, hogyha ezt úgy fogjuk fel, akkor ebből nagyon szép és jó dolgok ki tudnak sülni, tehát tudjuk nagyon jól szerintem segíteni egymást, mert és most egy nagyon jó érdekes gondolat jutott még eszembe, olvastam az André Agassi-nak, a teniszezőnek a könyvét, ő leírta azt, hogy volt egy ellenfele, aki mindig, amikor így nyert, akkor ilyen nagyon nagy ilyen hálaadást tartott ott a pályán, és akkor az Agassi így mondta, hogy az Isten az nem szereti az egyik játékost jobban, mint a másikat, tehát ezt azért én is nagyon-nagyon így gondolom, hogy nem, tehát nem azért fog nyerni valaki, mert az Isten őt jobban szeret, és akkor ő nyert, hanem nem, egyszerűen mindenkinek megvan az útja, mindenki viszi, cipeli a keresztjét, és ezt amúgy maratonfutásban nagyon meg lehet tapasztalni, hogy önmagunkat győzzük le, tehát saját magunkon alakítunk, és tényleg ott például a távnak maga a leküzdés, az annyira alázatra tanít, mert nem lehet el nagy képüsködni egyáltalán szerintem a dolgokat, és ezt azért nagyon fontos tudni, hogy tényleg azért ezek a győzelmek, tehát én sem lehet hálásnak lenni, meg lehet úgy érezni, hogy az Isten veled volt, de hogy ezt azért én nagyon így a fejemben tartom, hogy nem azért mondjuk lettem én a második, és a másik meg a harmadik, mert engem az Isten jobban szeretett, ez nem így van, hanem az én utamon akkor az az állomás következett neki egy másik, vagy aki nyert, azt se szerette jobban, tehát azért ezt nagyon fontos szerintem így észben tartani, és néha kicsit megfoghatatlan akár, de attól még ez így van.
3: Nagyon jó hozzáállás. Hogy éled meg, amikor veszítesz? Amikor van egy esés, vagy bármi okból abszolút veszítesz, nem az történik, amire számítottál, amit terveztél?
4: Volt olyan, hogy ugye, igen, hogy kiestem versenyből, vagy a kudarchoz nem csak az tartozik nálam, hogy mondjuk nem tudtam teljesíteni a távot, nyilván az a leg, rosszabb, de azért olyan is, hogy futottam egy gyenge időt, vagy nem tudtam úgy teljesíteni, hogy elvártam volna, és azért volt azért így az elmúlt, hát 9 évesen kezdtem el egyébként futóedzésekre járni, szóval az elmúlt 18 évben volt néhány, nem annyira sok, de volt néhány ilyen nagyon mély pillanat, amikor tényleg volt egy esély és egy rossz eredmény. Egyszer volt egy olyan, hogy volt egy nagyon fájt a lábam itt közelítőnél 2-3 hónapig, és nem tudták, hogy mi a bajom, és kiderült, hogy ott egy zsírcsomó volt, amit így ki kellett műteni, de a lényeg az, hogy volt pár, tehát mondjuk egy ilyen 5-6 alkalom, amikor így nagyon mélyre kerültem, és elgondolkoztam, hogy most akkor ez tényleg az én utam, vagy hogy akkor most kéne azt mondani, hogy jó, akkor én abba hagyom, mert hogy itt nekem itt már nincs, tehát nincs keresni valami, és akkor ez úgy szokott lenni nálam, hogy úgy volt eddig, hogy ilyen egy napig, tehát amikor valami nem sikerül, én azt bevallom őszintén, hogy tudok nagyon padlóra kerülni, és ott így, nem is tudom, így gyászolom magamat, hogy én most, tehát hogy van ilyen, hogy én vagyok itt a szerencsétlen ember, és hogy miért történik, de hogy ez szerintem nem is baj, tehát hogy van, hogy így hagyni kell, hogy egy kicsit ez így, az ember így meggyászolja magát, és elkeseredjen, és elszomorodjon, és akkor ez így egy napig tart, és akkor utána másnap reggel felkelek, és volt egy rossz versenyem, ugyanúgy kimegyek edzeni, és ugyanúgy szeretném csinálni, tehát ezért mondom azt, hogy ez valószínűleg tényleg egy ilyen nagyon mélyről és belülről, és nem külső, hanem abszolút belső motiváció által vezérelt tevékenység, amit csinálok, és én egyébként azt kívánom mindenkinek, hogy a saját munkájában ezt megélhesse, mert teljesen mindegy, hogy most esetemben ugye mondjuk remélem 40 éves koromig beszélünk majd arról, hogy mit értem az élsportba, valaki mit fog elérni az ő, tehát a saját munkájában teljesen mindegy, hogy az mi, hanem az szerintem nagyon, nagyon nagy tényleg kegyelem, amikor meg tudod találni azt a hivatást, amiben te jól érzed magad, és érzed, hogy tudsz valamit alkotni, és tényleg ez akár, tehát persze a családon belül is megtörténhet, tehát hogy valaki ugye szülőként, vagy párként, vagy teljesen mindegy, de hogy minden területen az életben kereshetjük ezt a hívást, és szerintem nem érdemes, persze vannak nyilván nehéz helyzetek, de nem érdemes olyan munkát végezni, mondjuk csak mondjuk az anyagi jutatás, vagy egyéb dolgok miatt, mert az élet azt szerintem tényleg úgymond túl rövid, hogy olyat csináljunk minden nap, amit nem szeretünk. Tehát tényleg én úgy kelek fel minden reggel, és persze van, hogy úgy kelek fel mondjuk maradtan után másnap, mint akit szétvertek egy korbácson, vagy átment rajta egy traktor, de hogy alapvetően úgy kelek fel minden, majdnem minden reggel, hogy bennem van ez a cél, és hogy ú, de jó, akkor most ez lesz az edzés, és ezt fogom csinálni, és így bennem van ez, hogy milyen jó napom lesz, hogy így mehetnékem van. Tehát azért így nagyon jó felkelni.
3: Igen, az nagyon fontos, hogy szeressük azt, amit csinálunk.
4: Én azt gondolom, hogy mindenki valamihez, van, aki több dologhoz, van, aki kevesebb, teljesen mindegy, de hogy mindenki kapott talentumot a Jóistentől, amit szerintem így azért kaptunk, hogy használjunk. És van, hogy van, akinek lehet, hogy kicsit tovább tart, míg azt megtalálja, van, aki nagyon, tehát nekem mondjuk tényleg a futás az nagyon fiatalon, így valamiért én ezt szerettem csinálni, és így könnyen meg tudtam találni, de hogy tényleg mindenkinek van tehetsége dolgokhoz, és hogyha azt megtalálod, akkor tényleg egy, hogy azt szerintem már akkor fellép az ember az önmegvalósítás útjára, teljes életet élhet ezáltal, és azzal foglalkozhat, amit ő szeret, és ott látja, hogy fejlődés van, és virágzás van, és előrelépés van. Ami nekem még így egy ilyen ellentmondás igazából az életemben az, hogy tehát én ugye a szüleim matek-fizika szakos tanárok, a tanulás volt így az első, utána jött mindig a sport, tehát olyan nem, tehát verseny után nem lehetett otthon maradni, meg tehát hogy azért így meg voltak így mondva a sorrend, az így meg volt határozva így a szüleim által, és egyébként én első osztályos koromtól 12-ig mindig mindenből kitűnő tanuló voltam, meg ilyen mindenféle szavaló verseny, történelemverseny, matematika verseny, tehát mindenfélére jártam, meg ilyen zongoráztam is, ilyen szerepléseken vettem részt, tehát így minden szavaltam a ballagáson, igazából ilyen éltanuló voltam.
3: Sok területen jó voltál, tehetséges voltál.
4: Hát, igen, meg hogy így szorgalmam volt, tehát hogy így akartam is valahogy, így biztos, hogy amúgy jön otthonról is valamilyen fajta elvárás, tehát hogy az, hogy a gyerek az legyen jó tanuló, de hogy így magam felé is úgy voltam, hogy én akkor is én nem tudom, technikából is ötös leszek, meg most nem tudom, tehát hogy akkor is megtanom az ének önéletrajzot a Beethovenről, és abból is ötös dolgozatot írok, tehát hogy ez így bennem volt, hogy én jól szeretnék lenni, de nyilván tehát volt hozzá úgymond agyam is, és akkor az érettségén nagyon jól teljesítettem, és felvettek az volt az álmom, hogy a Corvinuson végezhessek, és akkor ott kereskedelem és marketing szakos közgazdászként végeztem, és ott is amúgy jeles diplomával végeztem, és soha nem használtam még ezt a diplomát, mint hogy sose dolgoztam a civil szférában ezzel a diplomával, bár alapból nagyon szeretnék, nagyon érdekel ugye maga a sportmenedzsment, meg a saját, ugye mint sportoló egyébként valamennyire a saját marketingelésemmel foglalkozok, tehát azt azért nem mondhatjuk, hogy abszolút nem használtam, de hogy nyilván meg szoktam kérdezni magamat, megkérdezem a jó Istent, hogy jó, amúgy ahhoz, hogy az ember futó legyen, vagy maratont fusson, de az amúgy nem, tehát, hogy nagyon nem kell, hogy nagyon sok ész, tehát hogy ez nekem ilyen vicces szokott lenni, hogy most úgy a sporthoz egyébként nem kellene az, hogy én nagyon jó voltam mondjuk vezetői számvitelből, tehát hogy nem kellene, hogy jól számoljak, nem kellene, hogy ez meglegyen nálam. És aztán egyébként még a tanulmányaimhoz visszatérve, hogy ott így kihagytam, és elhúztam kicsit a dolgokat, de vezetés és szervezés szakra még elmentem, és abból most lesz az áróvizsgám júniusban, hogyha minden jól megy, mert ugye a szakdolgozatomat fogják előtte bírálni. Úgyhogy igazából így ezt a szállat is így megtartottam, de azért persze, aki a korosztályomban egy normális életet él, az azért ennyi idő sem mondjuk már van, hogyha még el is végzi a mesterképzést, akkor is mondjuk van egy ilyen 2-3 év munkatapasztalata kb. És azért nekem egy más életpálya adatott meg, amit amúgy egyáltalán nem bánok, csak így tényleg ezen így szoktam így morfondírozni, hogy milyen érdekes, hogy kaptam ehhez talentumot, és ugye ezt is szeretném majd azért úgy használni, meg kamatoztatni, de azt gondolom, hogy valószínűleg ennek is eljön majd az ideje. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Összetörtént 17 év pályaversenyzés után átváltottam az utcai futásra. 3000 méter és 2000 méter akadály futásban értem el a korábbi években a legszebb eredményeimet. Ifjúsági Európa-bajnokságon voltam aranyérmes, valamint ifjúsági olimpián nyertem bronzérmet, és a 2021-es tokiói olimpián is nagyon közel voltam a döntőbe jutáshoz. Az új edzőm javasolta azt, hogy próbáljam meg a hosszabb távokat, és próbáljak meg maratonfutásban kiteljesedni. Természetesen ez egy rizikós váltás volt. Én nem tudtam, hogy ez sikerülni fog-e, viszont hittem abban, hogy a cél

0: amikor már nagyon-nagyon nehéz volt 35-36 kilométernél, és azt hittem, hogy a lábaim össze fognak csuklani alattam, mert annyira fáradt voltam, és éreztem, hogy jönnek a görcsök, akkor is lebegett a cél a szemem előtt, hogy nekem oda el kell jutnom, el kell futnom. 2:28 perccel értem be a célba, és tényleg egy katarzis élményben volt részem, amikor átfutottam a kapun.
1: Egy szorgalmas, kitartó, sok talentummal megáldott, derűs egyéniség vagy.
2: Köszönöm szépen.
1: Nem is lehet könnyű kiválasztani, hogy melyik talentumodat használd. Befejezésül mit üzensz a hallgatóknak?
0: Nekem egyébként könnyű volt kiválasztani, mert tehát erről beszéltem az elmúlt percekben nagyon sokat, de hogy tényleg a futás az így, tehát azt mondom, hogy magától jött, hogy én ezt szeretném, és mindig, nekem egyébként az én fejemben nem gondoltam, hogy, tehát gyerekként, amikor futottam, nem gondoltam, hogy nekem lehet az a munkám, hogy én futok, tehát ez nem volt opció, ilyen tehát ez, így otthon nem, a szüleim nem ismert, vagy úgymond nem az, hogy nem ismerték ezt a fogalmat, csak így nem volt ez a lehetőség így kiemelve, hogy jó, akkor te lehetsz és sportol, hanem az így jó, ahogy majd alakul, de az én fejemben mindig az volt, hogy én jobban szerettem a futóedzésekre való menetelt, meg a versenyzést, mint a tanulást, pedig azt is ugye csináltam, de egy több örömmel lehetem benne, és igazából ezért választottam ezt az utat.
1: További sok örömet kívánok a futáshoz. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is.
3: Vindics Tóth Lili Anna olimpikon és ifjúsági Európa-bajnok futóval Murányi Nikolett beszélgetett.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: 14. Leó pápa látogatása a madridi szociális központban. Közös imában fogott össze a magyarországi premontrai közösség a nagyváradi apátért. A Vatikán bejelentette az idei teremtésvédelmi világnap témáját. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Spanyolországi apostoli útjának első állomásaként 14. Leó pápa június 6-án este felkereste Madridban a CDA 24 szociális központot, amely a hajléktalanok, a kiszolgáltatott helyzetben élő családok, a migránsok és a társadalom peremére szorult emberek befogadását és támogatását szolgálja. Tudatta a Vatikán. A pápa programjának első állomása jól kifejezte egész látogatásának egyik központi üzenetét. Az egyház küldetése, hogy Krisztus irgalmas szeretetét tegye láthatóvá minden rászoruló ember szolgálatában. A Szentatyát Madrid érseke és az intézmény igazgatója fogadta. Végig kísérték az épületben, a közös étkezőben meghallgatta a lakók tanúságtételeit, majd Szűz Mária közbenjárásába ajánlotta a központ minden munkatársát, önkéntesét és ellátottját, kérve, hogy Madrid legyen egyre inkább a remény, az irgalom és a testvéri szeretet városa. A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én minden magyarországi premontrai közösség együtt imádkozott a múlt héten kilakoltatott Fejes Rudolf Anselm Opream nagyváradi apátért és a nagyváradi premontrai örökség megmaradásáért. A csornai premontrai prépostság plébániáin és a türjei premontrai apátságban Szent Mise keretében kérték az Úr közbenjárását a nagyváradi apátért. Emellett minden apátság, plébánia és iskola imával, énekkel és verssel mutatta ki együttérzését. A közösségek megemlékezései a Magyar Kuríron olvashatók. Ez az esemény szomorú aktualitást adott a napi iskolai megemlékezésre Szombathelyen is. A szokásos reggeli zsoltár imádságot a kápolnában a nagyváradi premontrai apátságért ajánlották fel, majd minden tanuló fehérbe a premontrai szerzetesek ruhájának színébe öltözött. Anselm apát úr, veled vagyunk Szombathelytől Nagyváradig, mondták. 14. Leó pápa, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy az üzenet rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, és hosszú távú fenyegetés is több százmillió ember életére. A nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk meg egyszerre mindkét karral felfele, majd engedjük le a két kart magunk mellé. Húzzuk a hasat még egyszer, emeljük a két kart magas tartásba, vegyünk közben egy nagy levegőt, majd váltott karokkal nyújtózzunk előbb az egyikkel, aztán a másikkal, még egyszer az egyikkel, majd a másikkal. Nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkunkra, és még egyszer hosszan megnyújtózkodunk, beszívjuk a levegőt, és engedjük le a két kart oldalsó középtartásba. Kisköröket rajzoljunk előre a karokkal, picikéket, nyolcat előre, közben fejtetővel hosszan nyújtózkodunk, és hátrafele is rajzoljuk a köröket, 8 darabot hátra, húzzuk a hasat, nyújtózkodunk, megállítjuk a két kart, és forgatjuk a karokat felfele, tenyereket felfele, majd tenyereket lefele, és forgatjuk a kart fel, és le, közben húzzuk a hasat, szépen magasan tartjuk magunkat, még 2 van belőle, és egy utolsó, majd leengedjük a karokat magunk mellé, és válkörzések következnek. Húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, vállakat húzzuk a fül irányába, és szép nagy köröket rajzolunk hátra folyamatosan. Nagy levegővel írjuk a kört, húzzuk hátra a vállat, zár a lapocka, és fejtetővel megnyújtózkodunk. Még 3 darab nagy válkörünk van hátra. Még 2. És egy utolsó. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egy utolsó, fújjuk a levegőt, billentjük hátra a medencét, és billentjük előre, és homorítunk, függőleges a test, törzs hajlítás következik oldalra, két kezünkkel magunk mellett letámaszkodhatunk, és hajlunk jobb kéz felé, bal oldalunk megnyújtózik, jövünk vissza középre, húzzuk a hasat, és indulunk a másik irányba, hajlik a törzs balra, jobb oldalt megnyújtózik az oldalunk, és jövünk vissza középre. Veszünk egy nagy levegőt, két kar a fül mellé megnyújtózkodik, majd hosszan leengedjük. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Áldás békesség! Önök a Csillagszóró Református magazin júniusi adását hallják. Mindenek előtt egy rövid elcsendesedésre hívjuk Önöket. Berke Eszter, református lelkipásztor áhítata következik.
1: Áldás békesség! Krisztus szeretetével köszöntelek, testvérem! És hallgass meg kérlek azt az igét, amit Pál apostolnak a rómaiakhoz írt a 15. fejezetben, az első 6 versben. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt, hanem amint megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai hullottak én reám. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Születésünktől kezdve folyamatosan egyfajta versenyben veszünk részt, akár akarunk, akár nem. Állandóan összehasonlítanak bennünket, és ehhez egy idő után annyira hozzászokunk, hogy mi is ezt tesszük majd magunkkal és másokkal. Én erősebb vagyok, mint a másik, vagy éppen gyengébb. Én hangosabb, én hatalmasabb, vagy inkább kitaszítottabb, csendesebb, hátráltatottabb. Pál apostol, amikor arról beszél, hogy mi erősek, ezzel indult a mai szakaszunk, akkor nem azt hangsúlyozza, hogy nekünk jogunk van a nálunknál gyengébbeket, a nálunknál kisebbeket kihasználni, a magunk hatalmát érvényesíteni rajtuk, hanem ez a mi erősek kifejezés azt jelenti, tartozunk a szeretettel, tartozunk a szolgálattal. Mondhatnám így, hogy Pál szájából teljesen új értelmet nyer ez a két szó, mi erősek. A világban, a katonaságban, a politikában, a különböző társadalmi csoportokban ez a kifejezés annak lenne a hatalma, az ereje, hogy jogom van azt tenni, amire erőm van. Pál azt mondja, az erődet használd a szolgálatra. Keresd annak lehetőségét, hogy a másiknak mi szolgálja a javát. Ez nagyon krisztusi. És azt hiszem, hogy egy közösségben, egy gyülekezetben akkor lehet felismerni Krisztus követőit, ahol ezt a gyakorlatban is megtapasztaljuk. Nem tudom, hogy az a gyülekezet, az a közösség, aminek te része vagy, az mennyire éli ezt meg a hétköznapokban, mennyire kézzel fogható a szeretetnek ez a formája. Mint hogyha egy jegyes oktatáson a lelkész mondaná az ifjú párnak, keressétek azt, ami a másiknak hasznára, javára és épülésére van. Nem kell ehhez jegyesnek lenni ahhoz, hogy megértsük, Krisztus szeretete ott van közöttünk, és ennek gyakorlativá kell várnia. Mindegyikünk a fele barát kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére, és itt jön a magyarázat, hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt. Az a Krisztus, akinek élünk, akire nézve van minden megteremtve ebben a világban, ő a mi példánk, és úgy áll előttünk, mint aki azt kereste, ami nekünk, a szükségünk, a javunk volt. Ezért adta életét, értünk, ezért halt meg, hogy nekünk az legyen, ami ő, és mi azok lehessünk, ami az övé volt. Persze mondhatja valaki azt, hogy könnyű, mert Krisztusnak ez magától értetődő volt, de mi nem vagyunk ő, mi nem vagyunk Krisztus. A kereszténység nem egyszerűen egy tanítás elfogadását jelenti, hanem azt, hogy napról napra egyre jobban hasonlítunk az Úrhoz. Gyerekkoromban, amikor időnként elvették az áramot, és ott ültünk kisgyerekként a sötétbe, akkor édesanyánk akárhol is volt a konyhában, vagy a lakás bármelyik részén, hangosan elkezdett énekelni. Amíg bejött, hallottuk az ő hangját. A sötétségben az ő hangja volt a reménység. Pál azt mondja, hogy Isten türelmet és vigasztalást tanít nekünk az írásokból, hogy reménységre jussunk. Isten hangja, a reménység hangja. Legyen számodra ez a mai napon a vezérfonal. Amen.
0: Berke Eszter református lelkipásztor áhítata után egy különleges kérdést vitatunk meg Világnézet című sorozatunkban. az emberi viselkedésről, emberi természetről lesz szó. Unger Ádám viselkedéskutatóval, Molnár Ambrus lelkipásztor beszélgetett.
2: Mitől függ az, hogy hogyan viselkedik egy ember?
3: Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés alapvetően. Mindenképp van ráhatása a neveltetésünknek, a kultúrának, az aktuális pszichés állapotunknak, a vágyainknak, annak, hogy éppen mit akarunk elérni, mi a motivációnk. Így ezt nagyon nehéz egy rövid válaszsal lezárnom.
2: Igen, amit itt mondott, talán két kategóriába szét tudjuk ezeket szedni. Az egyik kategória rajtunk kívül álló tényezőket gyűjti magába, a másik pedig talán a mi felelősségünket hangsúlyozza. Hogyha ezt a sorrendet most itt tartjuk, akkor mit tudnánk mondani, hogy a rajtunk kívül álló tényezők közül mik azok, amik befolyásolják, illetve meghatározzák azt, hogy hogyan viselkedünk?
3: Ez egy nagyon érdekes felosztás, amit itt felhozott. Rajtunk kívülálló tényezőként mindenképp lehet állítani ugye magát a társadalmat. Tehát, hogy azt, hogy mit vár el tőlünk éppen az adott szituáció társadalmilag, de lehet azt is, hogy az adott környezet, konkrétan az, ahol vagyunk, az mennyire engedi meg azt, hogy mi a saját belső igényeinknek megfelelően viselkedjünk. És itt nagyon drasztikus változások lehetségesek igazából, nagyon drasztikus viselkedésmódosítások ahhoz, ahogy mi szeretnénk, vagy ami a belső vágyunk lenne, hogy viselkedjünk, ahhoz képest, ami végül kijön a csövön, hiszen ezek olyan erős tényezők, a társadalom, a környezet, olyan erős befolyásoló tényezők, amiket nagyon nehéz figyelmen kívül hagyni, és nagyon nehéz őszintének maradni magunkhoz végül.
2: A kultúrát említette, ez egy fontos szempont, mert a kultúrának mindig vannak elvárásai. A kultúra mindig meghatároz egyfajta normatív keretrendszert, hogy mi az, ami szerinte a jó viselkedés, vagy a jó embernek a definíciója. Hogyha a mai kultúrát nézzük, akkor a mai kultúra az milyen viselkedéseket preferál, illetve ez hogyan változott mondjuk az utóbbi évtizedekbe, vagy évszázadokba?
3: Hú, hát ez megint csak egy hatalmas kérdés, most így sorrendben haladva, hogy a mai kultúra az magában egy nagyon szeletelt dolog, és most nem is megyünk bele a keleti nyugati különbségekbe kulturálisan.
2: Maradjunk Európában.
3: Ha Európában maradunk, akkor is különböző nemzeti kultúrákat meg lehet figyelni. Meg lehet figyelni ezeken a nemzeti kultúrákon belül szubkultúrákat. Máshogy viselkedünk a munkahelyünkön, máshogy viselkedünk a magánéletünkbe, máshogy viselkedünk a barátainkkal. Talán még azt is lehet mondani, hogy különböző, hogy az énünknek különböző szeletei kerülnek az előtérbe ezekbe a különböző helyzetekbe. Így a kultúra elvárásai az egy olyan rétegzett kérdés, és olyan annyira másképp működnek, hogy kicsit konkrétumokat is mondjak, ne csak általánosságban. Én kicsit úgy látom, hogy általában a barátaikkal tudnak sokszor az emberek a legőszintébbek lenni. A leginkább olyanok, ami a legfelszabadultabb viselkedést, a legőszintébbet tudja kifejezni, de itt is vannak limitációk. És ezek a limitációk nagyon erősek tudnak lenni. Például, ha megnézzük kamaszkorban, a normatív, tehát a társadalom által elfogadott, vagy a szociális közeg által elfogadott viselkedés egy kamasztársaságban, az nagyon eltér attól, ahogy egy kamasz viselkedni akarhat magától. Így igazából, mintha a kultúra, annak ellenére, hogy mindenhol körülvesz minket, mindenhol máshogy működik, és máshogy hat ránk a viselkedésünkre, a gondolatainkra, arra, hogy milyen érzelmeket szabad éppen, és nem szabad megélnünk.
2: Nyilván ez egy fontos szempont, amit említ, hogy a kultúrának a finom árnyalásait azt tudjuk felfedezni és meglátni, de mégis, hogyha egy picit hátrébb lépünk, és nem csak azt látjuk, hogy van egyfajta mentalitásbeli különbség mondjuk egy magyar ember és egy cseh ember között, hanem úgy egységesen nézzük mondjuk a nyugati kultúrkört, akkor valamilyen egységes viselkedési irányt meg tudunk azért határozni talán ebből az irányból, és ezt annak fényébe kérdezem, hogyha a kultúra legerőteljesebb tényezőit nézzük, mondjuk azt, hogy milyen könyveket olvasunk, milyen filmeket nézünk, milyen zenéket hallgatunk, akkor ebben azért ezek a fajta, akár Európán belüli nemzeti határok, ezek igazából elmosódnak, mert ugyanazt a filmet nézzük, ugyanazt az ételt esszük, ugyanazt a koncertet hallgatjuk, vagy ugyanarra, nem tudom én, milyen fesztiválra megyünk el, ugye itt már megjelennek a határátlépések, és azért mégis van, főleg a többi kultúrának a fényében egyfajta európai vagy nyugati viselkedési minta, amit meg tudunk állapítani?
3: Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen létezik. Kicsit úgy képzelem el, és kicsit azzal az analógiával élnék, hogy mint egy piramisnak a szintjei. És ez a nyugati kultúra, ez a legnagyobb kör, amit említ, ez mint hogyha a legalsóbb szint lenne. És azon belül vannak nemzeti kultúrák, nevezzük most így, amik ezen a viselkedésen belül tovább szűkítenek. De hogy a nyugati kultúra az meghatároz kvázi egy keretet, meghatároz egy viselkedési repertoárt, egy viselkedési kvázi elemeket, amikből össze lehet állítani, vagy lehet módosítani azon, hogy ezek milyen arányban fejeződnek ki a nemzeti kultúrában. Vehetjük például a munkahelyet ilyen téren. Munkahelyi érzelem kifejezés, hogy mennyire lehet őszintén megmondani a főnöknek, hogyha éppen valamiről gondolunk valamit, ami nem azonos a vállalati kultúra által kifejezett értékekkel. Az nagyon máshogy működik nyugaton és keleten, és ilyen szempontból mindenképpen például része ennek a általános kultúrának, amit említett.
2: Hogy működünk mi? Ezzel kapcsolatban tudna valami sajátosságot mondani? Milyenek a magyar, mi a magyar viselkedés? Van egyáltalán ilyen?
3: Hát, erre nagyon nehéz válaszolni, hogy milyen a magyar viselkedés. Én azt tudom mondani, hogy amit én látok ilyen téren, az, hogy van egy nagyon erős figyelmen kívül hagyása az érzelmeinknek. Annak, hogy mi mit szeretnénk, meg hogyan szeretnénk. Van egy olyan gyanú, de ezt még nem tudom ugye bizonyítani, hogy ez kicsit általánosabb érzés, tehát kicsit inkább a nyugati kultúrkörhöz kapcsolódik, de Magyarországon mindenképpen jellemző, hogy a saját belső vágyainknak, a saját belső igényeinknek a kifejeződése az nagyon limitált, nagyon a kultúra által lenyomott. Vannak dolgok, amiket nem érezhetünk kvázi, amikről nem szabad beszélnünk, és ez
2: tudnak
3: a viselkedésünkben.
2: Tudnál példát mondani?
3: Például az, hogyha a megbánás. Ennek az érzésnek a kifejezése, az nagyon nagy határokba ütközik sokszor. Ennek van egy kulturális része, van egy belső pszichi struktúrás része, beismerni azt, hogy mi hibáztunk, beismerni azt, hogy valamit nem megfelelően tettünk, az egy nagy kihívás a személynek, az illetőnek. De hogy kulturálisan is azt mondani, hogy ezt a döntést nem jól hoztam meg. Nem erre kellett volna vezetnem a céget, a csapatomat. Lehet, hogy nem jól választottam párt, vagy nem megfelelően neveltem a gyerekemet. Ezeket kimondani, ez sokszor több év terápia kell.
2: Az érdekes, ami nekem még eszembe jut ezzel kapcsolatban, hogy mi az, ami mondjuk egy ilyen magyar viselkedés sajátosság lehet, a sokszor talán a büszkeségnek a hiánya, meg a nemzeti identitás dicséretének a hiánya. Mert hogyha megnézzük a történelmünket és a nemzeti ünnepeinket, akkor sok esetben nagyon érzékenyek vagyunk talán a szenvedésre. Ugye sírva vigad a magyar, van egy ilyen mondás is, és nagyon oda tudunk figyelni arra, amikor valami nem jó, és nagyon a szívünkre tudjuk venni, nem véletlen. Ennek egyébként nagyon sok előnye van, tehát ez nem egy rossz szemlélete a világnak, csak nem egy teljes szemlélete, hanem talán jó azokra is fölnyitni a szemünket, amikre talán büszkék lehetünk, mert bőven van ilyen, ami tartást adhat nekünk magyarként, hogy mi azért hűségesek voltunk, és sokszor ez lett egyébként a vesztünk, hogy mi kiálltunk az igazságért, akár egy túlerővel szemben, és sokszor ennek mi fizettük meg az árát, és azért ezek nagyon erőteljesen ott vannak ebben a nemzeti identitás keretrendszerben, aminek az érvényesülése pedig talán egyre kevésbé jellemző, mert sokkal inkább felülírják azok a központilag vagy filozófiailag megfogalmazott értékek, amik aztán a kultúra közvetítő eszközein keresztül lecsorognak és megpróbálnak valamilyen egységes embert kialakítani, elmosva vagy háttérbe szorítva határokat, és mire gondolok, akár hogyha jogi, tehát a modern jogi törekvéseket nézzük, ugye azért az LMBTQ életformáknak az előnyben részesítése, akár az eutanázia kérdésének, vagy az önrendelkezés jogának egy egészen magas elismerése. Tehát van egy olyan kulturális elmozdulás, ahol a társadalom, vagy a közösség, aminek része az egyén, és ahhoz, hogy az egyéni életem vagy az egyéni viselkedésem az biztonságba lehessen, ahhoz egyébként valamilyen megkülönböztetett módon magam elé kell sorolnom azt a közösséget, ami védelmet ad nekem, mint hogyha ez az egész megfordulna, és sokkal inkább arról van szó, hogy az a közösség, ami körbevesz engem, igazából ki kellene, hogy szolgálja az én elképzeléseimet, az én elvárásaimat, ami az én igényeimet, amik egyébként nem annyira rejtett dolgok, mert maguk ezek a kultúra teremtő platformok meg is fogalmazzák, hogy mi a jó élet, és mi a jó élet a mai kultúra szerint, mi a jó viselkedés ez alapján.
3: Ez egy nagyon, nagyon mély csomag volt, nagyon sok mindenre tudnék reagálni, de most csak a végére koncentrálok. Amikor arról beszéltem, hogy nagyon nehéz kifejezniük azt, hogy nekik mire van szükségük az embereknek, és ezt viselkedésben megjeleníteniük, akkor pont ez az egyik kulcs mondat, hogy társadalmilag, kulturálisan van egy elvárás, hogy mire van szükség az embernek, hogy legyen háza, legyen gyereke, legyen párja, egy stabil életet éljen, legyen egy stabil munkája. De ez nem biztos, hogy azonos azzal, amit ő belül akar. Ez bőven lehet, hogy ellentétes, bőven lehet, hogy más. És itt van egy veszélye a nagyobb közösséghez való merev alkalmazkodásnak, ugyanis, és itt ki akarom hangsúlyozni a merevet, mert valamilyen módon muszáj alkalmazkodni a közösséghez. Hogyha az ember nem képes rá, akkor ez patológia, tehát ez egy pszichés rendellenesség, ez pszichés betegség. De hogyha túl mereven alkalmazkodik, ha ez az identitás vesztéssel jár együtt, ha ez azzal jár együtt, hogy ő már a saját igényeire nem képes fókuszálni, például itt gondolok arra, hogy nem szeretne autót, mert ő környezettudatos, de egy státuszszimbólum, ugye az autóvásárlás, az autóvezetés, az, hogy ő tud vezetni, hogy, és ez mondjuk inkább a férfiakra sztereotípia, hogy férfiként jól vezet. Ezek mind elvárások, és hogyha neki ez ütközik a környezettudatosságával, akkor ez már is egy konfliktus. Mit helyez előtérbe a kultúrának, ezt, vagy ennek a szubkultúrának az irányirányú megnyilvánulását, hogy ő jó sofőr legyen, vagy azt, amit ő belül szeretne csinálni. És ezek sokkal nagyobb téren is lehetnek konfliktusok. Mit akarok kezdeni az életemmel? Mi az, amilyen szeretnék lenni? Mi az, amit én tényleg csinálni akarok? És a fiatal korban, a fiatal felnőtt korban, 20-tól 30 éves korig, vagy inkább 15-től 30 éves korig, ezek a kérdések még megvannak szálazva egy szülői nyomással is. Lehet, hogy még a szülő nem mondja, hogy ő azt szeretné a gyerekétől, hogy jogász, vagy mérnök, vagy bármi legyen, de hogyha valaki megosztja, hogy ő művész akar lenni, vagy bármi abban az adott környezetben nem normatív, akkor ez egy ellenállást tud kifejteni, és ő ezt tudattalanul is érzékeli, és módosítja a viselkedését. Nem azt írja be első helyre érettségi jelentkezéskor.
2: Hanem azt, amit mondjuk a leghangosabban a környezet hangsúlyoz. Ugye itt a viselkedés kapcsán beszéltünk arról, hogy milyen fontos hangsúlyok érkeznek a környezetből, de hogy itt már beleléptünk a másik oldalba is, hogy azért belülről is vannak olyan elvárásaink, vagy illetve lehetőségeink, amivel talán mi határozzuk meg a viselkedésünket. Honnan vannak ezek, illetve honnan tudjuk, hogy mi mit akarunk? Hogyan tudjuk mi befolyásolni a saját viselkedésünket?
3: Ezek csak megint olyan kérdések, amikkel terápiában jó egy-két évet el lehet gondolkodni, meg lehet vizsgálni. Itt az, hogy honnan tudjuk, hogy mi mit szeretnénk, ez egy tényleg egy felfedező út. Van benne egy olyan, hogy kipróbálunk dolgokat, megnézzük, hogy ez illik-e hozzánk, elképzeljük, hogy ez az adott dolog, ez hogyan integrálnánk mi a pszichénkbe, az identitásunkba. És itt ki kell próbálni. Valaki pilóta akar lenni, de fél a magasságtól, az nem fog működni, de lehet ugye ezt módosítani, lehet mit kezdeni a magasságtól való félelemmel, lehet ezt olyan irányba terelni, hogy utána képes legyen repülőgépeket vezetni. De hogy hogyan és honnan vannak ezek, én úgy gondolom, hogy, és sok pszichológus is úgy gondolja, hogy a psziché alapstruktúrái meghatároznak valamilyen téren egy preferenciát bizonyos identitások iránt. Csináltak például kutatásokat, hogy kisiskolás korban az, hogy mennyire képes a gyerek, mennyire, inkább úgy fogom, hogy mennyire jó az ilyen téri vizuális dolgoknak, tehát inkább ilyen reál irányban, az elképzelésében, az ezekkel való munkában, az meghatározza, hogy később mérnök lesz-e, bejúsolja gyakorlatilag ilyen téren. És ezek jönnek mind a szocializációból, ezek a képességek, hiszen, hogyha valaki sokat gyakorolja a matekot, akkor jó lesz ez a fajta képessége. Jönnek kultúrából is, itt meg lehet figyelni például azt a sztereotípiát, hogy Amerikában úgy gondolnak a távol-keleti származásúakról, hogy nagyon jók matematikából és reáltárgyakból, és ezek ki is jönnek általában az eredményeknél, hiszen saját maguknak az az elvárásuk, hogy jól teljesítsenek, így ők is tehát, hogy elkezdenek jól teljesíteni, becsapják magukat egy ilyen kvázi placebo effektus, de mégse becsapás, hiszen mégis jól teljesítenek, mégis jók lesznek benne, és jön valahonnan mélyről, és szerintem erre próbált rákérdezni, hogy így szép nagy kört írjak le a monológommal, de hogy honnan is jön ez, itt nagyon sok vita van. Van, aki úgy gondolja, hogy ennek biológiai meghatározottsága van, ha most tisztán azt nézzük, hogy az egyén mit szeretne, és a külső befolyásokat nem, külső befolyásoló tényezőket nem, és valaki úgy gondolja, hogy itt jelenik meg egy spirituális, egy megfoghatatlan vonzat a személyiségnek, ez világnézettől függ igazából.
2: Itt, hogyha még nem is megyünk el a teljesen megfoghatatlan irányba, de hogy valamilyen megfoghatatlan, de már kimutatható kategóriát hozzak most ide, lelkiismeret. Ugye a lelkiismeret az az emberben, az egyénben lévő visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy az, amit tett, egyfajta belső értékrend alapján, ahogyan most ő viselkedett, az jó volt vagy rossz volt. Mit tud kezdeni a pszichológia ezzel, illetve mi a lelkiismeret az ön meglátása szerint?
3: Abban a keretben, amiben én gondolkozom, a lelkiismeret az egy... A szülők morális hozzáállását a dolgokhoz, az, hogy ők mit gondolnak helyesnek és helytelennek, fogja a gyerek és magáévá teszi, internalizálja, berakja magába. És ebből fejlődik ki kvázi a lelkiismeret. Azt tartjuk helyesnek, amit a szüleink is helyesnek tartottak. Egy ponton ez a belső vétevés, szakszóval introjekció, ez megváltozik, és már nem csak a szülőkét, hanem a közösségét, a barátokét, a társadalmét, ezt mind helyesnek gondoljuk be, vagy mindazokat a dolgokat, amiket helyesnek gondol, vagy elítél, tesszük belsővé, és pont ez az, pont ez a működés az, ami nagyon káros tud lenni sok esetben, mert elfedi azt, hogy mi mit szeretnénk. Egy ellenhatást tud kiváltani, nem szükségszerűen, de sok esetben igen, arra, hogy amit korábban ilyen nagyon belsőleg, vagy spirituálisnak, vagy biológiainak, vagy a kettő ötvözetének tekintünk, ezzel ellen tud benni, és ez a kettőség, ez a dualitás, ez a szembenállás okoz nagyon sok pszichés konfliktust ilyen téren. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy a moralitás rossz, vagy hogy ez az introjekció egy rossz folyamat, ez szükséges ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk a társadalomhoz, és egy produktív tagjává tudjunk válni, be tudjunk illeszkedni, de hogy a túlzott formái, amikor megszólal az ember fejében valamelyik szülője, amikor egy bizonyos döntésre gondol, hogy de ezt nem szabad, vagy hogy ez egy rossz, az nagyon káros tud lenni.
2: Igen, itt ugye már megjelent egy nagyon fontos kérdés a viselkedés értelmezése kapcsán, ez az erkölcsnek vagy a morálnak a kérdése, és az, amiről itt beszélt, hogy van egyfajta következetlenség vagy összeütközés sokszor az emberekben, én lelkészként azt látom ennek az egésznek a mélyén, hogy nincs egy következetes erkölcsi rendszerük, hanem valahogy összeválogatnak innen-onnan amonnan értékrendeket, egymásba gyúrják, és ezek bizony időnként ütköznek. És ugye ezt a társadalmon belül is látjuk, amikor egy multikulturális együttélésről beszélünk, főleg ugye elég durva akár terrortámadásokba, vagy más kérdésekbe is fel tud ez mutatkozni, vagy meg tud ez jelenni, amikor olyan értékrendek ütköznek egymással, amelyek a jó és a rosszról máshogy gondolkodnak, és amikor ezek a más jó értelmezések elkezdenek megmutatkozni viselkedés szintjén az emberen belül, és összeütköznek, akkor bizony itt az látszik, hogy itt nincs egyfajta elfogadott rendszer, hanem itt etikai, morális igazságok, rendszerek vannak egymás mellett. És ez egy nagyon fontos dolog, amit szerintem fontos egy kicsit hangsúlyoznunk, hogy ugye sokszor úgy gondolkodnak az emberek, hogy a kereszténységen belül van egy jól meghatározott, egy kimutatható erkölcsi rendszer, amit még a 10 parancsolat meg is foglal, vagy 10 parancsolat így kőbe is vés, és hogyha mi a kereszténységből kilépünk, akkor ott már az a fajta szabadság van, hogy ott már nem kell semmilyen etikai alap igazságoknak alárendelni a viselkedésünket, hanem teljesen szabadok vagyunk. Csak hogy ez nem igaz alapvetően, hanem az, ahogyan viselkedünk, és hogyha van abban egyfajta következetesség, akkor mindenki meghatározhatja a saját etikai normáit, és az alapvető kérdés az az, hogy mik ezek a normák, illetve hogy miért vannak különbségek a különböző etikai normák között, és akkor itt megérkezünk oda, hogy mit gondolunk arról, hogy mi az embernek a szerepe és a helye a világban, mit gondolunk arról, hogy az élet az meddig tart, 50 évig, 100 évig, csak a pillanat számít, vagy esetleg van élet a halálon túl is. Milyen hosszú távon gondolkodunk magáról az emberi életről, az meg fogja határozni azt, hogy itt a jelenben a mi viselkedésünk milyen lesz, mert soha nem tudunk mindent egyébként megtenni, akár még a vágyainkat se tudjuk teljes egészében kielégíteni, hanem bizonyos helyeken korlátoznunk kell magunkat, más helyeken pedig igazából meg kell erőltetni magunkat. Az erkölcs és a viselkedés kapcsolata, az hogyan működik?
3: Az erkölcs, igen, itt inkább egy történelmi vonalat hoznék be, mégpedig egyszer megkérdeztem egy professzoromat arról, hogy mit gondol erről az egész témáról, és ő azt válaszolta, hogy ő azt gondolja, hogy azért magasabb Magyarországon az öngyilkosságok aránya a férfiak körében kiemelten, mint környező országokban, mert volt egy identitásvesztés. Ez ugye a Kádár korszak alatt megtörtént, előtte ugye a klasszikus férfi kép, hogy képes mindenre, meg a ház körül mindent megcsinál, van egy vallásos vonzata is, de hogy ezt elvesztettük, ez megszűnt ugye a szocializmus alatt, és...
2: Itt az államosításra gondol?
3: Arra is, de egy általánosabb dologra, hogy nem lehetett ugye ezeket az, hogy urbanizációval beköltözik az ember a városba, már nem épít magának házat, már nem kell fenntartani egy gazdaságot, már nincs szükség arra, hogy önellátó legyen, és ezek előtte az emberi identitásnak, kifejezetten a férfi identitásnak ilyen téren a részei voltak. És ez gyakorlatilag nagyon párhuzamos azzal, hogy elveszti azt, hogy mi a helyes és mi a jó a moralitás iránytűjével kvázi. Azon a ponton, ahol az embernek ez a külső referencia keret, az elveszik, és magának kell megteremteni az identitását, eljutunk a nihilizmus és az egzisztencializmus kettősébe. Milyen választ adunk arra, hogy arra, amikor megkérdezzük azt, hogy mi az élet értelme? Azt mondjuk, hogy adunk rá egy vallási választ, hogy az életnek az értelme, tegyük fel ebbe az esetbe, az, hogy a mennyországba kerüljünk, és hogy ott szolgáljuk Istent, meg előtte szolgáljuk Istent. Nihilizmus esetében ugye azt mondjuk, hogy az életnek nincs értelme, nincsen jó és rossz, a moralitás teljes csődje. De van egy egzisztencialista válasz is, hogy az élet értelme az, amit adunk neki. És ez nem kell feltétlenül, hogy hedonista legyen, ez nem kell feltétlenül olyan irányba irányítsa a viselkedést, hogy meg lehet tenni mindent, hanem lehet a felvilágosodás szellemében, hogy meg lehet tenni bármit, ami másnak nem árt. Minden szabad, ami másnak nem árt. És itt ez már közeledik ahhoz a fajta klasszikus identitáshoz, amit elvesztettünk, ami ilyen szempontból elmaradt, és ami talán közelíthet a vallásosság nézetéhez is, hogy mi történne, ha az alapján határoznánk meg, hogy mi helyes és helytelen, hogy mi viszi előre a közösség vagy az emberiség életét. Mi az, ami a közös szolgálatot ilyen szempontból a közös építést segíti. És hogy mi határozza meg manapság az embereknek a moralitását? A szülők moralitása. Az, hogy a szülők hogyan tekintenek erre a dolgokra. És itt nagyon erős az ütközés a kádárkori materializmus, és az előtte lévő, hát nehéz egy szóval illetni, de a korábbi identitás és moralitás kapcsolatát.
2: Itt fontos különbségeket fogalmazott meg, és most itt az egzisztencialista világszemléletet szeretnék hozzá kapcsolni, mert mondjuk ez egy viszonylag nem annyira negatív, hanem egy olyan semleges világi szekuláris szemlélettel azonosítható. Viszont, hogyha megnézzük a mai nyugati kultúrkört, hogy egyáltalán mennyire képes ez a fajta szemlélet fenntartani önmagát, akkor azt látjuk, hogy demográfiai csődben van a nyugati világ, és miközben az emberiség száma egyébként napról napra fogy, ezzel ellentétes irány figyelhető meg azokon a helyeken, ahol a viselkedést ez a fajta szemlélet határozza meg, mert valahogy az ember úgy van megalkotva, és ez kimutatható empirikus, tény, még teológiai érveket talán nem is kell ide hozzátenni, hogyha ez a fajta hosszú távú gondolkodás, ami túlnyúlik a halálon túli életre, eltűnik az emberi életben, akkor még hogyha meg is van mindenfajta öröm, és az élet kényelmének, az élet szépségének, az élet sokféleségének a legnagyobb eredményeit is magunkénak tudjuk, de mégis valahogy az életnek a fenntartása az lehetetlenné válik. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy mi az, ami képes fenntartani magát az életet, hol jelenik meg az a fajta gondolkodás, hogy az élet, aminek a megjelenése egyébként lemondással jár, áldozattal jár, áldozat nélkül nincs élet. Mi az a fajta viselkedési mód, ahol az áldozatnak van értéke, tehát hogy van benne érték, mondjuk akár egy édesanyja részéről, hogy ő most lemond a karrierről azért, hogy gyermeknek adjon egyébként helyet az ő életében, és az édesapa is lemond egyébként sokszor a hobbiáról, vagy alárendel sok mindent a családjának, hogy azt az új életet a feleségével együtt hűségesen hozzá tudják nevelni. Ugye ez egy olyan fajta szemlélet, aminek akkor van igazán értelme és értéke, és abban gyökerezik, ami túl van ezen a látható világon. És amikor a Bibliáról beszélünk, ugye ott a moralitás kérdése, vagy az, hogy mit jelent jól élni, mit jelent keresztény módon viselkedni, az egy nagyon fontos kérdés, és újra kijön, de nem a viselkedéssel kezdődik, vagy nem a viselkedési normák megállapításával kezdődik, soha nem ezzel kezdődik a keresztény élet, hanem mindig azzal kezdődik, hogy kicsoda az Isten, és kicsoda ennek függvényében maga az ember. Azt mondja az egyik nagy keresztény író, Pál apostol ezzel kapcsolatban, hogy változzatok meg a ti elmétek megújulása által, ismerjétek fel, hogy mi az Isten akarata, és majd ebből következik egy olyan élet, ami a hétköznapokban a viselkedést meg fogja változtatni, és egy másik irányba fogja vinni. És ugye a keresztény értelmezési keretben, amikor Istenről beszélünk, akkor ezzel egy olyan személyre is utalunk, aki minden jónak a forrása, minden igazságnak a forrása. És a keresztény viselkedés ez nem egy merev követése valamilyen szabályrendszernek, ezt a vallásosságnak nevezzük. Ugye a kereszténység az a kapcsolatról szól, hogy megismertem a Teremtő Isten, megismertem azt, akinek a munkája ez a látható világ, aki a láthatatlan valóságból teremti ezt a látható világot, és szabad vagyok arra, van lehetőségem arra, hogy ennek az Istennek az igazságát kövessem. És még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, nagyon érdekes, az emberrel kapcsolatban szoktuk azt mondani, hogy elembertelenedett, hogy nem emberi módon viselkedik. És ezt a fajta megjegyzést, mint hogyha a természet többi szereplőire soha nem használnánk. Tehát egy fára nem mondjuk azt, hogy ő most nem faként viselkedik, vagy egy kutyára se, hogy most ő megtagadta a kutya viselkedésének a keretrendszerét, de az emberrel kapcsolatban mégis használjuk ezt, hogy ez nem emberi. Miért van ez?
3: Én erre azt mondanám, hogy mert ebben az esetben volt egy másik viselkedés. Egy kutya sose tud emberül viselkedni, nem teljes valójában, még egy ember az képes rá. És hogyha nem úgy viselkedik, akkor ott van egy veszteség. Ott van egy hiány, ott van egy valami, ami nem klappol a rendszerben.
2: Én azt érzékelem emögött, a kifejezés mögött, hogy van egyfajta jó emberség, amitől eltértünk, vagy amitől ha eltérünk, akkor az komoly gondokat eredményez. Amikor a viselkedés megítéléséről beszélünk, hogy valaki így viselkedik, úgy viselkedik, akkor mi az a jó mérce, amihez hozzá tudjuk mérni, és azt tudjuk mondani, hogy na, ez alapján viselkedsz te jól, vagy ez alapján viselkedsz te rosszul?
3: Egyéni szinten ez mind az introjektált, mind az a beinternalizált külső benyomásoktól függ. Társadalmi szinten már egy sokkal bonyolultabb kérdés. Az, hogy mi számít jónak, egy nemzetállam szempontjából nyilván az, ami a nemzetállam fennmaradását szolgálja. Egy kultúra szempontjából nyilván az, ami a kultúra fennmaradását szolgálja. És itt be lehet kapcsolni azt, amit ön említett az előbb, hogy a halálunk után a továbbélés, az, hogy úgy hosszú távon tekintünk az életre, vallásos szempontból, az nagyon hasonló ahhoz, hogyha azt mondjuk, és ezt például az egzisztencializmus mondhatja is akár, van olyan egzisztencialista, aki mondja, hogy a kultúra továbbélése, a nemzetállam továbbélése, az nagyon hasonló ahhoz, ahogy az utódaink tovább élnek. Ha én egzisztencialistaként azt találom az életem értelmének, hogy segítek embereken, hogy segítem a társadalmat előrébb lépni, az például lehet egy jó dolog egy egzisztencialista szempontból, de lehet egy negatív dolog is, hogyha például nem nemez gyereket. Ez egy nagyon komplex kérdés, hogy mit tartunk jónak, meg helyesnek. Egyéni szempontból, hogyha egy kliens ül velem szemben, akkor mindig az a jó, amit ő jónak gondol. Az ő referencia háromszögébe, négyszögébe kell mozogni, mert az ő elfogadása az alap. Ez egy feltétel nélküli elfogadás, hasonló ahhoz, ahogy én értem, hogy Jézus elfogadta ugye az embereket. De ebből kilépve, magánemberként, vagy történelemtanárként, hogy mit gondol az ember helyesnek, ez egy teljesen más kérdés.
2: Itt, amit említett, hogy az egy megoldás lehet, hogy a kultúra maga tovább él, csak ugye itt az alapvető kérdés, hogy mi haszna van az egyénnek abból, hogyha rajta kívül van valami továbbélés, mert magát ezt az érvelést én sokszor úgy érzékelem, mint hogyha azt mondanánk, hogy nem baj, hogy most én itt éhes vagyok, legyen elég az, hogy van, aki nem éhes. Vagy nem baj az, hogyha most nekem nincs munkám, legyen elég vigasztalás az, hogy valakinek van munkája. Nem baj, hogyha most én fázok, legyen elég az, hogy valaki nem fázik. Tehát, hogyha nekem személyesen az én életemre nézve nincsen haszna annak a rendszernek, akkor igazából rám nézve az a rendszer csődöt mondott. És ilyen szempontból, ugye, amikor a viselkedésről beszélünk, ugye a viselkedésnek nyilván van egy társadalmi szintje, hogy tudnak együttműködni az emberek, de itt van egy nagyon fontos szint, a személyes szint, hogy egyébként az én életem számára az az irány, amit meghatároznak, vagy amit előírnak, az egy pozitív, egy örömteli kibontakozást eredményez, amit én úgy tapasztalok, hogy örömteli kibontakozás, vagy pedig nem. Amikor arról beszélünk, hogy keresztény életváltozás, vagy keresztény viselkedés, akkor ugye ez nem a tetteknél kezdődik. Ugye sokszor Jézus a korabeli vallási vezetőkkel vitatkozik, akik a kereszténységet, vagy akkor ugye a zsidóságot, az Istenhez való tartozást annyiban fogalmazták meg, hogy bizonyos dolgokat megteszünk, más dolgokat nem teszünk meg. Egy erkölcsi moralitás volt az egész, de rámutat arra Jézus, és folyamatosan erről beszél, és ez a konfliktusnak az alapvető forrása, hogy az, hogy mi hogyan viselkedünk, az, hogy mi mit teszünk, hogy hol állok meg, vagy hol megyek tovább, az alapvetően a szív állapotától függ. És a szív az Ószövetségben az nem az érzelmeknek a helye csak is kizárólag, hanem az az akaratnak, az érzelmeknek, a tudatos elköteleződésnek, az emberi életnek egyfajta irányító központja. Az, hogy hogyan élünk, az attól függ, hogy mi van bennünk, hogy milyen viszonyban vagyunk, akár az erkölcsi tökéletességgel, magával az Istennel, mi határozzuk meg, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, vagy engedjük azt, hogy minden jónak és tökéletesnek a forrása az meghatározhassa számunkra, hogy elfogadhassuk azt, hogy mi a jó, és elindulhassunk abba az irányba, ahol már nem csak talán a saját képességeinkre, veszteségeinkre, nehézségeinkre vagyunk utalva, hanem használhatjuk annak az Istennek a jelenlétét, belefeledkezhetünk, és felfedezhetjük, hogy arra vagyunk teremtve a keresztény igazság szerint, hogy az Istent dicsőítsük, hogy a tökéletes jónak a jelenlétében éljünk. Ugye ez változást jelent, megváltozást jelent. Hogyan lehet egy viselkedést megváltoztatni? Hogyha felismerjük azt, hogy az, ahogyan élünk, az egy rossz irány, akkor mit tehetünk? Hogyan változhatunk?
3: Rossz irány, de hogy milyen szempontból? Meg kell változtatni a viselkedést, hogyha az egyénnek nem jár szenvedéssel? Mi mindig ezt a kérdést tesszük fel, hogy milyen mértékű illetve egy jár-e szenvedéssel számára az adott viselkedés. Vagy ez a viselkedés az ő valódi vágyainak kifejeződése. Mert ugye nem mindegy, hogy az a viselkedés, amit ő céloz, ezzel csak konform módon jobban bele akar illeni ebbe a rendszerbe, vagy tényleg az ő belső vágyait fejezi ki. És hogyha éppen ez a kettő azonos, tehát a rendszer elvárása és az ő vágyai, akkor általában nincsen feszültség, akkor nem is jön el hozzánk. Ha meg akarjuk változtatni a viselkedést, az való mindig az erre való rámutatással kezdődik. Miért jelenik meg benne egy igény a másik viselkedésre, egy másfajta működésre? Miért gondolja úgy, hogy ahogy jelenleg működik, az nem megfelelő? És néha arra jövünk rá, hogy igazából ez megfelelő számára, csak nem ismeri be, hogy ő nem ebben az adott rendszerhez konform módon akar működni. Például nem akar mérnök lenni. Néha viszont valóban változásra van szükség, hiszen az ő belsőjével, az ő belső indítatásával, az ő vágyaival nem egyezik az ő viselkedése. Sok esetben már a felismerés ilyenkor elég, hogy máshogy viselkedjen az illető. Másik esetben pedig kis lépések. Először felismeri, hogy hogyan szeretne igazából viselkedni. Felismeri, nem, hogy ahogy viselkedik, az nem megfelelő neki. Utána ráismer, hogy mi az, ami jó lenne számára. És utána kis lépésekkel ezt a viselkedést átülteti a gyakorlatba. Tegyük fel, hogy ez egy ellentmondás mondjuk a munkahelyén, egy munkai konfliktusba. Először felismeri, hogy ezt a munkai konfliktust, ezt hogyan lehetne feloldani. Utána tesz lépéseket. Mondjuk ír egy e-mailt a HR-nek, vagy beszél a munkatársaival, vagy egy következő feladatkiadáskor már máshogy kommunikál a vezetőjével. Ez a magánéletben is megjelenhet, párválasztás tekintetében. Nem jól választ párokat, felismeri, hogy ez egy nem jó párválasztás. Utána ezen változtatni akar, rájön, hogy milyen problémák vannak, mi az, amiből felismerheti, ez egy rossz párválasztás, és utána olyan viselkedéseket kezd el tanúsítani, amik más irányba mutatnak, amik egy másik kimenetelt engednek meg, és itt a fokozatosság egy nagyon fontos dolog, és a szépen a beleengedés, a felismerésnek helyet adni, teret adni, annak, hogy megtalálja, hogy tényleg az új rendszer, amit elkezd kiépíteni, az új norma struktúra, az az új etikai és morális kérdések, azok kialakuljanak és egyezzenek az ő belső igényeivel. Mert ha nem egyeznek, akkor csak további szenvedést szül.
2: Itt ugye említette az etikai kategóriákat, és amikor a keresztény szemszögből beszélünk az etikai kategóriákról, akkor itt fontos egyfajta egymás utáni rétegződést látni. Egyrészt vannak az igazságok, hogy miről szól a világ, ezt fogalmazza meg a dogmatika, és igazából az igazságok megélésé foglalkozik, igazságok megélésével foglalkozik maga a keresztény etika. Amikor arról beszélünk, hogy valaki hogyan tud megváltozni, hogy ön is említette, ez nem megy egyik pillanatról a másikra, hanem ez egy hosszú folyamat, vagy egy folyamat, ez kinél hosszabb, kinél rövidebb, de mindenképpen egy folyamatról kell beszélni, és ebben a folyamatban le kell menni egészen a legfontosabb kérdésekig, addig, hogy ki vagyok én,

0: szakaszában meg tud jelenni, és annak alá tudjuk rendelni a mi viselkedésünket, ami pedig már nem egyfajta kényszer, vagy egyfajta szolgaság, hanem felszabadulás arra, hogy élhetek úgy, ahogyan meg vagyok teremtve.
1: Az iménti percekben Molnár Ambrus református lelkipásztor beszélgetett Unger Ádám viselkedéskutatóval. A tudományos és teológiai kérdésekről most a művészet világába evezünk át. Ugyanis most szombaton, azaz június 13-án este 7:30-kor kerül sor a református énekek koncert istentiszteletre, melyre mindenkit nagy szeretettel várunk, aki a közös istendicsőítés élményét élni át, vallási hovatartozástól függetlenül. A református énekek koncert istentisztelet több mint 2 évtizede a hagyományos vallásos közösségi éneklés csúcseseménye, ahol 4 karnagy, 2 orgonaművész, egyházi kórusok és a közönség közösen muzsikál, dicséri Istent. A hangverseny zenei anyaga a református énekeskönyv zsoltárai dicséretei alapján áll össze, évről évre meghatározott tematika szerint. A rendezvény teret enged azok számára, akik szívesen megismernék a református népénekek és az azokon alapuló kórusművek, orgonamuzsika világát, de a templomba járókat is különleges élmény várja. Hosszú évek tapasztalata, hogy egy-egy ilyen koncert alkalmával a művészet fellegvára, templommá, szakrális térré is válik. A közönségből közösség formálódik, mivel a jelenlévők nem csupán hallgatói, hanem aktív részesei is az Isten dicsőítő zenélésnek. Ez évben kis újítással is készülnek a szervezők. Az egyik blokkban egy jazzzenekar 3 ének feldolgozása is helyet kap. Ennek apropóján beszélgettünk a fellépő Cantus Dei keresztény jazzformáció énekesével, Berkesi Boglárkával, aki egyben a központi református kórus egyik karnagy.

0: A református énekek koncertistentiszteletről beszélgetünk most. A koncertistentisztelet az már egy iránymutatás, hogy koncert is, meg istentisztelet is, de ha a református énekekről és az énekkincsről esik szó, akkor talán érdemes ebből indulni, hogy mi is ez az egész, hogy mi az, hogy református ének, református zene, mi az első szerinted, ami kapásból református ének valakinek eszébe jut?
1: Nyilván, hogy ami a reformátusságnak talán az egyik legfőbb, a Genfi Zsoltár szerintem. 23. Igen. Vagy 90. amit az én drága nagybátyám Berkesi Gábor mindig úgy mondott be az Isten tiszteleten, hogy egyházunk Zsoltár himnusza.
0: Igen, te benned bíztunk elejétől fogva. Igen, mert itt dobálózunk a számokkal. Igen. Most már új énekeskönyvünk van, de a hagyományos fekete énekeskönyvet úgy is hívták sok helyen, hogy a Zsoltár, a Zsoltáros könyv. Igen. Hogy miért lehet vajon, hogy ennyire Zsoltár-centrikus az, hogyha éneklésre gondolunk?
1: Szerintem a kezdetek óta, tehát hogyha a reformációt kezdetét nézzük, ugye az 1500-as évek elejét, ott nagyon gyorsan megkomponálták a dallamokat. Ugye a zsoltárokra így keletkeztek az úgynevezett genfi zsoltárok. Aztán ez nagyon-nagyon hamar gyorsan elterjedt szerintem Európába, azokba az országokba, ahol a reformáció terjedt. A hitvallással, a kálvini 5 mondattal együtt szerintem így szóródott szét. Én úgy gondolom, hogy a mai napig nekünk ez egy kötelességünk, hogy a genfi zsoltárokat életben tartsuk, és ne feledjük.
0: Még az jutott róla eszembe, hogy a bensőségesség, tehát hogy a zsoltár az egy imádság.
1: Igen, sokszor az, de mondjuk azért sokszor ott van az ellenség.
0: Talán érzelem megfogalmazás, és ez egy

0: emberi dolog, hogy ami a bensőkben van, hogy adjon Isten valamink szabadulást, segítséget. Vagy egyáltalán megmutatni azt az érzelmi töltetet, ami bennünk van.
1: Igen, tehát ahogy a bibliai zsoltárokban is, ugye nagyon-nagyon színes, van, amikor egészen csendes fohász, van, amikor egy hálaadás, van, amikor pedig az ellenséget az Isten igenis pusztítsa el.
0: Bosszúvágy is meg.
1: Vagy igen, igen, tehát hogy nagyon-nagyon színes, és nem az összes genfi dallam ilyen nagyon meghatározó, de amit te is mondasz, a 42. meg a 90, a 23, a 25, és azért még van pár, ami tényleg nagyon beégett.
0: Talán azért jó kiindulni ettől a kályától, vagy magtól, mert hogyha ez az epicentrum, mondjuk középpont, amihez akár identitásunkat is kapcsoljuk, ugye utána az évek során jöttek a többi énekek, ugyanabban az időben is akár magyar kompozíciók is, aztán későbbiek is. A koncertisten tiszteleten is ott van a legnagyobb tiszteletmegadása ezeknek a zsoltároknak, és ott van az egyéb mindenféle módon történő Isten dicsőítés, de még nem szaladunk a jazzig előre, talán innen lehet megérteni ebből a teljességből, meg ebből a személyes zsoltári lelkületből, hogy miért lehet a református énekek, hogy miért él több mint 20 éve ez a koncertisten tisztelet, miért fontos embereknek, hogy énekeljék ezeket az énekeket.
1: Mondhatjuk a közönségre, hogy gyülekezet tulajdonképpen, és ettől lesz Isten tisztelet ez a koncert. Az első években énekesként voltam jelen, szólót is énekeltem több éven keresztül. Drága Baski István énekművész úrral, aki már nincsen közöttünk, sokszor duót is énekeltünk. Tehát ott inkább az volt, hogy bizonyos verszakokat énekeltünk szólóba. És a kórus pedig a többi verszakot, ezt színesítette úgymond akkor az első években az unisono éneklést, hogy akkor nem csak a szekciók voltak külön, vagy differenciálva, hogy nők, férfiak, hanem egy-két verszakot mi szólóba énekeltünk.
0: És később a kórus harmonizációk is mellé léptek, és volt, aki csak az összkarba énekelt, és volt egy belsős kis kórus.
1: Egy válogatott társaság is, amit szintén több kórus volt, tevődött össze, és azok énekelték, azokkal énekeltük a feldolgozásokat, mert akkor ugyanolyan fontos volt a zsoltár feldolgozás is, hogy jelen legyen, tehát hogy a kórus művek is jelen legyenek, és nem a nehezek, hanem kifejezetten azok, amiket esetleg a közönség hazavisz halván, és az otthoni gyülekezetében is esetleg megpróbálja megszólaltatni.
0: Illetve ez is lehet egy ilyen összekapcsoló erő, hogy ismerős, akár kétszólamú kórusú is megszólalhat, amit egy kis gyülekezet kórusa énekelhet.
1: Pontosan. Hát ez is egyfajta misszió, meg egyfajta feladat, meg kötelesség, hogy ezeket a feldolgozásokat, zsoltár kórus feldolgozásokat megmutatni és hirdetni, hogy minél több gyülekezetben szólaljanak meg ezek is.
0: Hogyha a sokszínű kórusról, a sokszínű közönségről beszéltünk, meg már egy kicsit a szóló révén arról is, hogy azért művészi, tehát profibb művészek is közreműködtek. Azt is szóba hozhatjuk, hogy ez egy határokon átívelő kezdeményezés, mert Kárpát-medence szerte működő kórusokat is hívtak már a múltban is, és ez egy kifejezetten fontos dolog volt. Miért tartották ezt fontosnak vajon az akkori szervezők, mostani szervezők?
1: Nyilván, hogy a református magyarságot összetartsuk, és összetartozunk, egyek vagyunk. Mindig jött kórus Erdélyből, vagy Nagyváradon, Párciumból, és Felvidékről is.
0: Hogy tudnak egyébként olyan zenészek, akik már megszokták a koncerttermi működést és életet, és akinek nem kuriózum kiállni az Operaház Zene Akadémia műpa színpadjára, együtt dolgozni azokkal a kórusokkal, akiknek ez életük talán egyetlen olyan élménye, hogy egy ilyen koncertterem kulisszáiba bekerülnek és színpadra állhatnak, és egy közösségként zenélhetnek. Milyenek a titka, a kulcsa?
1: Mivel ugye próbára nincs lehetőség, tehát aznap jövünk össze kora délután, és este már a koncert élesbe. Ezért itt nyilván, hogy soha nem a tökéletességre törekedtünk, vagy hogy mondjam, persze törekedtünk, de tudtuk azt, hogy nem ez az elsődleges, hanem
0: nem ez a legfontosabb
1: cél. Igen, igen, és hogyha profi zenészek működtek közre, akkor az természetesen mindig nagyot emelt. Amikor a Ref 500 volt, akkor Kamsalamon vezényelt egy Johann Sebastian Bach kantátát, ott zenekarral énekeltünk, és egyszer volt egy olyan, hogy 100 csávásról jöttek a gyülekezetből a tündéri aranyos drága bácsik, és énekeltek egy-két zsoltárt. Nagyon sokszor egyedül az orgona művész, aki hangszerkísérettel vitte a vállán az egész koncertet. Hát nyilván az egy óriási munka, és igen, ez nagyon jó, hogy ökumenikus gondolkodás volt ezen a téren, mert nem csak református orgonisták voltak meghívva. Katolikusból jött ugye Virág András, evangélikusból a Finta Gergely, Szabó Balázs, ő is katolikus. Igen.
0: Különleges, hogy ebben az évben most egy olyan nyitás történik, hogy ahogy az évszázadok zené egymásra rakódva ott találhatóak az énekeskönyvünkben, és meg is szólalnak nem csak a régi Genfi zsoltárok, hanem az újabb darabok is, sőt, kvázi ifjúsági éneknek szánt, de már a mostani énekeskönyvbe bekerült darabok. Úgy a Cantus Dei Jazz formáció is, akik egy református zenei fesztiválra alakultak, játszik egy blokkot. Ebben vezess egy kicsit be bennünket.
1: Ez tényleg egy RZF programon debütált ez a zenekar, méghozzá 23-ban a Bakács színpadon. Az az igazság, hogy a jazz zongoristánk Nagy János Jancsa, ő már a 2000-es évek legelején kiadott két ilyen albumot, ami csupa református énekek feldolgozás volt. Aztán a hosszú szünet után ezt újra életre keltettük, azzal a szándékkal, vagy elképzeléssel, pontosan, hogy az új énekes könyvünk, ami akkor ugye már a kezünkben lehetett, nek az énekeit és a zenei örökségét is ezáltal vigyük tovább, és hirdessük, törekszünk a méltó előadásra, meg a hiteles előadásra. Tényleg az van, hogy ezek a zenészek mind hivatásos zenészek, akik évtizedek óta már ezekben a műfajokban nagyon jártasak. Én, mint énekes, pedig minimálisan öltöztetem át az énekeket. A hangszerelés, az arancs, ami mindenféle új műfajt hoz elénk, és erre éneklem én rá magát az énekeskönyvi éneket. Próbálunk arra törekedni tényleg, hogy méltó legyen.
0: Az iménti percekben Berkesi Boglárka Karnaggyal, a Cantus Dei keresztjén jazz formáció énekesével beszélgettünk a június 13-ai Zeneakadémián rendezett református énekek koncertistentisztelet kapcsán, merre minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk, vallási hovatartozástól függetlenül. A Cantus Deit hallják!

0: Műsorunkat ez alkalommal Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnökének gondolataival zárjuk, melyeket pünkösd ünnepén mondott el.
1: Florian Zeller, francia drámaíró, megrendítő színpadi műve a Fiú című darab, amely egészen friss kortárs, 2018-ban keletkezett alkotás. A Veszprémi Petőfi Színház ihletett előadásában szívemig hatolt a színmű üzenete, és nem csak nekem. A jóléti társadalmakban elvált szülők gyermekeként mindenféle káoszban és posztmodern kihívások között cseperedő kamaszok kiáltása ez az alkotás, miközben minden szereplő csak a saját boldogságát keresi, önző és felelőtlen lélekkel, valamilyen értelmezhetetlen igazságra és szabadságra hivatkozva. Közben belehal ebbe egy fiatal. A darab vágtat a tragédia felé. A végkifejlett szinte gyomorszájon vág. A záró jelenetben a fiú apja kétségbe esett zokogásban fuldoklik. A közönség pityeregve, felállva tapsol a saját nyomorúságán, tudva tudatlanul segítségért, más lélekért, életért kiáltva, hiszen szinte mindenki érintett. Gyermekeinkre, unokáinkra, egész helyzetünkre tekintve. Jézus a tanítványait kérdezte meg egy alkalommal, amikor sértettség, pusztító indulat, gyűlölet, zsigeri revans vezette őket azok felé, akik nem az ő oldalukon álltak. Milyen lélek van bennetek? Mielőtt bármit szólnánk, írnánk, tennénk, tegyük fel magunknak ezt a kérdést, valójában milyen lélek vezet bennünket? Az Úr úgyis tudja, hiszen ő a szívek és a vesék, a szándékok és még az elfojtott motívumok ismerője is. Nekünk nem valamiféle folyamatos, felszínes megújulás kell, hiszen lehetetlen egy állandóan renoválás alatt álló házban élni, hanem ennél sokkal többre van szükségünk. Élő Krisztus hitre, Szentlélek áldásra. Arra, hogy saját gyarló lelkünket betöltse az Úr lelke, a pszühét az éltető pneuma. Ez a csoda lesz aztán gyógyulás a lelkünknek, és felüdülés még a csontjainknak is. Ezért a pünkösdi csodáért könyörgünk házasságban, családban, gyülekezetben, egyházban, világban, valamint imádkozunk az ebből fakadó egységért, örömért, reménységért, bizonyosságért és szolgáló lelkületért. Természetesen nincs pünkösdi csoda bűnbánat nélkül, akár kitörő zokogás nélkül sincs, de ez mindnyájunkra vonatkozik. A mindenkori nagy kritikusokra is. A kritika a prófétai hang nélkülözhetetlen, a párbeszéd elengedhetetlen. De pont az a kérdés, hogy közben milyen lélek vezet bennünket? A pünkösdi csoda embere és közössége mindig Isten országát építi, az Úr Jézus Krisztus testét munkálja, a feltámadott Úr örömében, és bármilyen nehéz is, túllép saját vélt, vagy valós igazságán, önös érdekein, mert valójában nem a saját lelke, hanem az Isten lelke vezeti őt. az ilyen lelkű ember és közösség mindig megérkezik a hálaadásig, mert végezetül jót gondol, szól és cselekszik. Hamarosan megjelenik az Ez is református című díszes kötet a videósorozat után, amely országos egyházunk 100 szolgálatát mutatja be a teljesség igénye nélkül, az egyházkerületi, egyházmegyei és gyülekezeti rengeteg szolgálati ág nélkül. Több egyházunkban munkálkodó testvér lektorálta ezt a kötetet, és ők maguk is bevallották, hogy a szolgálatok 80%-át nem is ismerték. Személyes vallomásomat hadd osszam meg itt. Kisgyermekkorom óta belenőttem szeretett egyházunkba. Ez a lelki otthonom. Középiskolás korom vége felé kaptam a megtérést és az elhívást. Ezért számomra elképzelhetetlen, hogy bántsam az egyházamat, hiszen Krisztus teste az. Miközben azért könyörgöm, hogy sok sérelmem soha ne sebesedjen bennem dühös sértettséggé, hanem maradhassak meg az örömben, a hálaadásban és a reménységben. Ez most mindenki felé is imádságom. Ne felejtsük el, felelősek vagyunk a ránk bízottakért, sőt, azon túl is sokakért. Jeremiás írja, akik az Úrra néznek, azok felvidulnak. Jöjj, Szentlélek Úristen! Akik ránk néznek, azok is felvidulhassanak. Töltsd be lelkünket a te szent lelkeddel. Amen.
0: Steinbach József református püspök, a Zsinat lelkészi elnökének gondolataival mi is búcsúzunk. Várjuk Önöket 4 hét múlva a Csillagszórók következő adásával. Áldás békesség!

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
4: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is! Mária Rádió.
0: Hírpercek.
5: A Vatikán bejelentette az idei teremtésvédelmi világnap témáját. Az aszbesztszennyezésről tartottak kerekasztal beszélgetést a Pázmány Egyetemen. Imádkozzunk együtt Magyarországért! Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, bibliai idézetet választotta a 2026-os teremtésvédelmi világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy az üzenet rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, és hosszú távú fenyegetés is több százmillió ember életére. A nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. A Pázmány Egyetem szellemiségéhez igazodva hagyományteremtő szándékkal hívták össze három tanszék oktatóit június 3-án, hogy a tavasszal kirobbant aszbesztszennyezési ügyet szakmai tudományos párbeszéd formájában járják körbe. Tudatta az egyetem. Az aszbesztről közzétett adatok alapján az építőiparban dolgozó fizikai munkások jelentős része ki van téve az aszbeszt okozta káros hatásoknak. A megsérült, illetve bontáskor a levegőbe került mikroszkopikus rostok belélegzése a becslések szerint világszerte évente több mint 200 ezer halál esetet okoz. Az aszbeszt használatát több mint 50 WHO tagállamban betiltották. Ausztriában több osztrák kőbányát bezártak 2026 elején az aszbeszt miatt, és játszótereket is lezártak. Bándi Gyula professzor emeritus hatékony és gyors beavatkozást sürgetett, minden jelen, minden jövő generáció egészségének megóvása érdekében. Szeretettel hívja közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-ig tart, a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozzon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, amely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Prószéki Anna Mária nevében is. Anna Mária ma a technikai háttér biztosításában segít nekünk, én Takács Ibolya vagyok. A nyár az mindig kihívás a szülőknek, hogy ezen a hosszú nyári szünetben vajon mit is csináljanak a gyerekek, hogy kicsit értelmesen töltsék el az időt, és ne csak a számítógép és a telefon legyen az ő társaságuk. Azt hiszem, hogy a mai világban ez egyre jobban leköti a gyerekek figyelmét, és egyre nehezebb őket elmozdítani a technikai kütyük mellől, ha fogalmazhatok így. És ezért a szülők nézik a táborokat, hogy milyen táborba vigyék a gyerekeket, ott jól érezze magát, mégis olyan legyen, ami az életkorának megfelelő. Na most én három tábort ajánlok a mai műsorban hallgatóinknak. Olyan tábort, ami a 6. kerületben van, itt Budapesten, viszont azok a gyerekek, akik elmennek valamelyik nyári táborba, itt a 6. kerületben úgy érezhetik, mintha egy külföldi országban lennének, egy teljesen más világot ismernek meg. Vendégem a stúdióban Szabó Beatrix, óvodapedagógus, fejlesztőházvezető. Bea, jártál már itt nálam, akkor az iskola érettségről beszéltünk meg arról, hogy hogyan is készítsék fel a szülők az iskolára a gyermekeiket. Szeretettel köszöntelek ismét.
1: Köszönöm, hogy meghívtál, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mielőtt rátérünk a nyári táborokra, egy picit mesélj magadról. Hogyan lettél fejlesztőházvezető, óvodapedagógusból, mióta csinálod a gyermekekkel a fejlesztő foglalkozásokat?
1: 40 éve vagyok óvónő, pont most lesz augusztus 1-én. De már ez egy ilyen gyerekkori álom volt számomra, úgyhogy én azon az úton haladtam, amit megálmodtam magamnak. És egy olyan 20-valahány évvel ezelőtt ismerkedtem meg a dr. Lakatos Katalinnal, és nagyon-nagyon sok kérdésemre választ kaptam tőle, ő a TSMT-nek a anyukája, így szoktam mondani, nekem a példaképem. És ő indított el azon az úton, hogy lehet többet tenni a gyerekekért, mint ahogy a iskolában, akkor még ugye csak főiskola volt, tanultuk. És ugye, ahogy így telt az idő, egyre nehezebbek voltak a gyerekek, másmilyenek voltak, mint amikor a pályán elkezdtem dolgozni. Mindig így 4 évente, amikor jött egy újabb csoport, akkor mindig újabb kihívás elé került az ember. Úgyhogy így építettem be a TSMT-t az óvodai életembe, de mindig volt egy ilyen kis álom, hogy de jó lenne egy saját hely, de nem voltam elég bátor, meg mindig lebeszéltek róla, és akkor jött a COVID, amikor az emberek behúzódtak a kis kuckójukba, és én minden ilyen másodmunkámat elveszítettem, mert ugye nem lehetett sehová menni, és akkor jött a gondolat, hogy most itt az idő, van még egy kis pénzem tartalékba, és akkor kerestem egy helyet, és rögtön elsőre beleegyezett a tulaj abba, hogy oda menjek, megcsináljam, akkor már egy csomó eszközöm volt, és a COVID alatt megnyitottam az X-okosító bázist.
0: Ez helyileg hol van pontosan?
1: Ez a Munkácsy Mihály utca 27-ben, a 6. kerületben. Nagyon könnyen megközelíthető, nagyon szeretem, mert a nyári táborok miatt ugye közel van például a Városliget, és ott nagyon-nagyon sok lehetőség van a szabadon való mozgás, egy csomó tevékenységet ott folytatunk kint. Nyilván az okosodó részét az bent a bázisnak a területén, de amint lehet, megyünk ki a kertbe, a szabadba, és ott folytatjuk a munkánkat.
0: Ez nagyon érdekes, hogy mozogtok, torna gyakorlatokat végeztek, ha mondhatom így, és mégis azt mondod, hogy okosító bázis. Én azt gondolnám, hogy ha okosodik a gyerek, akkor egy tankönyv fölött ül.
1: Igen, gondolkodtam, hogy mi legyen a bázisnak a neve. És nem akartam fejlesztő házként hívni, meg fejlesztő helyként, mert annak olyan fura hangzása van.
0: És akkor abban rengeteg van.
1: Igen. És akkor ugye a TSMT az eleve okosító tornaként van egyébként, az egy ilyen második neve a TSMT-nek, hisz miközben mozognak a gyerekek és tornáznak, a homlokleben nyírik, és a homlokleberről ugye tudjuk, hogy azon keresztül jönnek a tanulásos hatások a gyerekekre, és ugye tényleg a tapasztalataim is azt mutatták, hogy azok a gyerekek, akik legalább 2 évet végig szenzoros mozgást végeztek nálam, azok a gyerekek mindig sokkal okosabbak voltak. Még azok is, akik mondjuk egy kicsit mélyebbről indultak, mint a hétköznapi gyerekek, hogy így ne mondjak ki furcsa szavakat.
0: Mint az átlag gyerekek.
1: Mint az átlag, igen. A tipikusan fejlődő gyerekekre is nagyon jó hatása van, de az atipikus gyerekeket viszont szájra kelti. Nagyon-nagyon sok szép történetem van.
0: Milyen atipikus jegyeknél lehet csodát elérni?
1: Hát nagyon sok autista gyerekem volt. Volt olyan, hogy sírva jött az anyuka, hogy a gyerek ül a sarokba, és egész nap a sarkot nézi. Nem lehet semmilyen tevékenységbe belevonni, csak ül, és néz ki a nagy világra, de semmi nem történik. Akkor még nem volt meg a kódja egyébként. És akkor először egyéni tornát kezdtünk, de nagyon kemény volt az anyuka, tehát ő tényleg megértette, hogy ez majdhogy nem az utolsó lehetősége arra, hogy valami tegyen a gyerekéért. Nagyon sokáig egyénizett, utána be tudtam már tenni csoportba, és ez a kisfiú ma fölvették az Operaház gyerekkórusába énekelni. Egyéni, vagy ilyen szólókat énekel templomba, és nyilván autista maradt, tehát hogy nem azért volt ez az egész, hogy a kód lekerüljön róla, de hogy azzal, hogy a szülők megértették azt, hogy a szenzoros tornának milyen nagy jelentősége van, ezzel nagyon-nagyon jó, normál útra terelték a gyereküket. De volt olyan is, hogy nem beszélt a kislány, hetente egyszer elhordta az anyukája tornázni, és egy év múlva küldött egy videót, ahol a kislány népdalt énekel. Kiderült közben róla, hogy autista, most egyébként matek versenyeket nyer. Nagyon-nagyon sikeresen integrálták őt a normál gyerekek közé, teljesen jól el van.
0: Mi a szenzoros tornának a lényege? Eleve mit jelent az, hogy szenzoros?
1: Hát, hogy az érzékszerven keresztül, tehát, hogy az idegrendszert, ugye az van, hogy ha éretlen az idegrendszer, akkor ingerekre van szüksége, valami miatt vagy lassan, vagy egyáltalán nem jut az idegrendszernek arra a területére inger, ahová éppen szükség van. És akkor azokon a mozgás fejlődési fázisokon küldjük keresztül a gyerekeket, amiket korábban, babakorában csinálni kellett volna, de esetleg vagy kimaradt, vagy kevesebbet csinált belőle, és nagyon nagy ismétlésszámmal, nagyon-nagyon kreatív körülmények között tornáztatjuk a gyerekeket, és újból bombázzuk az idegrendszert ezekkel az ingerekkel.
0: Mondtad, hogy nagyon sok eszközöd van, vagy eszközöd volt, de hát akkor gondolom, ez még mindig megvan, igen, amivel el tudtad indítani ezt a központot, ezt a fejlesztő központot. Milyen eszközökre gondoljunk?
1: Hát mint egy rendes tornatermi, tehát bordásfalak, zsámoly, pad, nagyon-nagyon sok kiegészítő eszköz, de nagyon sok mozgáskotta eszközön van, megvan a NILD-nek az összes eszköze, akkor mindig kutatok újabb és újabb eszközök után, akkor Muffi készletem van, ami ugye egy ilyen szenzoros érzékenyítést csinál, hogyha mondjuk mezitláb megy végig, de most van 2 kedvencem, az egyik egy ilyen kis dobogó, amire ha rálépnek a gyerekek, akkor zenél, meg plusz még világít is, meg van egy ilyen láva csempe-szerűség, amin ha lépked a gyerek, akkor a folyadék mindig másképpen keveredik össze, tehát mindig keresem azt, hogy újabb és újabb ingereket tudjak adni a gyerekeknek, és azon keresztül eljutni hozzájuk.
0: Ugye a nyári táborok azok nálad mindig másképp zajlanak, illetve van egy mag, ami mindig ugyanaz, a keret, de az, hogy ti milyen országba mentek, hogy éppen milyen ismereteket nyújtasz a mozgás mellett, az mindig más. Mesélj az idei táborokról.
1: Idén 3 helyre utazunk, nyilván csak a képzeletünk szárnyán. Az egyik Los Angelesbe fog minket vezetni, és a gyerekek megismerkedhetnek a filmkészítésnek a világával. Fogunk a Korda stúdióba is ellátogatni, hogy igaziból lássanak olyan helyet, ahol a filmeket készítik. és ez ilyen hollywoodos. Tehát itt igazából a mozgás most táncolás lesz, akkor filmet fogunk forgatni, jelmezeket készítünk, jelmezekbe öltözünk, kifestjük magunkat is, ugye a sminkelés is egy része a filmkészítésnek, és akkor az utolsó napon pedig meghívjuk a szülőket vendégségbe, és akkor előadjuk nekik azokat a dolgokat, amiket ez alatt, az 5 nap alatt tanultunk.
0: Arról nem beszéltünk, hogy hány éves kortól és hány éves korig jelentkezhetnek hozzád a gyerekek?
1: Korábban úgy volt, hogy 5 és 12, de mindig van egy 4 éves testvér, aki bekéreckedik, és hát természetesen a 4 éveseket is el tudjuk nyilván az ő szintjükön szórakoztatni. Azért is jók ezek a táborok, mert ők is megtalálják a mozgásban is a maguk helyét, a kreatív foglalkozásban, és az okosító részt is úgy rakjuk össze, hogy van egy nehezebb, mondjuk, hogyha iskolások vannak, és van egy könnyebb rész, amit az óvodások el tudnak sajátítani.
0: Ugye Hollywood azért tőled sem áll olyan nagyon-nagyon messze, hiszen te egy Oscar-díjas óvodapedagógus vagy, most ez így most jutott eszembe, hogy azért a kettőt össze lehet kapcsolni. Erről mesélj egy picit, erről az Oscar-díjról, aztán majd folytatjuk a táborokat, jó? Mert ez azért ritkaság szerintem, hogy egy óvodapedagógus Oscar-díjat kap.
1: Ezt a NetEdukáció találta ki ezt a díjat, ezt minden évben meghirdetik, és titkos ajánlásra lehet egyébként bekerülni, tehát nem én jelöltem magam, hanem kiderült, hogy az akkori óvodaigazgatóm írt egy bemutatkozó levelet róla, egy bemutató levelet rólam, és akkor ezt elolvasták, és meghívtak engem erre a versenyre, hívjuk úgy, és akkor kellett magamról írnom, vagy csinálnom egy filmet, egy 2 vagy 4 perceset, és akkor az alapján bekerültem a döntőbe, és akkor a döntőnél ugye az volt, hogy azok a óvodapedagógusok, tanárok, akik indultak, azoknak a filmjére lehetett lájkokat küldeni, és akkor a közönségdíjat is én nyertem el, és amit ők adtak díjat, azt is nekem szakmai díjat is, és akkor végül, hogy nekem nem lehetett mind a kettőt, úgyhogy a közönségdíjat kaptam én meg, és akkor a szakmait odaadták egy másik hölgynek.
0: És igazi kis Oscar figurát kaptál?
1: Igen, hát nyilván nem színaranyból, hanem egy ilyen aranyos, tényleg rá volt írva, hogy az év pedagógusa, Szabó Beatrix.
0: Ez mikor volt? 2020?
1: Hát ilyen 3-4 éve talán. 4 éve talán, mert még az előző csoport.
0: Hol őrzöd ezt a kis szobrot?
1: Hát az óvodában.
0: A gyerekek között?
1: A gyerekekkel együtt, igen. Hát ezt ővelük igazából, ez nélkülük nem ment volna.
0: Változott valamit azóta a munkásságod, amióta ezt a díjat megkaptad?
1: Hát jobb lett. Mindig. Ugye az ember megcsinál valamit, és akkor a következő alkalommal már sokkal egy csomó. Én olyan vagyok, hogy csinálok valamit, és közben jönnek az ötleteim. Tehát mindig egy kicsit több lesz az, amit csinálok.
0: Tehát akkor így jött, gondolom, a Hollywood is. Vagy nem tudom, ez honnan jött, hogy
1: pont Hollywood az azért legyen, jött egyébként, hogy, mert akartam egy olyat, ahol esetleg a nagyobb gyerekek is megtalálják az elképzelésüket, mert mindig jelentkeztek 12 évesek, vagy és akkor őket már nem annyira érdekelte érdekelték a régebbi témák, és az a sminkelés, a táncolás, a filmforgatás, szerintem ez egy ilyen menő tevékenység.
0: Igen, mert ugye, hogy úgy épül fel minden napotok, hogy délelőtt van egy torna.
1: Hát itt most ugye a mozgás, a tánc lesz, és akkor ahhoz hozzá kapcsolódik egy okosító foglalkozás. Nyilván itt most a Hollywooddal kapcsolatos ismereteket fogjuk átadni a gyerekeknek.
0: A filmkészítés?
1: Filmkészítés, honnan kapta a nevét, hogy ez az egész micsoda, de az egész bázis úgy lesz berendezve, mint a Hollywoodban lennének. Már megvettem a vörös szőnyeget, a Oscar-díjat is, akkor ilyen kis csapót is vettem, akkor vettem olyan díszeket, ami a bejáratnál lesz, mert elkészültek már ezek az oszlopok is, ami a vörös szőnyeg szélén. Tehát, hogy tényleg olyan lesz minden, mintha ott lennénk.
0: És ugye ez a Hollywood kalandos tábor, ez lesz július 6-ától 10-éig. De ha jól olvastam, akkor lesz egy egynapos Hollywood kaland, ez pedig július 9-e.
1: Igen, mert mindig van olyan szülő, aki nem akar egész hetet táborba lenni, és akkor aznap egy annyira érdekes program lesz, hogy én arra gondoltam, hogy ez külön volt már ilyen egyébként, amikor Arizonában voltunk, és akkor elmentünk a tordasi Western faluba, és akkor ezt külön meghirdettem azt a napot, és akkor még egy olyan 5-6 gyerek csak arra a napra csatlakozott hozzánk. Mert én nagyon várom, hogy oda bemehessek ebbe a filmstúdióba, és megnézhessem, hogy milyen. Voltam a nyáron Los Angelesben egyébként, az Universal stúdióba is bementünk, és még felnőttként is nagyon-nagyon nagy élmény volt látni, hogy készül a film, milyen effektek, hogy csinálják, sétálni azok között a díszletek között, amit az ember a filmekben lát, nagyon-nagyon-nagyon nagy élmény volt.
0: Főleg egy gyereknek milyen élmény lehet majd.
1: Igen.
0: A következő tábor az július 20-a és 24-e között lesz, ez

0: Jobb szeretjük azt, hogyha 10-12 gyerek van, mert sokkal jobban lehet a gyerekekkel foglalkozni. Emiatt is van az, hogy egy kicsit drágábban kell a táborok díját megállapítani, hogy minden klassz dolog beleférjen, de úgy az a tapasztalatom mostanában már, hogy sokkal jobb kis zseb létszámú gyerekek között lenni, mint nagy létszámú. Tehát itt nem tömeggyártás van nálunk, hanem minőség minden szempontból.
1: És akkor az afrikai táborban ott mi lesz az okosítás?
0: Afrikáról fogunk, mindig van magáról Afrikáról egy napunk, akkor mindig van az afrikai állatokról egy napunk, afrikai kultúráról lesz egy napunk, amikor el fogunk menni a Richter Safari Parkba. Nem lesz egyszerű, de ezt így elterveztem, hogy kimegyünk, mert ott közvetlenül tudunk olyan állatokat látni, meg etetni, meg az egésznek a hangulata tényleg olyan, mintha Afrikába csöppennénk. És az utolsó nap pedig egy ilyen összegző napunk lesz. Olyankor szoktunk egy kicsit afrikai ízeket fogunk kóstolni, egy kicsit így összerakjuk az előző napoknak a tapasztalatát.
1: Kézműveskedés is van nálatok minden nap. Miket készítetek majd?
0: Fogunk afrikai ékszereket készíteni például, akkor afrikai hangszereket fogunk készíteni, meg igazából mindig többféle dologgal készülünk, hisz nem tudhatjuk, hogy mi az, ami érdekli a gyerekeket. Úgyhogy ez lehet, hogy ott a táborban fog kiderülni, hogy látjuk, hogy ez nagyon na, akkor gyorsan éjszaka legyártja az ember hozzá. Esőbotot fogunk készíteni, akkor ilyen díszeket, amiket magukra vehetnek a gyerekek, ilyen tánchoz. Szóval bőven.
1: Élménydús lesz ez a hét is. És ugye az utolsó tábor nálatok augusztus 3-a és 7-e között pedig Indiába, az indiai világba repíti el azokat, akik ott lesznek.
0: Igen. Nagyon-nagyon sok helyen voltunk már egyébként az elmúlt években. Tényleg szerintem már az összes klassz helyet végigjártuk. Indiában még nem voltunk. És azok a csodálatos illatú fűszerek, az Indiának az a színessége, az a kultúra, ami azért teljesen távol áll az európai kultúrától. Ezt szeretnénk a gyerekeknek átadni.
1: Hova mentek? Merre fele mentek ezen a héten?
0: Megvan ez már? Még az nem alakult ki. Több gondolatom is van, hogy jó lenne odahívni táncosokat, akik az indiai táncot bemutatnák. Volt már olyan táborunk, amikor afrikai gyerekek jöttek el hozzánk, mert pont akkor volt a szigeten egy ilyen Afrika nap, és itt voltak afrikai gyerekek, és mi pont akkor telefonáltunk, amikor szabadok voltak, hogy nagyon-nagyon nagy élmény volt. De volt már olyan, az óvodába is el szoktam vinni ezeket az utazásokat, és akkor, amikor Grönlandon voltunk, akkor a grönlandi expedíció magyar tagjait hívtuk meg vendégségbe. Úgyhogy mindig van valami különleges dolog, ami most ezek az elmenések, ezek a kirándulások lesznek a különlegességei a tábornak, de igen, van, amikor jön hozzánk. Vagy például, mikor Japánba voltunk, akkor elmentünk a Wasabiba, és akkor ott, mintha Japánba csöppentünk volna, elkészítettük a sushit, aztán megettük a sushit, jól éreztük magunkat, láttunk egy kicsit Japánból egy kis morzsát.
1: Most egy picit zenéljünk, és majd zene után folytatjuk a beszélgetést. Jó rendben.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, önök a Mozaikot hallják, a Mária Rádió két hetente jelentkező programajánló magazin műsorát. Nem sokára elkezdődik a nyári szünet, és a szülőknek ajánlunk három tábor lehetőséget. 5-4 éves testvér is mehet, ahogy megtudhattuk. Tehát 5 éves kortól 12 éves korig a 6. kerületben a Munkácsi Mihály utcában, és vendégem ennek a fejlesztőháznak a vezetője, Szabó Beatrix, Oscar-díjas óvodapedagógus. Ugye beszéltünk a három táborról, hogy ugye lesz egy Hollywood tábor, ez július 6-ától 10-éig, július 20-a és 24-e között Afrikába látogattok el, és India világát pedig augusztus 3-a és 7-e között ismerhetik majd meg a résztvevők. Mondtad, hogy szereted, hogyha kevesebben vannak a gyerekek, mert hogy jobban lehet velük foglalkozni. Hogyha egy gyereknek megtetszik mondjuk az egyik tábor, az első tábor, akkor ő neki van-e lehetősége arra, hogy a következőre is beiratkozzon, vagy...
1: Igen. Van olyan évek óta visszajáró gyerekünk, aki már januárban mind a három tábort lefoglalja.
0: Hol lehet jelentkezni, hol lehet utána nézni ennek a három tábornak?
1: Van egy Facebook oldala az X-okosító bázisnak, oda szoktam a saját személyes oldalamon is meg szoktam osztani, TikTokon is szoktam berakni plakátokat, meg egy kicsit a X-okosító bázis életéről ilyen kis egyperces videókat, meg van telefonszám is, ahol föl tudnak hívni, meg van e-mail cím, ahol írni tudnak a szülők. És akkor még vannak ilyen csoportok, a Facebookon, ez a táborok, és akkor oda is minden héten egyszer beteszem a lehetőséget felkínálva a szülőknek.
0: Meddig lehet jelentkezni egy táborra?
1: Folyamatosan van olyan, volt már olyan gyerekünk, aki a tábor előtt egy nappal jelentkezik, már mint nem a gyerek, hanem a szülő, akkor jött neki szembe, és akkor hívott, hogy van-e még hely. Hát nyilván az ember nem küld el gyereket, de azért van egy határ, amikor már nem fogadunk több gyereket.
0: Hogyan képzeljünk el egy napot? Beszéltünk arról, hogy van mozgásos része, van az okos része, de megérkezik reggel egy gyermek.
1: Reggel megérkeznek a gyerekek, 8 és 9 óra között szoktak, de nyilván aki fél tízkor érkezik, az fél tízkor érkezik. Egy kicsit ugye lekéssi egy-két programot, ami a tavalyi évben nagyon-nagyon nagy sikere volt, és nem is gondoltam volna. Én az oviban azt csinálom az ovisaimmal, hogy nem engedem, hogy a dadus nénik elkészítsék a reggelit, hanem csak annyit kérek, hogy küldje be az aznapi alapanyagokat, tehát az üres kenyeret, üres kiflit, üres mindent, vajat, akkor például szoktak ilyen kis kenceficék, szalámék, zöldségek lenni, és akkor a gyerekek saját maguknak készítik. Kapnak kést, és amióta ezt csinálom, azóta sokkal jobban esznek, mert mindig azt teszi az nap, amihez éppen kedve van. Nyilván van egy korlát, mert mondjuk, ha nincs májkrém, akkor nem tud májkrémes kenyeret enni, de ha neki az nap éppen csak üres kenyeret van kedve enni, akkor üres kenyeret eszik, ha ő csak a vajas kenyeret eszi, akkor vajat. Tehát, hogy annyi variáció van, és... Nagyon-nagyon nagy sikere van. Már a kicsikkel elkezdtem, és annyira cukik voltak. Még épp, hogy meg tudták a kést fogni, és így fogták a vajat, és így belerakták a zsemle közepébe, és a maga kis ügyetlen kis kezüket, de olyan gyerek is leül azóta reggelizni, aki nagy évben elkerült addig. És a táborban az volt, hogy mindig nagyon-nagyon macera volt ez a reggeli. Nem akartak enni, nem ették, kidobtam egy csomót. Már azon voltam, hogy már nem fogom reggeliztetni őket, mert minek? És akkor jött az ötlet. Mi lenne, ha nekik is kitenném az alapanyagokat? Mindig nagyon sokféle. Én azt megfogadtam, hogy az ennivaló az mindig jó minőségű, és sokféle lehetősége van a gyerekeknek. Tehát sokféle szalámi, sokféle kenceficé, sokféle zöldség. És ebből az lett, hogy egy órán keresztül ott ültek, csinálunk ilyenkor egy óriási nagy asztalt, és ott ülnek, és beszélgetnek, és mindenféle izgalmas szendvicseket csinálnak maguknak, mosolygófejeset, ami éppen még azok a gyerekek is, akik eddig soha nem voltak hajlandóak enni, vagy csak max. Egy fél kenyeret, azok is ott ülnek, esznek, jól éreznek, a legcsodálatosabb dolog.
0: És annyi mindenre fejleszti a gyermeket.
1: Igen. Csodálatos, de tényleg. Nyilván gazdaságilag nem. Mindig nevettünk a szülőkkel, hogy de hogy ezt videóra kéne venni, ezt mindenkinek így kéne csinálni. És akkor a reggeli után elpakolunk, ugye nyilván az első nap egy kicsit megismerkedünk egymással, különböző játékokat szoktunk játszani, ismerkedőset, és akkor ketté válik a társaság, az egyik fele bemegy a tornaterembe, ami úgy van berendezve, hogy ez a téma éppen, tehát amikor Afrikában leszünk, akkor tényleg úgy fog kinézni, mintha egy afrikai faluban, vagy egy dzsungelben, vagy bárhol lennénk. A másik fele pedig okosító foglalkozáson vesz részt, és akkor különböző témákat fogunk, például az Afrika táborban az afrikai állatok, magáról Afrikáról fogunk beszélgetni, afrikai ételeket fogunk kóstolni, afrikai kultúrával fogunk megismerkedni, és akkor utána jön egy kis 10 órai, és utána pedig kicseréljük a gyerekeket. Aki eddig tornázott, az megy és okosodik. És úgy szoktam ezt csinálni, hogy mindig a éretlenebb gyerekek kezdik a tornázást, mert az a tapasztalatom, hogy torna után mindig sokkal ügyesebbek a gyerekek, és akkor az okosító foglalkozáson is ügyesebben, nyugodtabban vesznek részt, és az érett iskolások, akik azért már esetleg végig tornáztak ott nálam egy pár évet, ők megmennek okosodni, és utána cseréljük. Amikor ennek vége van, gyorsan fölöltözünk, és irány ki a Városliget, vagy pedig megyünk a Bencúrkertben, nagyon szeretjük, mert az egész játszótér árnyékos, tehát hogy nem kell a tűző napon lenni a gyerekekkel. Meg el szoktunk még a Károly kertbe menni, azt is nagyon szeretjük. És akkor ilyenkor viszünk magunkkal vizet, viszünk magunkkal gyümölcsöt, és jól érezzük magunkat. És utána olyan fél egy felé indulunk el az étterembe, ahol nagyon finom főtétel várja a gyerekeket, mindenki azt teszi. Most például egy olyan étteremben leszünk idén, hogy 9-kor föl fog hívni engem az étteremnek a tulajdonosa, és el fogja mondani, hogy aznap milyen ételek közül lehet választani. És mindenki azt fog enni, amihez kedve van. Tehát, hogy teljesen ahhoz fog kapcsolódni, ami a reggelinél lesz, hogy nem egy bizonyos menü, és akkor, aki mondjuk éppen nem szereti, az aznap nem eszik túl sokat, hanem több féléből választhatnak a gyerekek, és akkor, amikor mi odaérünk 1 óra, akkor mindenki a saját általa megrendelt ételt fogja kapni. Utána hazamegyünk, ilyenkor kajakóma, 10 perces rajzfilm, mert annál többet nem szoktunk a tévé előtt ülni, de az pont kell, hogy az ember ott egy kicsit így megígyon egy kávét, a gyerekek is ilyenkor lefekszenek, és így.
0: Tehát ez így az alvás helyett.
1: Igen. De tényleg az szinte kihagyhatatlan. És akkor utána kezdődnek a kreatív foglalkozások. És nyilván nagyon-nagyon-nagyon sokat játszunk, nagyon-nagyon sok játék van a bázison, mindenki a korának megfelelő játékot megtalálja, tehát azért a játék sem marad. És akkor délután 5-ig tart. Vagy kreatívkodik, vagy játszik, amikor éppen kedve van. Nem csinálunk semmit úgy, hogy kötelező. Nyilván a mozgáson kötelező részt venni, de az egy más. De egyébként egy kicsit, sőt nem
0: de
1: is kicsit
0: szeretik
1: ilyen.
0: Is szerintem a
1: nagyon,
0: gyerekek.
1: Nagyon szeretik.
0: Hát, hogy nagyon-nagyon
1: nem
0: változatos.
1: Nem is lehet őket kiszedni, igen. Tehát az a sok eszköz, meg hogy tényleg olyan, mintha Afrikában lennének, ez nekik nagyon nagy élmény.
0: Azt mondtad, hogy ugye az egyik része tornázik, mozog, a másik része okosodik. Akkor ez azt jelenti, hogy nem egyedül viszed a tábort.
1: Nem. Van egy kolléganő, akivel már nagyon régóta együtt dolgozunk, és ott dolgozik ő is a Józsefvárosban, ahol én. És akkor ő szokta ezt a részét összerakni. Úgyhogy, és akkor szoktunk készíteni játékokat például, vannak ilyen, hát ezek ugye ilyen számítógépes, tehát egy picit azért muszáj a képernyő előtt lennünk, de csak azért, mert ott tudjuk a gyerekeket elvinni egy olyan helyre, ahol, tehát hogy
0: hát
1: meg tudják nézni.
0: De korlátozott, és figyelitek, igen, hogy
1: nincsen,
0: mennyi, így van.
1: Nincsen sok, nagyon sok játékot készítünk nekik, fejlesztő játékokat, és akkor azzal játszanak, akkor ilyen versenyek szoktak lenni, ki tud többet abból a témakörből, amit éppen akkor azon a napon mutatunk a gyerekeknek, és ami soha nem marad el, az a tánc. Tehát mindig, minden hely, ahova elutazunk, én fölkutatok egy könnyen megtanulható táncot, nyilván nem nagy koreográfiás valamit.
0: Az ottani zenével?
1: Igen, és akkor azt meg szoktuk tanulni. Tehát, mint tavaly, amikor Hawaiion voltunk, be voltak a gyerekek öltöző fűszoknya, a kis izé virág a nyakukba, virág a hajukba, és úgy táncoltuk a nagyon aranyos kis hawaii táncot.
0: Vaja, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Akkor mondjuk el még egyszer, tehát ugye, hogy Hollywoodban július 6-a és 10-e között lehet menni, július 20 és 24 között egy afrikai szafari tábor lesz a bázison, augusztus 3-a és 7-e között pedig India világába repíted el a gyerekeket, és akkor még egyszer hol lehet utána nézni a Facebookon?
1: Ő van az X-okosító bázisnak egy Facebook oldala. Engem is megtalálnak, mint Szabó Beatrix a Facebookon.
0: És van még hely, úgyhogy bátran van, jelentkezhetnek igen. A szülők. Köszönöm szépen,
1: én
0: hogy
1: köszönöm
0: itt voltál.
1: A lehetőséget.
0: Nagyon szépen köszönöm hallgatóink adományait is, hiszen ez a műsor sem jöhetett volna létre hallgatóink adománya nélkül. Köszönöm szépen a mai figyelmet is, valamint Prószéki Anna Máriának a technikai háttér biztosítását. 2 hét múlva is lesz mozaik, hallgassanak minket akkor is. Viszont hallásra, Takácsi Bolyát hallották.
2: Mozaik. A Mária Rádió programajánló magazinját hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának. Te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést. Egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz. Szeretsz engem?
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni, nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Ne félj, mert én veled vagyok. A papszentelésem előtt egy évvel meghalt a nagymamám, akinek köszönhettem a hivatásomat, de sajnos ő nem érhette meg a papszentelésemet. És a halálakor, a temetés napján, temetés után, amikor hazaértem, hát egész temetés alatt nem tudtam sírni, és amikor hazamentem és a konyhájába bementem, ahol sok közös emlék akkor eszembe jutott, hát észrevettem a kredencben, ott tartja a rózsafűzérét és a szentírást, és én akkor ügyesen kivettem onnan a szentírást, egy zöld, megkopott, régi szentírás, amit mai napig is használok, és úgy lerogytam a kredenc elé, a földre, akkor kezdtem el sírni, akkor nyitottam ki a szentírást, és ide nyitottam ki erre a részre. Ne félj, mert én veled vagyok. És ezt választottam majd a papi jelmondatomnak is, és azóta is egy meghatározó mondat a Jóisten részéről az én életembe. Mellette még ott volt a rózsafűzér, azt természetesen később vettem észre, viszont kettő volt neki. A hétköznapi rózsafűzérével temettük el, és az ünnepi rózsafűzére az mai napig is megvan az íróasztalomon a szentírással együtt. Így örököltem a szűzanya lelkiséget tőle.
1: Karácsony Tibor atya, az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: A katolikus egyetemeknek Krisztushoz kell vezetniük a hallgatókat. Kinevezte új vezetőségét a segítő nővérek kongregációja. Kozma Imre atyáról neveztek el egy parkot Sátoralja új helyen. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa június 3-án a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta audiencián az 1899-ben alapított Egyesült Államokbeli Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségét. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabulejtse az igazság szépsége. Nincs hiánya magasan képzett emberekből bizonyos területeken, de sokan nehezen tudnak irányt adni életüknek, írta a Magyar Kurír. Lényeges, hogy a fiatalok megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, miközben fejlesztik Isten adta adottságaikat és képességeiket, amelyekkel képesek kritikusan gondolkodni és a tanultakat megjegyezni, így felkészülve a jövő világának felelősségteljes alakítására. A katolikus oktatás alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai tájékozódásában és a tudás iránti vágyuk vezetésében, mondta Leó pápa. A segítő nővérek kongregációjának nemzetközi elöljárója pünköstkor kinevezte a közép-európai tartomány új vezetőségét. A jelenlegi tartományfőnök Nőberecki Szilvia folytatja elöljárói szolgálatát a következő 3 évben. A vele együttműködő tartományi tanácsot 4 különböző országban élő nővér alkotja. A kinevezést tartományi találkozó előzte meg, amelyen kikristályosodtak a következő 3 év feladatai. A hivatáspasztoráció, a nővérek hivatásának erősítése, valamint az idős nővérekről való gondoskodás. Nagy hangsúlyt kapott a szinodalitás tovább erősítése, tudatta a romkat.ról. Az új tartományi vezetőség mandátuma szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén kezdődik. A segítő nővérek kongregációja a 19. században Párizsban alapított nemzetközi szerzetesrend, amely Loyolai Szent Ignác lelkisége szerint él. A tartomány székhelye Bécsben van. A Rákóczi Szövetség új szabadidőparkját, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és értékes időtöltésre Sátoralja új helyen, Kozma Imre atyáról nevezték el június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, írta a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A szövetség alapítása óta támogatója is rendszeres vendége volt, minden évben a születésnapján elzarándokolt Sátoralja új helyre, hogy együtt emlékezzen a fiatalokkal. Tampusz Telián, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársa szerint emléket állítunk egy olyan embernek, aki egész életével azt üzente, a szeretet képes megváltoztatni a világot. Nem csak beszélt a szeretetről, hanem napról napra meg is élte azt. Arra tanított bennünket, hogy a közösség megtartó erő. Magyarnak lenni nem csupán származás vagy anyanyelv kérdése, hanem felelősség is egymás iránt. A parkot Nagy Ferenc atya és Hírling Attila atya áldották meg. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a második Zsoltár hét hétfői napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor az Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogtátok fel, mint emberi tanítást, hanem mint az Isten szavát, ahogy valóban az is. Bennetek is hatékonynak bizonyul, akik hittetek.

0: Dicsérjük Krisztus, aki szereti, táplálja és óvja egyházát. Hangos szóval, bizalommal kérjük.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Urunk Jézus, add, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Őrizd Leó pápánkat és Zsolt püspökünket, és segítségeddel erősítsd meg őket.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Vedd gondviselő oltalmadba azokat, akik jogos igényeikért küzdenek, hogy örömben és biztonságban éljenek.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Urunk, te légy a szegények menedéke, nyújts nekik segítséget a szorongattatásban.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Irgalmadba ajánljuk azokat, akiket földi életükben szent szolgálatoddal kitüntettél, hogy égi országodban vég nélkül ünnepeljenek téged.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.

0: de szabadíts meg a gonosztól.
1: Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, napi munkánkhoz Te adtál erőt nekünk, haszontalan szolgáidnak. Fogadd el tőlünk a dicséret esti áldozatát,

0: Gyümölcsoltó. Birher Nándor diakónus homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem, a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban

étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, úrnapja különleges ünnep, mondhatnám úgy is, hogy bulizós ünnep, bár ez talán így rajtunk nem látszik elsőre, de annak idején bizony körmenetekkel, virágszirmokkal ünnepelték a falu apraja nagyja, hogy valami csodálatos dolog történt, hogy az Isten maga táplál bennünket. Az Isten gondoskodik rólunk, élelmet ad, nem is akármilyen élelmet, kenyeret és bort. Nem sáskát és vadmézet, vagy nem citromlevet, hanem kenyeret és bort. A kenyér nagyon fontos, aki ismer nápolyi embereket, tudja, hogy nagyon finom ételek vannak, de azért mindenki az anyukája pizzatésztájára esküszik, hogy az az igaz. Vagy cigány barátaim szokták mondogatni, hogy a bodagnál, a tűzön sült kenyértésztánál igazából nincs jobb. Az a legalapvetőbb. Ugyanígy a bor is nagyon fontos, mert hogy megvidámítja az ember lelkét. Az Isten ilyen vidámságra szánt bennünket, és ezt a testét adja nekünk. Amikor Krisztus testét és vérét ünnepeljük, akkor olyas valamit ünneplünk, amiben mára már sokan nem is hisznek. Nehéz elhinni, hogy az oltári szentség az nem valamiféle szimbólum, hanem valóság. Valódi étel, az örök életre szóló étel, valódi test és valódi vér, amely táplál bennünket, amely összeköt bennünket, amelyik csillapítja az éhségünket, amelyik hozzásegít bennünket a boldog élethez. Sőt, nem egyszerűen csak a boldog élethez, hanem magához, az örök élethez. Krisztus teste és vére teljes egészében átértékeli a mi testi valónkat is. Talán két ok miatt nem értjük ennek az ünnepnek a lényegét. Az egyik ok az az lehet, hogy mindig abban gondolkodunk, hogy az Isten testé lett, az ige testé lett, leereszkedett hozzánk. És nem veszük észre, hogy ennek igaz a fordítottja is, mi magunk emberek az Isten képmására lettünk teremtve. Mi a testi voltunkban hasonlítunk az Istenre. A mi testünk a Szentléleknek a temploma. Ez a furcsa test, ez valami nagyon különleges. Talán nem figyelünk erre eléggé. A másik, ami miatt nem figyelünk eléggé Krisztus testére és vérére, az lehet, hogy az, hogy állandóan jól vagyunk lakva, és soha nem kell szomjaznunk. Természetesnek vesszük azt, hogy hízlaljuk a szívünket a leülés napjára. Természetesnek vesszük azt, hogy a szükségleteinket ki kell elégíteni, és minden további nélkül ki is tudjuk elégíteni azokat. Isten azonban a testet másra szánta. A szívet másra szánta, mint hogy csak hízlaljuk valamiféle útra feldolgozott tápanyagokkal. Isten az embert az öröktől fogva létező boldogságra hívta meg, mégpedig test és lélek egységében. Az angyalok nem testi létezők. Az angyalokból hiányzik minden testi vonás. Tehát volt, aki látta Wim Wendersnek a Berlin fölött az ég című filmjét, ami arról szól, hogy egy angyal szeretne ember lenni, mert annyira tetszik neki, hogy az embereknek teste van, hogy az emberek igazán érzik a virágok illatát, hogy az emberek meg tudják egymást simogatni. Az ember testisége szoros kapcsolatban áll Isten megtestesülésével és az üdvösség útjával
egyaránt. Ez egy nagyon fontos tény. Nem szoktunk rá eléggé odafigyelni. Annyira fontos tény ez, hogy egyes teológiai felfogások szerint az angyalok épp emiatt lázadtak föl Isten ellen. Az angyalok, a gonosz angyalok azért fordultak el Istentől, mert nem bírták elviselni Istennek azt a döntését, hogy az embernek testet ad. És ebben a testben az ember az Isten képmása lesz. Az angyalok, akik csak tiszta lelkek, ekkor mondták azt, hogy nem szolgálunk Istennek. Nem szolgálunk annak az Istennek, aki a testet létrehozta. Talán úgy gondolták, hogy butaság testet teremteni. Vagy egyszerűen csak irigyelték ezt a testet, ami nekik nem volt meg. A test Isten jelenlétének a szentsége, és egyúttal a démoni gyűlöletnek is a célpontja. Hihetetlen kihívás ez, amit megélünk mi is a testi voltunkban. A test nagyon-nagyon fontos része az emberségünknek, ez Isten képmása, ahogy mondani szokták. A test sokkal fontosabb annál, mint hogy, ahogy már mondtam, csak valamiféle ultrafeldolgozott élelmiszerekkel és valamiféle furcsa élményekkel tápláljuk, hízlaljuk és kényeztessük. A testünk ennél sokkal nagyobb ajándék. A testünk Isten képmása is, a miénk is, és a másik emberi is. Ezért kell odafigyelni a másik emberre. Ezért kell magunkkal is, meg a másikkal is törődni, mert valami hihetetlen méltóság van benne. És ez Istennek is nagyon fontos. Nem csak nekünk, hanem neki is. Ezért táplálja Isten ezt a testet. És nem is akármivel táplál bennünket Isten, hanem a saját testével. A saját testével és vérével. És így válunk mi magunk is élővé. Így tudunk túllépni azon a mulandóságon, ami egyszerre van benne a testünkben, együtt az örökké valósággal. Itt valami hatalmas csodáról van szó. Kiderül, hogy nem vagyunk múlandók. Nem vagyunk múlandók, ha az Istennek ahhoz a képéhez csatlakozunk, amelyik örökké való kép. A testnek ezt az igazi lényegét kellene megértenünk. Ezt nem szabad, hogy elnyomja az állandó jullakottságunk. Ezt nem szabad, hogy elnyomja az állandó részegségünk, amelyet mindenféle digitális izgalom, vagy valamiféle különleges szerek okoznak. Oda kell figyelni arra, hogy mivel tápláljuk a testünket. Minden egyes szentségimádás alkalmával ezen kellene gondolkodnunk. Mi is az, ami igazán fontos a testünknek? Mi is az, amivel a testünket kényeztetni kell? Biztosan nem a pillanatnyi ingerfogyasztás, biztosan nem a különböző élelmiszerek, biztosan nem a kozmetikumok, hanem valami sokkal több. Az, ami örökké való. Az, ami az Isten testében is megjelenik. Régen, amikor még az emberek imádkoztak étkezés előtt, akkor erre figyeltek oda. Hogy van valami, ami anyagi, de fontosabb, mint az ebéd. Ezért szólították meg az Istent. Mára az ételből és az italból is valamiféle vegyészet, valami termelési folyamat eredménye lett, de ennél sokkal több, amiről szó van. Mégpedig arról, hogy az Isten maga gondoskodik rólunk. Nem csak múlandó, hanem múlhatatlan módon is. Az Isten maga táplál minket saját testével és vérével. Ma is, ebben a szentmisében is. Ma is az örökké valóság ételét vehetjük magunkhoz, és nincs ennél nagyobb dolog. Mindannyian így ebben a testünkben az örökké valóságra vagyunk számva, a fogantatásunktól kezdődően. És így testi voltunkban fogunk egymással találkozni, és a jó Istennel találkozni. Ha hajlandók vagyunk, az ő képmása lenni. Ha hajlandók vagyunk hinni benne, ha hajlandók vagyunk ezzel a lelkülettel magunkhoz venni az ő testét és a vérét. Isten végtelenül jelen valóbb, mint ahogy mi azt gondolni merjük. Amen.

Gondolatok a júniusi életigéhez. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Nekünk is szól Pál buzdítása itt és most, egyénileg és közösségileg is. Törekedjünk a köztünk lévő Jézus jelenlétére, hogy megtaláljuk a teljes egyetértést és a békét. Ne felejtsük, hogy mindenki a testvérünk. Ma így tekintsünk azokra, akikkel találkozunk. Isten végtelenül szeret minket, mi is ezzel az életadó szeretettel tápláljuk közvetlen és tágabb közösségeinket. Nézzünk szét a szeretet szemével környezetünkben, és vegyük észre, ha valaki gondoskodásra szorul. Ma igaz és megújult szívvel fogadjuk be azt, aki a legközelebb áll hozzánk. Gyakoroljuk az irgalmasságot különösképpen azzal, akivel már régi a nézeteltérésünk. Imádkozzunk, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak. Szeretettel, ajándékként mondjuk el az igébe megélt tapasztalatainkat, és ugyanígy hallgassuk mások tapasztalatát. Ne álljunk az ellenségeskedők közül az egyik vagy a másik oldalára, hanem álljunk ki a békesség mellett. Ha Jézus békéje valóban él a szívünkben, a világ békétlensége nem ér fel hozzánk. Az egész világ békéjét mozdítjuk elő, ha nem haragszunk, ha megbocsájtunk, ha nem veszekszünk, ha nem utasítjuk el fele barátunkat. Nyári táborainkban lehetne ez az alapige, hogy közösségeink megerősödhessenek a krisztusi életben. Igino Giordani gondolatai, Krisztus mása. Egyszerű, isteni módon szeressünk. Legyünk a szeretet aktusában Isten maga, aki szeret. Krisztus pedig annyira szeretett, hogy életét adta az emberekért, miután megosztotta velük az igazságot. Ha ez így van, ha Krisztus módján kell szeretnünk, akkor a testvérhez közelítve fel kell benne élesztenünk az isteni szikrát. Ha szeretettel fordulunk felé, akkor a jó szándékot ébresztjük fel benne, és ezzel belé oltjuk az isteni szikrát. Általunk Isten gyúl ki benne. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben. A szeretet és békesség Istene veletek lesz.

0: 14. Leó pápa látogatása a madridi szociális központban. Közös imában fogott össze a magyarországi premontrai közösség a nagyváradi apátért. A Vatikán bejelentette az idei teremtésvédelmi világnap témáját. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Spanyolországi apostoli útjának első állomásaként 14. Leó pápa június 6-án este felkereste Madridban a CDA 24 szociális központot, amely a hajléktalanok, a kiszolgáltatott helyzetben élő családok, a migránsok és a társadalom peremére szorult emberek befogadását és támogatását szolgálja. Tudatta a Vatikán. A pápa programjának első állomása jól kifejezte egész látogatásának egyik központi üzenetét. Az egyház küldetése, hogy Krisztus irgalmas szeretetét tegye láthatóvá minden rászoruló ember szolgálatában. A Szentatyát Madrid érseke és az intézmény igazgatója fogadta. Végigkísérték az épületben, a közös étkezőben meghallgatta a lakók tanúságtételeit, majd Szűz Mária közbenjárásába ajánlotta a központ minden munkatársát, önkéntesét és ellátottját, kérve, hogy Madrid legyen egyre inkább a remény, az irgalom és a testvéri szeretet városa. A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én minden magyarországi premontrai közösség együtt imádkozott a múlt héten kilakoltatott Fejes Rudolf Anselm Opream nagyváradi apátért és a nagyváradi premontrai örökség megmaradásáért. A csornai premontrai prépostság plébániáin és a türjei premontrai apátságban Szent Mise keretében kérték az Úr közbenjárását a nagyváradi apátért. Emellett minden apátság, plébánia és iskola imával, énekkel és verssel mutatta ki együttérzését. A közösségek megemlékezései a Magyar Kuríron olvashatók. Ez az esemény szomorú aktualitást adott a napi iskolai megemlékezésre Szombathelyen is. A szokásos reggeli zsoltár imádságot a kápolnában a nagyváradi premontrai apátságért ajánlották fel, majd minden tanuló fehérbe, a premontrai szerzetesek ruhájának színébe öltözött. Anselm apát úr, veled vagyunk Szombathelytől Nagyváradig, mondták. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy az üzenet rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, és hosszú távú fenyegetés is több százmillió ember életére. A nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím, amelyben Ézsajás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Az ember természetétől demokrata. Istenhez kiáltva nemzetünkért, szép jövőnkért, ne feledjük saját személyes felelősségünket. Az Isten a világot ránk bízta. Olyan lesz a világ hosszú távon, amilyen az emberek törekvése. A mi tetteink pótolhatatlanok. Abban is, hogy a közdolgai hogyan intéződnek. Kossuth Lajos ír erről, és erre hív fel lelkesülten 1847-ben. Én, mivel alkotmányos magyar vagyok, nem képzelhetek kormányt, melyet ellenőrizni szükséges ne legyen. Mivel ember vagyok, emberi gyarlóságomat érező, nem hiszek kormányban isteni csalhatatlanságot vagy angyali jó akaratot. S mivel hazámat jobban szeretem, mint akárkinek kegymosolyát vagy akárkinek baráti készszorítását, nem ismerhetem el oly kormány lehetségét, melynek, ha vét vagy hibázik, vétkét vagy hibáját szolgai önmegadással tűrjem. Összesítsétek a kormány minden hatalmát testvérem kezeibe. Összesítsétek a legjobb barátom kezeiben. Ellenzék leszek. Ellenzék maradok halálomig. Ellenzék, mely minden moccanását független lelkem éber szemével kísérendem. Ellenzék, mely bűnét, tévedését, ügyetlenségét gyáván tűrni soha nem fogom. Jaj, neked, ó hazám! Midőn í ellenzéked nem leszen. Amely napon az lenni megszűnnék, szolgaságot levelét írtad alá. Így írt Kossuth Lajos 1847-ben mindenki felelősségéről.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket. Az

0: És most hallgassuk meg a mai nap evangéliumát, Szent Máté evangélista könyvének 5. fejezetéből. Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, megdöbbentő, és a mai napig forradalmi, világfelforgató, hogy kiket mond Jézus boldognak. Értjük is, meg nem is azt, amiről Jézus beszél. Érdemes Jézusnak hinni, s nem a reklámoknak, nem a világ ma is divatos téveszméinek. Hogyan is mondja Jézus? Boldogok a lélekben szegények, vagyis azok, akik lélekben semmihez sem ragaszkodnak, semmihez sem tapadnak, készek mindent elengedni ezen a világon, mindent és mindenkit. Jézus azt mondja, hogy éppen ez a világtól való szabadság, éppen ez a belső szabadság teszi lehetővé a boldogságot, s nem az, amit birtoklunk, nem az, amink van, hanem az ettől való szabadság. Mit is mond Jézus? Boldognak mondja azokat, akik szelidek. Vagyis Jézus szerint boldogok azok, akik erejüket és bátorságukat meg tudják szelidíteni, és csak jóra használják. És nem arra, hogy mások fölött uralkodjanak, vagy másokat elnyomjanak. Boldogok azok, akik szelidek, akik megszelidítették hatalmukat, erejüket, bátorságukat, és nem azok boldogok, akik uralkodnak mások fölött. Nem azok boldogok, akiknek mindenki engedelmeskedik. Pedig sokszor emiatt bosszankodunk, hogy nem akarnak nekünk engedelmeskedni, nem akarják azt tenni, amit mi akarunk. Jézus azt mondja, hogy azok boldogok, akik keresik, akik éhezik az igazságot. És nem azok boldogok, akik azt állítják, hogy megtalálták, hogy birtokolják. Jézus azt mondja, hogy boldogok az irgalmasok, és nem azok, akik mindig kiharcolják az igazukat, akik bosszút állnak. Nem azok a boldogok Jézus szerint, akik azért küzdenek, hogy a bűnös mindig elnyerje méltó büntetését. És folytathatnánk a sort, kiket is mond Jézus boldogoknak. De folytassa mindenki maga. Érdemes Jézusnak ezeken a forradalmi mondatain elmélkedni.
1: Mai ima szándékunk: Urunk Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy taníts meg minket is, hogy az odafönt valókra figyeljünk, az igazi boldogságra. Taníts meg bennünket, hogy le tudjunk mondani a világi dolgokról, a mullandó boldogságokról, és ne ezért fáradozzunk, hanem az igazi kincseket keressük.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók! A nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.
4: Mária Rádió.

0: Szép jó estét kívánok! Ez itt a megszokott szignál, úgyhogy aki hallgat minket, köszönjük szépen, az már tudja, hogy ez a szignál, ez a férfi sátor műsorát vezeti fel, eltelt újra két hét. Én itt vagyok továbbra is, én Szebényi Szabolcs vagyok, és most Dervarics Gábor ül itt velem szemben.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szia Szabi!
0: Szia Gábor! Domonkos meg igazolt távol létem van, ha jól tudjuk, úgyhogy itt a technikai segítséget most Anna Mária biztosítja nekünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt van velünk és segít minket. No, hát egyébként egy nagyon komoly téma az e-havi itt ebben az örökség sorozatban. Hát szerintem nagyon sokat lehetne róla beszélni, beszélgetni, hát meglátjuk, hogy
1: Meddig jutunk,
0: ráadásul még itt van a nyár is, mint téma, ugye nekünk itt a férfi sátorban, ugye egy régi nagy-nagy intézményünk, ez a nomád tábor, de egyébként meglepődtem ezen is, hogy a nomád tábor mennyire egy elterjedt fogalom egyébként, tehát hogy nem csak mi használjuk itt, hanem tehát ez az ilyen aktív turisták között, meg gyerekeknél is, iskolákban, nem tudom például, neked ugye van lányod, kislányod, hogy ott szerveznek-e például ilyet az iskolában nyáron, hogy nomád tábor, de szóval ez egy bevett dolog, hogy akkor sátrazni, és akkor szabadba lenni, kicsit igen, a civilizációtól, kultúrától messzebb lenni,
1: elvonulni. Többnyire talán fiúk-lányok együtt szoktak menni, tehát, vagy mondjuk a
0: cserkészetnél van. Igen, mondjuk a miénk ilyen szempontból speciális, igen.
1: Különlegessége, hogy ugye férfiak megyünk
0: vagy
1: a
0: mi csak férfiak egymás közt.
1: És a fiúgyerekek, tehát hogy...
0: Igen. Na hát erről is lesz szó. Szerintem erre még fog idő maradni, de hogy mi is ez a téma, misszió, ezt a témát kaptuk itt erre a hónapra. Ugye tényleg egy nagyon, nagyon komoly téma minden szempontból, hát bennem legalábbis nagyon sok mindent megszólított. Rögtön ilyen aktualitás, hogy mostában nagyon sok ilyen beszélgetést hallgatok én is, YouTube-on is, más fórumokon is, ilyen mindenféle önismereti, meg beszélgetős műsorok, és hogy nagyon-nagyon elterjedt mostanában ez a téma ilyen beszélgetésekben, hogy mindenki lelje meg a maga célját, az életének az értelmét, azt a célt, amiről küzdjön, az ő küldetését, az ő élethivatását, életküld. Szóval nem is onnan indítanék, hogy az egyház missziója, hanem hogy mostanában nagyon elterjedt ez a gondolat, hogy akkor viszed valamire az életben, és akkor tudod betölteni igazán az életedet, hogy te megtalálod a te életednek a valódi célját, hivatását, küldetését, és hogyha te arra ráleltél, akkor azt kell minden erővel, energiával, mert hogyha a saját küldetésedet teljesíted be, a saját céljaidért küzdesz, akkor az nem lesz olyan verejtékes és veszültséges, mint hogyha más valakinek a célját hajszolod és gűrt

0: ilyen, most nem mondom azt, hogy ilyen piacgazdasági, vagy ilyen New Age, vagy nem tudom, szemlélet, de hogy például Távol-Keleten biztos, hogy erről is egészen másképp gondolkoznak, mert ez azért egy individualista gondolatna, ezt a szót kerestem, hogy az én egyéni célom, az én egyéni küldetésem, az én egyéni élethivatásom, stb. Szóval érdekes kulturális szempontból is ez. Aztán most már rád nézek egy kicsit, Gábor, mert hogy egyébként te egész sok minden, tehát nem is feltétlenül kell, hogy az emberek egy küldetése legyen, vagy egy életcélja, vagy életfeladata, de az jó legalábbis, hogyha az embernek legalábbis vannak olyan tevékenységek, amik őt motiválják, és nem feltétlenül egy haszonszerző, hogy mondjam, kenyér megkereső, élvezet maximalizáló célok vezérelnek minket, hanem most legyünk megengedőek, az is lehet egy küldetés, ha én valami olyan dolgot végzek, és most ha András itt ülne, Boros András harmadiknak nem tud ma velünk lenni, de ő is egy küldetést végez most, ugye, mert ő nagyon szereti a táncot, a néptáncot, egyrészt, hogy tanuljuk meg, hogy itt milyen ősi kincseink vannak Magyarországon, másrészt meg ezzel is lehet bevonni embereket, közösségeket lehet ezzel képezni, meg lehet nyitni mosolyra, lehet fakasztani olyan embereket, akik egyébként állnának, ülnének savanyú tekintettel. Tehát, hogy ő is valahol egy ilyen küldetést végez most is.
1: A rakparton tanít.
0: A rakparton, igen. Úgyhogy, ha valaki szeretne Boros Andrással találkozni, akkor jó eséllyel ott valahol a Vigadó környékén ezt...
1: Moldvai táncot táncolni.
0: Igen, körtáncot, csoportos táncot, igen. De hogy neked is, hát ugye neked ő apósod, de te is ebbe benne vagy, mesélhetsz csutorástáborról, ahol szoktatok menni, stb. De hogy azért neked is vannak ilyen kis apró küldetések az életedbe, ugye, de majd biztos fogsz erről mesélni, meg egy egyáltalán honnan jött ez neked, mert valahol én ezt látom, hogy ez a küldetés, amikor egy kicsit magamon túl tudok tekinteni, és elkezdek olyan célokért küzdeni, vagy olyan célokért tenni, amikkel én másnak is jót teszek, és azáltal, hogy a környezetemet jobbá teszem, az visszahat rám is, mert egyrészt örülök neki, hogy ezt látom, másrészt az ő környezetem jobb, azzal nekem is jobb, tehát valahol ebbe az egyén és a közösség harmóniáját is látom én, és hogy ezt meg lehet tenni természetesen egyházi közegben is, majd erre is kanyarodunk tovább, hogy hogyan csinálja ezt az egyház, és ott milyen jó gyakorlatok vannak, de mondom egészen hétköznapi például, hogy neked milyen ilyen küldetéseid voltak, vagy ilyen projektjeid, Gábor, és hogy hogyan élted ezeket meg, és honnan jött a motiváció ehhez, honnan jött, hogy te most közösségi házban dolgozz, vagy nem is tudom, mi volt először ilyen, amit így éltél meg, hogy ez valami ilyen nagyobb cél.
1: Tetszett, amit bemondtál egy picit, vagy így súroltad ezt a civilizációs különbséget itt nyugat meg kelet között, mert azt én is én úgy érzem, hogy igen, ez egy, hogy mondjam, reális vagy logikus leírása a dolgoknak. Amennyiben, igen, ez a küldetés meg cél, hát nem is tudom.
0: Mint hogyha nélkül értéktelen lenne az ember.
1: Igen, de hát itt ülünk a Mária Rádióban, és katolikusok vagyunk, és hál' Istennek, hogy a jó Isten működik, és mindenki van találva meg hogy mondjam, a gép forog, az alkotó pihen, és nekünk is az a dolgunk, hogy menjünk ezen az úton, és belakjuk ezt a világot. Szerintem olyan nagy, én nem tudom, én ebben egy kicsit olyan sztoikusabb vagyok, olyan nyugodtabb, és azt mondom, hogy élvezzünk minden percet, mintha az egyházunk is erre hívna fel, hogy minden pillanatot meg kell élni, ezért vannak az ünnepeink, a családban is jelen kell lennünk, csodálatos, egy szent mise is önmagában elmenni, vagy zarándoklaton részt venni, de ha férfi sátorról beszélünk, akkor meg veletek találkozni és együtt lenni. Tehát az ember szerintem, és közben persze jönnek a feladatok, tehát ugye nyugati életmód szerint élünk, hogy a magunk betevőjét meg kell keresni.
0: Ja, értem.
1: Jön az a nyomás, hogy igen, amikor tehát ugye hasonlítgatjuk is egymást, férfiak vagyunk, jönnek az ingerek, hogy meg kell felelnem, még többet rakjak le az asztalra, magam kedvéért, a családom becsületére, a nemzetem javáért, tehát hogy...
0: Még versenyt is csinálnak be, hogy hát az igazi férfi az viszi valamire, meg stb. Tehát még egy ilyen, fals
1: abszolút,
0: ki vagyok, mi vagyoksági.
1: És akkor ezek az ingerek, ugye, ami belülről jön, a jóistentől jön,

0: a környezetünktől jön, a anyagi világból jön, az mind egyszer ér minket, és akkor igen, van benne egy ilyen nagyon erős, diffúz, eltartó gondolat, mert hogy most akkor kinek akarok én végül is megfelelni? És ez a fontos kérdés, hogy kinek akarok én végül is megfelelni? A jó Isten azt mondja, hogy ha neki meg akarunk felelni, akkor nyertünk. És én is erre hajlok e felé.
1: De ráadásul még meg se kell neki felelnünk, mert a kegyelme ingyen van.
0: Így van, igen. Pláne, de azért vannak szabályok, vagy vannak olyan szempontok, amit
1: érdemes,
0: útmutatás, igen, amit érdemes figyelembe venni, és én igyekszem ennek megfelelni, és azt arra...
1: De téged ezek a lehetőségek megtaláltak? Mondjuk. Amikor
0: én egy pillanat, vagy volt egy olyan pillanat, ugye ez is talán korosztályos dolog is, tehát itt, amikor itt a közösségépítésről, meg a misszióról beszélünk, az valójában talán, hogy mondjam, életkor szerint is, mert ugye amikor az ember családot alapít, meg házat épít, meg a munkája, az egzisztenciát próbálja, akkor ott a fókusz. Akkor nem arról van szó, hogy mondjam, persze az egyéni életében igyekszik ő példamutatóan élni, meg a Jóistennek megfelelni, a családját szépen egyengetni, de akkor ott van a fókusz, hogy most ezt a belső kört kell nekem megerősítenem. Azért vagyok felelős elsősorban. Viszont ugye a Férfi Sátor alapításán is az történt, hogy 18 éves lett a Zöldi Pali alapítónak a fia, és akkor néztek egymásra már olyan férfi emberek, akiknek már felnővőben volt a gyerekük. Na most mit csinálunk? Tehát az egy másik élethelyzet.
1: Milyen intézményesű dolgokat adunk át, igen.
0: Így van.
1: Vagy mik azok az intézmények, amikünket...
0: Meg ugye nekik, mintha az elmesélésükben az lenne, hogy akkor teszik föl igazán a kérdést, de ki vagyok én? Értem, hogy eddig férfi voltam, apa voltam, vagy férj voltam, apa voltam, családfenntartó voltam.
1: Ja, de ki vagyok én ezek nélkül?
0: Így
1: ez
0: van,
1: is egy
0: vagy,
1: nagy
0: igen,
1: kérdés.
0: Vagy ezután.
1: Igen, vagy ezután, igen. Mi az én... szerepem.
0: Úgyhogy igen, nekem is a nagy lányom már, hát nem nagy, 10 éves, de szóval, hogy mondjam, már egyedül jön haza az iskolából, az már egy olyan állapot, amikor bizony már én úgy érzem, hogy hál' Istennek, vagy eljutottunk oda, hogy én már megtehetem, hogy megyek erre-arra, és persze, ahova lehet, őt is viszem és bevonom, meg a feleségemtől is illően elkéreckedek, de hogy lehet most már arra is fókuszálni, hogy mi az én feladatom az egyházamban, a lakókörnyezetemben, a férfi sátorban. Tehát azt gondolom, hogy életkorilag elérünk oda, hogy ezeket a dolgokat keressük. És ha körülnézünk, hogy a férfi sátorban is azt látjuk, hogy ez a korosztály vagyunk. Tehát ez a 35-től 55-ig mondjuk, mert a család már vagy most már ilyen önjáróan megy, és lehet ilyenekre fókuszálni, hogy megkeressük a Jóistenhez az utat, egymáshoz az utat, a közösséget erősítsük, mert kifelé is kell, van dolgunk. Tehát a misszióhoz ugye pont arról szól, hogy kifelé mit sugárzunk, mi az, amit mi el akarunk mondani, mi az, amiben mi be akarjuk vonni az embereket. Például több ismerősöm van, aki a 2007-ben volt talán Budapesti Város Misszió, és annak a kapcsán tért meg. Aztán. Tehát ugye volt egy olyan jelenléte az egyháznak, egy olyan erős, hogy mondjam, egy ilyen, mint egy ilyen sűrítmény abban a pár, nem is tudom, fél év volt, egy év volt, nem tudom, mert különben akkor még én sem voltam. Hogy mondjam.
1: Intézményesülve.
0: Igen, nem, igen, tehát én sem voltam még hívő, nekem valahogy utána, de pont egyszerre, tehát ezekkel a barátaimmal pont egyszerre tértünk meg, csak én egy más úton.
1: Szinergia.
0: Igen, vagy hát, hogy mondjam, ilyen érdekes módon egyszerre kanyarodott oda az életünk. Úgyhogy hát most egyelőre ennyit.
1: De milyen érdekes egyébként, ahogy így mondtad, így a misszióról jutott eszembe, hogy elvileg ennek nem egy ilyen görcs, izzadságszagú, nyögvenyelő dolognak kéne, és így ezen gondolkoztam, hogy akár a kereszténységet, hogy hát én annak innen nagyon gondba voltam, amikor gimnazista voltam, vagy pláne egyetemista, hogy ezt most így hogy hirdesse az ember, hogy evangelizáljon az ember, vagy hogy mondja ezt, vagy nem tudom, és így ezen kezdtem el gondolkodni, hogy ha mondjuk valami nagyon jó, és én csinálom, használom, benne vagyok, stb., akkor alapvetően azért, mert az nagyon jó, és nekem tetszik, és csinálom, és élvezem, és nem tudom, már önmagában az már elindít egy olyan vonzalmat, vagy nem, vagy szóval azt megérzik, meglátják az emberek, és már önmagában ezzel lehet szerintem, hogy mondjam, ezt a küldetést teljesíteni, vagy evangelizálni, vagy nem tudom, hogyha látják rajtam, hogy én ezt élem, és ez jó, és ez szuper. Mondjuk érdekes, hogy a férfi sátorról is, mert ez is egy kérdés például, majd lehet, ez lehet a következő kérdés, hogy téged mi ragadott meg, vagy mi fogott meg a férfi sátor, ugye mondtad, hogy te annak idején már voltál ilyen tréningeken, de aztán eltelt egy pár év, mire be is csatlakoztál intézményesen. De ugye ez is milyen érdekes, én is például mindenkinek beszélek a férfi sátorról, de nem azért, mert hogy én azt szeretném, hogy ők jöjjenek oda, hanem csak úgy annyira része az életemnek, és annyira jó, hogy már mindenki tudja, hogy ja igen, nyáron mész, nem tudom, nomád táborba, ja igen, kedden szoktál a sátrasokkal lenni, ja igen, ott ezt csináltok, íjászkodtok, stb. Stb. De igen, mondjuk az is egy faktor, hogy most éppen a másik ember milyen élethelyzetben van, tehát nem mindenkinek való a férfi sátor sem, meg valószínűleg a kereszténység iránt sem mindenki minden élethelyzetben fogékony, de az biztos, hogy alapvetően nekem ez jött be, vagy vált be, vagy nem tudom, hogy természetességgel, ahogy én látom, amilyen élethelyzetben én vagyok, ahogy a hitet én éppen megélem, stb. Ha az ember őszinte, és tényleg kimondja, ahogy ő látja az életet, ami ő benne van, amilyen örömök, csalódások érik, szerintem annak, hogy mondjam, sokkal nagyobb az ereje, mint annak, hogyha, pedig hát az is dicséretre méltó, aki erre kapott talentumot, hogy elvégez egy missziós képzést, és akkor utána ő kiáll az utcára és hirdeti, nem tudom, én nekem ez nem lenne, mert tőlem ez nem lenne hiteles. Uh-huh. Tehát én azt tudom hitelesen mondani, amiben én élek, ahogy én gondolkodom, és ha valaki veszi az időt, fáradtságot, és engem meghallgat, hogy én hogy látom az élet dolgait, akkor én ezzel tudom a férfi sátrat is úgymond hirdetni, meg a keresztény hitet is. Na de visszatérve, hogy például téged mi fogott meg annak idején a férfi sátorba, hogy mitől jöttél el ilyen tréningekre, és mi miatt döntöttél úgy, hogy te emellett elköteleződsz, és a rengeteg 600 féle egyéb lehetőség, vagy közösségi program, vagy stb. Helyett, vagy szóval az előtt te a férfi sátorba szeretnél meggyökerezni, és oda szeretnél járni, és ott szeretnél lenni. Szóval érdekes.
0: Még itt visszakötök erre a misszió dolgokra, meg hogy ezt mondtam, ezt az egyéni utat, hogy én azt is érzem, hogy hát közösségben minden sokkal egyszerűbb. Tehát Jézus is úgy kezdte, ugye, hogy a tanítványokat, tehát ő közösségben mozog, úgy lehetett. Tehát,
1: igen.
0: Ha minden nap valahogy, vagy hát meg kell hozzá egy olyan, aki akarja. Tehát akinek ez igazán fontos valamiért, és ez már egy ihletettség, ez már egy, hogy mondjam, ugye a férfi útjában van ez a szent őrült, de most az őrült, tehát jól
1: akit jól ez értség. Elkap ez
0: igen,
1: a hív.
0: Akit elkap, akinek, aki és tudja, hogy dolga van ezzel. És nem csak az, hogy hát, hanem ő éli. És hát persze, hogy azt hirdeti, amit, vagy arról tud legjobban beszámolni, amit mondtál is.
1: Hát én az elején nagyon lelkes voltam, amikor a férfi sátorba bekerültem, meg először megcsináltam ilyen virtus, meg ilyen tréningeket. Nagyon lelkes volt.
0: Igen.
1: Ostor. De jó, életemben nem fogtam a kezembe ostort, és most lehet használni. Nem játékosan, mint a wurzsliba, vagy a cirkuszba, hanem úgy igazából, ahogy azt használni kell, és na, igen, szóval igen, nekem igen. Ez az elején tényleg, ahogy mondod, én nagyon lelkes voltam, nagyon motivált.
0: Igen, és ugye közösségben mindent egyszerű, mert az ember nem mindig szereti azt a nehéz hátizsákot, tehát egy közösséget, meg azért úgy elől menni mindig, az nagyon fárasztó. Tehát ezt ugye vezettünk, te is most műsort vezetsz, én is vezettem a mi férfi sátrunkat, tudom, hát az egy feladat, és azt jó, ha mindenki tudja, hogy vezetni, főnöknek lenni, irányítani valamit, az nem olyan egyszerű dolog, ott ki kell találni, hogy mi fog történni, a folyamatokat nagyjából kézben kell tartani, egy csoportnak a dinamikájára, ilyen modern szóval oda kell figyelni, hogy senki nem maradjon le, mindenki tudjon velünk, mindenki tudjon azonosulni, ha valaki elmegy, annak is meg kell, hogy legyen a módja, hogy engedünk el valakit, vagy hogy fogadunk be valakit. Tehát ezek mind olyan kérdések, amit egy vezetőnek, vagy egy csoportnak meg kell tudni oldani. Most ezt így nagyon profánul mondtam, de a lényege mégiscsak az, hogy amikor egy közösséget próbálunk, tehát közösségben minden egyszerűbb. Sőt, hát csak úgy van értelme létezni igazából egy idő után. Nagyon sokan tudunk lenni sokat egyedül, de nem tudom, benne azért egy idő után, tehát egy fél napot nem bírnék ki, hogy nagyon egyedül, vagy maximum kettőt. Persze ebben nagyon-nagyon nagy a szórás, van, aki heteket, éveket.
1: Igen, attól is függ. Ja,
0: de én nem vagyok, általában nem vagyunk ezek a remetett típusok, hanem
1: otthonról.
0: Igen, igen. Ja. Meg ki az, kit mi tölt?
1: Kit
0: tehát van, akit a közösség tölt, és a közösségben akar lenni, beszélni akar a többiekkel, valahogy ihletet meríteni, megosztani magát, és azt tölti. Van, aki pedig introvertáltabb egy könyv mellett, vagy
1: természetbe,
0: a saját...
1: Én például vagy a természetbe így van, Szabi, járni.
0: Így van. Igen. Igen. Nekem az nagyon furcsa, hogy te egyedül elmész, de hogy mondjam, valahol ihletet
1: vagy
0: is.
1: Vagy épp párosával, tehát az is egyébként egy egész más dinamika, amikor... Tehát ezek mind különböző dinamikák. Az is egy teljesen más dinamika, már mennyiben az dinamikának nevezzük, amikor egyedül megyek, az is más, amikor egy másik emberrel egy egész napot megosztok, és azt végigbeszélgetjük azt a napot, mondjuk, mert ketten együtt elmegyünk túrázni valahova, az megint egy dinamika, amikor elmegyünk egy páran, hárman, négyen, az meg megint más, amikor mondjuk férfi sátros keretek között egy tizen vagy még többen, és mindegyiknek megvan a maga előnye, igen.
0: Igen, és tehát amit mondasz, hogy tehát ugye nekem nem jutna eszembe annyira túrázni egyedül, de valahol vonzó, vagy értem azt, hogy miért jó az, hogy kiszakadsz egy picit, és zöldbe lenni, és hogy már ehhez lehet csatlakozni. De ez már az, valahogy nem is tudom, mi az kellett hozzá, hogy neked már ez fontos legyen.
1: Vagy tehát éppen az, hogy gyerekkoromban valahogy... megfogják a kezemet, és elvittek.
0: Igen, tehát vagy
1: és van egy emlékem róla. Én el tudom képzelni, hogy annak, aki valahogy úgy adódott, hogy a szülei nem vitték kirándulni, vagy maximum csak nyaralni a tengerpartra, vagy nem tudom, annak kimaradt ez az emlék, és nem tudja, milyen az. Nem. Mm-hmm. Tehát én azért is tudom, hogy ez milyen, mert gyerekkoromban ezt megtapasztaltam, hogy ez egy jó dolog. Van hova visszanyúlnom ezzel. De igen, most is, hogy voltam fönn a Csóványoson, tetején, voltak emberek, akik már úgy jöttek föl, hogy hozták a hálózsákot, és mi most ott fogunk éjszakázni. És akkor ott egy éjszaka, és mondták, hogy valaki szeptemberben ott éjszakázik, és onnan hallgatja a kilátóból a szarvasbőgést, és nem tudom.
0: És egyedül megy?
1: Hát egyedül, vagy párosan, vagy nem tudom.
0: Igen, mert nekem ebbe az egyedül a legfurább.
1: És olyan izgalmas, vagy olyan kalandszagú, vagy nem tudom. Szóval valahol egyébként ez is hozzátartozik a küldetéshez, de akár ahhoz is, hogy valaki fogékony legyen arra, hogy valami újba becsatlakozzon, akár nem hívőként a kereszténységbe, akár mi hozzánk a férfi sátorba, hogy ott azért tényleg, ha nem is az, hogy úgy kőkeményen a komfortzónából, bár azért abból is sokat lehet fejlődni, de legalábbis a megszokásokból ki kell bújni. Akkor tudunk ugye valami újat megfogni, ha azt elengedjük, ami most éppen a kezünkben van. És például szerintem valahol ez is így kezdődik, hogy próbáljuk ki. Nyitottak vagyunk eléggé? Meghalljuk-e?
0: Uh-huh. Ez is egy fontos kép. Ez is egy fontos kép, hogy úton lenni. Tehát, hogy tudni, hogy az ember így rájön, hogy igen, vagy én úgy érzem, hogy rájövünk, hogy bárhova egy magaslatra eljutunk, és akkor azt hiszük, hogy a csúcson vagyunk, vagy éppen nem, rájövünk, hogy még mindig van följebb. Tehát mindig lehet,
1: hát mindig.
0: És ezeknél a helyzeteknél valóban ki kell próbálni mindent, ahogy mondod. Úton kell lenni. Tehát Jézus se úgy volt, hogy egy helyben állt. Nagyon jó, tehát minden megvan, minden megvan írva. Mindent leírtak. Ez a kép is, amit mondtál a kirándulásról, hogy ugye eszünkbe juthat a jelenet, amikor Jézus külön megy a többiektől, és elmegy imádkozni, és fölmegy a hegyre, és azt mondja, hát most én csak az atyával akarok lenni. Nagyon jó fejek vagytok, tök jó, csak most én egyedül akarok menni, és valami mást megérezni, és talán neked is ugyanez a kép jön egy kicsit a természetből, hogy kiszakadni ebből.
1: Befelé figyelni,
0: meg fölfelé figyelni, és ez egy nagyon jó kép. És a másik kép pedig valóban ez, hogy úton lenni. Én nagyon töltek ezekből a találkozásokból, meg nyilván néha...
1: Hogy és mi tetszett a sátorban, kifejezetten a sátorban?
0: A sátorban azt tetszett a leginkább, hogy rájöttem, hogy férfi vagyok. Tehát, hogy azért ebből a férfi léttel...
1: Nem szoktunk így erről, igen, így beszélgetni, a... így kifejezetten.
0: Igen,
1: ugye?
0: Tehát azt hiszem, hogy a nyugati létnek ez nem annyira, vagy nem, most nem tudom, hogy ez így most tudományos-e, de ez a megérzésem, hogy nekünk, mi nem beszélünk erről annyit, hogy milyen férfinak lenni, fiúnak lenni. Ugye a katonaság kimaradt, talán a, hogyha azt úgy hogy mondjam, úgy lenne az megszervezve, most itt csúnyán mondom, hogy a katonaság az egy ilyen férfias, beavató, egyszerre ilyen parancsot teljesítő, de értelmes, közösségépítő, igen, és férfi erőt megadó valami lenne, akkor az nagyon...
1: Akkor ez be tudná tölteni.
0: Így van, be tudná tölteni, hogy mi, igen, férfiak együtt vagyunk, és nekünk az a dolgunk, hogy megvédjük az értékeinket, egyáltalán rájöjjünk, hogy mik az értékeink, azokat meg tudjuk védeni.
1: Megtanulunk együttműködni.
0: Együttműködni egymással.
1: Megtanulunk parancsot teljesíteni.
0: Nagyon fontos.
1: Már most nem azon.
0: Most az alázat jelleggel.
1: Az alázat részén, hogy, igen, én képes vagyok és hajlandó vagyok az időm egy marginális részében lemondani az individuális akaratomról egy nagyobb jó érdekében.
0: Igen, tehát hogy szerintem férfiként ezt érezzük, hogy valahol ezt így kár, hogy nem éltük meg, vagy én legalábbis sokszor érzem így, hogy szerintem valamiből ki maradtunk.
1: Igen.
0: Most a sors szeszélyes útja során, de a férfi sátorban én azt hiszem, hogy vagy én ezt találtam meg leginkább, hogy milyen is férfiként működni. Hogy működnek a körülöttem lévő férfiak, az előttem járók, akik már majdnem nagypapakorúak, meg vagy adott esetben nagypapák. Mit éltek meg? Milyenek a történeteik, a megéléseik? Nagyon fontos példák. Régen, hát ez ugye nekem ez a kedvenc képem, ez az indián sátor, ahol a férfiak apraja, nagyja, a gyerektől a törzsfőnökig ott van egy sátorban, és biztos, hogy énekelnek, meg viccelnek, meg történeteket mesélnek, és közben az életnek a fontos dolgai, a lecsiszolt, megélt múltnak a legszebb gyémántjai ott előkerülnek. És a legkisebb is valahogy megérzi, és azon az úton fog tovább menni, hogy kell házasságban élni, hogy kell a gyerekekkel bánni, hogy kell az ellenséges törzsel viselkedni, hogy kell egymást megbecsülni. Szóval én... ugye a Miklósnak van ez a, Miklós barátunknak a sátorból ez a hosszú ház. Tehát én is azt érzem, egyébként itt az éneklésnél is azt érzem a Bika hangnál, ami ugye nekünk az énekkarunk, hogy oda mi férfiak találkozunk minden pénteken, és azt tudjuk mondani, hogy mi csak azért jövünk, hogy énekeljünk, hogy ezt a pénteket, ezt annak szánjuk, hogy ott is csiszolt gyémántok vannak. Hát a magyar kultúra, amit itt beszéltél, hogy a András is ebből próbál egy szeletet megmutatni a közösségének és a nagyvilágnak is, hát az rá kell csodálkoznunk, hogy ez megszületett. Tehát itt remek dallamok vannak, remek szövegek, ki van csiszolva minden. Ha még egy citerás hozzájátszik, vagy egy hangszeres, akkor nem is kell több. És azért ez is nagyon fontos. Tehát amikor itt misszióról beszélünk, tehát nekünk jól kell tudni érezni magunkat. Én ezt érzem. Most nem tudom.
1: Na igen, mert különben nem lesz hiteles, igen, ahogy mondtam.
0: Tehát ahhoz lehet, hogy mondjam, csatlakozni, ha látjuk, hogy itt nagyszerű, hogy mondjam, önmagukkal és a világgal egyensúlyban lévő emberek vannak. Én azt akarom, ezen persze rengeteg munkánk van. Mert ugye ez mit jelent, hogy magunkra is fókuszálni kell annyiban, hogy az egyensúlyunk meglegyen, a környezetünkkel jóba kell lenni, mert ha nem vagyok, minden látszik. Mert minden mindig látszik.
1: Na, az például igen egy rossz tendencia, nem jellemző mindenkire, de van erre is példa, amikor keresztény közösségek, egyházközségek, stb. Ugye elszeparálódnak, elszigetelődnek a nagyvilágtól, és akkor mi itt el vagyunk magunkba, és jaj, de jó, de kint a szörnyű világ, stb. Akkor igen, ahogy mondod, nincs meg a kapcsolat a külvilággal. Vagy a másik, amikor sopánkodunk, jaj, mi lesz, nem tudom, igen, tehát hogy az fontos, hogy ez letöltsön minket belülről, és hogy ez egy, és hogy látszódjon, hogy ez egy jó dolog.
0: Igen, de most volt például ugye a Csíksomlyói zarándoklat.
1: Igen.
0: Ugye Szabi pont veled együtt voltunk a pápa látogatáskor, amikor Csíksomlyó volt a pápa.
1: Az annak mekkora ereje van, hát ennyi ember egy közös célért összegyűlik.
0: És van egy hely, ahol oda lehet menni, és mindenki együtt ugyanazt érzi. Ezeknek óriási ereje van, tehát ennél nagyon missziós dolgok. És akkor még azt is elmondom, hogy én nem is a pápai misa tetszett nekem a legjobban, hanem másnap Tusnádfürdőn a mise. Hát ott, ahol a magyarok énekelnek, tehát ott teljesen komolyan veszik, hogy itt magyarul a templom zengett az egész, és nyilván az egészet áthatotta, hogy itt a pápa, és az előtti napon volt a pápai mise, csoda volt, tehát én könnyeztem az első 10 percben, mert mindenki annyira, és azt hiszem, hogy ilyen komolyan kell vennünk mindent, de hát egyáltalán egy szentmisét is, hogy találkozni a Jézus Krisztussal, ennél nagyobb dolgot nem nagyon lehetne elképzelni. Ha ezt meg tudjuk élni abban a pillanatban, vagy csak úgy legalább néha, azzal már nagyon sokat segítettünk magunkon, azt hiszem, hogy közelebb kerüljünk.
1: Hát, igen. Jó Istenhez is, de egymáshoz is.
0: Úgyhogy az nagyon jó élmény volt, igaz? Szabi? Ezek a zarándoklatok, ezek nagyon fontosak, azt hiszem, és ezt is használjuk ki, annyi lehetőségünk van énekelni, együtt lenni, vagy tényleg egy zarándoklaton egyedül lenni. Nekem most ez nagyon foglalkoztat, tehát én még Medjugorjéban sem jártam, biztos akik voltak, csak jókat hallottam erről a történetről, hogy milyen Medjugorjébe elmenni. Tehát ezeket, én azt gondolom, hogy ezeket használni kell ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a Jóistenhez.
1: Abszolút. Hát van még egy kis időnk, 6 perc, az órára nézek, úgyhogy lehet egy picit akkor beszélgethetünk erről, hogy mi vár itt ránk a nyáron, hogy mi hogy éljük meg a közösségi élményt. Ugye te szoktál járni ebbe a csutorás táborba is, de nem sokára lesz a nomád táborunk is.
0: Igen, a legközelebbi adásunk közösen talán már nomád után lesz.
1: Az már talán utána lesz.
0: Igen. Hát az most nagyon érdekes, ugye most csak itt megosztom a kedves hallgatósággal, hogy ugye most a többen is jönnek a más sátrakból, és ez egy nagyon jó dolognak ígérkezik, hogy most olyan a férfi sátornak, most olyan vezetője van itt a nagy sátornak, aki vagy a egyesületnek is, aki úgy érzem, hogy nagyon sokat akar tenni azért, hogy a sátrak most többet aktívabban legyenek együtt, találkozzanak. Ennek része az, hogy ők vagy többen eljönnek a mi nomád táborunkba, és nagyon izgalmas igazából, hogy ez hogy fog sikerülni, mert a létszám, ha nagyobb,
1: igen.
0: Akkor...
1: És azért ezt mondjuk ki, mert szerintem ez fontos kimondani, hogy ellentétben más szervezetekkel, vagy sok más szervezettel, akiket én nem vitatok, mert ők is jó célért küzdenek, de itt mi nálunk a férfi sátorban, mi ezt abszolút a fő foglalkozásunkon kívül teljesen önkéntesen, non-profit módon csináljuk, ráadásul még az egyesület is csak nem rég alakult, ugye pár éve, tehát hogy igazából a zöldipali különösen, de mi is, amit csinálunk itt már évek óta, mi ezt teljesen önkéntes alapon saját magunknak, és aki még szeretne, annak informálisan csináljuk ezeket a nomád táborokat, tehát nekünk nem az a cél, hogy ebből piacot teremtsünk, hogy ebből mi pénzt fölözzünk le, vagy nekünk bármi nemű bevételünk ebből legyen. Tehát nekünk a fő cél az, hogy akik ott vagyunk, abból hazavigyünk valamit, nyerjünk valamit, jobb emberré váljunk rajta, stb. És nem az, hogy ebből nekünk mellesleg még meg legyen a nyári betevünk, vagy nem tudom. Tehát az összes ilyen nomád tábort úgy kalkuláljuk ki, hogy önköltségesre. Tehát.
0: És ugye itt is egy úton haladunk, tehát itt a paliék kezdték ezt el, nem is tudom, 20 éve, tehát hogy az első nomád táborok mikor voltak, csak utána mi is, ugye egy idő után a Pali mondta, hogy köszöni szépen, most ő ezt így leteszi, érthető okok miatt más feladata is van, meg most már ő nem akar sátrazni, és én ezt is megértem, és mi viszont a fiatalabbak meg igenis visszük tovább ezt a fákját, és csináljuk, és ahogy mondod, mindig keressük azt a mondani valót, kihívást magunk számára, de kizárólag a magunk számára, és persze a közösségünk számára, hogy abból mindenki töltekezni tudjon valahogy, hát a végén a Jóistenhez akarunk akárhogy is csűrjük, csavarjuk, oda akarunk közelebb kerülni, tehát ha ijászkodunk, akkor is, ha a pálos kolostorromot keressük meg, akkor is, mindig oda akarunk eljutni, meg nyilván a sátor ugye nem is vallás, tehát nem kötődik valláshoz, tehát de a szakralitást azt keressük.
1: Igen.
0: Hát egy katolikus országban azért óhatatlanul előkerül.
1: És meg is találtuk egyébként a magunk módján, mert egyébként ez is olyan érdekes, ez is amúgy megérne több adást is, hogy nagyon szépek az intézményes rítusaink, már hogy mi magyaroknak vagy keresztényeknek. Tehát nagyon jó, hogy vannak szó szerinti imádságok, a szent miserendje, a stb., De hogy azért jó volt a férfi sátorban is megélni azt, hogy olyan rituselmeket raktunk ott teljesen spontán össze, amik ott születtek meg, és amik a mi igényeink alapján születtek, és amiben mi bele tudtuk adni teljes élőnket, valónkat ott, és megszólított minket. Ennek is van ereje, ennek a spontaneitásnak, ami ott egy saját szükségletből születik meg.
0: Egyébként szerintem pont ez a feladat. Tehát, hogy ezeket kell megkeresni. Nyilván egy adott készletből dolgozunk, de valójában, és valamit valahova el akarunk jutni, és valahogy az egy kegyelmi pillanat volt, amit mert kellenek ezek, tehát a rítusoknál kell, hogy a kegyelem is áradjon, de
1: igen.
0: Hát itt pünkösd után ez eléggé aktuális, úgyhogy
1: igen, úgyhogy
0: várom a novát tábort.
1: Hát ez is egy titka volt, igen, hogy ezt nem lehet egóból tolni. Ebben azért ott volt az alázat is. Abszolút. De a nyitottság is, úgyhogy még másfél percünk van. Úgyhogy én remélem, hogy jól fog ez is sikerülni, és jól tudjuk majd ezt a nyári nomád tábort meg a nyarat is szervezni. Remélem, Gábor, te is pozitívan állsz hozzá.
0: Mindenképpen.
1: Úgyhogy én köszönöm szépen a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak itt ma este. Misszió volt a téma, amiről beszélgettünk, úgy minden szempontból, úgy is, mint a saját egyéni életcélunk, küldetésünk, úgy is, mint a férfi sátor missziója, pláne úgy, mint a keresztény misszió. Aztán még ezt folytatjuk majd két hét múlva egy másik felállásban. Más személyi körrel, más gondolatokkal. Én köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy itt voltak velünk a férfi sátor fél órájában. Én Szebényi Szabolcs voltam. Itt volt velem Dervarics Gábor is.
0: Áldott szép hetet mindenkinek. Jó pihenést a nyárra.
1: Áldott szép hetet kívánok én is. A viszonthallásra.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: A Vatikán bejelentette az idei teremtésvédelmi világnap témáját. Az aszbesztszennyezésről tartottak kerekasztal beszélgetést a Pázmány Egyetemen. Imádkozzunk együtt Magyarországért! Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy az üzenet rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, és hosszú távú fenyegetés is több százmillió ember életére. A nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. A Pázmány Egyetem szellemiségéhez igazodva hagyományteremtő szándékkal hívták össze három tanszék oktatóit június 3-án, hogy a tavasszal kirobbant aszbesztszennyezési ügyet szakmai tudományos párbeszéd formájában járják körbe. Tudatta az egyetem. Az aszbesztről közzétett adatok alapján az építőiparban dolgozó fizikai munkások jelentős része ki van téve az aszbeszt okozta káros hatásoknak. A megsérült, illetve bontáskor a levegőbe került mikroszkopikus rostok belélegzése a becslések szerint világszerte évente több mint 200 ezer halál esetet okoz. Az aszbeszt használatát több mint 50 WHO tagállamban betiltották. Ausztriában több osztrák kőbányát bezártak 2026 elején az aszbeszt miatt, és játszótereket is lezártak. Bándi Gyula professzor emeritus hatékony és gyors beavatkozást sürgetett, minden jelen, minden jövő generáció egészségének megóvása érdekében. Szeretettel hívja közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-ig tart, a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozzon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, amely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család, húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
5: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban. Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első kedjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
0: Mária Rádió.
6: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriel.

0: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez a műsorunk, a Magasztallak, Uram! Egyházzenei műsorunk a Mária Rádióban. Ágostné Cséri Gabriellát hallják, egy kántort, aki aktívan működik három egyházközségben a mai napig is. A múlt adásunkban beszéltünk az Úrnapjáról, a szertartás menetéről, és azokról az énekekről, szentségi énekekről, oltári szentségi énekekről, amelyeket ezen a szentmisén, Úrnapján énekelünk, illetve az úrnapi szentmise után megtartott körmenetem. A mai napon, mivel tegnap volt úrnapja, folytatnám a körmenetekről, mit ír az a könyv, liturgika könyv, amelyet Várnagy Antal írt, és a Lámpás kiadó gondozásában jelent meg 1999-ben. Tehát a liturgika szertartástan, az egyház nyilvános Isten tisztelete, erről szól a könyv, és kikerestem a körmenetekről szóló részt. A vallásos jellegű ünnepi vonulásoknál általános emberi és ősi kultikus szokásról van szó. Ilyen általános értelemben ide tartozik minden vallásos felvonulás, mint például a kereszttel, evangéliumos könyvvel történő vonulás, a püspök vagy a pap bevonulása a templomba. Tulajdonképpeni értelemben vett körmenetekről akkor beszélünk, amikor ugyanoda ér vissza a menet, ahonnan kiindult. Ilyenek az egyházi év folyamán az eukarisztikus körmenetek, amikor az oltári szentséget viszik ünnepélyesen a menetben, mint például a feltámadási és az úrnapi körmeneten. Vagy van olyan, ami nem eukarisztikus körmenetek, mint például a gyertyaszentelői vagy virág vasárnapi körmenet. És ide csatolnám azt ugye, hogy a virág vasárnapi körmeneten, virág vasárnapján, amikor az Úr Jézus bevonulását ünnepeljük Jeruzsálembe szenvedése előtt, tehát virág vasárnapján, akkor történt tulajdonképpen az, hogy pálma ágakat törtek le a Jeruzsálemben tartózkodó emberek, annyira megörültek, hogy az Úr Jézus közeledik az ő városukba, Szamárháton, és letették ugye ezeket a pálma ágakat a földre, illetve még a ruháikat is. Ez az alapja annak, hogy úrnapján ugye az emberek gyönyörű szép virág, szirmokból, virágokból készítenek utat az elhaladó Úr Jézus számára, akit ugye oltári szentség formájában a pap visz baldahínos sátor alatt körben ezen a körmeneten. Tehát folytatom a könyvből, a liturgika könyvből. Tágabb értelemben körmenet jellegűek a zarándoklatok, búcsújárások bizonyos kegyhelyekre. A körmenetek kifejlődésére nagy hatással volt az ősegyházban a vértanúk erekjéivel kapcsolatos tisztelet, amikor eltemették ezeket a vértanúkat, illetve átvitték hamvaikat másik sír helyre. Továbbá a stációs templomba történő körmenetek, de például a szentmise alatti vonulások is, felajánlási körmenet, amikor ugye hozzák az adományokat, a kenyeret és a bort a pap kezébe átadják, ez a felajánlási körmenet, áldozási körmenet, amikor felvonulunk a szentáldozáshoz, vagy felvonulás az evangéliumhoz. A körmenetek jelentősége korunkban is az, hogy alapvető emberi és keresztény igazságot fejeznek ki. Azt, hogy az emberi életünk zarándok út. Emberi élet zarándok voltát és közösségi jellegét fejezi ki a körmenet. Továbbá azt az igényt, hogy amit bensőnkben vallunk, arról külső és közös magatartásunkban is tanúságot kívánunk tenni. Így minden körmenet nyilvános tanúságtétel kell, hogy legyen, közös hitünkről és az áhítatról. Minden körmenethez szükséges ezért bizonyos tömeg, hogy érzékelhető jellé váljék. Aki hívő lélekkel és bensőséges lelkülettel vesz részt, az föltétlenül megerősödik hitében, vallása szeretetében és nagy közösségi élményben van része. Itt megint hozzáfűznék annyit, hogy amikor orvosházban szolgáltam kántor hittanárként, ott az ottani atya abban az időben, mikor még az előző rendszerben voltunk, az emberek meg voltak félemlítve, nem annyira gyakorolták ott abban a városban a katolikus hitüket, és az atya azt mondta, hogy ő nem tart körmenetet, hiszen pontosan erre hivatkozott, hogy a körmenet az egy tanúságtétel. És amíg nincsenek felnőtt emberek, akik énekelve vonulnak az oltári szentség után, ő utána, aki viszi, addig ő nem viszi ki az Úr Jézust a templomból. Mert úgy mondta, úgy magyarázta, hogy ugye azok a kedves hívek jártak csak szinte templomban, akik már a lábaikon alig tudtak, bottal közlekedtek, toló kocsit hajtva közlekedtek, és azt mondta az atya, és nagyon igaza volt, hogy az nem tanúságtevő körmenet lett volna. Tehát ha csak tényleg nevetségé, illetve megbotránkozásra szolgált volna, annak nem lett volna értelme. Folytatom tehát a könyvből, nagyon kell vigyázni, hogy a körmenetek őszinte hitvallássá legyenek, nehogy ellenkezőleg éppen a hit lejáratására vezessenek. Tehát arra kell törekednünk, hogy annak szimbólumává váljanak, hogy Isten Krisztuson és az egyházon keresztül kiárasztott kegyelme az egész teremtett világot megszenteli. A körmenetek szertartása és rendje a Collectio Rituumban, szertartáskönyvben 1961-ben lett leírva, azóta ugye már van újabb, ez volt az, ahol található szertartás az úrnapi és a feltámadási körmenetről is. A misével kapcsolatos körmenetekre az utasítások magában a misekönyvben találhatóak, tehát ami a február 2-i gyertyaszentelési körmenetre és a virágvasárnap a barka szentelés körmeneteire vonatkozik. A körmenet rendje, ha van tömjénező, aki ugye a füstölőt viszi, akkor ő halad a menet élén a füstölővel, nyomában megy a keresztvivő, mellette két minisztráns égő gyertyával, majd a gyerekek következnek, úrnapi körmenetkor ugye a kis kosarukban virágszirmot visznek, és azt hintik az útra, ahol elhalad a mögöttük lévő pap, a többi minisztránssal, a pap ugye hozza a kezében, a monstranciában az átváltoztatott szentostját, az oltári szentségben jelenlévő Úr Jézust, és ezen a virág szirmos úton halad tehát, és mögöttük a nép, a hívők. A körmenet alatt a legjobban bevált az éneklés, vagy litániás fohászok ismétlése. A rózsafűzér imádkozása csak kis csoportokban válik be, a körmenet nem lehet csak egyszerű néma vonulás, hozzátartozik a közös, hangos imádkozás és éneklés. Írja még ugye ez a liturgika könyv, hogy nagyon fontos, hogy a lelkipásztorok nagyon szépen felkészítsék a híveket, jól megszervezzék, hogy rendezett legyen a körmenet. Ezt írta tehát Várnagy Antal a liturgika könyvéből, és most nézzük meg, hogy mik azok az énekek, amelyek éneklésével az oltári szentséget kísérjük. Már ezt az előző adásban is megnéztük nagyjából, a kezdő éneket énekeltük el, a 136-os éneket, ami az Üdvözlégy oltári szentség című énekünk, a Hozsanna 136-os éneke. És akkor fölhívtam a figyelmet arra, hogy nagyon fontos, ha a pap már kézbe veszi Szent Mise végeztével a monstranciába belehelyezett Úr Jézus testét, és kézbe veszi ezt a szentség mutatót, ami egy aranyból készült gyönyörű szép ötvös munka, és az üveg mögött látható maga az Úr Jézus a szentostjában. Ha kézbe veszi, a pap felemeli, akkor a kántor halkan bejátsza neki azt a dallamot, ami az üdvözlégy oltári szentségnek a dallama, hogy hangot adjon, és a pap intonálja ennek az éneknek az első hány ütemét, négy ütemét. És ezt ugye hagyni kell, hogy ő egyedül énekelje. Persze, hogy tudjuk, ismerjük, hiszen szent miséken, áldozás alatt szoktuk, szentségi mádóesokon szoktuk énekelni. De ilyenkor, körmenetkor az intonálás azt jelenti, hogy a pap egyedül énekli be, ahogy a szentmisében a dicsőséget is egyedül énekli be, a dicsőség a magasságban Istennek. Ez is intonáció. Azt hagyni kell, hogy ő a cappella egyedül énekelje szólóban. És ugye, hát felhívtam rá figyelmet, hogy csak utána kapcsolódjunk be, ha elénekli a pap, hogy üdvözlégy oltári szentség. És akkor nem nagyon tartották be a hívek, mert már mondták már a második szótagnál vele. Tehát ezt meg kell hagyni úgy szép, hogyha ő beénekli, és a hívek utána folytatják, még a kántor ugye orgona kísérettel ezt az első verszakot kíséri, utána jön le, akkor már ő is énekkel, énekhangjával vezeti, hangszer nélkül ugye a körmenetet, hiszen jelen van a hívek tömegében. Tehát ez volt az első énekünk, mikor ennek a végére érünk, mert általában oda szoktunk érkezni az első oltárhoz. Az oltár ugye kívül, a templomon kívül négy kis oltárt készítenek, ez mindenhol szokásnak megfelelően, van, ahol egyszerűen egy kis asztal fehér terítővel leterítve, egy feszülettel, két gyertyával, van, ahol szentképet tesznek oda, virágot mindenképpen. Tehát ez az egyszerűbb változat a kisebb helyeken, de nagyon szépen kifejezi, amit az előbb elmondtam, hogy honnan is származik ez, hogy virágot szórunk, virágot hintünk az Úr Jézus lábai elé. Ugye a virág vasárnapi bevonuláshoz vezethető vissza, amikor az emberek lelkesen és örömmel fogadták a szamárháton bevonuló Úr Jézust, és a ruháikat is a földre terítették az útjába, illetve pálma ágakat törtek le, és azt is leterítették, hogy azon áthaladjon be a városba az Úr Jézus. Tehát ez ugye minél lelkesebb a hívők, a katolikus hívők serege, annál szebben meg szokták csinálni ezeket a négy úrnapi sátrat, azért is nevezték sátornak, mert volt, ahol valóban sátrat építettek, és oda akár lombos ágakat, akár élő virágokat, akár virágból kirakták Jézus Krisztus monogramját, a Krisztust, a PX, illetve IHS. Tehát valamiképpen ugye gyönyörűvé akarják tenni azt a helyet, ahová a pap leteszi az oltári szentségben jelenlévő Úr Jézust, erre az oltára, négyszer teszi le, négy oltárra, és mind a négy helyen ugye áldást is ad a pap a kezében levő Úr Jézussal, a monstranciával. És tehát ezeknek az oltároknak az elkészítése, ez tükrözi a híveknek a szorgalmát, a hitét, azt, hogy mennyire áldozatkészek, ugye hajnalba felkelnek, megszedik akár a rétvirágait, és gyönyörűen elkészítik ezt a négy úrnapi oltárt, ahol a körmenet ugye végig vonul. Nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy amikor elérkezünk az egyik, majd a másik, a harmadik és a negyedik oltárhoz, minden oltárnál ugye a pap leteszi az oltári szentséget, megfüstöli, megtömjénezi, tömjén illattal, és utána, amikor elolvassa a megfelelő evangéliumot, és válaszolunk ugye egy-egy verzikulussal, akkor áldást ad. Az áldást adásról is szeretnék szólni egy pár szót, hiszen nem mindenki tanult a hittan órákon, hogy amikor a pap áldást ad, vagyis felveszi a monstranciában a jelenlévő Jézus Krisztust a kezébe, és felénk fordulva kereszt alakban áldást ad, akkor mi nekünk magunkra keresztet kell rajzolni, vagyis keresztet vetünk. Így fogadjuk az áldást. Nagyon szépen kifejezték a régiek, hogy még le is térdeltek ez alatt az áldás alatt. Nyilvánvaló egy ilyen körmeneten, amikor füves templomkertben megyünk, nem szívesen térdelnek le, hiszen féltik az ünneplő ruhájukat. Nagyon fontos ugye azt is figyelembe venni, hogy sokan idősek már, nem hajlik a térdük, reumatikus bántalmaik vannak, de azért mélyen meghajlunk, és úgy fogadjuk az áldást, hiszen az Úr Jézus ölelése, az Úr Jézus szerető tekintete az, amit ilyenkor a pap felénk mutatja, és kereszt alakban felénk áldja, megye megáld vele az Úr Jézussal, és akkor tisztelettel keresztet vetünk, mélyen meghajolva fogadjuk az áldást, ugye a minisztránsok csöngetnek. És úgy vonulunk a következő oltárhoz, és szintén szentségi éneket választ a kántor. Én másodiknak a 116-os éneket énekeltük most a tömeggel, ezt választottam. A 116-os énekünk Imádlak Nagy Istenség, az oltári szentségről szól, Tárkányi Zsaskovszki katolikus egyházi énektárban 1855-ben írták le, a szövegét Amade László írta, és ez az énekünk tehát, nyilván olyat választunk, ezeknek az énekeknek több versszaka van, hogy addig énekeljük, amíg át nem érünk a következő oltárhoz, a második oltárig. Tehát ez az énekünk, az Imádlak Nagy Istenség.

Örök mécses, ami ott van a közelében, és azért hajtunk térdet, amikor bemegyünk, üdvözlőjük az oltári szentségben jelenlévő Úr Jézust. Ilyenkor, amikor kihozzuk, az utcára megyünk, és kísérjük az ő jelenlétét, akkor tanúságot azzal teszünk, ha elmondjuk ezeket az énekeket, hiszen az utcán lévő emberek is meghallhatják, az arra járók is megállnak és hallgatják, vagy elhaladszik az énekünk be a házak közé, és ilyenkor tudjuk tanúságtévően elmondani, hogy ki is az, akit mi kísérünk most, ki is az, akit imádunk. Test, vér, titkos, mély szentség, leborulva, ugye, imádlak, leborulva. Itt van Istens emberség, mondja a szöveg, véghetetlen nagy fölség, föláldozva. Aztán ugye, üdvözlégy te szent manna. A manna szó, ugye, amikor a zsidó nép vonult 40 éven keresztül Mózes vezetésével, és az Isten mannát hullatott az égből. Ezt a szent mannát jeleníti meg, szent mannának nevezi az oltári szentséget, ez az ének a második versszakban. Aztán jelen van a teljes szent háromság, nagy kegyelme. Ugye jelen van Atya, Fiú, Szentlélek. Ezt is kimondja ez a tanúságtévő ének. Ha tényleg odafigyeljünk a szövegre, már nagyon ellaposodott, hiszen áldozás alatt szoktuk ezeket énekelni. Már szinte oda se figyelünk, hogy mit éneklünk, csak mondjuk. Esetleg a kezünkben van a Hozsanna énekeskönyv, de nem is figyelünk már oda, olyan megszokottak ezek a szövegek, megszólítások. Ezért nagyon fontos, hogy amikor kint vagyunk, és visszük a körmenet alatt, esetleg figyelünk a lábunk alá is, hogy úgy lépjünk, hogy egy-egy kövön, buckán meg ne botoljunk, fogjuk a Hozsanna énekeskönyvünket, de elgondolkozzunk azon, hogy mit éneklünk. Harmadik versszakba szent testével így táplál, hogy ne ártson a halál. Mély kegyesség. Szent vérével harmatoz, így szelídít magához, ez istenség. Tehát ezek a gyönyörű kifejezések. Elérkezünk aztán ugye a második oltárhoz, ott ugyanúgy az Atya leteszi az oltári szentségben jelenlévő Úr Jézust a második oltárhoz, azon az oltár asztalon ugye elhelyezi, megfüstöli, megint fölolvas az evangéliumból egy másik szakaszt Jézus testéről és véréből, és aztán, amikor áldást ad, megint mélyen meghajolva keresztet vetünk, és folytatjuk utunkat. Én a 114-es éneket választottam, ugye a következő, az égből szállott szent kenyér, ennek a dallama Zsaskovszki Endrétől való, a szövege pedig Tárkányi Bélától. Égből szállott szent kenyér, ugye megint a hasonlat, a mannával való hasonlat. Értünk ontott drága vér, ugye ez már az Úr Jézus. Hittel áldunk és imádunk, bár az elme föl nem ér. Tehát a 114-es.

Ezt is ugye addig folytatjuk, amíg elérkezünk a következő oltárhoz, és a következő oltárnál már, amikor az atya leteszi, és indulunk a negyedik oltárhoz, itt már megint lehet választani Krisztus teste és szentvére, ez a 118-as ének, az pedig a Tárkányi Zsaskovszki katolikus egyházi énektárból való, a szövege pedig Simon Jukundiántól javítva. Krisztus teste és szent vére, angyaloknak étele, elevenen van itt jelen, megint kifejezzük a hitünket, hogy mi hisszük, hogy elevenen van itt jelen a kenyér és bor színben. Boruljunk le és rettegve imádjuk e fölséget, az oltári szentséget. Ez tehát a 118-as ének.

0: Nagyon fontos, ugye, hogy mi kántorok olyan tempóban vezessük, olyan ritmusban énekeljük ezeket az énekeket, hogy figyelemmel legyünk arra, hogy most megyünk, most kint vagyunk a szabadban, most mindenkinek lépni is kell, tehát menet közben énekelünk, nem vehetünk fel olyan tempót az énekeknek, olyan gyorsaságát, mint amikor bent vagyunk a templom falai között, tehát egy kicsit lassabban énekelünk, hogy levegőt is tudjunk venni, és ennél az éneknél az a fontos, hogy bár nem jelöli a kotta, de a Krisztus teste, ugye ez egy négynegyedes ének, ott megállunk egy kicsit, mintha korona lenne a hang az utolsó ütemnek az utolsó hangján. Krisztus teste, itt egy kicsit megállunk, és szent vére. Ugye fontos is, tehát így tudjuk kifejezni, hogy erről van szó, Krisztus teste és szent vére. Tehát nem megyünk egy Krisztus teste és szent vére, angyalok, akitele, az olyan tánclépéses lenne, tehát hogy kifejezzük a mondani valóját az éneknek, megállunk a Krisztus teste és szent vére. Aztán angyaloknak étele, ott már fél hang van az angyaloknak étele. És szintén az elevenen, ott is megnyugszik a hang, van itt jelen, itt is megállunk, a kenyér és bor színben. Tehát ezeket az énekeket szerettem volna, hogy átismételjük, és egy kicsit beszéltünk arról, hogy a körmenet, mi is az a körmenet, miért is visszük ki az Úr Jézust a templomból, ezeken az alkalmakkor, és hogy figyeljünk arra, hogy valóban tanúságtevő legyen a mi jelenlétünk, nem beszélgetve, nem tényleg, hát nem odafigyelve. Nagyon fontos az, hogy a körmenet alatt mindenki segítsen, ahogy írta ugye ez a Várnagy Antal liturgika könyv is, a felolvastam belőle, hogy a megszervezése, tehát hogy legyen, aki elkészíti a füstöt, a parazsat, hogy megfelelő időben kész legyen az a parázs, hogy a füstölőbe be tudják tenni, és a minisztránsok kezéből a paphoz oda kerüljön. Ez is nagyon fontos. Nálunk tápiószőlősön én szoktam rendezni a virágokat, az oltárvirágait, de ezt a füstölő elkészítést nem tudom vállalni, hiszen Tápió Györgyén is van szentmise, ott is kántorkodok, aztán Tápió, aztán Új Szilváson, és úgy érkezünk Tápió szőlőse. Tehát valakit meg kell kérni, hogy legyen szíves, készítse el a tüzet, mire ideérünk. És ez nagyon jó, hogy feladatot kapnak a hívek, tevékenyen részt tudnak venni, szolgálni tudnak ilyen alkalmakkor, és nagyon lelkesen. Aztán van, aki segít, hogy a gyerekeknek a virágszirmok bele legyenek téve a kis kosárkákba, segít abban, hogy tereli őket, hiszen nekem az ének vezetésére kell figyelnem akkor. És nagyon fontos az ugye, hogy a négy oltárt elkészítsék azok a hívek, akik ezt minden évben megteszik, hogy szép legyen. Korábban jönnek ezen az alkalmon a templomba. Tehát nagyon fontos, hogy az egyházközséget összekovácsolja egy-egy ilyen ünnep, hogy megmutassuk azt, hogy ki is az, aki a templomban nálunk jelen van. Hiszen van a faluban református templom, nyilván őnekik nincs ilyen ünneplésük. És nagyon fontos az, hogy mi megmutassuk szelíden, nem tüntetőleg, de mégis tanúságot téve, hogy a körmeneten mi a valóságosan jelenlévő Úr Jézust kísérjük el. Az eukarisztiáról beszélgetünk. A templomban ünnepeljük az eukarisztiát minden szentmisében. A templomban megvan az eukarisztiának, az oltári szentségnek az őrző helye, az állandó helye, ugye ezt a helyet nevezzük tabernákulumnak. Ismét Várnagy Antal liturgika könyvéből fogok egy pár érdekes részletet elolvasni, hogy mi is a története, hogyan is őrizték az előző időkben az Úr Jézus átváltoztatott testét és vérét. A megőrzés mindenek előtt a szent útra való nyújtása miatt van, továbbá a misén kívüli áldozás és az imádás céljából is történik. Már az ősegyházban is őrizték az oltári szentséget, a hívek hazavihették, őrizték, őrizhették, és otthon áldozhattak. Nagyon fontos megemlíteni, amikor a keresztény üldözés volt, ugye Krisztus után 300 évig tartott, Szent Tarzicius volt az a gyermek, az a fiú, aki a bebörtönzött keresztényekhez be akarta vinni az oltári szentséget, Jézus Krisztus testét, és az inge alatt, a ruhája alatt őrizve indult el a börtönbe, hogy lelki erősítést, a Jézus Krisztust becsempészze ezeknek a keresztényeknek, akik halálra vártak, ugye a kivégzésükre, és útközben történt az, hogy megtámadták ezt a Tarzicius nevű fiatal gyermeket, és hogy ne sérüljön meg az oltári szentség, magához vette, és úgy halt meg. Tehát ő az eukarisztia őrzésének egy vértanúja, akit név szerint tisztelünk, és a minisztránsok védőszentje ő. Tehát amikor már a templomokban, a keresztény üldözés után ugye templomok épültek, amikor már a templomokban is kezdték őrizni az eukarisztiát, leginkább külön helyiségben történt ez, például sekrestjében. Később azután edényben, az oltár fölött őrizték, úgy nevezték, hogy eukarisztikus galamb, egy ilyen elnevezése volt, egy galambszerűen kialakított edényben, majd fali tabernákulumban. Ebből fejlődött a középkorban a szentségház. A 15. században kezdődik az oltárral egybeépített tabernákulum. Ugye általában a legtöbb templomban úgy van, hogy van egy fő oltár, ami hátul a szentélyben helyezkedik el, és abban egy kis nyitható kis szekrény, ajtó, ahol őrzik ez a tabernákulum. Később már úgy építették nagyon sok helyen, hogy külön van a szentség őrzésére a tabernákulum. A 15. században tehát egybeépítették az oltárral a tabernákulumot, amely Boromei Szent Károly révén vált általánossá a 16. században. De voltak vidékek, ahol a 19. századig megmaradt a fali tabernákulum. Egyházjogilag csak 1863-ban kapott elismerést az oltár tabernákulum, és ez került 1918-ban a kódexbe. A II. Vatikáni zsinat utáni rendelkezések az eukarisztia őrzéséről. Ez idézet. Nagyon ajánlatos, hogy az oltári szentséget külön kápolnában őrizzék, amely alkalmas a szentségimádásra és a magánáhítatra. Ha ez nem valósítható meg, akkor valamelyik oltáron, vagy más kiemelt és szépen díszített helyen, esetleg oszlopon, vagy falba sűjesztett tabernákulumban kell elhelyezni. Egy templomban csak egy szentségház legyen, az egy oltárnak és egy ambónak megfelelően. Az ambó ugye a felolvasó állvány. Biztonságos, méltó helyen, szilárd anyagból készült tabernákulumban kell őrizni a Szent Eukarisztiát. Ez volt tehát az idézet a II. Vatikáni zsinat dokumentumából. Az oltári szentségnek a miséző oltáron való őrzése ellen teológiailag ugyanaz a probléma, mint a szentségkitételes miséknél, tehát nem szabad ott tartani az oltári szentséget, ahol ugye a pap misézik a szembe miséző oltárnál. Amikor vége van az áldoztatásnak, a pap elteszi a tabernákulumban az oltári szentséget az őrzés helyére. A tabernákulumban őrzött, vagy a nyilvánosan kihelyezett oltári szentség előtt térthajtással, mint az imádás jelével hódolunk. Az eukarisztiáról kiadott 1967 évi instrukció azt is előírja, hogy a templomok legalább reggel és este néhány óráig legyenek nyitva, hogy a híveknek legyen lehetőségük adorációt, szentségimádást végezni. Ahol biztonsági okokból nem lehetséges a nyitvatartás, ott létesíteni kellene egy üvegablakkal ellátott előteret kis térdeplővel. Ez tehát az előírás. Aztán az eukarisztiáról még szeretnék egy pár dolgot felolvasni, ami számomra is nagyon érdekes, az, hogy hogyan is keletkezett az őrzési hely. Ugye van a kenyér, az ostya kenyér, ami Jézus testévé válik, a pap szavai által csoda történik, és van a bor, amiből viszont Jézus Krisztus vére. A tabernákulumban csak szent ostyát őrzünk, nyilván ez is érthető, hogy a tárolása nagyon problémás lenne, az átváltoztatott bort, Jézus vérét a pap magához veszi, abból a híveknek nem ad, de régen az ősegyházban még előfordult az is, hogy a hívek is két szín alatt áldoztak, vagyis a szent borból, az átváltoztatott borból is kaptak. Ezek a felszerelések, a liturgikus edények történetéről mondanék még egy pár szót. Tehát a kehely felszerelése, a szentmise bemutatásához szükséges felszerelések között sajátos tisztelet illeti meg a szent edényeket, ezek között is főleg a miséző kelyhet és az áldoztató edényt. Ezek fogadják magukba a bort és a kenyeret, amelyet felajánlanak, konszekrálnak és áldozáskor kiosztanak. A kehely görög eredetű szó, poharat és serleget jelent. Ebből ered a szinte minden európai nyelvben használt kifejezés, a magyar kehely szó. Az apostoli időkben, majd az üldözések alatt sokféle alakú és sokfajta anyagból készült kelyhet használtak az egyházban. Így voltak fa, szaru, üveg és márványkelyhek, de arany és ezüst kelyhek is. Később megtiltották a fa, az üveg és az ólomkelyhek használatát. A kehely fajtái. Az első századokban használtak fölajánlási kelyhet, ebbe öntötték a hívektől hozott bort, az áldoztató kelyhet, amiből a híveket a bor színe alatt áldoztatták, és a tulajdonképpeni mise kelyhet az oltáron. Tehát ez háromféle kehely. A skifusz nevű, nagyobb alakú, füles edény volt, ebbe gyűjtötték a résztvevők bor adományát. Mindenki hozott bort, és ebbe beleöntötték. De a bort nem konszekrálták ebben, hanem a papság áldozása után a megmaradt konszekrált bort ebbe öntötték, ez egy füles edény volt, és serlegekbe, poharakba merítettek belőle a nép áldoztatására. A misekehely az oltáron volt a papság bor adományával, de a nép adományából is öntöttek a misekehelybe felajánláskor. Kezdetben a misekehely is nagyobb volt a mainál, és füles edény volt, mert ugye két szín alatt áldozott mindenki, tehát kapott ebből az átváltoztatott borból is minden jelenlévő. A két szín alatti áldozás elmaradásával csak ez az egy oltárkehely maradt, de már mint kisebb és fül nélküli misekehely. Az eredetileg profán ivó edényből kialakult mai kehely részei. Van a csésze része, ez kuppa, a gomb vagy fogantyú, és a talp. A kehely felszerelése. Van egy korporálé, palla, vélum, purifikatórium. Eredetileg a korporálé és a palla nem volt két különálló darab, hanem az egyetlen nagy oltárterítőből fejlődött ki mindkettő. Tehát ezek ruhaanyagok. Az ókori egyházban az oltár egész felületére fehér vászonkendőt terített két diákonus offertórium előtt, felajánlás előtt, és ugyancsak két szerpap hajtotta össze áldozás után. Ez volt a pallium corporale, vagy palla corporalis. Ezzel a vászonterítővel takarták le, fötték be a kelyhet is. Mivel ez meglehetősen körülményes volt, ezért idővel két korporálét használtak. Egyiket leterítették az oltárra, másikat összehajtva a kehelyre tették. Később mindkettő kisebbedett, és az egyik neve korporálé lett, korpusz az testet jelent, az Úr testének abrosza, a másik a palla, az takarót, fedőt, kehelyfedőt jelent. A palla kezdetben mint abrosz, vékony, puha vászonkendő volt, Idővel keményítették, sőt vastag lapra varták. Ma is ezt használjuk. Az ős keresztény korban a szent titkok elrejtése miatt takarták le. Ma a kehely lefedése gyakorlati célt szolgál, portól rovarok ellen védeni. Ezért csak ilyen szükség esetben használjuk. Az ostyák befogadására való liturgikus edények pedig a paténa, ez egy lapos tál, ostyatál, áldoztatótál. Kezdetben jóval nagyobb volt, ezen végezték a kenyértörést, és erről áldoztattak a megtört partikulákkal. Utóbbi időben már csak egy lapos tál volt, csekély bemélyedéssel, ahol az egyetlen nagy ostya fért el. A mélyedése a kehelyre illett, és annak tartozéka is volt. Ma újra egyetlen nagyobb méretű áldoztató edényt használunk, alkalmas módon a konszekrálásra kerülő ostyák számára. Aztán van még egy szent edény, a cibórium. Ugye bizonyára látjuk, hogy amikor a pap áldoztat, oda megy a tabernákulumhoz, és ott van egy nagyobb edény, amit cibóriumnak nevezünk, és abban már átváltoztatott szentostyák vannak. Nagyon fontos, ugye, ha betegekhez kell menni, akkor az atya tudjon kivenni, és tudja elvinni a megfelelő betegekhez, kórházba vagy házakhoz az oltári szentséget. Maga a cibórium szó, egy görög kifejezés, tok szelence. A középkori egyházban 4 oszlopon az oltár fölé mennyezetet, baldahint emeltek, ezt nevezték cibóriumnak. Ennek tetejéről függött alá ezüst galamb vagy tornyocska, és ebben őrizték az oltári szentséget. Később innen kapta nevét az ostyákat őrző áldoztató kehely, melyet fedéllel láttak el, és köpennyel, vélummal is, ahogy a középkorú cibórium oltárok oszlopait is díszítő függönyök borították. Kialakításánál ma ismét visszatérünk a kenyér megőrzésére, megfelelőbb tálalakhoz, és a kehely ugyanis elsősorban ivó edény, így kenyér őrzésére kevésbé jelszerű. Jól zárható a fedele ennek a cibóriumnak, és nincs előírás arra, hogy vélummal takarjuk le. Ez mint egy ilyen kis szoknya lenne, így körbeveszi ezt a vélum nevű kelyhet, fedeles kelyhet. Van még egy edény, a pixis. A pixis általában a kisebb edény neve. Betegek áldoztatására való edénynél szokták alkalmazni. Aztán még egy, amit most úrnapján használt ugye minden katolikus pap, a szentségtartó, szentségmutató, vagyis monstrancia. Régies elnevezése úrmutató. A középkortól, a 14. századtól az oltári szentség kihelyezésénél és körmenetben való vitelénél használjuk. Az ereklyetartóból keletkezett díszes felső részében, üveg mögött, kör alakú ostyaház van. Itt van alul egy félhold alakú lunula nevezetű holdacska, ebbe teszik bele a pap a szentostyát, a nagy alakú szentostyát. Ezt a felső részt gyakran napkorongszerűen alakítják ki az ötvösök. Tehát ide teszi be a pap a magát a szentostyát, és egy üveg ablak védi. Ezek voltak tehát a szent edények, amit még el szerettem volna mondani, hogy hogyan őrizték, illetve őrizzük ma is az Úr Jézust az oltári szentségben. Nagyon fontos nekünk, katolikus embereknek az, hogy az oltári szentség a jelen való a mi templomainkban, soha nem üres a katolikus templom, hiszen mindig ott van az Úr Jézus. Mennyei atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő urunk és mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallhatták Ágostné Csérigabéla.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
2: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: A katolikus egyetemeknek Krisztushoz kell vezetniük a hallgatókat. Kinevezte új vezetőségét a segítő nővérek kongregációja. Kozma Imre atyáról neveztek el egy parkot, Sátoralja új helyen. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa június 3-án a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta audiencián az 1899-ben alapított Egyesült Államokbeli Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségét. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabulejtse az igazság szépsége. Nincs hiánya magasan képzett emberekből bizonyos területeken, de sokan nehezen tudnak irányt adni életüknek, írta a Magyar Kurír. Lényeges, hogy a fiatalok megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, miközben fejlesztik Isten adta adottságaikat és képességeiket, amelyekkel képesek kritikusan gondolkodni és a tanultakat megjegyezni, így felkészülve a jövő világának felelősségteljes alakítására. A katolikus oktatás alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai tájékozódásában és a tudás iránti vágyuk vezetésében, mondta Leó pápa. A segítő nővérek kongregációjának nemzetközi elöljárója pünköstkor kinevezte a közép-európai tartomány új vezetőségét. A jelenlegi tartományfőnök Nőberecki Szilvia folytatja elöljárói szolgálatát a következő 3 évben. A vele együttműködő tartományi tanácsot 4 különböző országban élő nővér alkotja. A kinevezést tartományi találkozó előzte meg, amelyen kikristályosodtak a következő 3 év feladatai. A hivatáspasztoráció, a nővérek hivatásának erősítése, valamint az idős nővérekről való gondoskodás. Nagy hangsúlyt kapott a szinodalitás tovább erősítése, tudatta a romkat.ról. Az új tartományi vezetőség mandátuma szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén kezdődik. A segítő nővérek kongregációja a 19. században Párizsban alapított nemzetközi szerzetesrend, amely Loyolai Szent Ignác lelkisége szerint él. A tartomány székhelye Bécsben van. A Rákóczi Szövetség új szabadidőparkját, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és értékes időtöltésre Sátoraljaújhelyen, Kozma Imre atyáról nevezték el június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, írta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A szövetség alapítása óta támogatója és rendszeres vendége volt, minden évben a születésnapján elzarándokolt Sátoraljaújhelyre, hogy együtt emlékezzen a fiatalokkal. Tampusz Telian, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa szerint emléket állítunk egy olyan embernek, aki egész életével azt üzente, a szeretet képes megváltoztatni a világot. Nem csak beszélt a szeretetről, hanem napról napra meg is élte azt. Arra tanított bennünket, hogy a közösség megtartó erő. Magyarnak lenni nem csupán származás vagy anyanyelv kérdése, hanem felelősség is egymás iránt. A parkot Nagy Ferenc atya és Hírling Attila atya áldották meg. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió, Mór, FM 92,9.

0: Érintő. Elmélkedés Egri Tibor atyával.
1: Szent Máté evangéliumának olvasása. Amikor Jézus a galileai tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert, és testvérét Andrást. Halászok voltak, és épp hálót vetettek a tengerbe. Megszólította őket, gyertek, kövessetek, és én emberek halászává teszlek benneteket. Azon nyomban ott hagyták hálójukat, és csatlakoztak hozzá. Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön ott hagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és nyomába szegődtek. Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa evangéliumát, és gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép között. Krisztusban szeretett testvéreim! Pünkösd utáni második vasárnap egy kis időutazásra hív bennünket az evangélium. Jézus feltámadt, felment a mennyekbe, majd elküldte a Szent Lelket is tanítványainak. Azoknak a legközelebbi munkatársainak, akiket a mai evangéliumban még, mint a Jézus meghívása előtti, hétköznapi dolgaikat végző embereket látunk. Ez a kis időugrás pedig lehetőséget ad nekünk arra, hogy a tanítványok meghívásáról, sőt, saját meghívásunkról is elgondolkodjunk egy kicsit. A ma hallott meghívás történet meglátásom szerint három nagyon fontos dolgot árul el Jézus és tanítványai kapcsolatáról. Ez a három tanulság pedig átível az évezredeken, és nekünk is segít eligazodni tanítványi létünk helyes értelmezésében. Először is, a meghívás történet leírása szerint Jézus volt az, aki kereste a tanítványokat. A mai fül számára ez elég furcsának tűnhet. Gondoljunk csak bele, hogy ma emberek tömegei követik és keresik fel azokat, a mai tanítókat, akikben életük jobbulását vélik felfedezni. Erőt, energiát és pénzt nem sajnálva próbálnak mesterük közelébe férkőzni, hogy legalább csak néhány futó pillanatig találkozhassanak velük. Jézus azonban nem így tesz. Ő maga az igazi mester megy tanítványai elé. Nem elérhetetlen távolságba burkolódzik, hanem önmaga megy és keresi tanítványait. A teljes emberé levése ezt is jelenti. Nem elérhetetlen, hanem mindeneket meghalad, és mégis egy közülünk. Ő, aki személyesen hív. Ő, aki először hív, engem is. Gondoljunk csak életünk kegyelmi pillanataira. Isten először megszólít, majd várja az igenemet. Nem erőszakosan, nem tulakodva, csak reményteljesen. Bízva abban, hogy elfogadom a meghívását, és a legboldogabban, ha végül is igent mondok. Ez a kegyelem, ez a hivatás, és ez az igazi boldogság. És engem is hív, nekem is várja a válaszomat, rám is számít. De miért is teszi ezt Isten? Miért vállalja fel a nemet mondás bizonytalanságát? Talán erre ad feleletet a mai történet második üzenete. Gyermekkoromban nagyon sokat hallottam, bár akkor még nem igazán értettem a három T rendszeréről. Akkor az azt jelentette, hogy az állam háromféleképpen állt a művészetekhez, a zenéhez és az élet nagyon sok területéhez. Ez a három T volt: a tűrni, tiltani vagy támogatni. Aztán ez a három tél teljesen más értelmezést nyert az egyházias körökben, ahol teljesen keresztény és isteni üzenetet kapott. Több telik tőled. Azt gondolom, Jézus hívásában, kimondva kimondatlanul, ez az üzenet fogalmazódik meg a választott tanítványai felé. Jézus nem nézte le a halász embereket, akik a megélhetésükért, a családjukért dolgoztak, és vállalták a korán sem könnyű munkát. Lehet, hogy éppen ez az elkötelezettség tette őket alkalmassá. De tudta, hogy több tellik tőlük. Tudta, hogy megvannak a képességeik, hogy ne csupán a családjukat táplálják, hanem Jézus segítségével, útmutatásával az egész világ lelki táplálói legyenek. Azt hiszem, korunk sokszor kicsinyhitűségbe és elkeseredettségbe forduló emberének ezt a mondatot különösen szívébe kellene harcolnia, mert több tellik tőlünk is. Igen, gyakran arcon vág bennünket a világ. Igen, képünkbe vágja, hogy kicsi vagy, gyenge vagy, erőtlen vagy. De ha ezt érezzük, akkor nézzünk Jézusra, aki meghívott bennünket is, aki bízik bennünk, akinek mi fontosak, a legfontosabbak vagyunk, aki bennem is meglátja az értéket, aki tőlem is többet vár. Itt érkeztünk el a mai evangélium harmadik mondani valójához. Jézus nem kér lehetetlen tanítványaitól. Nem radikális, mindent hátrahagyó változást vár tőlük, mert lehet, hogy arra nem is lennének képesek. Lehet, hogy arra mi sem lennénk képesek. Mit is mond a halászoknak? Ember halászá teszlek benneteket. Megfogalmazza a célt, ami eddig is életük mozgatója volt. A halászokat halászoknak hagyja meg, mert ahhoz értenek, mert abban nőttek bele, mert ott érzik magukat otthon, biztonságban. De nagyobb perspektívát is ad. Eddig halakat fogtatok, most már emberhalászok lesztek. Eddig a családotokat láttátok el élelemmel, most már az egész világ táplálói lesztek. Eddig a tengerre mentetek ki hajóitokkal, most az élet tengerére, az üdvösség óceánjára hívlak benneteket. És ne féljetek, én ott leszek veletek. Ne féljetek, rám számíthattok. Most és mindörökre. Amen.
0: Egri Tibor atyát hallották.
2: Krisztusban, kedves testvérek, kedves barátaim! Máté evangéliumát kezdjük el olvasni a pünkösd utáni időszakban, és hát az elején persze ott van mindennek a kezdőpontja, amikor Jézus megjelenik, és tanítványokat gyűjt maga köré. Nyugodtan föltehetjük a kérdést, hogy rendben, akkor ezek szerint ez az evangélium nem csak a papoknak, püspököknek szól, nem csak azoknak, akik az apostoli munkát vállalják, hát bizonyára nem, hiszen az egyházunk mindig figyel arra, hogy észrevegyük. Az evangélium nem másnak szól, nem a szemben lévőnek szól, nem a mellettem ülőnek szól, mindig nekem szól. Nekem akar üzenni az Isten valami nagyon fontosat. És ebben a történetben is azt hiszem, hogy észrevehetünk egy igazán fontos momentumot. Halásznak. Azaz végzik a mindennapi dolgaikat. Pont úgy, mint mi. Munkába járunk, ebédet főzünk, takarítunk, rendbe rakunk, másnap felkelünk, indulunk, megyünk, csináljuk, halászunk. Mindaz, ami a megélhetés, mindaz, ami hozzátartozik a hétköznapjainkhoz, mindaz, ami hozzátartozik a munkánkhoz. A másik két testvér meg éppen a hálót javítgatja, mint ahogy mi is szoktuk. Az életünk hálóját, a kapcsolati hálunkat, mint ahogy mi is emberi módon mindig a hibát vesszük észre, azt próbáljuk felnagyítani, úgy el vagyunk a mi dolgunkban. Lehajtott fejjel, bámuljuk a tengert, végezzük a mindennapokat, megyünk tovább szürke módon, tam-tam-tam, mert itt vannak a feladataink, ezért vagyunk. Ezért zseniális, hogy Krisztus oda megy hozzájuk, és oda megy hozzánk. Megszólít minket. Ember, emeld fel a fejedet. Ne a tengert bámult pusztán. Ne a hálóval legyél csak elfoglalva. Ne azért legyél itt a földön, hogy újra és újra halász, menjél, csináld, mert ez a dolgod, ez a kötelességed, mert ebből fogsz megélni. Ne csak a hálót javítgasd folyamatosan. Ne azzal legyél elfoglalva, hogy hogyan és miképp élsz. Mert ez kevés. Én valami sokkal többet szeretnék megmutatni neked. És amikor oda megy a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy kövess engem, az pont erről szól. Gyere, mert szeretnék mutatni neked valamit. Nem elmondani, egyszer is majd aztán lesz valami. Nem valami okosságot elhinteni köztetek, megmutatni. Megmutatni valamit, ami nagyon fontos, amire szükséged van, ami nélkülözhetetlen az életben. Az, hogy fölemeld a fejed, és ne csak a tengert bámuld, ne csak a hálóval legyél elfoglalva, ne csak a mindennapi dolgodat, mert valami másra vagy meghívva. Hiszen Krisztus ezért jött el. Krisztusnak ez az alapküldetése, hogy elmondja neked, nekem, mindannyiunknak, az ember nem csak egy biológiai csodalény, hanem valami egészen más. Gyere és kövess engem, mert szeretnék valamit megmutatni. Mi az, amit meg akar mutatni a tanítványoknak? Mi az, amit meg akar mutatni nekünk? Mindazt, amit az Isten rólunk elképzel. Mindazt, amit az Isten rólunk megálmodott. Mindaz, ami igazából isteni képre teremtett szépségünknek az arcvonásai. Meg akarja mutatni a tanítványoknak, és nekünk is, az imádság ajándékát. Újra és újra ott van a tanítványok előtt is, imádkozik. Mondhatjuk, bemutatót tart nekik. Megmutatja, hogy az imádság nem az, amit eddig gondoltál, hogy elmondod a kéréseidet az Istennek. Az imádság nem az, hogy egy megtanult szöveget megpróbálsz memoriterként felmondani a nagy vizsgáztató előtt. Valamit meg akar mutatni a tanítványoknak, és mennyi idő telik el, még a tanítványok rájönnek. Hoppá, ez az imádság valami nagyon vonzó, nagyon jó dolog. Uram, taníts meg minket imádkozni. Amikor a tanítványok végre megértik, hogy nekik erre szükségük van, taníts meg minket imádkozni, és elkezdi mondani nekik a mi atyánknak gyönyörűséges szavait. Hogy megértik, hogy az imádság az az atyával való kapcsolat, az az atyától való töltődés, az az atyának az ölelése. Az imádság az, ami újra és újra fölemel, helyre rak és megsegít minket. Aztán a tanítványok mennek, követik, figyelik, és nem csak az imádságot tanulja meg tőlük, hanem azt mondja nekik, hogy szeressétek fele barátaitokat. Sőt, szeressétek ellenségeiteket. Valószínűleg a tanítványok, mint mi, sokszor azt mondjuk, na jó, oké, ezt hagyjuk. Tehát ez azért, ez, na mindennek van határa. És újra elmondja, és újra elmondja, és újra elmondja. És a tanítványok elkezdik elhinni, és elkezdik kipróbálni, és elkezdik begyakorolni, és életformájukká válik. És azt mondja nekik, hogy bocsássatok meg aznak, akik megbántott titeket. Tapasztaljátok meg a megbocsátás szabadságának az ajándékát. És persze erre azt mondjuk, ha valaki idejön, és azt mondja, hogy bocsássunk meg, nem is ismersz engem, nem tudod, hogy mi fáj, nem tudod, hogy mi van bennem, hogy kérhetsz ilyet tőlem. De Krisztus megmutatja újra és újra. Kipróbáltatja a tanítványaival. És a tanítványok kipróbálják, és megértik, szükségük van erre. És Krisztus megy tovább, tanít, mutatja, és szépen lassan ezek a tanítványoknak megérti, hogy mindaz, amit az Isten nekik meg akar mutatni, az nekik az ajándék. Arra nekik van szükségük. Ők szabadulnak föl, ők veszik észre azt, hogy nem lehorgasztott fejjel próbálják túlélni a tengernek a gonoszságát, hanem megtapasztalják mindazt az örömet, amit Krisztus meg akar nekik mutatni. Gyere és kövess engem, mert valamit szeretnék megmutatni. Valamit, ami fontos, és ezért nem tudom egy mondatban átadni neked. Valami, ami lényeges, ami az nem elegendő, hogy a füledet beengeded és meghallod. Még az sem elég, ha megérted. Gyere és próbáld ki. Mert Krisztus követni az nem más, hogy utána megyek, meghallgatom. Kipróbálom, begyakorlom, életemnek a részévé válik. Ezt akarja megmutatni a tanítványoknak. Ezt akarja megmutatni nekünk. Ezt akarja újra és újra kimondani, hogy igenis, emeljük fel a tekintetünket, hiszen nem azért vagyunk itt, hogy pusztán hálót szövegessünk, javítgassunk, hogy halakkal legyünk elfoglalva. Nem csak azért vagyunk ezen a földön, hogy valahogy egyszer majd túléljük és belehaljunk, hanem valami egészen másért. Gyere és kövess engem. És a tanítványoknak ezt az útját mi nyugodt szívvel magunkra vehetjük. És mi az érdekes? Hogy ezek után mondja azt, hogy emberek halászaivá teszlek titeket. Ami nem azt jelenti, hogy most néhány embert, azt a 12-t, meg az utódaikat, a papokat erre a feladatra bíztatjuk. Hanem valami olyasmit jelent, hogy ha meghallgatod, kipróbálod, begyakorlod, létformává válik, akkor valószínűleg mások ugyanúgy meg fogják érteni. Van valami több, van valami szebb, van valami igazibb, van valami, amitől felemelhetjük a fejünket, van valami, ami az embert emberré teszi, van valami, ami megmutatja isteni képre terentebb szépségünket, és az emberek azt fogják mondani körülöttünk, ebből én is szeretnék, erre nekem is szükségem van. Mert mi, akik ezt megtapasztaljuk, talán tovább tudjuk adni. Mi, akik újra és újra elsajátítjuk, talán meg tudjuk mutatni. Mert semmi másról nem szól, mint az, hogy kipróbálom, mint azt, hogy begyakorlom, mint azt, hogy az életemnek a részévé válik. És ezáltal észre fogom venni, hogy minden emberi tekintet fontosabb, mint a hal. Minden emberi ölelés fontosabb, mint az a háló. Minden embernek újra és újra úgy a szemébe tekinteni, hogy megértse isteni képre teremtett szépségét. Megértse és felemelje a fejét. Megérezze az értékét. Megérezze mindazt, amit Krisztus meg akar mutatni. És mit látunk a történetben? Ennek hatására mi történik? Gyógyulás. Nem mindig testi gyógyulás, hanem nagyon sokszor lelki. Mit látunk, hogy mi történik? Az emberek elkezdenek felszabadulni. Megszabadulni a békjóiktól. Megszabadulni sokszor az önmagukban lévő gátlásoktól. Megszabadulni az önmagukban lévő felépített fura és sokszor nagyon emberteren dologtól. Megértik azt, hogy azt a hálót talán leivethetik saját magukról, és megértik azt, hogy valami egészen különlegesre vannak meghívva. Hát a tanítványoknak 3 év kellett ehhez, hogy a gyere és kövesnek tanfolyamát végigvigyék. Nekünk úgy tűnik, hogy van egy kicsit több időnk rá. De azért érdemes sietni ezzel, hogy minél hamarabb megtapasztaljuk. Hogy minél hamarabb életünk részévé váljon. Talán azért érdemes ma elkezdeni, mert pont azt ajándékozzuk meg, akinek legfontosabb, önmagunknak és a környezetünknek. Minden vasárnap erről szól. Ledobjuk a hálót, ledobjuk a halakat, és megpróbáljuk felemelni a tekintetünket. Elfogadni az Istennek ezt a csodálatos meghívását, ezt a gyógyító formalitását. Mert nem azt ígéri meg a tanítványoknak, hogy gyere, kövess engem, és több hal lesz a hálódban. És még azt sem ígéri meg a tanítványoknak, gyere és kövess engem, és a hálód többet nem fog szakadozni. Hanem egy dolgot ígér meg. Gyere, kövess engem, és megmutatom az Isten országát. Azt az Isten országát, ahol nem baj, ha néha üres a háló. Azt az Isten országát, ahol belefér, hogy a háló szakadozik. Azt az Isten országát, amelyben belefér a kudarc. Azt az Isten országát, amiben belefér az, hogy nem úgy alakulnak a dolgok. Azt az Isten országát, amiben legfőképpen belefér az, hogy gyere is kövess engem, mert megmutatom neked, hogy van, létezik Isten országa. És ott van köztetek, ott van benned. Gyere is kövess, fedezzük fel együtt. Amen.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, eheti evangéliumi elmélkedésünk Máté evangéliumának 10. fejezete a 16-tól a 22. versig tartó szakasza alapján történik. Ezt mondta az Úr tanítványainak. Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Az emberekkel szemben legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek tanúságot előttük és a pogányok előtt. Amikor előállítanak benneteket, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik nektek, hogy mit mondjatok. Mert hisz nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd a testvér a testvért, az apa a gyermekét, a gyermekek meg szüleik ellen támadnak, és halálra adják őket. Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek az én nevemért, aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül. Pünkösd utó zöngéjeként állhat előttünk ez a csodálatos megerősítés, amit az Úr Jézustól hallhattunk az iménti szakaszban, amikor is azt mondja az Úr Jézus, hogy nem kell aggodalmaskodni, hogy amikor majd esetleg bíróság elé állítanak az ő nevéért bennünket, akkor mit mondjunk, mert atyánk lelke szól majd belőlünk. Pünköskor csodálatos módon kiáradt az apostolokra a Szentlélek. Eltöltötte őket, és olyan bátorságot, olyan magabiztosságot adott nekik, egészséges magabiztosságot, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy kitartóan és hitelesen tudják hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát. Ezt a lelket, aki a bérmálás szentségében részesült, mindannyian megkaptuk. És éppen ezért nem kell az embernek aggodalmaskodnia, hogy hogyan közelítse meg a másik ember szívét, hogyan tegyen tanúságot az ember a világ előtt. Mert a lélek majd

0: tudták megtörni. A Szentlélek működött bennük, általuk. Éppen ez a biztosíték mindannyiunk számára. A bizonyíték, hogy bizony a mi életünkben is ugyanígy működik a lélek. Hívjuk hát őt segítségül nap mint nap, legyen a mi megerősítőnk, legyen ő a mi megszentelünk, és bátran munkálkodjunk vele együtt, ő benne. Amen.
1: Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Tivadar nagyvértanú ereklyéjének átvitelére emlékezik. Tivadar a kis-ázsiai Eucharitiből származott, tekintetre ékes, bátor férfi, okos és ékes szóló volt. Császári parancsból hadvezér lett Heraklea városában, a Fekete-tenger mellett. Istenfélő életével és szelíd bánásmódjával maga felé hajtotta a város lakóinak szívét. Sok pogány istenfélő életét látva szintén híve lett Krisztusnak. Amikor ezt meghalotta Licinius, elment Herakleába és kényszerítette Tivadart, hogy áldozzon a pogány isteneknek. Amikor ő erre nem volt hajlandó, a császár kínok alá vetette. Felfüggesztették a fára, szaggatták, sütögették, verték. A hitében kitartó Tivadart végül keresztre feszítették és kiválták szemeit. Éjjel megjelent neki Isten angyala, levette a keresztről és meggyógyította őt. Reggel a szolgák, akik azért jöttek, hogy a vértanú holttestét a tengerbe dobják, látván őt teljesen épen, mindnyájan hittek Krisztusban. Sok pogány is megtért velük, akik látták Isten csodáit. Licinius ezt meghalva lefejeztette a vértanút 319-ben. Holnap, kedden, Szent Cirill püspökre tekintünk. Cirill Alexandriában született nemes szülőktől. Fényes képzésben részesült a híres alexandriai iskolában. Jó szónok hírében állott. Fiatal korában papja és segítője volt nagybátyjának, Teofil patriarkának. 412-ben utódja lett. Nagyon hallgatott Pelusiumi Szent Izidor szerzetesre, és engedett a Szentlélek csendes irányításának. Mikor Nestorius pap hirdetni kezdte tévtanítását az Isten szülővel kapcsolatban, Cirill figyelmeztette papjait, a császárt és a pápát a tévtanításról. Nestorius szorgalmazására II. Theodosius császár Efezusban zsinatot hívott össze, amelyen Cirill elnökölt. A zsinat elítélte Nestoriust és tévtanítását, és kinyilvánította, hogy Máriát megilleti az Isten szülő elnevezés. Sok tudományos művet írt, mélységes gondolatokkal. Székhelyén hunyt el 444-ben. Szerdán Szent Sándor és Antónia vértanúkat állítja elénk egyházunk. A keresztény üldözések egyikében, amikor sok keresztényt megöltek hitükért, a kis-ázsiai Trákia területéről származó Antónia keresztény nőt a kegyetlen Festus helytartó elé vitték ki hallgatásra. Mivel hitében álhatatosnak mutatkozott, a helytartó arra ítélte, hogy nyilvános házba vigyék ki gúnyolásra. E napokban Isten angyala megjelent a 23 éves katonának, Sándornak, és kérte, hogy menjen be a nyilvános házba, és cseréljen Antóniával ruhát. Sándor ezt megtette, ruhát cseréltek, Antónia így kiszabadult és eltávozott. Mikor az eset kiderült, és Sándornak kint kellett szenvednie, ezért Antónia jó akaratulag megjelent az ítélőszék előtt, hogy megmentőjével együtt nyerje el a vértanúságot. Mindkettőjüket szurokkal öntözve tüzes gödörbe ásták, 313-ban. Csütörtökön Szent Bertalan és Szent Barnabás apostolokra emlékezünk. Bertalan egyike a 12 apostolnak, neve arámul azt jelenti Talmai fia. A hagyomány a Szent János evangéliumában szereplő Natánaellel azonosítja őt. Fülöp apostol vezette őt Jézushoz. Ő igaz izraelitának nevezte, és apostolai közé választotta. Az apostolok szétoszlása után Bertalan Indiában, Mezopotámiában és utoljára Örményországban hirdette az evangéliumot. A hagyomány szerint testéről elevenen lenyúzták a bőrt, s végül keresztre feszítették, 60 körül. Barnabás apostol Ciprus szigetén született zsidó családból. Eredetileg Józsefnek hívták, a Barnabás nevet az apostoloktól kapta. ő vette maga mellé a megkérdést.

0: ezért Sault és vitte Jeruzsálembe, az apostolokhoz. A Szentírás, mint Szent Pál kísérőjét és az evangélium hirdetésében társát állítja elénk. Vele együtt vett részt az apostoli zsinaton Jeruzsálemben. Később elvált Szent Páltól, és unokaöccsével Márkkal ment apostoli útra. Ciprus szigetére mentek Barnabás hazájába. Ettől kezdve a Szentírás nem szól az apostolról, egy régi hagyomány őt tartja Milánó első püspökének. Halálának helye és ideje ismeretlen, valószínűleg Szalamiszban szenvedett vértanúságot. Egyesek szerint agyonkövezték, mások szerint mágián égették el. Pénteken Szent Onofrius remete atyáról emlékezik meg egyházunk. Onofrius atya fiatalon lett szerzetes Egyiptomban, Théba mellett. Remete életét élt egy öreg vezetése mellett a kietlen sivatagban. 60 éven keresztül remetéskedett úgy, hogy nem látott embert. Szigorú életében a hideget, a hőséget és a nélkülözést egyformán tűrte. Sokszor gondolta azt, hogy közel áll a halálhoz. Isten azonban sértetlenül megürizte, angyala által táplálta, a barlangja előtt felnőtt egy pálmafa és forrás fakadt. Halála előtt meglátogatta őt Paphnutius atya, akinek elbeszélte életét, majd megáldotta Paphnutiust. Imádságban merülve adta vissza lelkét Istennek a 4. században. Szombaton Szent Aquilina vértanúnőt állítja elénk egyházunk. Aquilina a palesztinai Biblos városában született jámbor keresztény szülőktől. Gyermekkorától a keresztény hit és erkölcs szabályai szerint nevelték szülei. Atyát korán elveszítve nevelését anyja végezte. Mikor 10 éves lett, a pogány Volusián lett Palesztina császári helytartója. Mint pogányember üldözte a keresztényeket. Aquilinát is feljelentették, hogy társnői között a keresztény hitet terjeszti. Kereszténynek vallotta magát, és visszautasította, hogy a bálványoknak áldozzon. Büntetésből tüzes vassal a fülén keresztül átszúrták a fejét. A nagy fájdalomtól a szent szűz a földre esett. Hóhérai azt gondolták, hogy meghalt. Szent testét kidobták a városon kívülre. Íjjel egy angyal csodálatosan begyógyította sebeit. Aquilina újra megjelent a helytartó előtt, aki fejvesztéseit élte. A vesztőhelyen a városon kívül időt kért az imádságra, és 293. június 13-án lefejezés nélkül adta vissza lelkét Istennek. Vasárnap Szent Elizeus prófétára emlékezünk. Elizeus Sáfát fia volt Abel Meholából. Krisztus születés előtt a 9. században élt. Illés próféta tanítványa volt. Illés mennybevitelénél az ő felső ruháját kapta meg, vele együtt az erőt is, hogy utódja lévén folytassa művét. Elizeus 65 éven keresztül volt próféta Izraelben. Félelem nélkül mondta meg az istentelen királyoknak az igazságot. Szamáriában hunyt el, Joaszáf király alatt. Sok csodát tett életében, de halála után is föltámadt egy holttestéhez dobott halott. Életét és csodáit a Királyok első és második könyve tartalmazza. Végezetül a csütörtökön ünnepelt Szent Bertalan és Szent Barnabás apostoloknak a reggeli utrenyei szolgálatából vett egyikénekével búcsúzom. Isten bölcsessége, az atyával együtt öröktől fogva való ige, az evangéliumokban előre megmondotta, hogy ti vagytok a szépséges hajtások, hírneves apostolok, kik ágaitokon hordozzátok a gyönyörűséges és érett szőlőfürtöt, melyet mi hívek magunkhoz veszünk, és boldog ízleléssel hozzá hasonulunk. Isten által kiválasztott Bertalani és vígasztalás fia Barnabás, esedezzetek szüntelenül a mi lelkünkért.
1: Üdvözlöm, kedves testvérek! Szerettem az ilyen ébresztő mondatokat, hogy dicsőség, tisztelet a zsidóknak elsősorban, aztán a pogányoknak. Isten ugyanis nem személyválogató. Hogy van ez most akkor elsősorban így, aztán úgy, aztán nem személyválogató? És ezek után jön az evangélium, hogy Jézus kiválaszt két tanítványt, a másik kettőt még hozzájuk, és nem személyválogató. Mert ilyenkor ébred a lelkem és a szívem, hogy az élet sosem olyan egyszerű, hogy a kék az kék. Hát eleve világos, sötét, encián, király, pupi. A világ sokkal színesebb ennél, és biztos, hogy ennek van jelentése, hogy nem személyválogató Isten. És az evangélium ehhez kapcsolódik, akkor még inkább el kell gondolkodnom. Ki kell nyitni a szívemet, ki kell nyitni az agyamat, akár az emlékeimet is, hogy megértsem azt, amit Isten üzenni akar, amivel Isten tanítani akar vasárról vasárra engem, sőt mindannyiunkat. És amikor igazából végigolvasom újra az apostol tanítását, vagy felidézem az evangélium tanítását, akkor rájöhetek néhány dologra. Hogy miért mondja azt Pál, hogy nem személyválogató is különbséget ez a zsidók és pogányok között. Aztán tovább gondolhatom azokat a szenteket, akik itt vannak előttünk, felettünk, és milyen színes az Isten világa, és hogyan hívta meg őket, és látom azokat a szenteket, akik itt ülnek a padokban, vagy ott állnak hátul a vezetők között sorában, és kívánják azt, hogy Istenhez közelebb legyenek, és szenté váljanak, és mutatjanak nap, mint nap. Hát akkor nekünk szól ez a mai tanítás. Mit mond Pál apostol? Hogy a zsidók, azok zsidók, őnekik van egy majd 2000, akkor majdnem 2000 éves meghívásuk, ők a Isten nemzedékről nemzedékre támogatta, hogy megmaradjanak hűségben Isten népeként, őrájuk más törvények vonatkoznak. Őtőlük mást fog számon kérni az Isten. Tőlük azt a hűséget fogja számon kérni az Isten, tőlük azt az igaz hitet fogja számon kérni az Isten, amihez kaptak ő táplálékot, bátorítást, sőt jövendőlést, sőt csodákat az évszázadok folyamán. És más a pogányoknak a sora, akik most hallanak Isten örömhíréről, most hallják meg azt, hogy Isten szeret, lehet, hogy nincsenek megterhelve az évszázadok, évezredeknek a történelmi hagyatékával, de a szívüket még inkább ki kell nyitni, mert nincsenek bennük azok a formák, amelyben Isten bele tud nyúlni. Mert nem tudja azt mondani, hogy megjövendölték a profétáid, lám, itt van, megtörtént. Az előképe megjelent már a Jézusról történt dolgoknak, most itt van valóságképpen, hanem őnekik az újdonság ereje kell, hogy szóljon, és a szívük nyitottsága és befogadó készsége az, amit talán leginkább fontos a üdvösség útján. Tehát vannak zsidók, vannak nem zsidók. Pontosan úgy mondanám, mert 2000 év eltelt azóta, hogy vannak olyanok, akik már régóta benne vannak a hit világában, és vannak olyanok, akik nemrég tanultak erről, nemrég hallottak erről. De mind a kettőnek ugyanoda kell jutnia az Isten országába, viszont mások a lépéseink, mások a vágyaink, és talán másképp is néz minket az Isten. Már amennyi lehet szeretetet személyre szólóan másképp nézni. Tovább lépek azok felé, az emberek felé, akik itt vannak példaképként festve számunkra. Azok az emberek, akik ott vannak az Isten országában, és különböző emberek voltak. Püspök atya trónjával szemben rögtön a védőszentje, nagyszent Atanáz, aki a korának a legértelmesebb embere volt, aki legnagyobb tudósa volt a korának. Mégsem a tudományával lett szent, hanem azzal az álhatatosságával, ahogyan az igaz hitet képviselte, elviselte az ötszöri komoly számüzetést és üldöztetést, megtalálta a szentség útját, sőt, ha már mellé megyünk, megismerte Szent Antalt, és megírta a történetét azoknak az embereknek, akik nem hittudósok, azoknak az embereknek, akik ugyanúgy vágynak arra, hogy Istenhez közelebb kerüljenek, azért, hogy tanulják meg, hogy ez is az élet szentség útja. Vagy éppen beszélhetnék akár az ezredes úrról, a Szent György vértanúról, akinek az élete másról szól, arról, hogy honnan lehet praktikusan a katonaságnak a fegyelme és ügyessége mentén dicsőséges és diadalt hozó lenni, és amikor rátalál Krisztusra, és valami ellene szóló erőt tapasztal, akkor viszont kiáll és nem azért ünnepeljük Szent Györgyöt, mert olyan nagyszerű katona és hadvezér volt, hanem azért, mert a hitért ki tudott állni, és vállalta azt, hogy akár meg is ölhetik őt, mert kereszténynek vallja magát. És ha tovább gondoljuk a szenteket, az ismerteket, a nem ismertebb szenteket, csak néhány ellentétét mondjuk Szent Atanáznak, Vienai Szent János, a papok egyik védőszentje. Ő olyan ember volt, hogy a szemináriumban majdnem kirúgták, mert olyan buta volt. Annyira nem tudta befogadni az isteni tudományokat, úgy mondták ezt szépen, hogy nem tett nagy kárt sohasem a teológiában. Nos, ez a Vienai Szent János a korának legszent életűbb embere lett, és rengeteg embert vezetett az Istenhez, és azóta is imádsággal járt. Lám egészen más, mint Atanász. Vagy azok a gyönge emberek, akik megadják magad, és nem dicsőséges diadalt hozóként vannak, mint Szent György vértanú, hanem egyszer csak engednek. Engednek Isten akaratának, engednek Isten szeretetének, sőt engednek annak is, hogy mások bántsák őket, hogy mások kintadra vigyék őket, hogy mások megöljék őket, mert a hitük arról szól, hogy Istenhez kapcsolom az életemet, mert ő az, aki kinyitotta számomra a mennyország kapuját, és úgy tudok bejutni oda, hogyha alázatos vagyok, ha engedelmes vagyok, ha kimerem nyitni a szívemet felé, ha kimerem nyitni a szívemet, és tudom kérni sok-sok szentnek a közbenjárását. És azt ígértem, hogy tovább lépek egy kicsikét. Olyan jó lenne mindenkit személyesen megszólítani, hogy benned mi az, ami nagyon jól működik. Te mire lehetsz leginkább büszke? Te miben vagy a legjobb? Miben vagy esendő? Azt hiszem, a gyóntató fülke vagy a szoba, ha tudna mesélni, hát Isten nem tud. Nagyon sok mindent el tudna mondani rólunk. De az Isten nem azt akarja, hogy csak kiemelkedően jók legyünk, hanem azt akarja, hogy azon keresztül megszólíthasson bennünket. Hogyha te okos vagy, akkor a tudományon keresztül úgy szólítanak meg téged, hogy akarjál, merjél és tudjál tanítani. Ha te bátorítani tudod a többieket, akkor én úgy szólítanak meg téged, mert az a dolgod, hogy a tőlem nyert erővel mást is bátorítsál. Hogyha ti alázatos és csendes vagy, akkor azzal szólítanak meg téged, hogy mutass példát azoknak, akik nagynak képzelik magukat, hogy nem az a nagyság és nem az vezet a mennyországban, hanem az alázatosságnak az útja. Minket mindannyiunkat különbözőnek teremtett az Isten. Nem személyválogató, mégis egyeseket kiválasztott papjának, vagy papnéjának, vagy éppen egyszerű hívőjének, akik hétköznap is tud járni templomba, vagy vasárnap megerőltetéssel, de itt van és töltekedik Istennek a tudományából, a kegyelméből és a szeretetéből, és mindannyiunkból azért akar apostolt, mert kell, hogy vigyük az ő örömhírét ebbe a világba, amely szúrjadik Isten szeretetének. Így már talán érthetőbb az. A dicsőség a zsidóknak, mert mindezt végigérték és végighordozták. Aztán a pogányoknak is, akik meg befogadták az örömhírt. Isten ugyanis nem személyválogató, hanem mindenkinek személy szerint ad megszólítást, meghívást, küldetést, mert dolgunk van ebben a világban, és a legfontosabb dolgunk az, hogy hirdessük a legszebb és legfontosabb örömhírt, hogy Isten szeret. Valakinek megbocsátást kell, valakinek bátorítást, van, akinek vigasztalást, van, akinek erősítést, de a lényeg az, hogy Isten szeret bennünket, és kell, hogy ez meglátszon mindannyiunkon, kiváltképpen az egyház életén. Amen.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
3: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi a Mária Rádió, a Mária úttal közösen a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk. Mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottátok.

a júniusi életigét és magyarázatát hallják. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Máté evangéliumának ebben a fejezetében Jézus éppen kiválasztja az apostolokat, név szerint szólítva meg őket, és különleges hatalmat ad nekik a tisztátalan lelkek felett, azok kiűzésére, és megadja nekik minden betegség és erőtlenség gyógyításának ajándékát is. Jézus eligazítja őket, hogy hol és hogyan teljesítsék kezdetben a küldetésüket. Világos az üzenet, amelyet hirdetniük kell, közel van a mennyek országa. A felszólítás, hogy útközben hirdessék a rájuk bízott üzenetet, egyrészt hangsúlyozza, hogy az igazi tanítvány elsősorban a közelség hirdetője, másrészt pedig azt, hogy az úton való együtthaladásunknak is ige hirdetéssé kell válnia. János evangéliumában ugyanis az új parancs átadása után Jézus azt mondja, arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Menjetek és hirdessétek! Közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. A mennyek országa Jézus üzenetének szíve. A rokon értelmű Isten országa kifejezést az Ószövetségben Istennek az emberi történelem feletti uralmára, kormányzására és üdvözítő tevékenységére használták. Ő a világ és mindenek előtt Izrael népének ura, a népé, amely Dávid király egy leszármazottját várta, aki majd helyreállítja Izrael szerepét a népek között. Az új szövetség Jézus Dávid leszármazottjaként, tehát királyként mutatja be. Egy földi királysággal ellentétben a mennyek országa, a béke és az igazságosság országa, ahol gondot viselnek a szegényekre, ahol a megbocsájtás és a megbékélés uralkodik, amely életet és világosságot hoz minden nemzetnek. Ez egy olyan ország, amely már elkezdődött a világban és az emberek szívében, de amely Jézus visszatérésekor valósul majd meg teljes mértékben. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Jézus azt hirdeti, hogy ez az ország időben közel van, a küszöbön áll. A példabeszédekből, mint például a mustármagról, vagy az egész tésztát megkeresztő kovászról, szóló elbeszélésből megérthetjük, hogy ez titokzatos és alázatos, de kitartó módon működik az idők folyamán. A közel szónak térbeli értelme is van, amikor a tanítványok, akik Jézus lelkének jelenlétét hordozzák, közelednek az úton, akkor Isten országa közeledik, és amikor Márk evangéliumában Jézus azt mondja az írástudónak, nem vagy messze az Isten országától, valószínűleg nem csak azt akarta mondani, hogy elkezded megérteni, hanem azt is, hogy nem vagy messze tőlem. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Az ingyen egy olyan kifejezés fordítása, amely az eredeti görögben ajándékot jelent. Rávilágít arra, hogy amit az apostolok kaptak, azt nem azért kapták, mert megérdemelték. Ennek a forrása Isten nagy lelkűsége és az a tény, hogy egy különleges küldetésre lettek kiválasztva. Chiara Lubich ezt írja. Isten országát tehát be kell fogadni. Ez egy ajándék, amelyet Istentől kapunk, ugyanis semmilyen emberi erőfeszítés,
aszketikus próbálkozás, tudós tanulmány vagy kutatás nem képes bevezetni bennünket Isten országába. Maga Isten az, aki elénk jön, aki kinyilatkoztatja magát fényével, vagy megérint kegyelmével. Semmilyen érdemünk nincs, amellyel dicsekedhetnénk, semmink sincs, ami feljogosítana Isten hatalmas ajándékára. Az országot ingyen kínálja neked, ez a meghívás pedig arra indít, hogy ma is folytassuk a küldetést, amelyet Jézus az apostolokra bízott. Szóval és tettel hirdessük Isten országának közelségét, és közösen mondjuk el minden embernek a remény üzenetét, hogy ebben a zaklatott és bizonytalan világban Isten mérhetetlenül szereti őt, Isten mindannyiunkat mérhetetlenül szeret. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: 14. Leó pápa látogatása a madridi szociális központban. Közös imában fogott össze a magyarországi premontrai közösség a nagyváradi apátért. A Vatikán bejelentette az idei teremtésvédelmi világnap témáját. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Spanyolországi apostoli útjának első állomásaként 14. Leó pápa június 6-án este felkereste Madridban a CDA 24 szociális központot, amely a hajléktalanok, a kiszolgáltatott helyzetben élő családok, a migránsok és a társadalom peremére szorult emberek befogadását és támogatását szolgálja. Tudatta a Vatikán. A pápa programjának első állomása jól kifejezte egész látogatásának egyik központi üzenetét. Az egyház küldetése, hogy Krisztus irgalmas szeretetét tegye láthatóvá minden rászoruló ember szolgálatában. A Szentatyát Madrid érseke és az intézmény igazgatója fogadta. Végig kísérték az épületben, a közös étkezőben meghallgatta a lakók tanúságtételeit, majd Szűz Mária közbenjárásába ajánlotta a központ minden munkatársát, önkéntesét és ellátottját, kérve, hogy Madrid legyen egyre inkább a remény, az irgalom és a testvéri szeretet városa. A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én minden magyarországi premontrai közösség együtt imádkozott a múlt héten kilakoltatott Fejes Rudolf Anselm Opream nagyváradi apátért és a nagyváradi premontrai örökség megmaradásáért. A csornai premontrai prépostság plébániáin és a türjei premontrai apátságban szent mise keretében kérték az Úr közbenjárását a nagyváradi apátért. Emellett minden apátság, plébánia és iskola imával, énekkel és verssel mutatta ki együttérzését. A közösségek megemlékezései a Magyar Kuríron olvashatók. Ez az esemény szomorú aktualitást adott a napi iskolai megemlékezésre Szombathelyen is. A szokásos reggeli zsoltár imádságot a kápolnában a nagyváradi premontrai apátságért ajánlották fel, majd minden tanuló fehérbe a premontrai szerzetesek ruhájának színébe öltözött. Anselm apát úr, veled vagyunk Szombathelytől Nagyváradig, mondták. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy az üzenet rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, és hosszú távú fenyegetés is több százmillió ember életére. A nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím, amelyben Ézsajás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa harmadik napja Spanyolországban. A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. A Szent Atya beszéde a spanyol parlamentben. Leó pápa a spanyol püspököknek, Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A pápa imája az almudai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére.
4: A törvény igazi nagysága az emberi méltóság szolgálatában áll. 14. Leó beszéde a spanyol parlamentben. Spanyolországi apostoli útjának egyik kiemelkedő eseményeként 14. Leó pápa június 8-án hétfőn délelőtt ellátogatott a madridi képviselőház épületébe, ahol találkozott a spanyol parlament két házának tagjaival, valamint az ország politikai és igazságügyi vezetőivel. A Szent Atya beszédében az emberi méltóság, a közjó, a család, a migráció, a béke és a vallásszabadság kérdéseiről szólt, hangsúlyozva, hogy a politika legfőbb feladata az ember szolgálata. Leó pápa beszéde elején rámutatott, hogy a parlament falai között a társadalmi együttélés jogi formát ölt. Itt találkoznak a különböző vélemények, itt születnek azok a döntések, amelyek meghatározzák egy nemzet jövőjét. Beszédének történelmi részében 14. Leó pápa felidézte Spanyolország kulturális és szellemi örökségét. Utalt Cervantes Don Quijotéjára, amely szerint a szabadság az ég egyik legdrágább ajándéka.
5: Preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
4: Valamint avilai Szent Terézre és Miguel de Unamunóra, akik az ember transzcendens hivatását hangsúlyozták. A Szent Atya ezután a modern kor kihívásaira tért ki. Rámutatott, hogy az új világok, amelyek ma megnyílnak előttünk, már nem földrajzi területek, hanem a technológia, a biomedicína, a gazdaság és a digitális tér területei. Külön kitért a mesterséges intelligencia fejlődésére, hangsúlyozva, hogy a technológia önmagában nem semleges. A beszéd egyik központi témája az emberi élet védelme volt. 14. Leó hangsúlyozta, hogy minden igazságos társadalom alapja az ember sérthetetlen méltóságának elismerése. Ez a méltóság nem az államtól származik, és nem függhet a pillanatnyi többségi véleményektől. Hangsúlyozta, hogy az emberi élet védelme nem részérdek vagy vallási kérdés, hanem a civilizáció alapvető követelménye. Minden emberi életet tisztelet és védelem illet meg a fogantatástól a természetes halálig. A közjó témáját érintve a pápa emlékeztetett arra, ha a közjó eltűnik a politikai látóhatáról, a közélet könnyen részérdekek harcterévé válik. Leó pápa külön fejezetet szentelt a családnak, amelyet az első emberi valóságnak és a közösség természetes alapjának nevezett. A család az a hely, ahol a generációk találkoznak, ahol továbbadódnak az alapvető emberi értékek, és ahol az ember megtanulja a közösségi életnyelvtanát,
5: la grammatica elemental de la convivencia,
4: az élet befogadását, a gondoskodást, a megbocsátást és a szolgálatot, valamint a hovatartozást. A pápa hangsúlyozta a szülők elsődleges jogát gyermekeik nevelésében, amelyet az államnak tiszteletben kell tartania. A migráció kérdéséről szólva a 14. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy emberek milliói kényszerülnek elhagyni otthonukat háborúk, szegénység, üldöztetés vagy a klímaváltozás következményei miatt. A migráció, mondta, nem pusztán gazdasági vagy demográfiai kérdés, hanem elsősorban erkölcsi és emberi kihívás. A válasznak egyszerre kell biztosítania a biztonságos és legális útvonalakat, a méltó befogadást és a valódi integráció lehetőségét, ugyanakkor elő kell segítenie azt is, hogy az emberek saját hazájukban maradhassanak békében és méltó körülmények között. Ezután beszédében Leó pápa a békéről szólt. Megállapította, hogy a világ mély lelki és kulturális válságot él át, amely erőszakban, megosztottságban és kölcsönös bizalmatlanságban mutatkozik meg. A béke nem csak politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is. Ehhez olyan közéletre van szükség, amely tiszteletben tartja az eltérő véleményeket és olyan intézményekre, amelyek a találkozást szolgálják. Minden valóban demokratikus társadalom kulcsfontosságú kérdése a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadság, amely alapvető jog és az emberek legbelső szféráját védi. Leó pápa rámutatott, hogy a szabadság azt jelenti, hogy képesek vagyunk felismerni a jót és felelősség teljesen ragaszkodni hozzá. Emiatt minden valóban szabad társadalomnak szüksége van a közhatalom igazságos elhatárolására is, hogy az egyének, közösségek és egyesületek szabadsága ne korlátozódjon indokolatlanul. A hit nem akar kiváltságok vagy kényszer által érvényre jutni, azonban nem is lehet hallgatásba szorítani, mintha irreleváns lenne a közélet szempontjából, szögezte le a Szentatya. Beszéde végén 14. Leó pápa a parlament üléstermének mennyezeti üvegkupolájára utalva arra hívta a képviselőket, hogy emeljék tekintetüket magasabbra. A politikának szüksége van olyan erkölcsi mércére, amely túlmutat a pillanatnyi érdekeken. Egy törvény, mondta, nem attól válik naggyá, hogy megszavazták, hanem attól, hogy összhangban van az emberi személy méltóságával. Arra kérte a politikusokat, hogy ne távolodjanak el a valóságtól, minden döntésükben különösen azokra gondoljanak, akiknek a legkevesebb lehetőségük van hallatni hangjukat. A pápa rámutatott, hogy a technikai válaszok és a törvényhozási reformok mellett erkölcsi megújulásra is szükség van. A Szentatya végül azt kívánta, hogy Spanyolország maradjon a találkozás, a kultúra, a szolidaritás és a remény földje, ahol a meggyőződés szilárdsága mindig együtt jár a párbeszéd nemességével és a szolgálat nagy lelkűségével.
3: Leó pápa a spanyol püspököknek. Zarándok úton Máriával, az ige és a kenyér eledelével. A Szentatya hétfőn délben találkozott a spanyol főpásztorokkal a madridi székhelyi püspöki konferencia nagytermében. A közel 50 millió lakosú Spanyolország 14 érseki tartományához összesen 70 egyházmegye tartozik, élükön 72 aktív püspökkel és 48 emeritus püspökkel. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében egy képzelbeli utazás képeivel értelmezte a spanyol katolikus egyház helyzetét és feladatát. Az egyház a maga sajátos szinodális útján Isten hangjára figyel, aki az egyházi közösségen keresztül szól az ő népéhez. Ennek megértéséhez Leó pápa egy olyan képzelt utazás képét használta, amely lelkipásztori útja mottójának megfelelően Istenre emeli fel a tekintetét és hagyja, hogy a helyben maradás ellenére a szív az ég szárnyaljon. Az utazás kísértése, hogy hátrafelé figyelünk, elzárva magunkat az előttünk álló újdonságoktól, illetve, hogy haszontalan dolgokat cipelünk magunkkal a podgyászunkban. Az elinduláshoz szabadság és bátorság kell, ami mellől nem hiányozhat az ige és az eukarisztia kenyere. A szentségi élet úgy kíséri életünk ritmusát, mint ahogy egy gyermek kap ételt az anyjától, mint ahogy egy sportoló méri fel a célba éréshez szükséges erejét. Útközben gyakran nehézséget okoz a másokkal való kommunikáció. Ha korábban azt mondtuk, hogy el kell hagynunk mindent, ami visszatart és eltávolít minket a céltól, most az a feladat, hogy örökségünk minden eszközét és lehetőséget hasznosítsuk a párbeszédre azokkal, akikkel útunk során találkozunk. Leó pápa az utazás leírásához az El Camino tájképeit használta, a hatalmas kasztíliai síkságokat, ahol a zarándok jobbadán csak idős emberekkel vagy vendégmunkásokkal találkoznak. Időről időre azonban szükséges alkalmazkodni egy-egy új evangelizációs modellhez, hogy új valóságot építhessünk, mint ahogy az a múltban történt, amikor megtanultuk egymás nyelvét, hogy ezáltal legyünk képesek átadni saját hittapasztalatainkat. Leó pápa képzelt útja a nagy sisságuk után nagyvárosokba tér be, ahol a csend és a távolság már nem fizikai, hanem lelki jellegű. A válaszok eltérőek, de az oda vezető folyamatok hasonlóak. Meghallgatás, megértés, tisztelet, nagylelkűség és őszinteség. A pápa ebben a feladatban a püspöki szolgálat egyedülálló felelősségére utalt. Arra kaptak meghívást, hogy látható közösség forrásai legyenek, mindenek előtt a Krisztussal való közösségben szeretettel megőrizve a kaput hitet, Isten igéje és az egyház élő hagyománya iránti engedelmességben,
6: en docilidad a la palabra de Dios y a la tradición viva de la iglesia.
3: Közösségben Péter utódjával és az egyetemes egyházzal, a papsággal és a saját egyházmegyei hívő közösséggel, a megszentelt élet és a mozgalmak tagjaival, az egyesületekkel és minden hiteles karizmával, amelyet a lélek a közös épülésre adományoz. A püspökök küldetése megköveteli tőlük, hogy őrizzék az egységet, segítsék a párbeszédet, gyógyítsák a töréseket, és kísérjék a gondjaikra bízott emberek útját. Az így megtapasztalt közösség missziós erővel is rendelkezik, és így egy bensőleg megbékelt egyház nagyobb szabadságot tud szólni más keresztény felekezetekhez és vallásokhoz, a nem hívőkhöz, a polgári hatóságokhoz és minden jó akaratú emberhez, aki a közjóért dolgozik. Beszéde záró részében a pápa a hivatás gondozás lehetőségeiről szólt. A papi hivatás élő közösségek, örömteli papok, a hűség szépségéről tanúságot tevő családok révén fakad, egy olyan egyházból eredte át, amely tanúsítja, hogy Krisztus követése kitágítja az ember életét. Ahol az evangéliumot örömmel, szolgálattal és közösségben élik meg, az Úr hívása az élet ígéreteként ma is újra hallható. A szemináriumoknak joguk van a lehető legjobb képzéshez, az egyháznak pedig joga van a jól képzett papokhoz. A pápa szólt a világi munkatársak alkalmazásáról, akik a szerzetesi közösségek munkájába segítenek be, és kérte, hogy segítsék őket abban, hogy úgy tekintsenek saját egyházi szolgálatukra, mint Isten hívására. Végül Leó pápa a képzett zarándokutat Szent II. János Pál szavával Mária földjének nevezte.
6: San Juan Pablo II quiso llamar Tierra de María.
3: A boldogságos szűz az első utitásuk, és a legnagyobb kincsük a spanyol püspököknek, aki az életével mutatta meg, hogyan fogadjuk be az igét, és őrizzük meg a szívünkben, hogyan kísérjük a tanítmányokat ezen az úton, és hogyan maradjunk jelen az egyház útján. A Szentatya ő rá bízza a püspökök szolgálatát, és tőle kéri a segítséget számukra. Ebben a közbenjárásban segítse őket Avilai Szent János, a spanyol papság védőszentje, akinek papszentelése 5. centenáriumára idén emlékeznek, zárta a spanyol püspökökhöz intézett beszédét Leó pápa.
7: Leó pápa az almudénai székesegyházban. A leomló falak új lehetőséget kínálnak a jó építésére. 14. Leó pápa hétfőn este a madridi főegyházmegye székhelyén, az almudénai királyi Szűz Mária székesegyházban imádkozott a szűzanyához, akinek egy aranyrózsát ajándékozott tisztelete és szeretete jeléül. Erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására. A Szentatyát José Cobo Cano bíboros madridi metropolita érsek és két kisgyermek fogadta, akik virágot nyújtottak át neki. A templom bejáratánál a madridi segédpüspöktől átvette a keresztet, a székesegyház igazgatójától a szentelt vizet, majd a pápa a főhajón végighaladva elfoglalta helyét az oltárnál. A bevezető éneket követően a madridi bíboros érsek köszöntötte a pápát. Imádság, az evangéliumi szakasz felolvasása következett, majd 14. Leó pápa homíliát mondott. Ezután az aranyrózsa adományozása, az almudénai szűznek szóló himnusz, közös imádság és áldás zárta a találkozót. Az almudénai királyi Szűz Mária székesegyház alapkövét 1883-ban rakták le, de két évvel később, amikor 13. Leó pápa felállította a madridi egyházmegyét, a templom tervét katedrálisra változtatták. Építése hosszan elhúzódott, többek között a spanyol polgárháború miatt, ezért egészen 1993-ig kellett várni a befejezéssel, amikor is II. János Pál pápa spanyolországi apostoli látogatásán felszentelte a székesegyházat. 14. Leó pápa megköszönte a madridi érsek üdvözlő szavait, majd szeretettel köszöntötte az összegyűlteket az érsekség védőszentjének oltalma alatt, akinek lábánál aranyrózsát helyezett el, mely a pápa gyermeki szeretetét jelképezi a szűzanya iránt. Az elmúlt századok során számos generáció nagy tisztelettel vette körül Madridban a kegyszobrot, amely Szűz Máriát ábrázolja karjában isteni gyermekével, akit felénk nyújt. A hagyomány elbeszéli, hogy amikor a keresztény közösségre nehéz idők jártak, úgy óvták meg a szűz szobrát, hogy a városfal egy üregébe rejtették. Hosszú ideig ott maradt, amikor is egy alkalommal csodálatos módon leomlott a fal egy része, és éppen megtalálták a szobrot. Leó pápa elmondta, ez az 1000 éves Mária tisztelet, mely oly erős Madridban, jelzi keresztény gyökereiket, amelyek meghatározzák közösségüket, és élettel tölti meg. Jelzi ugyanakkor azt a nagy reményt is, mely továbbra is lelkesíti őket zarándokútuk folytatásában. Egy leomló falnak köszönhetően találkozott újra az anya népével. Ez gondviselésszerű esemény, mert megmutatja az utat, amelyre Jézus szent édesanyján keresztül minket hív. Első látásra egy leomló fal nagy zajt csap, káoszt, rendetlenséget okoz. Ezzel együtt azonban teret nyit, új lehetőségeket ad és a helyreállításra sarkal. Mai társadalmainkban még most is sok olyan fal áll, mely nem megvéd, hanem elválaszt, eltávolít, elszigetel. Olykor, amikor azt gondoljuk, hogy a falak ledöntésével szembe kellene néznünk a nekünk nem tetsző dolgokkal, inkább alátámasztjuk, vagy még többször inkább figyelmen kívül hagyjuk ezeket a falakat. Mindazonáltal az almudénai miasszonyunk a maga jelenlétével és biztos oltalmával mást üzen nekünk. Ahhoz, hogy valami újat, szépet és tartósat alkossunk, készen kell állnunk arra, hogy ledöntsük a falakat, mert az út újrakezdéséhez térre van szükségünk, amelyen át táblatok nyílnak előttünk. Mivel meggyőződésünk, hogy az Úr együtt zarándokol szent népével, meghallgatja félelmeit, és gondosan fogadja a jó iránti erőfeszítéseit, a pápa arra buzdította a madridi híveket, hogy továbbra is tegyenek tanúságot hitükről, hogy az Atya szeretett tervét szemléljék. Tartsanak ki a tevékeny szeretetben, hogy egyetlen testvéri családban gyűjjenek össze, ne veszítsék el a reményt, támogassák egymást a világban való működésükben. Leó pápa azért imádkozott, hogy az almudénai szűzanya példájára és közbenjárására erősödjön meg a madridi hívek szeretete Jézus és egyháza iránt. Építsék a kötelékeket, a szeretet közösség, a testvéri szeretet és az egyetértés egyetemes nyelvének helyreállítására.
3: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

ekkor minden embere, minden élethelyzetében egy új barátságban jelen. De ehhez el kellett veszíteni a régi barátságot, amit megtapasztaltak a 3 év alatt. Az idegen sose mondott ellent annak, amit mondtak neki, ellenkezőleg megerősítette azt, mint egy olyan sokkal nagyobb esemény részét, amelyben lehetővé válik számukra, hogy egyedülálló szerepet játszanak. Kifejti nekik az írásokat, és az egész történetet az üdvösség, az Atya dicsőségének táblatába helyezi, amit akkor még nem értenek, csak amikor megtöri a kenyeret, akkor mondják, ugye lángolt a szívünk, amikor kifejtette az írásokat. Mindaz a reménytelen veszteség, amit átéltek, nagypéntek, nagyszombat, az örök élet táblatában lángoló szívűvé teszi őket. Így gyógyít az Isten. Meghallgat, és belehelyezi azt a kis történetet, a napi kis veszteségedet, az örök élet, az üdvösség, az Atya dicsőségének táblatába. De előtte Jézus, illetve közben szembesíti őket. 2 nagyon fontos dolgot mond, oktalanok és késedelmes szívűek a hitben. És ez a szembesítés ránk is vonatkozik. Oktalanok, kemény szó és sértő szó a tanítványok számára, de kell ez a szó ahhoz, hogy feltörje a félelem, a zavarodottság védőburkát, és egy új ismeretre vezesse őket. Azt szeretné, ha bíznának, azt szeretné, ha hinnének benne. A tanítványok nem bíztak abban, hogy élményük több egy jóvá tehetetlen veszteség élményénél. Nem bíztak abban, hogy mást is tehetnének, mint hogy hazamennek vissza a családhoz, a munkához. Késedelmes szívűek a hitben. Késedelmesek bízni a dolgok magasabb rendű elrendezésében, hogy mindaz, ami velük történik, egy nagy misztérium, az örök élet titkának a része. Ezt képtelenek felismerni. Letapadnak vagy leragadnak az érzéseiknél. Jézus azt akarja, hogy a tanítványok higgyenek. Megerősíti bennük mindazt, amit eddig tett, és amit eddig tanított. Kifejti nekik az írásokat. Az egész Szentírás Isten levele az embernek. A szeretet levele annak, akit szeret. Miért nyitjuk ki olyan ritkán ezt a levelet? Miért olvassuk olyan ritkán, és miért nem olvassuk szeretettel azt, amit Isten nekünk mond? Nem a sok biblikus tanulmány, nem a sok bemagolt szöveg, hanem a szeretet az, ami megnyitja a szeretet Istenének a szavait számunkra. Aki szeret, annak kinyilatkoztatom magam, mondja Jézus. Ha szeretettel olvasod, ha szeretettel veszed magadhoz, akkor Isten kinyilatkoztatja az írásokat számodra. És ha imádkozol, ha a Szent Lelket kéred, hogy segítsen, hogy világosítsa meg az értelmedet, aki imádkozik, az mindig remél, mert ha nem remélsz, akkor már nem nyitott ki a szádat imára. Emlékszem egy jelenetre, amiről Jean Vanier beszélt. Nem tudom már megmondani, melyik országban volt egy olyan intézetben, ahol értelmi fogyatékos gyerekek voltak. Egy hatalmas korterem, ahol rengeteg fogyatékos, mozgássérült és értelmi fogyatékos, súlyosan sérült gyerek volt. És azt mondta, hogy a legdöbbenetesebb az volt, hogy teljes némaság volt a korteremben. Ezek a gyerekek már nem sírtak,

0: már nem kiáltottak, mert nem hittek abba, hogy van segítség. Már senki nem fordult feléjük. Amíg kiáltottak, amíg sírtak, addig reméltek abban, hogy van segítség. Teljes némaság volt a teremben. Aki imádkozik, az remél. Az remél abban, hogy Isten válaszol, hogy Isten fog szólni hozzá. Isten szaváról tudni kell azt, hogy szentségi szó, ami annyit jelent, hogy megvalósítja, amit jelez. Létrehozza bennünk azt, amit jelez. Isten szava megjeleníti azt, amire utal, és ez is hihetetlen. Nem hiszünk abban, hogy létrehozza bennünk az eukarisztia, vagy megajándékoz minket az örök élettel. Pedig ez az örök élet kenyere. Mi mást várunk tőle. Lelki békét, jó érzéseket. Mi nem az örök életért áldozunk. Azzal nem tudunk mit kezdeni. Pedig azt hozza létre bennünk. És Isten szava is ilyen. A héberben a beszélni szó ugyanaz, mint a teremteni szó. Mert Isten számára a szava teremtés. Isten szólt, és létrejöttek. Amit mondott, az megvalósult. És ugyanez történik. Isten szava által megvalósul az eukarisztiában Krisztus teste és vére. Kimondjuk a szót, Isten szavát, és létrejön. A szereztetés igéi, ahogy protestáns testvéreink mondják. Kimondom az igét, és megvalósul. Isten szava szentségi, teremtő szó. Vagyis ez az ige, ez a szó tele van Isten jelenlétével. Ez az, amit nem hiszünk el. Ahogyan a názáretiek sem hitték el Jézus legrövidebb prédikációját. Kinyitotta a tekercset, amit odaadtak neki, fölolvasta Izaiás proféciáját, az Úr lelke van rajtam, ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Ezek képek, a prófétai képek, amik Isten országának az elérkeztét jelentik. Jézus összetekerte az írást, és csak ennyit mondott, ma beteljesedett, amit az imént hallottatok. Itt és most, ma elérkedett az Isten országa. Ezt nem hitték el. Ők mást vártak. Ugyanígy nem hisszük el, hogy Isten szava, ami elhangzik szentmiséről szentmisére, vagy amit magunkhoz veszünk, mikor olvassuk, az teremtő szó. Képes teremteni, újjáteremteni mindent bennünk. Megvalósítja Isten országának igazságosságát, örömét és békéjét. Mit mond az Isten akkor, amikor velünk zarándokol, amikor mellénk szegődik, és napról napra, helyzetről helyzetre kíséri életutunkat? Boldogok, a szívükben tiszták, mert ők meglátják az Istent. Nem a halálunk után, akkor is. Itt és most ma a tiszta szívűek felismerik Istent, és meglátják, hogy ott zarándokol velük. És ezért boldogok, mert látják az Istent, felismerik a jelenlétét. Ez Isten válasza a zarándokutunkra, amikor baj van, vagy öröm, siker, vagy kudarc. Isten azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Mit jelent a tiszta szív a Szentírásban? A tisztaság ellentéte a Szentírásban nem a paráznaság, bár ha kifejteném ezt a szót a porneó igéből, akkor kiderülne, hogy valójában mégis, de nem az, amit mi értünk elsősorban alatta. A tisztaság ellentéte a birtoklási és az uralkodási vágy. Azt tesz tisztátalanná bennünket, amit birtoklunk, amit kisajátítunk másoktól. És korunk, vagy országunk nagyon tisztátalan időket él. Mert a privare az azt jelenti, hogy rabolni. A privát is ezt jelenti, hogy ez az enyém, ide te nem léphetsz be. A privatizálás pedig rablás. Elrabolom a közösségtől, elrabolom azoktól, akiket megillet. Az enyém lesz, és majd én eldöntöm, hogy kinek, mikor, hol, hogyan adok belőle. Ezt tesz tisztátalanná bennünket. Amire jobban hagyatkozunk, amikor jobban hagyatkozunk arra, amit elértünk, mondjuk egy diploma, amit megszereztünk, egy jó bankbetét, vagy a kapcsolataink, ezekre jobban hagyatkozunk, mint Istenre. Ilyenkor nem vagyunk tiszta szívűek. Tisztátalanok vagyunk, mert kisajátítottunk teremtett létezőket vagy dolgokat. És ugyanilyen tisztátalan lesz egy házasság, vagy egy barátság, amikor az egyik uralkodni akar a másikon, és birtokolni akarja a másikat. Kisajátítani és irányítani. Teljesen tisztátalan szívű. Nem képes bízni a másik ajándékaiba. Nem képes bízni Istenben, a másikban jelenlévő szeretetben. Csak abban, amit ő szeretetnek tart. Ezért a másiknak nincs más választása, mint állandóan alkalmazkodni én hozzám. Csak akkor van nyugi, csak akkor van béke, akkor van minden jól, ha a másik, akit ki akarok sajátítani és birtokolni akarok, úgy ugrál, azt teszi, amit én akarok. Tisztátalan vagyok, nem látom az Istent, csak magamat. És a másikban is azt akarom, hogy engem tükrözzön vissza. És akkor minden szép, akkor minden csodálatos. És vak vagyok. Csak Istent nem látom.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
3: Mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!
3: És add meg nekünk az üdvösséget!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

mivel én vagyok urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki azt mondom neked.

0: Hírpercek.
1: A Vatikán bejelentette az idei Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az aszbesztszennyezésről tartottak kerekasztal beszélgetést a Pázmány Egyetemen. Imádkozzunk együtt Magyarországért! Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa, kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy az üzenet rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, és hosszú távú fenyegetés is több százmillió ember életére. A nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben. A Pázmány Egyetem szellemiségéhez igazodva hagyományteremtő szándékkal hívták össze három tanszék oktatóit június 3-án, hogy a tavasszal kirobbant aszbesztszennyezési ügyet szakmai tudományos párbeszéd formájában járják körbe. Tudatta az egyetem. Az aszbesztről közzétett adatok alapján az építőiparban dolgozó fizikai munkások jelentős része ki van téve az aszbeszt okozta káros hatásoknak. A megsérült, illetve bontáskor a levegőbe került mikroszkopikus rostok belélegzése a becslések szerint világszerte évente több mint 200 ezer halál esetet okoz. Az aszbeszt használatát több mint 50 WHO tagállamban betiltották. Ausztriában több osztrák kőbányát bezártak 2026 elején az aszbeszt miatt, és játszótereket is lezártak. Bándi Gyula professzor emeritus hatékony és gyors beavatkozást sürgetett, minden jelen, minden jövő generáció egészségének megóvása érdekében. Szeretettel hívja közös imádságos összefogásra a híveket Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A közös ima kezdeményezés június 1-től december 31-éig tart, a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. Egy 13 éves fiútól jött a kezdeményezés, melynek célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozzon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti, amely letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is, írták. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani, és Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. A magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni, hogy növekedjék a béke. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenkinek, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, tetszartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban leírik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozat belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária. Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülbelül elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnificat. Amikor Jézus hordoz a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordozzál.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele, Isten egy ember szívben. Csodálkozol, hát örvendezve az ő békéjében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Isten.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szűrtél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: küldtél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítését nyer a két öreg prófétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton, minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária.

0: Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg mindet a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk. Szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét. A megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérjünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasónak elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.
5: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vindics Tóth Lili Anna, olimpikon és ifjúsági Európa bajnok futóval Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Volt már máskor is olyan alkalom, hogy tanúságot tettél a hitedről?
2: Igen, ott kezdeném, hogy gimnáziumban az Antiochia közösségbe kerültem be. Ez igazából egy ilyen hittanos csoport, és egy nagyon jó baráti társaság alakult ki, és ott volt nekünk a Kutas Attila plébános atya, aki szervezte ezt a kis közösséget. Alapvetően ott az Antiochián belül is írtunk bevezetőket, tehát egy egymásnak írtunk ilyen úgynevezett tanúságtételeket. Majd engem többször is az Attila atya meghívott a Nagy Lajos gimnáziumnak a lelki napjaira, meg voltunk Mohácson is, hogy majdnem azt mondtam, hogy a gyerekeknek, de akkor igazából én voltam fiatalabb többször is, mint akiknek én beszéltem, mert ugye voltam mondjuk ilyen 16-7 éves, és akkor végül mentem már, amikor tényleg voltam mondjuk 21-22 éves, ugyanúgy úgymond ilyen kis volt egy beszélgetés, vagy előadást tartani. Volt egy konkrét példa, amikor nekem így volt egy sérülésem, és akkor abba az időszakba hívott meg az Attila atya, hogy menjek Pécsre, és akkor még egy ilyen kis futóverseny is volt, és azzal volt így összekötve, hogy nekem kellett elindítani talán a futókat, és tehát nekem tényleg, amikor nem tudok úgy edzeni, meg futni, akkor azt úgy nehezen élem meg, és pont akkor kértek fel, hogy menjek el beszélni így a hitemről, és először az volt a gondolatom, hogy miért engem kérnek meg pont most ebben a nehezebb időszakban, és hogy én ki vagyok én, hogy én erről így beszélhetek a többi embernek, vagy a diákoknak, és akkor úgy vívottam magammal, hogy akkor most ezt elvállaljam, vagy ne vállaljam el, és akkor végül úgy jött a nevezhetjük hívásnak, hogy menjek el, és sikerült végül elmondanom nekik a tanúságtételemet, és az volt igazából, amikor utólag jönnek vissza ezek a pozitív visszacsatolások, vagy mondjuk ez másoknak jó volt meghallgatni, akkor így gondoltam, hogy ez akkor tényleg hasznos volt, és volt értelme, és akkor így nagyon örültem, mert igazából én is ott nagyon jól éreztem magam, és hiába volt bennem így félelem, hogy én most így nem érzem magamat annyira alkalmasnak, hogy másoknak útmutatást adjak, végül nagyon jól alakult, és igazából ezért ilyen felkérésekre azért, amikor tudok, akkor igyekszek igent mondani, még akkor is, hogyha nem érzem rá magamat alkalmasnak. Nekem az érdekes, meg ilyen elgondolkodtató, hogy azért mondjuk a Bibliát hogyan értelmezzük, és tényleg mindez úgy van, hogy is fogalmazzak. Tehát ott le van írva valami abba a könyvbe, ami elhangzott, közben pedig mi úgymond a Jóistennel sosem konzultáltunk erről, hogy ez pontosan mit jelentene. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokféleképpen lehet értelmezni a Szentírást, és amit szerintem tanít nekünk az Isten és a Jézus is ugyanez, hogy legyünk szeretetteljesek, és legyünk elfogadóak. És szerintem ez a kettő, tényleg ez a kettő, szerint nekem, vagy hát én a saját életemben ezt a kettőt tartom fontosnak. Tehát ezt most azért mondom, mert én azért sokfelé jártam a világban már, és tehát többféle kultúrát láttam, és megtapasztaltam, és azt gondolom, hogy ha így tudunk, tehát egy tényleg mondjuk nem csak keresztény emberek vannak persze a világon, de hogyha így tudunk viszonyulni egymáshoz, hogy elfogadjuk azt, hogy ő mondjuk buddhista, vagy tehát egy másban hisz, akkor ugye úgymond az Isten országa az itt is lehetne a Földön, tehát hogy jó, ezek most ilyen lehet, hogy túl pozitív gondolatok, de szerintem ez a kettő ilyen alapvető dolog, hogyha tudjuk szeretni egy ilyen teljesen más embert, aki teljesen máshogy gondolkozik, máshogy nőtt fel, más a kultúrája, akkor szerintem az nagyon nagy dolog, és akkor azt gondolom, hogy a kereszténységnek a lényegét, azt is sikerült így megvalósítani.
1: Valóban ezek az alapértékek. Nagyon jó, hogy ezt megéled. Egy olyan történetet olvastam rólad, hogy volt egy verseny, ahol elestél, és a csapattársad segített neked fölkelni. Engem ez egész megérintett ez a történet, hogy létezik a sportban is ilyen, hogy nem csak az eredmény számít.
2: Abszolút létezik, igen. Egy kis háttérsztori, hogy junior Európa-bajnokság volt, és nekem volt a ranglista vezetőidőm, meg bekerültem elsőként a döntőbe, és egy másik lánya, a Pavuk Tira is döntős volt ezen az Európa-bajnokságon, és én tényleg úgy álltam oda, hogy akkor én most megnyerem az aranyérmet, ez volt a cél, és a versenynek kb. A harmadánál lett egy nagyon nagy bukásom, belerúgtam az akadályba, de hát itt tényleg annyira, hogy végül a mentők vittek el, viszont a Tira, aki mögöttem futott, megállt, és annyira benne volt az, hogy ő így szurkol nekem, pedig az ellenfele voltam a döntőben, hogy ő egyszerűen fel akart engem kelteni, és azt akarta, hogy tovább fussak, és érjek be a célba. Nyilván ez nem sikerült, de egy óriási gesztus volt ez Tirától, és egyébként azért tényleg nem csak, tehát élsportban sem, vagy nekem legalábbis abszolút nem csak az idők, meg nem csak a helyezések számítanak. Tehát például azért az is mondjuk egy maraton a nagy dolog, amikor futunk mondjuk egy csoportba, és valaki felajánlja, hogy mondjuk akinek nem sikerült felvenni mondjuk a kulacsát, vagy az energiagéjét, hogy felajánlja, hogy kérje valaki, mert hogy mondjuk ő nála van még egy plusz, és akkor ott vagyunk abban a csoportban, és azért ott vannak még, hogy ellenfelek mennek egymás ellen, és mégis azt mondják, hogy jó, segít neked abban, hogy te jó időt fuss. És tényleg, amit mondtam, hogy tényleg is sportolók között is ugye nagyon jó barátságok is tudnak kialakulni, meg azért, hogyha ezt úgy fogjuk fel, akkor ebből nagyon szép és jó dolgok ki tudnak sülni, tehát tudjuk nagyon jól szerintem segíteni egymást, mert és most egy nagyon jó érdekes gondolatot ad még eszembe, olvastam az André Agassi-nak, a teniszezőnek a könyvét. Ő leírta azt, hogy volt egy ellenfele, aki mindig, amikor így nyert, akkor ilyen nagyon nagy ilyen hálaadást tartott ott a pályán. És akkor az Agassi így mondta, hogy az Isten az nem szereti az egyik játékost jobban, mint a másikat. Tehát ezt azért én is nagyon-nagyon így gondolom, hogy nem, tehát nem azért fog nyerni valaki, mert az Isten őt jobban szeret, és akkor ő nyert, hanem nem, egyszerűen mindenkinek megvan az útja, mindenki viszi, cipeli a keresztjét, és ezt amúgy maratonfutásban nagyon meg lehet tapasztalni, hogy önmagunkat győzzük le, tehát saját magunkon alakítunk, és tényleg ott például a távnak maga a leküzdés, az annyira alázatra tanít, mert nem lehet el nagy képüsködni egyáltalán szerintem a dolgokat, és ezt azért nagyon fontos tudni, hogy tényleg azért ezek a győzelmek, tehát én sem lehet hálásnak lenni, meg lehet úgy érezni, hogy az Isten veled volt, de hogy ezt azért én nagyon így a fejemben tartom, hogy nem azért mondjuk lettem én a második, és a másik meg a harmadik, mert engem az Isten jobban szeretett, ez nem így van, hanem az én utamon akkor az az állomás következett neki egy másik, vagy aki nyert, azt se szerette jobban, tehát azért ezt nagyon fontos szerintem így észben tartani, és néha kicsit megfoghatatlan akár, de attól még ez így van.
1: Nagyon jó hozzáállás. Hogy éled meg, amikor veszítesz? Amikor van egy esés, vagy bármi okból abszolút veszítesz, nem az történik, amire számítottál, amit terveztél?
2: Volt olyan, hogy ugye, igen, hogy kiestem versenyből, vagy a kudarchoz nem csak az tartozik nálam, hogy mondjuk nem tudtam teljesíteni a távot, nyilván az a legrosszabb, de azért olyan is, hogy futottam egy gyenge időt, vagy nem tudtam úgy teljesíteni, hogy elvártam volna, és azért volt azért így az elmúlt, hát 9 évesen kezdtem el egyébként futóedzésekre járni, szóval az elmúlt 18 évben voltak volt néhány, nem annyira sok, de volt néhány ilyen nagyon mély pillanat, amikor tényleg volt egy esély és egy rossz eredmény. Egyszer volt egy olyan, hogy volt egy nagyon fájt a lábam itt közelítőnél 2-3 hónapig, és nem tudták, hogy mi a bajom, és kiderült, hogy ott egy zsírcsomó volt, amit így ki kellett műteni, de a lényeg az az, hogy volt pár, de mondjuk egy ilyen 5-6 alkalom, amikor így nagyon mélyre kerültem, és elgondolkoztam, hogy most akkor ez tényleg az én utam, vagy hogy akkor most így, most kéne azt mondani, hogy jó, akkor én abba hagyom, mert hogy itt nekem itt már nincs, tehát nincs keresni valami, és akkor ez úgy szokott lenni nálam, hogy úgy volt eddig, hogy ilyen egy napig, tehát amikor valami nem sikerül, hogy én azt bevallom őszintén, hogy tudok nagyon padlóra kerülni, és ott így, nem is tudom, így gyászolom magamat, hogy én most tehát, hogy van ilyen, hogy én vagyok itt a szerencsétlen ember, és hogy miért történik, de hogy ez szerintem nem is baj, tehát hogy van, hogy így hagyni kell, hogy egy kicsit ez így, az ember így meggyászolja magát, és elkeseredjen, és elszomorodjon, és akkor ez így egy napig tart, és akkor utána másnap reggel felkelek, és volt egy rossz versem, ugyanúgy kimegyek edzeni, és ugyanúgy szeretném csinálni, tehát ezért mondom azt, hogy ez valószínűleg tényleg egy ilyen nagyon mélyről és belülről, és nem külső, hanem abszolút belső motiváció által vezérelt tevékenység, amit csinálok, és én egyébként azt kívánom mindenkinek, hogy a saját munkájában ezt megélhesse, mert teljesen mindegy, hogy most esetemben ugye mondjuk remélem 40 éves koromig beszélünk majd arról, hogy mit értem az élsportba, valaki mit fog elérni az ő, tehát a saját munkájában, teljesen mindegy, hogy az mi, hanem az szerintem nagyon, nagyon nagy tényleg kegyelem, amikor meg tudod találni azt a hivatást, amiben te jól érzed magad, és érzed, hogy tudsz valamit alkotni, és tényleg ez akár, tehát persze a családon belül is megtörténhet, tehát hogy valaki ugye szülőként, vagy párként, vagy teljesen mindegy, de hogy minden területen az életben kereshetjük ezt a hívást, és szerintem nem érdemes, persze vannak nyilván nehéz helyzetek, de nem érdemes olyan munkát végezni, mondjuk az anyagi jutatás, vagy egyéb dolgok miatt, mert az élet azt szerintem tényleg úgymond túl rövid, hogy olyat senk minden nap, amit nem szeretünk. Tehát tényleg én úgy kelek fel minden reggel, és persze van, hogy úgy kelek fel mondjuk maradtan után másnap, mint akit szétvertek egy korbáccsal, vagy átment rajta egy traktor, de hogy alapvetően úgy kelek fel minden, majdnem minden reggel, hogy bennem van ez a cél, és hogy ú, de jó, akkor most ez lesz az edzés, és ezt fogom csinálni, és így bennem van ez, hogy milyen jó napom lesz, hogy így mehetnékem van, tehát azért így nagyon jó felkelni.
1: Igen, az nagyon fontos, hogy szeressük azt, amit csinálunk.
2: Én azt gondolom, hogy mindenki valamihez, van aki több dologhoz, van aki kevesebb, teljesen mindegy, de hogy mindenki kapott talentumot a Jóistentől, amit szerintem így azért kaptunk, hogy használjunk. És van, hogy van akinek lehet, hogy kicsit tovább tart, míg azt megtalálja, van aki nagyon, tehát nekem mondjuk tényleg a futás az nagyon fiatalon, így valamiért én ezt szerettem csinálni, és így könnyen meg tudtam találni. De hogy tényleg mindenkinek van tehetsége dolgokhoz, és hogyha ezt megtalálod, akkor tényleg azt szerintem már akkor fellép az ember az önmegvalósítás útjára, teljes életet élhet ezáltal, és azzal foglalkozhat, amit ő szeret, és ott látja, hogy fejlődés van, és virágzás van, és előrelépés van. Ami nekem még így egy ilyen ellentmondás igazából az életemben az, hogy tehát én ugye a szüleim matek-fizika szakos tanárok, a tanulás volt így az első, utána jött mindig a sport, tehát olyan nem, tehát verseny után nem lehetett otthon maradni, meg tehát hogy azért így meg voltak így mondva a sorrend, az így meg volt határozva ugye a szüleim által, és egyébként én első osztályos koromtól 12-ig mindig mindenből kitűnő tanuló voltam, meg ilyen mindenféle szavaló verseny, történelmi verseny, matematika verseny, tehát mindenfélére jártam, meg ilyen zongoráztam is, akkor ilyen szerepléseken vettem részt, tehát így minden szavaltam a ballagáson, igazából ilyen éltanuló voltam.
1: sok területen jó voltál, tehetséges voltál.
2: Hát, igen, meg hogy így szorgalmam volt, tehát hogy így akartam is valahogy, így biztos, hogy amúgy jön otthonról is valamilyen fajta elvárás, tehát hogy az, hogy a gyerek az legyen jó tanuló, de hogy így magam fel is úgy voltam, hogy én akkor is én nem tudom, technikából is ötös leszek, meg most nem tudom, tehát hogy akkor is megtanom az ének önéletrajzot a Beethovenről, és abból is ötös dolgozatot írok, tehát hogy ez így bennem volt, hogy én jól szeretnék lenni, de nyilván tehát volt hozzá úgymond agyam is, és akkor az érettségén nagyon jól teljesítettem, és felvettek az volt az álmom, hogy a Corvinuson végezhessek, és akkor ott kereskedelmi és marketing szakos közgazdászként végeztem, és ott is amúgy LS diplomával végeztem, és soha nem használtam még ezt a diplomát, mint hogy sose dolgoztam a civil szférában ezzel a diplomával, bár alapból nagyon szeretnék, nagyon érdekel ugye maga a sportmenedzsment, meg a saját, ugye mint sportoló egyébként valamennyire a saját marketingelésemmel foglalkozok, tehát azt azért nem mondhatjuk, hogy abszolút nem használtam, de hogy nyilván meg szoktam kérdezni magamat, megkérdezem a jó Istent, hogy jó, amúgy ahhoz, hogy az ember futó legyen, vagy maratont fusson, az amúgy nem, tehát hogy nagyon nem kell, hogy nagyon sok ész, tehát hogy ez nekem ilyen vicces szokott lenni, hogy most úgy a sporthoz egyébként nem kellene az, hogy én nagyon jó voltam mondjuk vezetői számvitelből, tehát hogy nem kellene, hogy jól számoljak, nem kellene, hogy ez meglegyen nálam. És aztán egyébként még a tanulmányaimhoz visszatérve, hogy ott így kihagytam, és elhúztam kicsit a dolgokat, de vezetés és szervezés szakra még elmentem, és abból most lesz az áróvizsgám júniusban, hogyha minden jól megy, mert ugye a szakdolgozatomat fogják előtte bírálni. Úgyhogy igazából így ezt a szállat is így megtartottam, de azért persze, aki a korosztályomban egy normális életet él, az azért ennyi idősen mondjuk már van, hogyha még el is végzi a mesterképzést, akkor is mondjuk van egy ilyen 2-3 év munkatapasztalat a kb. És azért nekem egy más életpálya adatot meg, amit amúgy egyáltalán nem bánok, csak így tényleg ezen így szoktam így morfondírozni, hogy milyen érdekes, hogy kaptam ehhez talentumot, és ugye ezt is szeretném majd azért úgy használni, meg kamatoztatni. De azt gondolom, hogy valószínűleg ennek is eljön majd az ideje. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Ősszel történt, 17 év pályaversenyzés után átváltottam az utcai futásra. 3000 méter és 2000 méter akadály futásban értem el a korábbi években a legszebb eredményeimet. Ifjúsági Európa bajnokságon voltam aranyérmes, valamint ifjúsági olimpián nyertem bronzérmet, és a 2021-es tokiói olimpián is nagyon közel voltam a döntőbe jutáshoz. Az új edzőm javasolta azt, hogy próbáljam meg a hosszabb távokat, és próbáljak meg maratonfutásban kiteljesedni. Természetesen ez egy rizikós váltás volt. Én nem tudtam, hogy ez sikerülni fog-e, viszont hittem abban, hogy a cél nem lesz bizonytalan, és hogy kaptam talentumot ahhoz, hogy én egy nagyon jó maratonfutóvá válhassak. 2025. októberében volt az első maratonom Frankfurtban, ami egyébként egyáltalán nem volt könnyű, de az utolsó pár kilométeren, ami nagyon nehézé vált már, akkor eszemben volt ez az idézet, hogy a cél az nem lehet bizonytalan, és hogy a jó Isten azt adta nekem talentumnak, hogy én nagyon jó maratonokat futhassak, és amikor már nagyon-nagyon nehéz volt 35-36 kilométernél, és azt hittem, hogy a lábaim össze fognak csuklani alattam, mert annyira fáradt voltam, és éreztem, hogy jönnek a görcsök, akkor is lebegett a cél a szemem előtt, hogy nekem oda el kell futnom. 2:28 perccel értem be a célba, és tényleg egy katarzis élményben volt részem, amikor átfutottam a kapun.
1: Egy szorgalmas, kitartó, sok talentummal megáldott, derűs egyéniség vagy.
2: Köszönöm szépen.
1: Nem is lehet könnyű kiválasztani, hogy melyik talentumodat használd. Befejezésül mit üzensz a hallgatóknak?
2: Nekem egyébként könnyű volt kiválasztani, mert amit már, tehát erről beszéltem az elmúlt percekben nagyon sokat, de hogy tényleg a futás az így, tehát azt mondom, hogy magától jött, hogy én azt szeretném, és mindig, nekem egyébként az én fejemben nem gondoltam, hogy, tehát gyerekként, amikor futottam, nem gondoltam, hogy nekem lehet az a munkám, hogy én futok, tehát ez nem volt opció, ilyen, tehát ez, így otthon nem, a szüleim nem ismert, vagy úgymond nem, nem az, hogy nem ismerték ezt a fogalmat, csak így nem volt ez a lehetőség így kiemelve, hogy jó, akkor te lehetsz élsportol, hanem az így jó, ahogy majd alakult, de az én fejemben mindig az volt, hogy én jobban szerettem a futóedzésekre való menetelt, meg a versenyzést, mint a tanulást, pedig azt is ugye csináltam, de egy több örömmel lehetem benne, és igazából ezért választottam ezt az utat.
1: További sok örömet kívánok a futáshoz. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Vindics Tóth Lili Anna olimpikon és ifjúsági Európa-bajnok futóval Murányi Nikolett beszélgetett.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
2: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
2: és Mihály atya.
3: A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
2: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
3: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák, és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
2: Kedves hallgatóink, amikor 18 évvel ezelőtt felkérést kaptam, hogy azokból a történetekből, amelyeket megosztottam a közösségi oldalamon, készítsek egy műsort a Mária Rádióba, s ehhez felkértem Mihály atyát segítségül, majd a tervezgetés során a Kincses Láda címet adtuk neki, eszünkbe is sem jutott, hogy elérhetjük vele a 300. adást. Ma azonban elérkeztünk erre a szinte lehetetlen, hihetetlen számra. Ma 300. alkalommal szólal meg élőben a Kincses Láda műsor, nem beszélve a nyári ismétlésekről. Hálával tartozunk mennyei atyánknak és a szűzanyának, hogy eljutottunk ehhez a mérföldkőhöz. Éppen ezért mai adásunkat a hálának és a köszönetnek szenteljük. 300. élő adásunkban a hála érzését szeretnénk megerősíteni magunkban, de hallgatóinkban is. Az adás vége felé pedig várjuk majd telefonhívásaikat is. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
3: Bizonyos szempontból fokmérője egy-egy tévé vagy rádióadásnak az, hogy milyen hosszú ideig maradt fenn és folytatódik az adott adás. Ha néhány hónapig, akkor bizonyára nem a hallgatóság vagy nézők tetszésére való volt. Ha azonban évekig, netán évtizedekig is eltart, akkor valószínűleg tetszik a nézőknek vagy hallgatóknak. Egy kicsit ezzel az érzéssel ültünk ma le a mikrofonok elé itt a Mária Rádió stúdiójában, hiszen úgy gondoljuk, hogyha mennyei atyánk és a szűzanyánk segítségével immár a 300. adásnál tartunk, akkor valamiképpen szükség van a mi műsorunkra, szükség van arra, amit az éter hullámain keresztül közvetítünk hallgatóink számára. Azonban ez nem büszkeséggel és végképp nem önelégültséggel tölt el minket, hiszen jól tudjuk, hogy nem magunknak köszönhetjük, hogy néhány hónap hiány 18 éve hallható műsorunk a Szűzanya rádiójában. Közeledve papságom 42. évének vége felé, világosan látom és tudom, hogy mindaz, amit tenni tudtam e bő 4 évtized alatt, az nem a saját okosságomnak, képességemnek, hanem egyedül Isten kegyelmének köszönhető. Így vagyunk mi is, a Kincses Láda szerkesztői, hogyha valami jó jött ki abból, amit tettünk, akkor az kizárólag Isten áldásának és kegyelmének, valamint égi édesanyán közbenjárásának köszönhetjük. Ezért ma hála hangzik fel szívünkből.
2: Ha két szóban kellene összefoglalnom, hogy mit érzek, azt mondanám: hálát és köszönetet. Hála, hogy itt szolgálhatunk a Mária Rádióban, Hívott minket Mária, égi édesanyánk erre a szép feladatra. Hála, hogy két hetente szólhatunk történeteinkkel, verseinkkel, imáinkkal és zenével a kedves hallgatókhoz. Hálát adok azért, hogy Mihály atyával együtt teltek el az évek. Hétről hétre együtt gondolkodtunk és terveztük műsorunkat. Mihály atyának a munkája mellett áldozattal járó feladat volt, sokszor még a rádióba érkezése is. Hálásak vagyunk a Jóistennek és édesanyánknak, Máriának, hogy ennyire szeretnek bennünket. Kezdetektől élő műsorunkban sok szép hozzászólásokat hallhattunk, amelyekkel megerősítettek bennünket, hogy érdemes és szükséges tovább is folytatni adásainkat. Hála és köszönet a Mária Rádióban minden munkatársért, a technikusokért, akik segítették a munkánkat. Hála és köszönet Ferenci Márknak, technikusunknak, aki régóta állandó munkatársunk. Hála és köszönet azokért a hallgatókért, akik bátran hozzászóltak eddigi műsorainkhoz, reméljük, hogy ezután is megtisztelnek minket, és elmondják gondolataikat, véleményüket. Hála és köszönet, hogy most a 300. adást közösen megünnepelhetjük. Mindenért, amit adtál, hálát adok neked, Istenem.
3: Mindenért, amit elvettél, hálát adok neked, Istenem.
2: Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, hálát adok neked, Istenem.
3: Mindenért, amit megakadályoztál, hálát adok neked, Istenem.
2: Minden örömért, amivel boldoggá tettél, hálát adok neked, Istenem.
3: Minden szenvedésért, amivel formáltál, hálát adok neked, Istenem.
2: Minden békés óráért, amivel szépé tetted életemet, hálát adok neked, Istenem.
3: Minden problémáért, amitől megszabadítottál, hálát adok neked, Istenem.
2: Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, hálát adok neked, Istenem.
3: Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, hálát adok neked, Istenem.
2: Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, hálát adok neked, Istenem.
3: Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, hálát adok neked, Istenem.
2: Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál, hálát adok neked, Istenem.
3: Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, hálát adok neked, Istenem.
2: A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál, hálát adok neked, Istenem.
3: A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, hálát adok neked, Istenem. Amen.

0: a hálaadás imáját, és a Soproni János által szerzett Hálát adok Uram című dalt hallották. A hála erénye nélkülözhetetlen a keresztény ember életében. Jól emlékszünk, amikor Jézus meggyógyított 10 leprást, és csak az egyik ment vissza köszönetet mondani. Jézus meg is jegyzi. Nem akadt más, csak ez az idegen, aki visszajött volna, hogy dicsőítse az Istent. Mert bár mennyei atyánk nem erőszakolja ki, hogy hálát adjunk, mégis éppen a mi lelki előrehaladásunk miatt várja tőlünk a köszönetet. Hiszen látjuk, hogy Jézus nem mondja azt, hogy a többi 9-től megvonom a gyógyulást. Gyógyultak maradtak azok is, mégis hiányolja tőlük a hálát. Annál is inkább, mert sokszor maga a hála is gyógyító eszköz. Igazából a hála teljesíti be a gyógyulást, s ezért, ha elmarad, ott még az is elképzelhető, hogy a gyógyulás visszájára fordul, s elveszíti a gyógyulás kegyelmét. Ezért nekünk mindig hálásnak kell lennünk, különösen is, amikor van mit megköszönnünk. Ez a hála azonban nem csak abból áll, hogy újra és újra elmondjuk köszönöm, hanem megnyilvánul a mindennapok eseményeiben, apró történeteiben is.
1: Boltban vagyok. Szedegetem le a polcokról a megvásárlandó dolgokat. A drogéria részlegnél öreg bácsika topog fel alá, láthatóan tanácstalan. Gondolkodom egy pár másodpercig, segítsek neki, vagy sem, de úgy vagyok vele, biztos majd megkérdez egy dolgozót, ha végképp nem boldogul. Tovább megyek. Aznap éppen ráérősen vásárlok. A listám szerint minden megvan, indulok a pénztárhoz. Útközben villan be, hogy nem vettem meg a hajfestéket. Igaz, a listára is elfelejtettem felírni, de szükség van rá. Visszakanyarodok a drogéria részlegre. Rögtön meglátom a bácsikát. Még mindig tanácstalan, arca már megviselt. Eltelt jó 20 perc, amióta először észrevettem. Ezúttal hozzálépek. Jó napot kívánok, segíthetek?
0: Jaj, kedveském, itt dolgozik?
1: Ragyog fel az öreg arc. Nem, de szívesen segítek.
0: Hát én, tudja, magam sem tudom, mit kellene megtaláljak.
1: Mármint a márkát nem tudja, vagy az elfelejtett, mit keres?
0: Nem felejtettem el.
1: Ráza határozottan a fejét.
0: Csak nem tudom, mi lenne jobb a feleségem hajára.
1: Ó, hát tessék felhívni telefonon.
0: Nem lehet.
1: Állunk tanácstalanul, immár ketten. Kínosan elmosolyodok. Így nehéz. Az öreg ember rám néz. Döbbenten látom, hogy könyvtől fátyolos a szeme. Átkarolom a vállát. Egyet se szomorkodjon, megoldjuk. Hálásan néz rám, majd megszólal.
0: Tudja, a feleségem nagyon beteg lett. Stroke. Elvesztette a beszélő képességét. Nem tudni, mennyit érzékel a külvilágból. Csak ül és néz maga elé. Holnap engedik haza. Ketten vagyunk, senkink nincs. Én fogom ápolni, gondozni. Erős vagyok én még.
1: Elmosolyodott. Látható, hogy az erő már rég nincs meg.
0: Persze, most azt gondolja, nem vagyok képes ekkora feladatot ellátni. Higgy el, a szeretet sok mindenre képes.
1: Elhallgat. Tekintete messze téved. Jó magam is merengek. Mennyi nehéz sors, mennyi megoldandó feladat. Kis idő múlva újra rám néz, folytatja.
0: Beszereztem már mindent, amit a kórházban mondtak, hogy szükséges. De ma jutott eszembe, hogy a tisztálkodáshoz is kellenek dolgok. A tusfürdőre, fogkrémre emlékszem, de a samponra nem. Én fogom fürdetni, én mosom majd a haját. Annyira fontos volt neki a kedvenc samponja. Szeretném neki továbbra is biztosítani, érezze, hogy szeretem, hogy vártam haza. De nem tudom, melyik lenne az a sok közül.
1: Töprengek a megoldáson. Kevés az információ, sőt, tulajdonképpen nincs is. Az apóka reménykedve figyeli az arcom. Nem legyinthetek most már, nem hagyhatom cserben. Még ha meg is próbál egy itt dolgozó segíteni neki, ennyi ideje nincs, amennyire ebben a helyzetben szükség van. Aztán kipattan a szikra. Emlékszik az illatára?
0: Hát hogyne, úgy szerettem belecsúkolni a hajába.
1: Írja le az illatot.
0: Ó, hát olyan én asszonyom illata volt.
1: Nyögi ki zavartan, maga is tisztában lévén, ez nem segít. Nos, se baj, egyik szikra pattintja a másikat. Leemel a polcról a legközelebbi sampont, kinyitom a tetejét. Lám, de jó, hogy a samponokat ki lehet nyitni. Bácsika óra elé tartom. Fejet ráz, de ismét ragyog az arca, megérti a taktikámat. Ő is elkezdi sorra leverni a flakonokat. Vadászunk, samponra. Néha összemosolygunk, néha ő, mintha érezné az illatot, de aztán a fejét rázza. Sosem gondoltam, hogy ennyiféle sampon van. Bő fél óra is eltelik, mire az egyik óra elé tartott terméknél felkiált.
0: Megvan, ez az!
1: Még a lábával is toppant örömében. Egészen megfiatalítja a felvillanó mosoly. Kettecskén indulunk a pénztárhoz. Kiderül, a szomszéd utcában laknak. Telefonszámot cserélünk. Lelkére kötöm, ha több kettőnél és nem boldogul a hajmosással, fürdetéssel, csak hívjon, ha tudok és egészségem engedi, átmegyek, segítek. Búcsúzáskor sokáig szorítja kezemet ráncos, száraz markában.
0: Ugye tudja, milyen fontos volt ez nekem, hogy megtaláljam. Ugye érti?
1: Bólintok. Hát persze, hogy értem. A szeretet nyelve érthető. Mindig, mindenhol. Nem kell hozzá nyelvtudás.
0: A hála igazából nem más, mint a megajándékozottság érzése. Úgy gondolom, s valójában így is van, hogy ajándékot kaptam attól, aki mellém állt, aki segítséget nyújtott, aki szeretett. De fordítva is igaz, hála az is, amikor ugyan én ajándékozom meg a másikat, segítek neki, szeretem, mégis magamat érzem megajándékozottnak, mert több és gazdagabb lettem azzal, hogy találkoztam vele, hogy a másik mellé álltam, hogy szerettem őt. Valami hasonló történik következő történetünkben.
1: Valaki becsöngetett hozzánk. Vasárnap volt. Anyukám pont akkor lett készen az ebéddel. Kiment a folyosó végén lévő rácshoz, és egy nénit talált ott. Haja hófehér volt, fején kendő, ruhája sötétkék, tiszta, vasalt. Ott állt csendben. Anyukám megkérdezte, mit szeretne. A néni azt felelte, lesütött szemmel, hogy nagyon éhes. Nem is tudom, melyikük érezte magát kellemetlenebbül. Édesanyám beengedte, majd a bejárati ajtóig sétáltak. A vendég megtorpant. Anyukám látva ezt, azt mondta, 5 percet kér. A néni összekulcsolt kézzel áldogált a folyosón, és várt. Eltelt 5 perc, és anyu egy szatyorral a kezében jelent meg. 3 befőttes üveg volt benne. Az egyikben húsleves, a másikban pörkölt és rizs. Mellette kis zacskóban 4 kilónyi puha kenyér. Rámosolygott édesanyámra, és halkan egy szót dúdolt. Köszönöm. Anyukám a kezébe nyomott valamennyi kis pénzt, pedig emlékszem, akkor nekünk sem volt sok. Mindig is a több nap, mint kolbász elvet vallotta. A néni apró fekete szeméből hála sugárzott. Édesanyám megsimogatta a kezét, és kikísérte őt. Következő vasárnap ismét eljött, és anya megint csomagolt neki egy kis ételt, majd a következő hétvégén anyu már egyel több személyre főzött. A vendég minden vasárnap eljött, legalább 1/2 éven át. Sajnos a számlák kifizetése után már alig maradt egy kis pénze az életben maradásra. Megtudtuk, hogy se kutyája, se macskája. Egyetlen gyermek

0: Láttam, ahogyan két könycsepp gördül le az arcán. Megsiratta a vasárnapi vendéget, akit igazából nem is ismert. Azután sok vasárnap maradt még az ebéd végén a tál alján. Pontosan egy adag.
1: Mindig jó érzéssel tölti el az igaz embert az, ha tud másokon segíteni. A Jézus tanítása szerint irgalmas szamaritánusként áll a másik ember mellé. De valóban az is igaz, hogy aki segítséget kapott tőlem, az is megajándékozottnak érzi magát. És ez a megajándékozottság magával hozza, hogy viszonozni akarom a jóságot, a szeretetet. Különösen is, ha egy nagy jelentőségű dologban kaptam segítséget. Egy ilyen esetről szól történetünk.
0: Andrés elsős volt a gimiben, amikor egy nap egy srácot látott az osztályából hazafelé gyalogolni. Péternek hívták. Úgy tűnt, mintha az összes könyvét cipelte volna. Andrés azt gondolta magában.
1: Miért vinne haza valaki az összes könyvét pénteken? Biztos egy eminens.
0: Kellemes hétvégét tervezett, bulik és foci meccsek a haverokkal, így hát megrázta a vállát és továbbment. Ahogy sétált, látta, hogy egy csapat fiú közeledik Péter felé. Odafutottak hozzá, kiverték a könyveit a kezéből, és elgáncsolták, úgy, hogy teljesen piszkos lett a ruhája. A szemüvege elrepült, és körülbelül 3 méterre a füvön landolt. Felnézett, s a szeme kimondhatatlan szomorúságot tükrözött. Andrés oda sietett hozzá, és ahogy a szemüvegéért kúszott, könnyeket látott a szemében. Miközben átnyújtotta a szemüvegét, vigasztalni próbálta.
1: Azok a srácok csirkefogók igazán büntetést érdemelnének.
0: Péter ránézett és így szólt.
1: Köszönöm.
0: Hatalmas mosoly ragyogott az arcán. Azon mosolyok egyike volt, amely igazi hálát tükrözött. Andrés segített neki felszedni a könyveit, és megkérdezte, hol lakik. Kiderült, hogy nem messze tőlük. Furcsa volt számára, hogy soha nem látta errefelé eddig, mire Péter azt válaszolta, hogy magántanuló volt. Andrés még soha nem barátkozott magántanulóval ezelőtt, s ez érdekes volt számára. Egész hazafelé vezető úton beszélgettek, Andrés segített vinni a könyveit. Igazán rendes srácnak találta, megkérdezte.
1: Akar szombaton velem és a barátaimmal focizni?
0: Péter igent mondott. Egész hétvégén együtt voltak, s minél inkább megismerte Andrés Pétert, annál jobban megszerette, és a barátai is. Eljött a hétfő reggel, és Péter ugyancsak hatalmas könyvhalommal igyekezett az iskola felé. Andrés megállította, és így szólt.
1: Hé, fiú, igazán komoly izmaid lesznek, ha minden nap egy rakás könyvvel cipekedsz.
0: Ő csak mosolygott, és átadta a könyvek felét neki. A következő 4 évben Péter és András a legjobb barátokká váltak. Amikor végzősök lettek, mindketten a főiskolán kezdtek gondolkodni. Péter orvosnak készült, Andrés pedig jó esélyt látott a foci ösztöndíjra. Andrés tudta, hogy mindig barátok lesznek, és a távolság soha nem fog gondot okozni. Péter esett a választás az osztályukból, hogy az ünnepségen elmondja a búcsúbeszédet. András állandóan azzal húzta emiatt, hogy eminens. De azért nagyon örült neki, mert úgy gondolta, ő nem tudott volna kiállni oda és beszélni. Eljött a várva várt nap. Péter nagyszerűen festett. Egyike volt azon srácoknak, akik önmagukra találtak a gimnázium évei alatt. Az arca kikerekedett, és valóban jól állt neki a szemüveg. Andrés néha egy kicsit féltékeny is volt rá, de csak önmaga biztatására. Ez is egy ilyen nap volt. Andrés szurkolt Péternek, s látta rajta, hogy ideges a beszéde miatt. Barátságosan hátba veregette és bátorította.
1: Hé, fiú, nagyszerű leszel!
0: Péter ugyanolyan hálásan nézett rá, mint akkor, amikor először találkoztak és mosolygott.
1: Köszönöm,
0: mondta. Amikor

0: Kiállt az emelvényre, megköszörülte a torkát, és belekezdett a beszédébe.
1: Nagyszerű alkalom ez most arra, hogy köszönetet mondjunk azoknak, akik átsegítettek ezeken az éveken. A szüleinknek, a tanárainknak, a testvéreinknek, talán az edzőnek, de legjobban a barátainknak. Azért állok most itt, hogy tudassam veletek. Az, hogy barátja vagy valakinek a legnagyobb ajándék, amit csak adhatsz neki. Elmondok egy történetet.
0: András csak figyelte barátját, és hitetlenkedve hallgatta, ahogy felidézi a legelső napot, amikor találkoztak. Azt tervezte akkor, hogy véget vet az életének a hétvégén. Elmondta, hogy kipakolta az öltözőszekrényét, hogy az anyukájának később ne kelljen megtennie. Az egészet összeszedte, és vitte haza. Ekkor Andrisra nézett, és kicsit elmosolyodott.
1: Hála az égnek, megmenekültem. Megmentett a barátom. Megmentett attól, hogy megtegyem a kimondhatatlant.
0: Csodálkozással teljes moraj futott végig a tömegen, miközben ez a jóképű és népszerű srác a leggyengébb pillanatáról beszélt nekik. Andris látta, ahogy a szülei őt nézik, és ugyanazzal a hálás mosollyal tekintenek rá, mint Péter.
1: Uram, a szívem háladalba fog. Megköszönök neked minden napot, melyen szereteted érezhetem, minden parányi fényt az életen, minden vigaszt sivatag út alatt, minden mosolygó meleg sugarat. Vihart ígérők bár a holnapok, te vagy, aki a szívem biztatod. Ha ma egy porszem terhet hordozok, talán te holnap le is oldozod. Hogy adjak hálát, hogy te szüntelen, amerre járok, ott vagy én velem. Minden kicsiny madárka énekét, minden bajt, mely hozzád visz közelebb, minden nyugalmas percemet, tovasuhanó minden felleget, cseppecske boldogságot, örömet, újongó háladalban köszönök. Minden egyes meleg tekintetet, minden egyes virághintő kezet, minden testvérszívet felém verőt, közösen hívő, hordozó erőt. Mindezt, az üdvöt itt és odafön köszönöm, mindörökké köszönöm.

0: Turmezei Erzsébet Hála című versét, és Gergely Alajos szerezte Jézus Krisztus, mikor rám talál című éneket hallották. Kedves hallgatóink, ma ezeket a történeteket, verseket és zenéket szerettük volna átadni ünnepi 300. élő adásunkban. Hisszük és reméljük, hogy mindaz, amit átadtunk ma is és eddigi 300 adásunkban, a hit, remény és szeretet megerősítésére szolgált hallgatóink számára. Köszönjük, hogy velünk együtt ünnepelnek. Mivel a Mária Rádiótól a mai alkalomra egy kicsit több időt kaptunk, van időnk arra, hogy meghallgassuk hallgatóink hozzászólásait. Szeretnénk, ha ünneplésünk abban is megnyilvánulna, hogy elmondják gondolataikat, véleményüket a mai, de az eddigi 300 adással kapcsolatosan is. Örömmel vennénk, és megtiszteltetés lenne számunkra, ha telefonhívásaikkal megerősítenének bennünket abban, hogy érdemes továbbra is készítenünk ezt a műsort, annak ellenére, hogy egyre több feladat hárul ránk, de mégis megtaláljuk az időt arra, hogy tovább készítsük műsorainkat. Várjuk tehát telefonhívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. De SMS-ben is küldhetnek üzenetet. SMS falunk telefonszáma 0630-558-2996-os. Várjuk tehát telefonhívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. És amíg bátorságot vesznek, hogy felemeljék a telefonkagylót, megkérjük technikusunkat, Márkot, szóljon néhány szót ő is a műsorunkhoz.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Ferenc Márk vagyok, aki a Kincses Láda műsornak kb. Az 5. éve vagyok a technikusa. Hogyan kerültem én ide a Kincses Láda műsornak a technikusi pultja mögé? Hát amikor a Covid alatt kicsit így a rádióban átalakultak itt a pozíciók, meg ahogy voltak a technikusok, akkor láttam, hogy Juditék és Mihály Tyhelyék egyre többször kerestek technikust, és akkor bevállaltam ezt a műsort még pluszban. Úgyhogy én leginkább azon látom ezt a műsort, ugye a rádióban 2015 óta vagyok, és ugye egyrészt az, hogy így vasárnaponként, vagy két hete vasárnaponként átvergődünk a budapesti dugókon, meg kitöltjük ezt a műsorfolyamot, ugye odaadjuk ezt az önkéntelenségi szolgálatot, de leginkább abból látszik nekem, hogy mennyien szeretik ezt a műsort, hogy minden egyes alkalommal hányan betelefonálnak ebből a műsorból, és tényleg azt látom, hogy nagyon sok mindenkinek nagyon sokat jelent, úgyhogy én azt hiszem, hogy ebből, illetve ez volt az, ami így megütötte, és ebből láttam azt, hogy tényleg mennyien szeretik ezt a műsort, úgyhogy én is köszönöm szépen Mihály Tyhelyéknek a lehetőséget, hogy a műsoroknak a technikusa lehetek.
0: Köszönjük szépen Márknak, és látom, hogy van egy bejövő hívás. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Na, hát most akkor még nem jött, majd reméljük megpróbálja újra a hívást.
1: Akkor, hogyha amíg érkezik a következő hívás, akkor beolvasnám azt, ami az SMS falon érkezett. Az első Ági Erzsébetről, azt írja, dicsérdessék Jézus Krisztus, Istennek hálát adva köszönöm meg Juditnak és Mihály atyának a szép zenéket, verseket, a sok szeretettel, kitartással végző gyűjtő munkát, a megható történeteket, lélekemelő előadását. Kérem jó Isten áldását a következő sok száz adáshoz. Adjon értő fület, nyitott szívet a hallgatóknak, Isten szavának befogadására. Szeretettel, Ági.
0: Jó Isten, és úgy látom, mégiscsak van most már hívásunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Csak van most már hívásunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Halló!
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tessék!
3: Mindenre kell, nem? Én szeretettel üdvözlöm Önöket, és hálát adok azért, hogy nagyon-nagyon az adás, és még kívánom, hogy szeretném, hogyha még ugyanennyi adás lenni, több is lenne, mert nagyon fölemelő, és annyira megnyugtató, és lehet belőle meríteni, úgyhogy az ember egy kicsit föl, magát nagyon szeretném, ha többször is volna, de hát biztos, hogy
0: hát az idő nem engedi, mert nekünk engedi, is sok feladat van. Köszönjük szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm még egyszer, viszont hálásat. Dicsértessék
0: a Jézus Krisztus. De úgy látom, van még egy hívásunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
0: Tessék.
4: Talán úgy gondolom, hogy ajándék, hogy ez a 300. élőadás egy gyönyörű ünnepen a úrnapján hangzott el nekünk, ahol a háláról hallhattunk szívhez szóló történeteket és dalokat. A mai és a eddigi adások is én úgy gondolom, hogy tanítottak minket, hogy értékeljük, amink van, és vegyük észre az élet apró örömeit. Igen, vegyük észre, hogy van nekünk egy kincses ládánk, amiért hálásak vagyunk Juditnak és Mihály atyának. Nehéz is ezt szavakkal kimondani, ezt a köszönetet a 18 év önzetlen és áldozatos munkájáért. Én jóval rövidebb ideje hallgatom a adást, de talán mások nevében is mondhatom, hogy várjuk azokat a vasárnapokat, amikor Judit és Mihály atya megnyugtató és szeretetteljes hangján a történetek megérintik szívünket és a lelkünket.
0: Köszönjük
4: segítenek
0: szépen
4: megérteni, hogy nem a vagyontárgyak, hanem a lelkünk gazdagsága fontos. És ha kívánhatok még valamit, hogy magunknak, hogy még sok-sok évig legyen kincses ládánk, ezért kívánunk Juditnak és Mihály atyának kitartást, jó egészséget, szűzanya segítségét és Isten áldását életükre.
0: Köszönjük szépen, és hát mivel az eukarisztia maga hálaadást jelent, tényleg szép dolog, hogy épp úrnapján tudunk hálát adni. Köszönjük szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Úgy látom, hogy van még egy bejövő hívásunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Köszönjük, Dániel vagyok, 19. keretből. Hát én csak azért szeretnék beszélni önökhöz, hogy nagyon megérintők a történeteik, és hogy a lelkünket ez felruházza, és akkor ezáltal a lelkünk tud gyógyulni, illetve szépülni. Ez hasonló, mint a gyereknek a mese szombatonként, csak ez a felnőtteknek egy mese kalendárium.
0: Igen, hát köszönjük szépen. Hát reméljük, hogy valóban mindenkinek megérint a szívét, lelkét, hogy közelebb kerüljön Istenhez és önmagához is mindenki. Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus. Van, úgy látom, még egy hívásunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké, amen. Lehet engem hallani?
0: Igen, igen.
6: Kedves Judit és Misi atya, a rádióhallgatók remélem megbocsátják nekem, hogy tegeződünk, hiszen egy ima csoportban vagyunk már, ki tudja, tizenvalahány éve, lassan 20 éve, és elég sok mindent olyat tudok, amit talán mások nem tudnak, és ezt szeretném most megosztani, hiszen nagyon áldozatos munka az, amit ti végeztek. Emlékszem, amikor még a műsorról volt szó, és akkor ott felvetődött bennem az a gondolat, hogy vajon a történetekből meddig futja, hányadás fog kijönni belőle, és mindig álmékodva hallgatom hogy újabb és újabb történetek kerülnek elő, úgyhogy valami fantasztikus, hogy a szűzanya, Isten, őrangyalok, meg sok-sok barát hogyan segíti azt a műsort, hogy sikerüljön újabb történeteket felkutatni, feltalálni. Ez egy hatalmas nagy áldozatos munka, és neked, Misi atya, aki nagyon szép és a mai időkbe szóló kommenteket fűzöl hozzá, ez tényleg nagyon-nagyon felemelő és jobban érthető. És az, ami még nagyon fontos, hogy ugye ezeket a történeteket még dramatizálni kell, ki kell nyomtatni, készülni kell, és valami fantasztikus módon adjátok elő, úgyhogy az tényleg olyan, mintha egy rádiójátékot hallana az ember profi színészektől. És a másik pedig az, hogy még hát ugye vannak olyanok, hogy hát mint papként is Juditnak, meg ott vannak a lánya, unokái sok-sok elfoglaltsággal, hogy Bagról, Tóalmásról bejártál, most pedig Pásztorról, ami ugye az egyik legnagyobb filiával bíró plébánia, úgyhogy rengeteg elfoglaltságod mellett, és még a Kúzióról nem is beszéltem, úgyhogy én kívánom, hogy ezt az áldozatos munkát, amit Judittal is bele tesztek ebbe a műsorba, ez nagyon sok embernek valóban egy kincses láda, amiből mindig lehet meríteni, és én kívánom rátok az Isten áldását, hogy még legyenek újabb történetek, legyenek erőtök hozzá, és kitartásotok hozzá, és hát ugye én is nagyon boldog vagyok, hogyha néha helyettesítésre van alkalmam, és technikusként működtetek, és olyan jó volt, hogy a technikus kollégám hozzászólt, hiszen ő az első közvetlen hallgatója a műsornak. Ja, és nem beszélve még arról, hogy amikor a Covid volt, akkor is töretlenül ment ez a műsor, együtt készítettük a felvételt, és én Istennek köszönöm azt, hogy én is egy kicsit részese lehettem ebben. De hát ez egy másodlagos dolog, a legfőbb dolog az, hogy az az üzenet, amit a történetek hordoznak magukban, minél több emberhez eljussanak, és valóban felemeljék a lelküket. Isten áldja a munkátokat.
0: Köszönjük szépen, és reméljük még sokáig tudunk együtt dolgozni.
6: Isten áldása legyen rajta továbbra is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Jó, most köszönjük szépen Józsinak is. Most hallgassunk meg SMS-ben jött üzeneteket.
1: Dávidné Marianna mentálhigiéniás munkatárs írja, hogy nagy örömmel és hálával tölt el minket a Kincses Láda című műsoruk, melyet Karácsondi Mihály atya és Pölöske Judit tartanak. Az idősek otthonában a rózsafűzér imádsága plusz lelki feltöltődést kapunk általuk. Köszönjük, hogy ők ilyen nagy szeretettel választják ki a sok lélekemelő történetet, zenét és tanítást. Sokszor elérzékenyülünk ezek hallatán, majd megbeszéljük, kiben mit váltott ki. Reméljük, hogy még nagyon sokszor hallgathatjuk őket. Isten áldja meg Mihály atyát, és Juditot, sok erőt és szeretetben eltöltött éveket kívánunk mindkettejüknek. Utána a Ceglédi Katinka pásztorról további sok erőt és kegyelmet kívánunk a műsor alkotóinak a folyamatos megújuláshoz. Köszönjük szépen!
0: Köszönjük ezeket az üzeneteket is. Várjuk még továbbra is a telefon hívásaikat. Addig is egy kis zenét hallgassunk, amíg megjönnek a telefon hívások.

Következő üzenetek érkeztek még üzenetben. Szekeres Lászlótól: Isten áldja meg ezen a nagyon szép ünnepen a Mária Rádiót, a sok önkéntest, és különösen ezúttal a Kincses Láda szerkesztőit is. Köszönettel és szeretettel, Szekeres László. Következő üzenet Marika Bagról: Kedves Mihály atya és Judit testvérünk, szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szép napon. Köszönöm a sok kincset, imát, éneket, történetet, tanításokat, amivel megajándékoztatok bennünk.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Június 9. A Szentlélek a szentség adománya. El kell most töprenkednünk azon a tényen, hogy a pünkösd a feltámadás estéjén kezdődött, amikor a feltámadt úr rálehelt a cenákulumban lévő apostolokra, és azt mondta: vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Tehát ez a húsvéti ajándék, mert ez az első nap, mint egy az első meghatározó pillanat a napok sorában, melyek közül pünkösd éppen az 50. A feltámadás alkotó eleme és valósága, mely által Krisztus a kronológiát megelőző oksági elv alapján az egyháznak adta a szent lelket, isteni adományként, a szentség szüntelen és kimeríthetetlen forrásaként. Vegyétek a szent lelket! És a szentségnek ezen adománya működni kezd. A megszentelődés a bűnök bocsánatával veszi kezdetét. Először következik a keresztség, a bűnök teljes eltörlésének szentsége. Aztán jön a bűnbánat, az Istennel és az egyházzal való kiengesztelődés szentsége. Majd a betegek kenete. De a szentségek adományainak csúcspontja az oltári szentség, a megszentelődés és kegyelem teljességének a szentsége. És a természet feletti életnek ebben a csodálatos áradásában mi az illő helye a bírmálásnak? Elmondhatjuk, hogy ugyanez a szentség nyer megerősítést. Itt is a mindent átható Szentlélek működik sajátos dinamizmusban, a belülről ösztönzött és vezérelt cselekvésben. A bírmálás szentsége úgy árad ki, hogy erőt sugároz minden megkeresztelt ember számára, átadva az erőt, hogy tökéletes keresztény lehessen, Krisztus katonája, aki bátran tanúskodik az ő feltámadása és megváltó ereje mellett. Ti lesztek tanúim.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Maria Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Következő műsorunkban beszélgetést hallhatnak Berec András mesemondóval. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
4: Kiemelt nagy tisztelettel és örömmel köszöntünk körünkben Berec András művész urat, egy nagy tapssal köszöntjük itt. Nagyon sokan ismernek téged, nagyon sokan láttak a színpadon, meg különböző előadásokban, de talán kevésbé tudják azt a hátteret, a gyökereket, amelyeket te magadba hordozol. Honnan indult a te életed? Mik azok a családi értékek, gyökerek, amiket magadban hordozol, és amik elindítottak téged?
5: Az én életem ott kezdődött, mikor édesanyám, aki 4 osztályt járt, tehát az eredetiségét nem tudta az iskola kikezdeni, eljött Kunhegyesről, és takarított egy újságírónőnél. Bevásárolt, és mivel újságírónő volt, hát könyvtárba is sűrűn ment. És mikor egyszer leemelt egy könyvet, érezte, hogy egy nagyon szúrós, fekete szempár pihen rajta. Én szerintem itt kezdődött az életem. Körülbelül 100 méter egérutat kapott édesanyám, és utána édesapám lecsapott rá, mint a héja. A kis egérre, ott nem volt mellébeszélés. Édesapám katolikus, hegyvidéki, felvidéki ember. Édesanyám református, síkvidéki. Édesapám sok iskolát végzett. A latint Trágyás Szekéren tanulta meg, és 10-15 nyelven fordított ínyen szövegeket, mint vegyi, jogi szövegeket, tehát igazán lélekemelő és felkavaró szövegeket, idegen nyelvről idegen nyelvre. A gyermekkori élményem, hogy a ing zsebébe kis London sejt szótárak voltak, mint tudom én, portugál, cseh. És akkor azt kiolvasta egy hét alatt, és arra rá eső részt megtanulta. Tehát ilyen különös ember volt. És ez a kétféle ember találkozott, és életem misztikus élménye ez a kétféleség. Édesapám, mikor rám nézett, mikor már ott hagytam a jogi egyetemet, mert nagyon utamba volt, akkor azt mondta, ne ragyog, fiam, belőled úgyse lesz semmi. És visszafordult és gépelt. Kimentem új impulzusokért a konyhába. Édesanyám azt mondja, miért lógatod az orrot, kisfiam? Hát te vagy a világ legszebb, legerősebb és legokosabb embere. És aztán majd lesz valahogy. És akkor kicsúszott a számom, most is emlékszem, hogy te valahol az igazság nem itten a konyha és a szoba közt, valahol félúton lehet. Hálás vagyok a két hangér, mind a kettőnek megvolt a maga ideje, maga értelme. Jó volt a kettő közt felnőni, hogy a hitéletemről is meséljek. Nagyon sokat köszönhetek a Magyarországon ideiglenesen állomásozó szovjet hadseregnek. Tehát az én hitemet nagyban megerősítették, amikor azon kívül a Szemere utcai általános